Sacha. Sacha.

Gyurko Szilvi vagyok, gyerekjogi tanácsadó. Tudjátok, gyereknek maradni ajándék, gyereknek lenni jog. Most a Rádió Cafét hallgatod, van barátod.

Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Ma te mesélj!
1: Jól van, gyere!
2: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
3: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
3: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eszkimó csika, eszkimó csika, eszkimó csika, eszkimó csika.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: szedése.
1: Mutasd, mi szépet hallgat. Hm?
2: Rádió Café. Van barátod.
3: Bezártak, nincsen olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szedd a lábad. Elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól. Nem tudom, mert szélapám meg szélanyámtól messze járok. Csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom. Csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem, tarts meg őt, gyötörnek sorvadok, és kényszeríteni akarnak. Csak mennek a hónapok, az ő hangját hallanám, de nem tudom, mert nem látom. Elraboltak mindenemet, megbánom. Meglátod, egyszer kiszabadulok, és nem érdekel a pénz. Tudom, hogy a két kezem a két kezébe kell. Egy szabad ember leszek.

olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szedd a lábad. Elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól. Nem tudom, mert szélapám meg szélanyámtól messze járok. Csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom. Csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem, tarts meg őt.

0: Sziasztok, Miksa vagyok a Ladányben a 27-ből. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.
1: Jó, Jobbágy Feri, Trianon tagadó Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyár Sanyi, Jobbos Tibi, Tátos Bandi, Zsíros Deszkásunk,
2: Szevasztok!
1: Camping Bringásunk,
2: Szevasztok!
1: Meg a lemezlovász.
3: Hello!
1: A házban.
2: Szevasztok! Szevasztok!
3: Várja.
1: Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

0: Állok a pusztába, gatyám lobog. Seggem kilóg, gyomrom korog. Nézek a magasba, gondolok nagyot. Magyar égre, magyar csillagot. Nyugati szél fú, déli báb ragyog. Magyar vagyok, szittya vagyok. Nem vágyok sokra, de egyet akarok. Magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot.
1: Magyar nemzeti hip-hop!

0: augusztus után nem újra július következik? Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. Takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
1: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Jó reggit, kávé hallgatók! Miksa vagyok, a Ladánymene 27 frontvonalából. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét, mert van barátod.

0: nem kérek.
1: Rádió Café. Pesterzsébeten, az FM 98-as frekvencián.

0: meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Indul a gyermekvédelmi krízis program, megszűnnek hamarosan a vármegyék, nagy szükség van a fiatal véradókra. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Azonnali, mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a gyermekvédelmi rendszerről készített részletes jelentés ismertetőjén beszélt arról, új férőhelyeket és krízis ellátást hoznak létre, emellett erősítik a gyermekotthonok ellátását. Célzott segítséget kapnak az autizmussal, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés problémákkal élő gyerekek. Rehabilitációs program kezdődik, és a nehéz helyzetbe került fiatal nőket és anyákat is támogatják. A tájékoztatón arról is szó volt, jelentős, átlagosan 20%-os szakember hiány van a gyermekvédelemben. Gyurkó Szilvia államtitkár rámutatott, a kifogástalan életvitel vizsgálatának hatására sokan elhagyták a pályát. Emellett az elmúlt években nőtt az elhelyezésre váró kiskorúak száma is. Eltűnik a vármegye és a főispán, visszatér a megye és a kormány megbízott megnevezés. Változnak a választókerületek határai, a miniszterelnök illetménye pedig a képviselői tiszteletdíj alig duplája lesz. Az erről szóló több száz törvényt és szabályt érintő jogszabálycsomag már meg is jelent a magyar közlönyben. Ez szerint módosulnak többek között a megyei, a kormányhivatali, az önkormányzati, a hatósági, a bírósági és még az egészségügyi szervezetek elnevezései is. A változások többsége októbertől, több pedig január 1-től él. Kevés a fiatal véradó, az utánpótlásra azonban nagy szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátószolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat, mondta a rádiónknak Tordai Attila főigazgató.
3: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája, ez egy nemzetközi jelenség, nem csak Magyarországra jellemző. A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk, kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni, igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
2: Ma a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután vastagabb felhők érkeznek. Ezekből elszórtan kisebb esőzápor előfordulhat. Az északnyugati szél helyenként élénk lehet. A hűvös reggelt követően délután 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Jövő héten is a maihoz hasonló idő várható. Csapadék a jelenlegi előrejelzések szerint csak csütörtökön érkezik. Front most nincs felettünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén.
4: C.
0: Színház.
2: Megnyitotta évadát a Loop Színházi Társulás, amely az első bemutatót szeptember 12-én tartja, a Nem vagyunk már gyerekek című darab Dohi Balázs rendezésében látható. A Loop idén először kapott fesztivál meghívást, és 4 díjjal tért haza a Nyíregyházi Vidor Fesztiválról. A Kezdet vége lett a legjobb előadás, Molnár Áron a legjobb színész, Földes Eszter a legjobb színésznő, Muhai Tamás pedig a legjobb epizód szereplő díját kapta. A közleményben kiemelték, a meghívás fontos mérföldkő a Loop életében. Jó látni, hogy hogyan változnak az idők, fogalmazott a vezető. Az új évad első bemutatóját szeptember 12-én tartják Kenneth Lonergan Nem vagyunk már gyerekek című darabja Dohi Balázs rendezésében, Váradi Gergely Trill Beatrix és Samudovszky Adrián szereplésével látható. Az évadban további 4 bemutató készül, novemberben Marius von Mayenburg Ellen Babich című pszichotrillerét Demeter András rendezésében mutatják be, a produkcióban Bányai Kelemen Barna vendégművészként szerepel. Ezt követi Molnár Áron önálló estje, majd Dobrai Sarolta Léna című regényének színpadi adaptációja Horváth János Antal rendezésében, amelyben Epres Attila is szerepet kap. Az évad utolsó bemutatója Nina Rein Tribes című darabja lesz Éri Franciska rendezésében, a produkcióhoz Shell Judit is csatlakozik. A közlemény szerint az Emberek, helyek és dolgok című előadás a Városmajori Szabadtéri Színpadról a RAM Art Színházba költözik, ahol immáron 3 Loop produkció látható. A társulat bázisa továbbra is a Marcibányi Téri Művelődési Központ marad.
0: Fesztivál.
2: Idén a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora versennyel kiegészülve kínál különleges zenei programot a Pécsi Zeneszüret Fesztivál, amelyet szeptember 15-e és 20-a között rendeznek meg a Baranyai megyeszékhelyen. A Zeneszüret Fesztiválon a hagyományoknak megfelelően koncertek, utcai produkciók, családi és ifjúsági programok várják a közönséget, de lesznek újdonságok is. Idén először az utcai zenészek nem csak fellépnek, hanem versenyeznek is. A Mustra Classic Street programba különböző együttesek pályázhattak, és a meghívottak mérhetik össze a tudásukat a város különböző terein, hogy végül egy döntőben zenélhessenek a dobogós díjakért. A Zeneszüreten tartják az 1933 óta megrendezett Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny fináléját. Az eseményt a zsűri elnök a Rachmaninov előadásairól világszerte ismert Olga Kern szólóestje nyitja, majd a 4 kontinens 24 országából érkező fiatal zongoristák legjava verseng, Liszt Ferenc és a zongora irodalom egyre nehezebb és egyre nagyobb műveinek előadásával. A közönség pedig a városban zajló vidám és laza programok mellett figyelheti, ahogyan a jövő zongorista sztárjai megbirkoznak a zeneirodalom legnehezebb feladataival a nemzetközi zsűri előtt.
0: Színház.
2: 6. alkalommal rendezik meg szeptember 18-a és 27-e között az E-Színház Fesztivált, Magyarország egyetlen online színházi fesztiválját, amely 10 napon át 18 válogatott produkcióval mutatja be a kortárs magyar színház sokszínűségét. Az online fesztivál programjában klasszikus és kortárs művek, kőszínházi és független produkciók, valamint sokféle alkotói szemlélet találkozik. A válogatás Csehov, Vörös Sándor, Kosztolányi Dezső és Ödön von Horváth művei mellett kortárs magyar szerzők darabjait is felvonultatja, így a klasszikusok újraértelmezésétől a jelenkor történeteiig számos színházi megközelítést kínál. A programban többek között Csehov Ványa bácsia lesz látható a Soproni Petőfi Színház előadásában. Sirály című műve a Szegedi Pince Színháztól. Vörös Sándor a Kétfejű Fenevad című műve a Miskolci Nemzeti Színháztól érkezik a fesztiválra. Kosztolányi Dezső Néró a Semmi nem a tied, csak a minden című darabját pedig a Stúdió K Színház előadásában láthatják az érdeklődők. A kínálatban szerepel még Goldoni a Hazug című komédiája a Víg Színházból, Büchner, Tom Waits, Kathleen Brennan, Wojciechje és Térei János a Nébelung lakópark című műve a Vörös Marti Színháztól, valamint Pintér Béla és Darvas Benedek Gyévuska című előadása a Vörös Sándor Színháztól.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: Magyarország vár. Kalandozások a Zalai-dombságban. Zala vármegye két legszebb vidéke, a Zala-völgy és a Göcsej ideális választás, ha szeretnének kiszakadni a mindennapok rohanásából. A Zala-völgy szőlőültetvényekkel, erdőkkel, patakokkal és tágas rétekkel tarkított táj. A települések és látnivalók között nincsenek nagy távolságok, így a kiválasztott úti célokat akár egy kalandba is összefűzheted. Két keréken fedezheted fel a Kallósdi körtemplomot, a Sényei kemencekápolnát és a Kustányi romtemplomot. Felkapaszkodhatsz a mesés panorámát ígérő Bezerédi hegyre, vagy ellátogathatsz a Bazalt utcába. A Zala-völgyi nyitott porták izgalmas vidéki élményprogramokat kínálnak, amelyek során belekóstolhatsz a háztáji gazdálkodás örömeibe. A Göcsej hazánk egyik legmisztikusabb tájegysége. A Szegek vidékén jellegzetes apró falvas település szerkezettel találkozhatsz. Dombhátakra és domboldalakra épült házak, pincék és gyümölcsös kertek szegélyezik utadat. Kirándulásaid során ellátogathatsz a Göcsej legmagasabb pontjára, a Kandikóra, bekukkanthatsz a Kávási Boronaú tájházainak ablakain, vagy megcsodálhatod a környék egyik ős gyümölcsfáját, a több száz éves sózó körtefát Gombosszegen. 5. Varázslatos zalai hely. Első, Göcsei Falu Múzeum. A Zalaegerszegen található múzeumban sétálva egy csapásra egy 19. századi göcsei faluban találod magad. A Zala folyó holtága mellett jellegzetes göcsei portákat találsz, de van itt harangláb, fából épült templomocska és vízimalom is. Második, Bazitai TV-torony kilátó. A göcsei kirándulás kötelező eleme a 95 méteres Zalaegerszegi TV-torony, ahonnan nem csak a környék, de a Sághegy, a Somló, sőt, még az Alpok vonulatai is jól látszanak. 53 méter magasban, egy kávétársaságában élvezheted a látványt. Harmadik, Szent Anna kerektemplom. Kallos dombján 800 évet töretlenül őrzi a tájat, a templom fehérre meszelt fala és harang alakú kupolája. Mielőtt felsétálsz a templom dombra, ne felejtsd el magaddal vinni a kulcsot, amit a régi italbolttal szemben lévő ház előtti ládában találsz. Negyedik, Bazalt utca. A Vidornyaszőlős és Nagygörbő közötti varázslatos Bazalt utcán égig érő bazalt oszlopok és misztikus barlangok között sétálva a természet erejével és a legendák világával találkozhatsz. A titokzatos szikla folyosó a Keszthelyi hegység rejtett kincse. 5. Gyümölcsoltó Boldogasszony templom. Hazánkban egyedülálló ritkaságra bukkansz, ha a Türjére látogatsz, hiszen a településen egy Árpád-kori téglatemplomot találsz, amely a premontrai szerzetesrend számára készült.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Kezdődjék a műsor!
0: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
1: Hadd halljam! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
2: No hát akkor üdv mindenkinek, én Kovács Gellért vagyok, és valóban ez a filmszerész, hétről hétre próbálunk megfelelni annak a pecsétnek, amit tulajdonképpen saját magunk raktunk saját magunkra ezzel a kis idézettel a Menekülő ember című filmből. Ma én leszek egyedül a showman, tartva ezt az analógiát már, hogy Szabi szabadságon van. Ezúton is jó pihenést kívánok neki, meg gondolom, hogy a kedves hallgatók is azt kívánnak neki. Hagyományos szerkezetű műsor lesz, nem sokára elmondom a tartalmat, aztán pedig ráfordulunk a tartalomra, és egyenként röviden, de azért velősen fogok beszélni azokról a filmekről, meg sorozatról, meg mozifilmekről, mert lesz egy ilyen kitekintő is, amelyet beszerkesztettem a mai adásban, remélhetőleg nagyobb baki nélkül le tudom hozni az egészet, legalábbis én eléggé bízok ebben. No, igazából ilyen fölvezető témával nem készültem, most hirtelen az jut eszembe, hogy 60 éves volt a minap Adam Sandler, és ez egy olyan eset, vagy egy olyan szülinap, ami eszembe juttatja a saját koromat is, mint általában ez lenni szokott, tehát amikor a valami híres embernek a születésnapjáról értesülünk, akkor sokszor szembesülünk azzal, hogy nem csak velük telik az idő, hanem velünk is, és ez ugye oda-vissza megy, és hát azért, ha Adam Sandler 60 éves, azért azt szerintem eléggé meglepő, legalábbis egy olyan embernek, mint amilyen én vagyok, aki már az 50-es évei felé jár, és azt gondolja, hogy ő is örökké fiatal marad, és az Adam Sandler is. No, hát ezzel a tulajdonképpen meglehetősen üres semmivel, azért csak fölvezettem a tartalomjegyzéket, ami most következik, tehát a filmszerész mai adásában egy Guy Ritchie produkcióval kezdünk, egyel a sok közül, mert ugye ő, és ezt a műsorban is el szoktuk mondani, nagyjából mostanában 2-3 mindenféle projektet tesz le az asztalra, és az egyik legsikeresebb, ilyen régebben futó projektje, az Úriemberek című sorozat, aminek most került föl a Netflixre a második évada, és hát egyáltalán nem rossz, de majd elmondom, hogy miért nem rossz, meg egy kicsit bővebben beszélek róla. Nem sokára, aztán utána egy mozifilm következik, egy francia filmdráma, az Akik igazán számítanak című francia filmdráma, amelyben nagyon jó színészek vannak, ismert színészek, mármint, hogy nem ilyen Gérald Depardieu-féle, meg Jean Reno-féle nagy-nagy sztárok, de azért a Pierre Lottin, meg a Sandrine Kiberlin azért eléggé sok filmbe szokott szerepelni, és ez két különös embernek a különös találkozásáról szól, egy anyának és

említenem a könyvnek a nevét jól, és hát erre úgy akadtam rá, igazából ennek az az aktualitása, hogy most találtam rá az HBO Maxon, hogy hát, szörfözgettem, ahogy az emberek általában szoktak, vagy ahogy sokan szoktak, és csak megláttam ezt a filmet, eddig elkerülte a figyelmemet, egyébként egy 2024-es filmről van szó, amit aztán játszottak mozikba is, de csak 2025-ben, mert 24-ben a Torontói Filmfesztiválon mutatták be, és aztán 25 februárjában kezdték el vetíteni, hát az Egyesült Királyságban, Írországban, meg az USA-ban is. Ez tulajdonképpen egy ilyen bosszú történet, egy ilyen családháborús bosszú történet. Írországban U-farmot üzemeltető, hát pásztorokról szól tulajdonképpen a film, akik hát eléggé összecsattannak, és ennek mindenféle következményei lesznek. És aztán az adás végén pedig egy múlt heti adósságomat szeretném majd törleszteni, ami ugye úgy szólt, hogy egy ilyen kis kitekintést szeretnék majd nyújtani, néhány filmből álló kitekintést tekintve, hogy végre itt van most már az időjárás tekintve is az ősz, és hát azért mégiscsak az őszi filmszezon az sokszor erősebb, mint a nyári, azzal együtt, hogy a nyáron is vannak blockbusterek, meg most is volt azért nyáron jó néhány film, amire elmentek az emberek a mozikba, de hát mégis a nagy mozi szezon az ugye ősszel kezdődik, és hát majd ebbe fogok belenézni, hogy mik azok a nagyobb filmek, amiket talán érdemes várni. No, mivel a virtuális kávé szünetig még bőven van idő, ezért azt gondoltam, hogy akkor belecsapunk a lecsóba, és jöjjön az első produkció, amit nagy szeretettel ajánlok azoknak is, akik mondjuk nem látták az Úriemberek első évadát, mert hogy erről beszélek most, ez egy Netflixes sorozat, és a Guy Ritchie-nek a filmje alapján készült, mert hogy volt néhány éve egy Úriemberek című filmje a Guy Ritchie-nek, akiről esetleg, hogyha mondjuk egy UFO is hallgatja, egy földön kívüli lény is hallgatja ezt az adást, és mondjuk nem tudja, hogy ki az a Guy Ritchie, neki elmondom, vagy az ő kedvéért elmondom, hogy Guy Ritchie egy brit filmrendező, aki nagyjából Tarantinoval futott be egyszerre, még a 90-es évek vége felé, és hát ő is gangsterfilmeket csinál, de ő dedikáltan brit, angol esetenként, vagy skót gangsterekről, mert azokról is szokott néha filmeket készíteni, és hát ő egy jó ideje eléggé nagy termelésben van, ami azt jelenti, hogy a mozinak is, meg a streamingnek is nagyon sok produkciót gyárt. Ezek egy része nagyon jó, a többi meg hát így mondjuk közepes, de azért Guy Ritchie mindig képvisel akár a dialógiaival, akár a vágással, akár más különböző ilyen formai trükkökkel olyan minőséget, ami miatt még a vacakabb dolgait is simán meg lehet szerintem nézni. Hát az Úriemberek című sorozat meg egyáltalán nem a vacakabb dolgai közé tartozik. A játékfilm meg a televíziós sorozat, vagy hát a streaming sorozat is ide sorolható. Ez egy nagyon jól kitalált cucc. Aki nem látta az első évadot, azért javasolnám, hogy nézze meg, mert hát egyrészt van egy olyan oka, ami miatt javaslom, hogy az azért legalábbis a, nem tudom, az 5-6 rész alapján, amit láttam a második évadból, azért ez egy picivel jobb, de az a helyzet, hogy hát azért abszolút azt a minőséget nyújtja, amit elvárunk Guy Ritchie-től, hogyha csinál az egyik sorozatához egy második évadot. Igazából nemesekről van szó, úgyhogy nagyon le akarom egyszerűsíteni a képletet, egy hercegről, ő a főszereplője igazából ennek a sorozatnak, akit Theo James alakít, szerintem nagyszerűen, bár Guy Ritchie egyébként is nagyszerűen tud castingolni, tehát mondjuk a színészi alakításokkal nála olyan nagy probléma nem szokott lenni, de van itt Vinnie Jones, Ray Winstone, Giancarlo Esposito, Edward Fox, Joely Richardson, Kaya Scodelario, szóval, hogy így nagyon-nagyon sok nagyon jó színész van, és hát az Úriemberek második évadát is tulajdonképpen úgy formázta, vagy arra használja a Guy Ritchie, hogy nagyon-nagyon

0: nagyon nagy élvezettel szórakozzon ezekkel a karakterekkel, akik, mármint hogy a főszereplőnk, leginkább, ugye a már említett Theo James által játszott karakter, hát meglehetősen nagy ambíciókkal dédelget. Ugye az első évadban, és aki mondjuk nem látta az esélyt, az egy kicsit most fogja be a fülét, bár nem hiszem, hogy olyan nagy dolgokat elárulok azzal, hogyha elmondom, hogy hát ez a nemes ember, ez úgy lett nagyon menő gangster, fűtermesztő, hogy rábeszélte a többi nemest, eléggé sok helyütt vannak ezek az emberek, hogy a kastélyuk alatt, meg a birtokuk alatt, mert hogy ugye mindegyiknek van ilyen, ott termesztenek füvet, és akkor azt jól eladják, és igazából ő kapcsolatban van egy mafiózóval is, akit a Ray Winston alakít, tehát meglehetősen bonyolult egyébként a kapcsolatuk. No, és hát az első évad nagyjából erről szólt, hogy ezt a hálózatot hogyan alakítja ki ez a karakter. A második évad meg arról szól, hogy hogyan próbálja meg a hálózatot egyben tartani, úgy, hogy közben meg a legalizációs törvényt is manipulálni akarja. Azt most nem árulom el, hogy azt akarja, hogy legyen legális a cannabis, vagy hogy ne legyen, ez derüljön ki a sorozatból, de ez a szál is meglehetősen sok-sok galibát hoz be, mert hogy a történet szerint hát le kell paktálniuk az olasz maffiával, ami egyáltalán nem egyszerű dolog, ráadásul ugye hát az olasz maffiának megvan az a meglehetősen ismert és karakteres tulajdonsága, hogy amikor ők szívességet tesznek, akkor hát annak mindig megvan a következménye, mármint hogy kérnek valamit általában cserébe ezek a jó emberek, és hát Edvártól is, Editől is kérnek dolgokat, és nyilván ebből is mindenféle bonyodalmak származnak. Tulajdonképpen a legnemesebb, legkirályabb Guy Ritchie formulával van megcsinálva ez az évad is. Megtartotta azt a kedves, vagy számára úgy tűnik, hogy nagyon kedves formai húzást is, hogy amikor adatokról, vagy valamilyen tervről beszélnek a sorozatban, akkor így a képernyő, miközben folyik a jelenet, általában sárgával megjelenik szövegileg is az, amiről beszélnek. Ez nyilván nyomatékot is ad az elhangzottaknak, meg hát olyan cool, hogy ki van valami írva a képernyőre, de egyébként is ugyanúgy vannak osztott képmezők, meg váratlan erőszakkitörések, meg hát ebben a második évadban van egy tigris is például, amelyik szerintem egyébként CGI, de nagyon büszkék rá, mert rárakták a sorozatnak a kreatívjaira is, tehát a képekre is, és hát igazából az első részben, mint a második évad első részében is megjelenik a tigris, és azzal együtt, hogy digitális tigris, nem is néz ki egyébként rosszul, úgyhogy megértem, hogy nem akarják eldugni, vagy nem akarják így elfedni, mert valószínűleg elég sokat dolgoztak rá. De egyébként is ez a 8 részes második évad is meglehetősen látványos, mármint valószínűleg rengeteg pénzt költött rá a Netflix, de hát a Guy Ritchie végül is megérdemli, mert bármivel jön ki, ez valóban nézhető. Még akkor is, hogyha ebben a második évadban is érezhető, olyan nagyon-nagyon erős dolgokat nem talált ki, mármint fordulatokat tekintve sem, tehát sokszor egy kicsit olyan megúszósak a fordulatok, de még a legklisésebb csattanókat is be tudja úgy mutatni, meg tudja úgy rendezni, hogy az ember valóban azt érzi, hogy valamit néz is, és nem csak úgy magába villog a képernyő. Szóval a Guy Ritchie rajongók biztosan nem fognak csalódni a második évadban, de szerintem azok se, akik nem gondolják magukat Guy Ritchie rajongónak, csak mondjuk szívesen megnézik ezt a sorozatot. Fönt van mind a 8 rész, ahogy ugye a Netflixen ez lenni szokott, már ha éppen ugye nem szednek egy aktuális évadot, egy aktuális sorozatból ketté, vagy nem tudom, hogy volt-e olyan, hogy háromba szedték, de talán még olyan is volt, de nem, itt a teljes 8 rész fölkerült. No, hát akkor még mindig van egy kis idő a szünetig, úgyhogy akkor még egyel tovább lépünk, ami a mai kínálatunkat illeti. Jön az Akik igazán számítanak című francia film, amire így nekifutásból lehetne azt mondani, hogy ez ilyen tipikus francia limonádé, mármint hogy a franciák az utóbbi években, talán évtizedben ráálltak egy olyan típusú filmre, amire lehet azt mondani, hogy ez ilyen tipikus francia dramedy limonádé. Ezek nem az ilyen segre csapkodós, meg kicsit ilyen bugyutába átmenő, kiabálós francia vonal, hanem a szociálisan érzékenyebb, érdekes karaktereket bemutató dramedy, tehát nem véletlenül használtam az előbb ezt a kifejezést, hogy azért mosolyogni is lehet rajta, de alapvetően az emberi sorsok állnak a középpontba, és itt a két emberi sors, ami nagyon fontos nekünk, az egy férfi meg egy nő, a férfit Pierre Lottin alakítja, aki egy egészen kiváló francia színész, a nőt pedig Sandrine Kiberlin, aki szintén egy nagyon foglalkoztatott francia színész, és a nő tulajdonképpen egy ilyen hipermarketben fut össze a férfival a film elején, egy ilyen meglehetősen különös nyitánya van ennek a filmnek. Azt láthatjuk benne, hogy ez a nő füstbombákat dob szét, vagy igen, füstbombákat dob el a marketbe, a boltba, és hát nyilván így akar lelépni a telepakolt kosarával, de hát megfogják a biztonsági őrök, de ő vállalja a konfliktust, és hát a férfi odalép hozzá és segít neki, és hát nagyon hamar kiderül, hogy bár ők nagyon-nagyon különböző emberek, tehát a nő egy eléggé kitárulkozós, sokszor vidám, vagy legalábbis tudatosan vidámnak látszó valaki, a férfi pedig egy ilyen útszéli, lakókocsiban lakó, befelé forduló 30-as, 40-es fazon, aki egy kicsit ki is maradna a saját életéből, hogyha lenne rá lehetősége, és hát a nő pedig hát három gyerekével él együtt, és éli az egyedülálló anyák nem kifejezetten könnyű életét, és ott közben meg beárnyékolja a mindennapjait, az is, hogy az egészségügyi állapota se a legjobb, és egyre rosszabb lesz, és hát azt gondolnánk, hogy ennek a két embernek, a már említett férfinak és az említett nőnek igazából nincsenek közös pontjaik, de mégiscsak vannak, ez derül ki ebből a filmből. Úgy indul egyébként a film, mintha egy ilyen kis Schindler történet lenne, de igazából nem akar Schindler történet lenni, hanem egy szép történet szeretne lenni két ember találkozásáról, vagy hát arról, hogy hogyan tudunk egymásnak segíteni akkor is, hogyha rettenetesen furák vagyunk. Igazából az szimpatikus a filmben, hogy nem egy nagy film, de nem is akar igazából annak látszani. Alapvetően a kicsi dolgokra megy rá, a kicsi rezdülésekre, és hát arra, hogy a színészek tudjanak rendesen játszani, meg azért mégiscsak csempész ez a film az emberségével egyfajta melegséget az ember szívébe, és ez akkor is így van, hogyha ez meglehetősen gícsesen hangzik. Néhány hete, ugye már említettem, néhány hete megy a mozikba, konkrétan augusztus 27-én mutatták be, de én javaslom, hogy mielőtt kipörög, érdemes megtekinteni, hogyha az ember szeretne látni egy nem feltétlenül feledhetetlen, de arra délutánra per estére szerintem egészen kiválóan megfelelő filmet. No, és hát akkor most már elérkeztünk oda, amit már többször is emlegettem, most jön a kávészünet, és aztán jövök vissza, és folytatom a műsort.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan.
3: elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádiókafén.
1: És már itt is vagyok, jelentem, ez itt a filmszerész, ami folytatódik, ahogy a Szignál már ezt el is spoilerezte, és most jön a Vadásszátok le őket című ír, brit, belga, amerikai film, de igazából nyugodtan mondhatjuk rá, szerintem, hogyha nem a finanszírozás felől közelítünk, hogy ez egy ír film, mert igazából Írországban játszódik, jó tenyésztők között, vagy hát jó pásztorok között, akik talán tenyésztenek is, de inkább azzal foglalatoskodnak, hogy a juhokhoz köthető mindenféle dolgokból élnek, és hogy ezek ilyen olyan dolgok, amiket már nemzedék óta csinálnak a családok, és hát van két család, akik így hát félreértések, meg mindenféle más miatt, nem félreértések miatt is eléggé fúj egymásra. A két főszereplő, tehát azok, akik igazából a galibát csinálják ebben a történetben, az Christopher Abbott, mármint a színész hívják így, a karakterét azt Michaelnek hívják, azt hiszem, és van a Barry Keoghan, aki meg egy nagyon-nagyon foglalkoztatott, a Christopher Abbottnél picivel jobban foglalkoztatott színész, ő meg Jack, és hát az ő fő konfliktusuk az onnan indul, hogy a Michael, aki igazából édesapjával csinálja ezt a pásztorkodást, meg ezt az egész juh bizniszt, hát bajba kerül, vagy hát ő viszi igazából a bizniszt, mert hogy a papája nem nagyon tud kimozdulni a házból, és hát eltűnnek juhok, és aztán előkerülnek elvileg döglötten, de aztán kiderül, hogy nem is döglöttek meg, hanem a rivális család lopta el őket, és hát először azt gondoljuk, hogy egyszerűen azért, mert hogy ki akar szúrni ezzel a másik társasággal, vagy a másik családdal, vagy Michael-lel, meg az apjával, de aztán van a filmnek úgy nagyjából a fele tájékán van egy dramaturgiai fókuszváltása, ez is egyfajta fordulat tulajdonképpen, hogy onnantól kezdve a Barry Keoghan, tehát a Jacknek a szemszögéből láthatjuk a történetet, tulajdonképpen ugyanazt, amit előtte már láttunk, ez egy kicsit ugye olyasmi, mint hát a Vihar kapujában óta szoktunk erről beszélni, hogy ugyanazt a történetet más-más szempontból elmesélve ugye a valóságnak egy jóval árnyaltabb, rétegezettebb verzióját kapjuk, és tulajdonképpen a Vadásszátok le őket is valami ilyesmit nyújt, tehát hogy egészen addig ugye van egy elképzelésünk, hogy miért nyúlták le azokat a kosokat, de aztán amikor láthatjuk már Jack verzióját is, vagy a Jack szempontjából leforgatott verziót, vagy megmutatott verziót, akkor már egy picit máshova helyeződik a hangsúly, bár mondjuk a bűnök, meg a drámai tettek azok azért nem változnak meg, azok lesznek amik, de úgy így közelebb tudunk kerülni a karakterhez. Én azt eléggé sajnálom, hogy ez a film nem jutott el moziba, mert fantasztikusan van ez az ír táj fényképezve, és hát nyilván az ír mindennapoknak is megvan az az olvasata, ami egy filmen nagyon jól tud kinézni, vagy nagyon hangulatos tud lenni, és hát ezt tulajdonképpen ez a film teljesíti is. Az HBO-n egy picit el van bújva, én is véletlenül találtam rá, pedig mondom, szerintem nem mostanában került ez föl, de hogyha az ember szörfözget, mint ahogy én is szoktam, és sokszor sajnos úgy van vége ezeknek a szörfözgetésnek, hogy mondjuk nem nézek semmit, vagy nézek valami olyat, amit már láttam, szóval hogy egy ilyen kínlódás közben nagyon jól tud esni az embernek, ha rátalál egy olyan értékesebb filmre, mint amilyen a Vadásszátok le őket, úgyhogy Vadásszátok le őket, mert mint ezt a filmet is vadásszák le a kedves hallgatók, hogyha felkeltettem az érdeklődésüket. No, és akkor maradt nekünk egy olyan, hát ilyen jó 10 percünk, vagy valamivel több is, és akkor most meg tudom azt csinálni, amit már ígértem, hogy nyújtok egy ilyen kis kitekintést, hogy az ősz, hátralévő részében milyen nagyobb filmek láthatóak majd a mozikban. Természetesen a kiválasztási vagy a rendezési elv az szigorúan arról szól, vagy úgy határozható meg, hogy olyan filmeket fogok most mondani, amik szerintem érdekesek. Tehát ez szól, hogy azért van ebben egy erős szubjektív dolog, de nem baj ez egyáltalán szerintem, és talán önök szerint sem. Nos, most szeptember közepén jövő héten jön a Kaptár című film, ami önmagában még nem lenne annyira érdekes szerintem, mert már ki tudja, 7 vagy 8 ilyen Resident Evil film volt már, ami ugye egy videójátéknak az adaptációja. Ez most azért érdekes, mert a Zack Craig rendezte, aki ugye a fegyvereknek, meg a barbárnak a rendezője, és most ő ilyen hiper-szupermenő csávó, és hát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen franchise filmmel mit kezd, ezért is érdekel, mint ahogy az is érdekel, hogy Brad Pitt mire vegy a kutyával, mert hogy szintén szeptember végén jön a Vadon szíve című kalandfilm, amiben Brad Pitt egy kutyával van, mint az előbb már ezt mondtam, az előzetes az ilyen jó kis túlélő filmet ígér, és hát a rendező pedig David Ayer, azt hiszem így kell ejteni az úriembernek a nevét, aki már több filmet is készített a Brad Pitt-tel, tehát ők nagyon-nagyon jóba vannak. Igen, most nézem a kínálatot, és ezt mindenképpen akartam még mondani, hogy időközben visszatér majd a mozikba a Verdák című Pixar animáció, és azért tér vissza, mert hogy épp 20 éve mutatták be, tehát 2006-os, és mostanában hála jó égnek kezdenek erre rászokni, hogy ilyen jó filmeket, vagy ilyen klasszikus filmeket visszahoznak. Lesz egy japán filmre, már azt hiszem Cannes-ban nyitott talán, vagy Berlinben, a Hirokazu Korida új filmje, ami egy ilyen jövőben játszódó moralista, nem is tudom, tech dráma, az azt hívja, hogy a bárány, amit akarsz, és hát arról szól, hogy egy gyászoló házas pár egy humanoid robotot, egy mesterséges intelligenciával megcsinált robotot, egy gyerekrobotot vesz magához, és hát nyilván azt láthatjuk a filmben, hogy hogyan szuperál ez a fura új család. Ami még visszajön szeptemberben, az a Bosszúállók végjáték című film, az nem azért, mert évfordulós, egyébként 2019-es, hanem azért, mert majd ugye decemberben jön a következő Bosszúállók film, és hát gondolom, hogy ezt szeretnék föleleveníteni, vagy ezért szeretnék föleleveníteni a nem is tudom hányadik fázisnak a záró filmje, de mindenesetre a Marvelnek az volt az első ilyen látványos egysége, mármint ilyen egység záró filmje, és hát azóta igazából olyan nagyon izgalmas Marvel filmeket nem láthattunk, de hát ha majd ez az új, ami decemberben jön, ez tényleg jó lesz. A Amerika kapitányos túl, meg Toros túl, meg az új szereplők is jók lesznek nyilván. Aztán jön a Préri farkas, és hogyha jön a Préri farkas, akkor nyilvánvalóan a kengyelfutó gyalogkakú kis tiszteletét teszi a mozikba. Ugye a Warner rendszeresen csinál ilyen vegyes technikájú filmeket, a Bolondos dallamok szereplőjével és élő szereplőkkel, és a Préri farkas visszavág is egy ilyen technikájú film, és állítólag egyébként eléggé mókás, és a Shauna bárány és a Mossad Fake szörnye is valószínűleg mókás, ez ugye egy gyurmasorozat, egy brit gyurmasorozat, ami szerintem nagyon-nagyon vicces, és most már októberben vagyunk, ahol tényleg elég sok jó film lesz, például jön a Digger, amiről elég sokat lehet hallani mostanában, ugye leginkább azért van, hogy Tom Cruise eszméletlenül el van benne maszkírozva, és hát a rendező se senki, Alejandro González Iñárritunak hívják, a rendezőt, és hát ilyen Oscar esélyt suttognak e filmmel kapcsolatban, ami egy picit úgy tűnik, mintha egy ilyen trumposított Doctor Strangelove verzió lenne, legalábbis a főszereplőnek a stílusa, a személyisége, az hát erősen ezt a fajta szatirikus, ilyen politikai, háborús thriller vonalat, vígjáték thriller vonalat juttatja eszünkbe. Hát az ilyen filmek tudnak szuper jók lenni, letaglózóan jók lenni, meg hát nagyon, nagyon rosszak is, úgyhogy majd meglátjuk, de hát mondjuk az alkotók azok azért eléggé klasszak mint ahogy a Földszín című magyar filmnek, új magyar filmnek az alkotói is eléggé klasszak. Reisz Gábor új filmjéről van szó. Nekem most ezt talán már elmondtam néhányszor az adásban, hogy ő az egyik kedvenc, hanem a kedvenc magyar filmrendezőm, és nagyon vártam az új filmjét, ami az előzőekhez képest is kevés pénzből készült, vagy hát talán egy picivel többet, de hogy ez egy nagyon minimalista dolog, mert hogy egy tulajdonképpen majdhogy egy lakógyűlésen játszódik az egész, egyébként most mutatják be, vagy már be is mutatták a napokban a Velencei Filmfesztiválon, de nagyon hamar eljut hozzánk, én épp most megyek majd a Cinefestre, Miskolcra, és ott fogom megtekinteni a filmet, de akik nem tudják ott megnézni, azok is megnézhetik egyébként Budapesten is majd, mert lesznek ilyen előzetes vetítések is belőle, meg hát októberben már rendesen be is lesz mutatva a mozikba, tehát nem kell rá olyan rettenetesen sokat várni, mint ahogy októberben Freddie Mercury is visszatér a magyar mozikba, a Magic Queen in Budapest, vagyis Budapest 4K című filmen, ugye átnevezték hát ennek mindenféle címe volt, ugye ennek az 1986-ban forgatott koncertfilmnek volt, a Queen Budapesten, így magyarul, meg Varázslat, meg Magic, meg mindenféle ismi. Na most az a lényeg, hogy mivel ugye a koncertnek is, meg a filmnek is ugye most van a 40. évfordulója, ezért felújították, de nem akárhogy újították föl, hanem Peter Jackson cége is beszállt a dologba, és hát ami az előzetes alapján kiderült, hát ez tényleg egészen lenyűgöző, már mint hogy fantasztikusan néz ki a színei, meg az élessége, meg minden nagyon jó. Sajnos nálunk nem lesz IMAX-ben a Magic, más külföldi országokban lesz, de azért meg lehet majd nézni moziba is. Aztán jön a Hálózat ára című film októberben, ami a Social Networknek, tehát a David Fincher féle Facebook filmnek a késői folytatása, és hát annak a filmnek a forgatókönyvét ugye Aaron Sorkin írta, aki egy nagyon menő forgatókönyvíró és rendező is, Oscar-díjas is, meg minden, és hát most a rendezést is átvállalta, és hát kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan folytatja a Facebook sztorit. Aztán jön majd októberben a Még egy kívánság című magyar film, a Dobokat a rendezés, hát ez nem annyira nagyon jó, de azért gondolom, hogy majd megnézik páran, úgyhogy ezért is gondoltam, hogy megemlítem. Aztán jön egy videójáték adaptáció, a Street Fighter című film, ugye, aki egy kicsit is jártas a videójátékokban, az tudja, hogy miről beszélünk, ez egy verekedős játék, és mert készült egyébként ebből egy adaptáció a 90-es években, Jean-Claude Van Damme és Raoul Julia főszereplésével, hát ez nem volt olyan nagyon jó, azt hiszem Kylie Minogue is volt benne, szóval nem lesz nehéz meghaladnia ennek az új adaptációnak az előző feldolgozást. Aztán jön, még mindig októberben vagyunk, és igazából novemberre már nem is fogok rá kanyarodni. Jön a Párhuzamos Történetek című film, ami Asghar Farhadi, a csodálatos iráni rendezőnek az új filmje. Ez egy nyugati történet, mármint hogy nem Iránban játszódik, és hát egészen nagy nevek vannak benne. Isabel Huppert, Vincent Cassel, Pierre Nielny, Virgin Efira, India Herzog, Catherine Deneuve, szóval, hogy azért vannak benne nagyon jó nevek, akikkel valószínűleg akkor is el lehet lenni, ha mondjuk a rendezés nem olyan nagyon, nem lenne olyan nagyon szuper, de hát valószínűleg az lesz, mert hogy a Farhadi azért tud rendezni. Aztán jön még egy magyar film október végén, az Örökség című film, ami egy thriller. Tasnádi István rendezte, Mucsi Zoltán, Molnár Ánor, Lengyel Tamás, Tau Viktória, Udvaros Dorottya, Orosz Ákos, Mátrai László, szóval csomó jó színész, és maga a történet is, hát hogy is mondjam, ígéretes, tehát elképzelhető, hogy kapunk megint egy jó műfaji filmet, ami sosem árt, pláne, hogyha magyar. Aztán még októberhez tartozik a The Goal, az ellenállás hajnala című film, nagyjából ezt kapjuk ettől a 160 perces alkotástól szerintem, ami a címbe is bele van foglaltatva, hogy The Goal-ról szól, meg hát arról, hogy mit is értünk az ellenállás hajnal alatt konkrétan ebben a vonatkozásban, és nézem, hogy még mi van októberben, amit talán meg tudok említeni. Hát még van egy cím, amit én nagyon várok, ez a Clara és a Nap című mozi, amit Taika Waititi rendezett, és egy nagyon híres regényből, Kazuo Ishiguro regényéből készült, és ez nem egy olyan regény, amihez hasonló, nem tudom, minden nap készülnek, és azokat így földolgozzák, és akkor nem tudom, sokan megvették, és akkor egy ponyva regényből csinálnak egy ponyvafilmet, hanem ez valóban egy irodalmilag is igen magas polcon tartott regény, amiből én azt hiszem, hogy talán Magyarországon is megy, ez is egy ilyen robotember barátságról szóló történet egyébként, Magyarországon is megy a színdarab változata, talán az Örkény Színházban, de ebben most nem vagyok biztos, de azt hiszem, hogy ott megy, és Jenna Ortega, Simon Baker, Amy Adams, Steve Buscemi is játszik ebben a filmben, és elvileg október 22-én érkezik a magyar mozikba. No, hát azért szerintem mondtam itt pár címet az őszre vonatkozóan, úgyhogy betartottam az ígéretemet, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok magamra, és ha már ennyire büszke vagyok, akkor el is búcsúzom, mert hogy így elrepült az idő, véget is ért a mai adás. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak engem, és hát keressék a mindenféle felületeken a filmszerész régebbi adásait is, meg ez is hamarosan föl fog majd kerülni Spotify-ra, meg talán az Apple-re is, meg egy csomó másik helyre. Igyekszem jövő héten is azt a színvonalat nyújtani, amit most talán sikerült. Köszönöm szépen még egyszer, hogy meghallgattak, minden jót, és vigyázzanak magukra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez, jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmézenei zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövid listás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Új gyermekvédelmi törvények készülnek, osztályozzák a menzákat, fenntarthatóbb lehet a tűzifa program. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Új, a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomag készül, mely már a jövő héten az országgyűlés elé kerülhet. Erről is beszélt a miniszterelnök a gyermekvédelmi jelentést ismertető sajtótájékoztatón. Magyar Péter ismertetése szerint szigorítják a kiskorúak számára hozzáférhető tartalmakra és a közterületi reklámokra, politikai hirdetésekre és médiatartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szabályokat. Cél továbbá az is, hogy egyetlen gyermek sem maradhasson hónapokig kórházban azért, mert a rendszer nem talált számára megfelelő ellátást. Osztályzatot kapnak a menzák. A közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg, hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid, a hivatal osztályvezetője beszélt a hivatal közösségi oldalán.
6: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek, a Népi Közétkeztetés Felügyeleti Osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumoknak felelősségét.
5: A folytatásban is megóvják a védett erdőket, a rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják majd a nyersanyagot a szociális tűzifa programhoz, ígérte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megduplázzák a szociális tűzifa támogatását. A januári szinten maximálják a tűzifa árát, az áfát pedig 27%-ról 5%-ra csökkentik. Mintegy 1,5 millió háztartásban fűtenek fával idehaza. Idén is keresik a kerékpáros barát településeket, munkahelyeket és közintézményeket. Október végéig várják a jelentkezéseket, novemberben hirdetik ki az eredményeket. Vitézi Dávid miniszter rámutatott, egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, munkába járáshoz, iskolába menet, vagy akár csak egy rövidebb útra. Ez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni. Alapvetően napsütéses idő vár ma ránk, néhol lehetnek csak felhők az égen, amelyekből futó zápor, zivatar előfordulhat. Az északnyugati szél sokfelé lesz élénk, erős. 21 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig csak 16 fokig hűl le a levegő. Front ma nincs felettünk, az allergiásoknak pedig jó hír, hogy a csapadékos tájakon alacsony szintre csökkent a parlagfű pollen koncentrációja. A szárazabb területeken azonban továbbra is magas.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
1: Szép napot mindenkinek, ez itt az Egészségkód, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. A mesterséges intelligencia ma már néhány másodperc alatt válaszol a kérdéseinkre, összefoglal bonyolult szövegeket, segít a tanulásban, az információ keresésben, sőt akár egészségügyi, jogi vagy pénzügyi kérdésekben is tanácsot adhat. De mit értünk AI vakság alatt, miért bízunk meg ennyire magabiztosan a fogalmazó rendszerben? Honnan tudhatjuk, hogy a valódi információkat kapjuk-e meg, vagy csupán egy valószínűnek hangzó, vagy jól hangzó választ, és hogyan használhatjuk úgy a mesterséges intelligenciát, hogy közben ne adjuk fel a saját mérlegelésünket és a felelősségünket. Erről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban Kármán Dániel, a Generali Biztosító Digital Transformation and Design Lab területének vezetője, Head of AI. Örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Én is köszönöm, hogy meghívtatok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Hát gondolom, régóta foglalkozol ezzel a területtel, és hát látod azt, hogy az emberek hogyan állnak ehhez a kérdéshez. Azt mindenképpen szögezzük le, hogy a mesterséges intelligencia válaszai választékosak, logikusnak tűnnek, rendkívül magabiztosan hangzik az, amit kapunk, amit elénk rak egy pillanat alatt. Miért társítjuk ösztönösen ezt a magabiztosságot hitelességgel, miközben a kettő egyáltalán nem feltétlenül függ össze?
2: Rögtön válaszolok erre is, viszont szerintem itt elhangzott egy nagyon fontos dolog, hogy régóta foglalkozok ezzel. Nagyjából 2022, hát, amikor megjelent a ChatGPT, onnantól beszéltünk erről. Természetesen az AI, mint fogalom már sokkal régebben is volt, a Generali is foglalkozott vele, de pont ez adja szerintem ennek a témának most a nagy fontosságát, hogy nagyon gyorsan robbant be, nagyon elterjedt a dolog, és ezért vannak veszélyei a dolognak. Miért bízunk meg benne? Azért bízunk benne, amit te is említettél, rendkívül magabiztosan válaszol. Ugye alapvetően ez a lényege, hogy a kérdéseinkre egy magabiztos választ adjon, ő a kvázi legjobb választ, amit az ő tudása szerint meg tud adni, azt összeállítja nekünk. Alapvetően is én azt gondolom, hogy ez a normális emberi működés, ha valaki magabiztosan mond valamit, vagy valaki elkezdi mondani, hogy egyrészről, másrészről, nyilván az elsőnek fogunk hinni, az elsőben bízunk meg jobban, mert hogy szeretnénk egyértelmű választ kapni valamire. Sokkal nehezebb olyat elfogadni, amikor valaki kvázi kérdéseket tesz föl nekünk, és nekünk kellene jobban utána menni. Ennyiben az AI megkönnyíti a helyzetünket, és ahogy említettem, egyébként ebben van a veszélye is.
1: Hát igen, 3-4 év az nagyon kevés.
2: Az nagyon kevés,
1: a, olyan szempontból, hogy kialakuljon ez a fajta önértékelésünk, és egyáltalán a ChatGPT-hez vagy az AI-hoz fűződő viszonyunk. Ugye a kampányatok középpontjában az úgynevezett AI-vakság áll, amire már utaltam a beszélgetésünk elején. Mit jelent pontosan ez a kifejezés, és milyen hétköznapi helyzetekben érhető tetten?
2: Igen, AI-vakságnak pontosan ezt, amiről az előbb beszélgettünk, nevezhetjük, amikor abban, amit az AI ad nekünk, abban kritika nélkül megbízunk.
1: Vakon megbízunk.
2: Igen, köszönöm nagyon szépen. Így van, ahogy mondod. Ez lehet az is egyébként, hogy mi megkérdezzük, és adott esetben rögtön el is fogadjuk a válaszát, de olyan is lehet, hogy social médiában, vagy bárhol AI által generált tartalmat kritika nélkül elhiszünk, és teljesen egyértelműnek vesszük. Ugye ez az, ami a veszélye a dolgoknak.
1: És majd beszélünk a legveszélyeztetettebbekről is mindjárt. Amire én még kíváncsi vagyok, hogy ugye a kampány egyik legerősebb állítása, hogy az AI nem gondolkodik, mégis hatással lehet ugye a döntéseinkre. Mit jelent ez a bizonyos nem gondolkodik kifejezés? Nem úgy gondolkodik, mint mi emberek, ugye?
2: Pontosan, igen. Nyilván ez egy annyiban egy érdekes kérdés, hogy mit nevezünk gondolkodásnak. Ha azt nevezzük gondolkodásnak, hogy valaki kérdésekre képes válaszolni, össze tudja szedni az információkat, rendszerezni tudja, és egyébként ebből egy megfelelő választ tud előállítani, akkor ilyen szempontból az AI gondolkodik. De az AI nem olyan szempontból gondolkodik, hogy nincsenek érzései, nincsen felelősségtudata, meg akar neked felelni, és egyébként ismer téged, és olyan választ szeretne adni, amit te egyébként elfogadsz tőle, de hogy kvázi új dolgot ilyen szempontból nem fog létrehozni, ő meglévő dolgokat, amiket a saját adatbázisában elér, azokat összegez neked, azokból ad egy általa jónak tartott választ.
1: Most mielőtt még jobban belemegyünk a részletekbe, szerintem tényleg beszéljünk arról, hogy kikre kell leginkább odafigyelni, tehát nem véletlenül vágtatok ebbe bele.
2: Igen. Alapvetően azt gondolom, hogy első körben mindenkire oda kell figyelni. Tehát, hogy én szerintem mindannyian tudunk olyan példát hozni, amikor annyira jónak tűnt egy adott válasz valamilyen kérdésünkre, amikor elhittük az AI-nak, aztán kiderült, hogy mégsem.
1: És hogyha rávilágítottunk, akkor azt mondta, hogy bocsánat, tévedtem. Igen. Neked van igazad.
2: Igen.
1: Ez
2: pontosan.
1: Is
2: így van, igen. Tehát egyébként ilyen szempontból nagyon kulturáltan el lehet vele beszélgetni.
1: Esetleg van egyébként olyan kutatásotok, ami megerősíti azt, hogy kik a legveszélyeztetettebbek?
2: Igen, idén nyáron egy 1000 fős reprezentatív mintán végeztünk egy kutatást AI témakörben. Nagyon érdekes adatokat adott ez. Lényegében mindenki hallott már az AI-ról ezek alapján, és a 40%-a a válaszadóknak azt mondta, hogy ő egyébként ért is hozzá, és jól ért hozzá. Az látszódik, hogy legnépszerűbb téma természetesen az információkeresés, az összes megkérdezett 60%-a már egyébként használta ilyenre, és ezen belül is akár egészségügyi kérdésekre, akár pedig pénzügyi befektetési kérdésekre is jelentősen használják. Egészségügyi kérdésben már a megkérdezettek 50%-a már tett föl ilyen kérdést az AI-nak, és egyébként ezek egy része meg is bízott abban, amilyen választ kapott. A pénzügyi témában pedig körülbelül a negyede a megkérdezetteknek. De azért én kettő olyan részt hoznék ide, vagy kettő olyan szegmest, akik nagyon veszélyeztetettek. Az egyik az, aki azt gondolja, hogy az AI mindenben jó. De az egészet szerintem mindannyian ismerünk ilyen embereket, akik mindent elhisznek az AI-nak. Őket nagyon erőteljesen fel kell világosítanunk arról, hogy ez nincsen így. És nem szabad az egész életet az AI-ra építeni. Az AI nagyon-nagyon hasznos társ a mindennapokban, de nem egy kizárólagos társ.
1: De gondolom, itt az életkor, a digitális jártasság sok minden felmerülhet.
2: Így van. Igen. Pontosan. Viszont ha már életkor szóba jött, ugye nyilván a gyerekek azok, akik extrém veszélyeztetettek ilyen szempontból, mert hogy egyrészt ők már önnekik ez a természetes. Hiszen aki most kezd el telefont használni, internetet használni, stb., nem látta, hogy van egyébként AI nélküli élet is. Mert egész egyszerűen ebben szocializálódtak, és ez szerintem egy nagyon érdekes gondolat, hogy mondjuk akár 5 évvel ezelőttig is az volt egy nagyon-nagyon hasznos skill, hogy hogyan keres. Mert hogy annyi információ volt elérhető, és ebből hogy választ ki azt, ami egyébként helyes, hogy választ ki, amire neked valóban szükséged van. Igazából ez megváltozott. Jelen pillanatban erre már nincsen szükség, hogy tudjál keresni, hiszen ott vannak a különböző generatív AI-os alkalmazások, egy darab kérdéssel bármire választ kaphatsz. Az lesz most már a nagyon hasznos skill, hogy tudod ezeket a válaszokat ellenőrizni, és egyébként megmondani, hogy ez valóban igaz, vagy nem igaz, vagy egy kicsit finomítani kell, és erre kell egyébként azt gondolom, főleg a gyerekeket minél előbb megtanítani.
1: Igen, erre akartam rávilágítani, hogy ha már gyerekek, akkor az AI használata kapcsán, akik még mielőtt elkezdik a tanulást, meg az információszerzést, akkor kell velük ez ügyben foglalkozni? Vagy, tehát mikor van az a pillanat, amikor már befogadóak, még nem túl korai, de nem késő az információ átadás? Ez egy nehéz kérdés.
2: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Nem is érzem azt, hogy egyébként erre feltétlenül a pontos választ meg tudom adni, de azt gondolom, hogy onnantól kezdve, hogy a gyerek megkapja az első digitális eszközét, és elkezdi használni az internetet, mint ilyet, és most nevezzünk mindent internetnek, ami online folyik, onnantól megvan az a felelősségünk, hogy ezekre a kérdésekre rá kell világítani, és ahogy egyébként én azt gondolom, hogy minél nagyobb lesz egy gyerek, annál jobban mondjuk a szüleinek a véleményét kétségbe vonja, ugyanígy el kell mondani, hogy nyugodtan kétségbe vonhatod az AI-nak a véleményét is. Az AI-tól nyugodtan kérdezhetsz annyit, amennyit szeretnél, ő nem fog úgy elfáradni, mint a szülők, mint a tanárok, nem fog megsértődni ezen.
1: Lehet, hogy türelmesebb is lesz.
2: Türelmesebb is lesz, így van, tehát ilyen szempontból neki az összes kérdést nyugodtan föl lehet tenni, ezt a végtelenségig lehet vele csinálni.
1: Ugye a legveszélyeztetettebbek kapcsán a gyerekek merültek fel, de hát azt gondolom az idősek is ide tartozhatnak. És igazából azt hoznám be a beszélgetésbe, hogy egészen más következménye lehet egy pontatlan receptnek vagy utazási tippnek, mint mondjuk egy hibás egészségügyi, jogi vagy pénzügyi tanácsnak. Melyek azok a területek, illetve melyek azok az élethelyzetek, amelyekben különösen veszélyes lehet kizárólag az AI válaszaira támaszkodni?
2: Alapvetően szerintem egyszerűen úgy lehet megfogalmazni, hogy minden olyan helyzet, amikor a döntésnek súlya van. És ez egy ilyen szempontból akár egy utazási terv is lehet olyan, mert hogy ott is tudsz rosszul választani, sok pénzed, sok időt, stb. Múlhat rajta, de természetesen vannak kiemelt területek, kettőt ezek közül említettél is, nyilván az egyik az egészségügy, a másik pedig a különböző pénzügyi befektetési dolgok, én egy harmadikat hoznék még ide, ez a jogi kérdések, amik mind olyanok, hogy nagyon jó válaszokat lehet kapni, de nem szabad kizárólag az AI-ra hagyatkozni. És például az egészségügy példájából tudnék hozni egy dolgot, azt szerintem nagyon jól meg lehet kérdezni tőle, hogy itt van a vérvételemnek az eredménye, mit jelent ez a sor. És akkor azt azért nagy magabiztossággal el tudja mondani. Hogyha abból egyébként valami negatív jön ki ránk nézve, akkor viszont már ne az AI-t kérdezzük meg, vagy ne csak az AI-t kérdezzük meg arról, hogy akkor mit csináljak.
1: Tehát van egy egészséges határ mondjuk az öndiagnosztizálás, meg az egészségügyi tanácsadás között, ha jól értem.

0: források, vagy ahogy te is említetted, a szakembert bevonni?
1: Alapvetően szerintem az, amikor túl jól hangzik a válasz, az egészen biztosan olyan, amikor el kell kezdenünk gyanakodni, vagy amikor mi is azt érezzük, hogy nincsen egy jó válasz az adott kérdésünkre, amikor már eleve azért fordultunk az AI-hoz, mert azt szeretnénk, hogy több oldalról megvilágítsuk a kérdést, több oldalról legyen megvizsgálva az, hogy mi is a helyes válasz, nem is biztos, hogy van egy helyes válasz, és hogyha ezekre a kérdésekre az AI egyébként azt mondja, hogy de ez van, ezt csinált, akkor egyértelműen érdemes gyanakodni, hogy ez nem biztos, hogy így jól van. És tovább menve az, hogy viszont mi a jó válasz, az egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Mert hogy szerintem abban a világban élünk, ahol nincsen egy helyes válasz általában a dolgokra. Mert hogy mindenki a saját közegének, a saját kulturális, meg hasonló nézeteinek megfelelően dönt arról, hogy ő mit fogad el egy valós igazságnak. Én azt gondolom, hogy ezekhez a csatornákhoz, ahova eddig is fordultunk, érdemes oda menni, és pont az a lényeg, hogy minél több oldalról meg tudjuk vizsgálni a dolgokat, annál kevésbé leszünk veszélyeztetettek az AI-vakság témájában.
0: De én azt gondolom, hogy a hallgatókban is biztos felmerül a kérdés, hogy első pillantásra meglepő lehet, hogy egy biztosító indít edukációs kampányt az AI-vakság témakörében. Hogyan kapcsolódik össze a mesterséges intelligencia használata a kockázatkezelésével, illetve a károk megelőzésével, mert itt jöttök ti be a képbe.
1: Igen, ez eleve szerintem egy érdekes téma, mert hogy a biztosítókat azért szerintem elsősorban úgy tekintik az ügyfelek, hogy amikor káron van, majd akkor foglalkozik velem a biztosító. Nyilván mi ennél azért felelősségteljesebben állunk az ügyfelekhez, meg állunk az értékekhez, és azt szeretnénk, hogy ne is következzen be akár. Úgyhogy pont egyébként ebben a két témában, amiről már beszéltünk, akár az egészségügyi dolgoknál, akár pedig a pénzügyi döntéseknél érezzük azt, hogy edukálnunk szükséges az ügyfeleket, és el kell nekik mondani azt, hogy mi itt voltunk idáig is, ezután is itt leszünk, és mondjuk egy pénzügyi döntésnél ne csak és kizárólag az AI hozza meg a döntést, hiszen ott vannak a mi felkészült szakembereink, és velük együtt, akár természetesen az AI segítségével jöjjenek létre ezek a döntések, mert mi azt gondoljuk, és ebben hiszünk, hogy együtt az ember bevonásával fog megtörténni az, ami egyébként valóban jó személyre szabott az ügyfeleinknek. Nem olyan régen egy konferencián hallottam ezt a kifejezést, és most angolul fogom mondani. Insurance will be a people's business forever. És én ebben hiszek. Tehát, hogy a nem fogjuk tudni a biztosítási döntésekben az emberi tényezőt kiváltani.
0: És egyébként meg mindenképpen kétszer húzzuk alá a prevenciót, mint fontos szempontot. A General is úgy tudom, vagy gondolom, hogy használ mesterséges intelligenciára alapuló megoldásokat. Hol segítheti valóban a munkát, a ti munkátokat akár az AI, és mely döntéseket nem szabad, vagy nem engedtek át teljesen?
1: Alapvetően én azt gondolom, hogy most még bőven ott vagyunk, hogy semmit nem szabad kritika nélkül elfogadni. Tehát nagyon jól feltanítható AI-os alkalmazások vannak, de mégis meg kell maradni a jelen pillanatban a végül az embernek a végső döntésnél. Ez most egyébként igaz is részünkre. Ahol tud nekünk segíteni, az a különböző csalás vizsgálatoknak a része, a dokumentumfeldolgozások, e-maileknek a feldolgozása. Tehát elsősorban olyan esetek, ahol nagy mennyiségű adat van, és ezt az adatot kell valahogy feldolgozni. Nyilván erre egy megfelelően képzett AI az sokkal gyorsabban, és hasonlóan jó eredménnyel képes, mint ahogy azt egy ember megtenni. Sőt, egy csomó esetben egész egyszerűen emberi kapacitás az nem is lenne az adott adatmennyiség feldolgozására képes.
0: Na most, ami még fontos a beszélgetésünk kapcsán, vagy fontos lehet, az a felelősség, felelősségi határok, és ez onnan jut eszembe, hogyha egy AI rendszer hibás javaslatot ad, amiről mi beszéltünk, hogy ez azért előfordulhat, az ember pedig ez alapján dönt, akkor ugye könnyen elmosódhat az, hogy ki a felelős, hol van itt a határ, a fejlesztői a felelősség, az AI-t alkalmazó szolgáltatói, vagy a felhasználói.
1: Erre nincs helyes válasz jelen pillanatban. Ugye azt szerintem láthatjuk, hogy amikor használunk egy AI-os alkalmazást, akkor nagyjából az összes kiírja, hogy egyébként az ő által adott válaszok, azok AI által generált válaszok, ezeknek a helyessége az nem 100%-os, lehetséges, hogy valamilyen hibát vétett, ezzel

0: lényegében kvázi a felelősséget megpróbálják ezek az eszközök magukról levinni, és sok szempontból én azt gondolom, hogy ez is lesz a jövő. Tehát nagyon nehéz lesz majd felelősségre vonni ezeket az eszközöket, mert hogy nagyon banális példa, nyilván az atomenergiát lehet jó és rossz célra is használni, az emberen, a felhasználó múlik ez. Nyilván itt bejövünk mi a képbe, mi, akik mondjuk adott esetben vagy saját magunk használunk föl különböző jelös megoldásokat belsőleg a biztosítói ügymenetben, vagy adunk oda egyébként az ügyfeleknek különböző jelös lehetőségeket, hogy mi olyan környezetet teremtsünk, ami az általunk legbiztonságosabbnak vélt környezet, amiben minimális a hibázásnak a lehetősége, de én azt gondolom, hogy nagyon sokára jön el, ha egyáltalán valamikor az az idő, amikor kimondhatjuk, hogy nulla a hibázásnak a lehetősége.
1: Egyébként mennyire csökkentheti a kritikus gondolkodást azt, hogyha nagyon az AI-ra hagyatkozunk?
0: Népszerű ez a kérdés, hogy mennyire csökkenti a kritikus gondolkodást. Alapvetően akkor biztosan csökkenti, hogyha azok, amikről most beszéltünk, az nem történik meg, és elhiszünk mindent, AI-vakságban szenvedünk, és nem is próbáljuk meg kritikával kezelni az AI-nak a válaszait. De másik oldalról, ha viszont ilyen szempontból tudatosan viselkedünk, akkor pont, hogy akár még erősítheti is a kritikus gondolkodásunkat, mert például jobban utána nézünk dolgoknak. Nagyon sok múlik azon, hogy mikor, hogyan és mire használjuk egyébként az adott eszközt. És egyébként itt a felelősség témakörében azért szeretnék behozni még egy dolgot, mert hogy az egy szerintem teljesen logikusan felvethető kérdés, hogy a biztosító, aki ugye kockázatokkal foglalkozik, ő biztosítana-e ilyet, vagy biztosítani fog-e, vagy már biztosít-e olyat, hogy az AI hibából eredő károknak a megtérítése. Jelen pillanatban a Generali egyébként nem csinál ilyet, viszont nemzetközi példa már van rá. Tehát lehet kötni egy német biztosítónál olyan felelősségbiztosítást, aminél tehát a saját AI-os rendszeréd által elkövetett hibák után kárkifizetés van, az elmaradt bevétel után tudnak fizetni, vagy pedig egyébként adott esetben különböző ilyen brand meg népszerűség csökkenésért lehet fizetni. Nyilván jelen pillanatban ez még egy nagyon új dolog, ahogy maga az egész témakör nagyon új, de én azt látom, hogy erre szükség lesz. Tehát, hogy ugye ez egy valós kockázat, ezzel együtt élünk. Ha a biztosító így tekint magára, és a Generali így is tekint magára, hogy az ügyfelei kockázatait próbálja csökkenteni, akkor előbb-utóbb valamilyen választ adni kell.
1: És hát onnan indultunk, hogy a Generali mesterséges intelligenciával kapcsolatos stratégiájának kialakítását és megvalósítását koordinálod, teljesen benne vagy a témába. Záró kérdésként, hogyha néhány egyszerű szabályt vagy tanácsot kellene megfogalmazni a hallgatóknak, hogy hogyan, mire figyeljenek akkor az AI felhasználóknak, mi az, amit mindenképpen érdemes betartaniuk?
0: Én három dolgot mondanék. Tehát az első az, hogy mindenképpen ellenőrizz le, amit az AI mondott. Ugye az elején nem feltétlenül volt így, de most már alapvetően mindegyik eszköz forrás megjelöléssel megy tovább.
1: Meg hogy megerősíti ilyen más ezt az információt akár?
0: Így van. Igen, tehát ugye ez lenne a másik, hogy adott esetben újabb kérdéssel is pontosan ugyanezt a választ adja. Nyugodtan visszakérdezhetsz az AI-jal, hogy biztos vagy benne, hogy ez a helyes válasz, és én már futottam bele olyanban, amikor azt mondta, hogy igen. Tehát, hogy általában el lehet őt bizonytalanítani, de volt, amikor maga biztosan azt mondta, hogy igen. És a legutolsó dolog az pedig egész egyszerűen az, hogy amikor elbizonytalanodtál, akkor ne feltétlenül az AI-hoz menjél, hanem menjél egy szakemberhez ezzel kapcsolatban, mert a végső jó választ azért a szakemberektől várhatjuk. Például itt a pénzügyi kérdéseknél nagyon fontos kiemelni, hogy az AI nem tud releváns pénzügyi tanácsot adni, tehát ha valamilyen kérdésed van, akkor előzetesen nyugodtan lehet hozzá fordulni, de a biztos választ, azt a választ, ami teljesen rád van szabva, aki ismer téged, az például egy biztosító esetében a személyes tanácsadó lesz. Úgyhogy ezért mindenféleképpen azt kérjük mindenkitől, hogy a személyes biztosítási tanácsadóhoz forduljon a végső döntés meghozatal előtt.
1: Akkor legyen mára ez a végszó, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Kármán Dániel, a Generali biztosító, a Digital Transformation and Design Lab területének vezetője, Head of AI volt ma az Egészségkód vendége.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba-Mama kupon magazint még ma. A Promobox Box Baba Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers, kiemelt partnerünk a For Life Medical Center és a Go For Life webshop.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café, van barátod!
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis prémium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.
1: Ez itt még mindig az egészségkód. Témánk az autizmus, illetve az autizmus spektrum zavar. Mit jelent ez az érintettek, illetve a szűkebb és tágabb környezetük számára a mindennapokban? Illetve azt is megnézzük ma az egészségkódban, hogy hol és hogyan tud segíteni a szakember. Vendégem a stúdióban Fináli Magyari Judit, klinikai szakpszichológus, az Autizmus Alapítvány pszichiátriai ambulancia munkatársa. Örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Valamint itt van velünk a mai napon is Kovács Róbert, a Semmelweis prémium ügyvezető. Szervusz Robi, örülök, hogy itt vagy.
3: Szervusz Judit, én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Mit értsünk pontosan autizmus spektrum alatt, mert hogy ez nagyon sokszor elhangzik, de mégis azért sokan nincsenek tisztában vele.
2: Igen, az autizmus spektrum zavar az tulajdonképpen az idegrendszeri fejlődésnek egy sajátos útja. Nagyon sokáig zavarként tekintettünk erre, ugye a BNO-ban, a betegségek nemzetközi osztályozásában autizmus spektrum zavar néven szerepel ez a fejlődési sajátosság. Ma már sokkal színesebben tekintünk erre a képre, egy neurodiverzitásként, ami azt jelenti, hogy mindannyian nagyon sokfélek vagyunk emberek különböző idegrendszeri sajátosságokkal, és az autizmus spektrum zavarba tartozó embereknek különböző területeken vannak tartós minőségi eltérések a fejlődésükben.
1: Nagyon óvatosan említettem az elején a számot, hogy minden hányadik embert érint. Egy picit ezt, hogyha nyilván nem is pontos számokban, de rakjuk rendbe, hogy mik a trendek.
2: Most már azt látjuk, hogy több mint az emberek 1%-a érintett. Ebben vannak különböző kutatások, van, ahol minden 60-70. Embert lehet diagnosztizálni. Magyarországon nagyjából ilyen 1%-ra tesszük, tehát nagyjából olyan 100 000 ember érintett.
3: Ez az 1%, ez 5-10-20-50 éve is ennyi volt, vagy ennek a másságnak a felszínre jövetelét az elősegítette, hogy úgy változik a társadalom, változik a kultúra, változik az egymás iránti fogékonyság, jobban kezelünk ilyen helyzeteket, szóval ez mindig 1% volt, vagy adott esetben ez a modern kornak egy kicsit is a terméke?
2: Igen, tehát azt gondoljuk, hogy nagyjából hasonló volt az előfordulás, a gyakoriság mindig, de azok a száma, akiket diagnosztizálunk, vagy detektálunk, tehát fölismerünk, azoknak a száma sokkal több lett az elmúlt évek során. Ez azért van, mert a tudomány, a diagnosztikai rendszerünk, az autizmus spektrum zavarról való tudásunk az sokkal szélesebb és összetettebb lett, és sokkal több érintett személy kerül szakemberek köré, kezébe, és születik diagnózis. De mennyire? Nem gondoljuk azt, hogy effektíve több ember érintett.
3: Mennyire korán ismeri ezt fel ma a tudomány?
2: Egész pici életkortól már lehet diagnosztizálni, vagy elindulni egy diagnosztikai úton, amikor egy szülő azt érzi, hogy valami más, valami nem úgy alakul a fejlődésében a gyermeknek, ahogy azt ő érzi, vagy ahogy azt gondolná. Tehát ha van egy ilyen első megérzés, már mindenképp érdemes elindulni. Ugye már a védőnők szűrő kérdéseiben is vannak olyan tételek, amik az autizmus spektrum zavarnak a korai jeleire kérdeznek rá. Tehát az egy tévhit, hogy 2-3 éves kor előtt nem lehet diagnosztizálni, vagy elindulni egy ilyen úton. Az biztos, hogy 4 és 5 éves kor között szokott a leginkább szem elé kerülni, vagy leginkább látványos lenni az a tüneti kép, ami az autizmusra jellemző.
1: Nyilván ebben sok minden benne van, a szülők edukálatlansága, miért lennének egyébként edukáltak ezen a területen, de milyen korai jelekre érdemes figyelni?
2: Igen, tehát azt nem mondtam, hogy tulajdonképpen mi ennek a spektrumnak, vagy mi ennek az eltérő viselkedésnek a sajátossága, vagy fejlődésnek a sajátossága. Itt egy autisztikus diádról beszélünk, tehát két alapvető terület érintett a fejlődésben. Az egyik az a reciprok szociális interakciók és reciprok kommunikáció minőségi eltérése.
1: És tehát, akkor ezt
2: igen, tehát ez a kölcsönös társas kommunikáció, tehát amikor beszélgetünk egymással, amikor kapcsolódunk egymáshoz, akkor van egy egy ilyen természetes folyamata annak, hogy hogyan olvasom le a másik mentális állapotát, hogy mit érezhet a másik, mit fog csinálni a következő pillanatban a másik, mire gondol, ha nem is mondja ki szavakkal. Tehát van egy ilyen gondolatolvasási képessége a neurotipikusan fejlődő embereknek, és az autizmus spektrumzavarral érintetteknél ez nem tud annyira gördülékenyen, olyan automatikusan, olyan finoman működni. Ez ilyen mentalizációs nehézségnek is nevezzük, és ez a kommunikációnak és a kapcsolódásnak minden területére hatással tud lenni, akár egy egyszerű small talk, egy beszélgetés nehezebb lehet, illetve az elvontabb tartalmak, a vicceknek a megértése, vagy egy társaságban való barátkozás, kapcsolódás nehezített lehet. Nyilván attól is függ, hogy ebben a multidimenzionális spektrumon hol helyezkedik el az ember. A másik ilyen nagyon fontos terület, ugye a diádból a másik, ez pedig a szűk körű, sztereotíp, repetitív érdeklődés, aktivitás, viselkedés, ami pedig magyarra lefordítva arra vonatkozik, hogy a viselkedés, szervezés, tervezés, ez rugalmatlanabbul működik. Valahogy a környezethez való alkalmazkodás, a viselkedés megszervezése, a váratlan helyzetekhez való alkalmazkodás, ez sem olyan automatikus, hanem egy picit rigidebb és merevebb, és ide tartozik azért az érdeklődésnek is meg a játéktevékenység eltérése, tehát nagyon gyakori, hogy egy bizonyos érdeklődés az nagyon kiemelté válik egy ember számára.
1: Beszéljünk a kialakulásáról, uh-huh. Ugye itt ez egy genetikailag örökölhető, korábban ugye betegségnek neveztük, most ugye inkább másként beszélünk róla, ezekről a diagnózisokról, vagy egy kicsit utalnék arra, amit Robi korábban mondott, hogy itt a mai modern világunk, vagy a környezeti tényezők mennyire befolyásolják.
2: Uh-huh. Igen, tehát alapvetően genetikai okokra lehet visszavezetni. Az autizmussal élő gyermek már magzatként is autizmussal él a hasunkban, hogy milyen környezeti hatások vannak, amik esetleg a genetikára hatással lehetnek, ezt nagyon sokat vizsgálják. Amit eddig sikerült tényleg alátámasztani és bizonyítani, tehát az idősebb apáknak nagyobb esélye lesz a gyermekük autizmusban érintett. Ez egy ilyen statisztikai összefüggés, hogy pontosan mik a összefüggések, vagy ez csak egy együttjárás, azt nem tudjuk.
1: Tehát
2: még,
1: egyetlen okot nem lehet megjelölni?
2: Nem. Tehát itt több száz génnek a különböző kombinációjáról van szó. Igazából még a tudomány nem tudta teljesen detektálni, hogy pontosan mi az a együttállása a génállományunknak, ami ezt okozza, de valószínű, hogy nem is egy konkrét ilyen együttállás van, hanem ez egy nagyon színes kép. És azt látjuk kutatásoknál, hogy az agyfejlődés strukturálisan is, meg a funkcionálisan is lehet látni sajátosságokat autizmussal érintett embereknél, de hogy ezek is nagyon színesek, és nem feltétlenül mindenkinél egyformán kimutathatóak.
3: Hogyha egy szülő, vagy akár egy védőnő felfedezi, vagy detektálja ennek az állapotnak a meglétét, akkor tudomány mai állása szerint milyen megoldások vannak arra, nem szándékosan nem terápiát uh-huh. akartam mondani, hogy esetleg a negatív hatások a legkevésbé befolyásolják az ilyen típusú gyermekeknek a felnövekedését, vagy a tanulási uh-huh. képességeit, hogy hogyan zajlik ez a gyakorlatban?
2: Igen, tehát hogy azt gondoljuk, hogy amint felmerül, hogy esetleg valami eltérés van a fejlődésben. Nagyon fontos, hogy minél hamarabb diagnózisra kerüljön sor és ellátásba kerüljön az adott gyermek, mert hogy a korai intervenció az nagyon hatásos tud lenni, és megelőzhető egy csomó későbbi nehézség. Tehát mindenképpen el kell jutni egy kivizsgálásig, aminek több útja is lehet. Van, hogy mondjuk egy óvoda jelzi, vagy az iskola, és a pedagógiai szakszolgálatba kerül először az érintett gyermek, aztán később tovább küldhetik pszichiátriai kivizsgálásra, és bármely pszichiátrián lehet elvileg autizmus diagnózist kapni, tehát hogy erre felkészültek a pszichiátriai központok, és vannak speciális magán és állami hely, ahol pedig fókuszáltan azokat a gyerekeket, vagy fiatalokat, vagy akár felnőtteket is lehet fogadni, akiknél gyakorlatilag már egy előszűrés volt, és és az autizmus irányába történik a diagnózis, ilyen az alapítvány is, ahol én dolgozom, oda úgy kerülnek vizsgálatra, hogy már fölmerült, hogy az autizmus fönnállhat. Nem egy általános kivizsgálásról beszélünk, hanem egy specifikus kivizsgálásról.
1: Igen, azt szerettem volna kérdezni, hogy hogyan történik ez a kivizsgálás, hogyan képzeljük el.
2: Igen, ennek van egy protokollja, ami különböző ajánlásokat foglalnak magukban. Az fontos, hogy teamben dolgozunk, tehát van mindig pszichiáter, nyilván gyerekeknél gyerekpszichiáter, felnőtteket is ugyanúgy vizsgálunk, ott felnőtt pszichiáter, gyógypedagógus, pszichológus kollégák dolgoznak együtt. Nagyon fontos mindig a hosszmetszeti kép, tehát a fejlődés menetnek a feltérképezése egészen születéstől addig az életkorig, ahol éppen tart a vizsgált személy, és a keresztmetszeti kép, tehát hogy mi egy vizsgálati helyzetben hogyan látjuk, mit látunk az emberen, vagy a gyereken, és tehát általában van egy nagyon részletes interjú, egy fejlődésmenet feltérképezése a szülőkkel, vagy a legközelebbi hozzátartozókkal, és megvizsgáljuk nyilván az érintett gyereket. Van ebben egy struktúrálatlanabb, informálisabb vizsgálati rész, illetve vannak diagnosztikai vizsgáló eszközök, amik standardebb módon vizsgálják az autizmus tüneteit, és ezeket a tüneteket vesszük gorcső alá, és vizsgáljuk meg, hogy jelen vannak-e, vagy sem. És az még nagyon fontos, hogy több helyről jöjjön az információ, tehát hogyha van lehetőség, akkor pedagógiai véleményeket kérünk, ha voltak korábbi vizsgálatok, akkor azoknak a leleteket bekérjük, a leírásokat.
1: Gondolom, szülőkonzultáció.
2: Igen, tehát a szülőkkel mindenképpen ugye felvesszük az anamnézist, tehát a fejlődésmenetet, és megnézzük esetleg, hogy közösségben hogy viselkedik egy gyermek, ha van videófelvétel, akkor azt is tudjuk elemezni, tehát nagyon sok helyről próbáljuk összeszedni az információt, és általában azért egy ilyen 3-4 alkalom, mire megszületik egy diagnózis.
1: Na most mondjad.
3: Az ilyen típusú gyermekeknek általában is vannak, vagy nem is tudom, hogy kérdezem, szóval így ettől függetlenül is vannak tanulási problémái, vagy ezek a tanulási problémák inkább abból generálódnak, hogy a kommunikáció megy nehézkesebben nekik, akár verbálisan, akár nonverbálisan.
2: Igen, ez nagyon fontos, hogy ugye azt mondtam, hogy nagyon sok színű azért az autizmus spektrum zavar, és nincs két egyforma érintett, és nagyon-nagyon függ attól, hogy kinek milyen nehézségei vannak, vagy akár erősségei, attól függően, hogy milyen az intellektusa, hogy milyen a támogatási szükséglete, tehát hogy mennyire tud autonóm önálló lenni, vagy mennyire szorul a környezete segítségére, hogy milyen a verbális képessége, mert nagyon sok, tehát gyakori a megkésett beszédfejlődés, vagy a beszédfejlődés elmaradása, milyen a személyisége, és milyen a környezeti hatások, tehát mennyire támogató a környezet, vagy mennyire protetikus, vagy mennyire akadálymentes a környezet, és mindettől függ az, hogy mennyire tud jól boldogulni, vagy pszichés jól létben lenni egy adott gyermek, és ezektől is függ az, hogy egyéb probléma fölmerül-e. Gyakoribb a tanulási nehézség, egyéb tanulási nehézség autizmusnál, mint a neurotipikus gyereke, hát még már nem neurotipikus, akiknek már van diszük, tehát hogy mint a nem autizmusnál élő gyerekeknél, tehát gyakoribbak a diszek, tehát diszkalkulia, diszgráfia, illetve az ADHD az, ami most már látjuk, hogy nagyon sokszor együtt jár az autizmussal, tehát más nehézségek is tudnak társulni, de nem törvényszerű.
1: Nézzük már azért meg a tévhiteket is, hogy rengeteg tévhit él az autizmus, illetve az autizmus spektrum zavarral kapcsolatban az emberekben.
2: Igen. Tehát ugye a kialakulásával kapcsolatban szerintem a leggyakoribb tévhit az az oltások összefüggésbe hozása, tehát nincs összefüggés az oltások és az autizmus között. Ez már többszörösen bizonyítva lehet mindenféle tudományos vizsgálattal. Annak idején volt egy Wakefield nevű ember, aki hogy saját oltását fejleszte, ezért meghamisított adatokat, de jobb is nem beszélni róla, hogy ne terjedjen a köztudatba ez a történet, mert ez nagyon, nagyon sok szülőt bizonytalanságba tud vinni. Milyen tévhitek vannak még? Ugye az, hogy ugye az autizmus szó, az az autosz, önmagába fordulás szóból ered, ezt így a 20. század elején lett ez az elnevezés, aztán később így az 1940-es évek során születtek meg az első fogalmak, az autizmus, vagy az autizmus leírása, és akkor azért még egy nagyon másfajta működésmódot hívtunk autizmusnak. azokat a gyerekeket diagnosztizálták így, akik nem kommunikálnak a környezetükkel, egyáltalán nem vesznek fel mondjuk szemkontaktust, nem tudnak beszélni, ilyen repetitív mozgásokat végeznek, pörögnek, forognak, repkednek, és ez a kép élt sokáig bennünk, aztán később a Rémennek a figurája.
1: Igen, az esőember figurájával azonosítottuk.
2: Igen, az esőember figurájával. És
1: ami
2: az,
1: egy remek film, de ugye minden autizmussal élőre nem alkalmazható.
2: Igen, tehát pont ezek az úgynevezett savon, ezek a szigetszerű képességek is ugye a Rémennél megvannak, hogy ránéz a gyufára, és látja, meg tudja számolni így ránézés, hogy ott hány darab van. Tehát, hogy ez azért nem így van jelen, hanem mondom, egy sokkal színesebb kép, és még régen, főleg az értelmileg akadályozott intellektuális képességzavarral szenvedő autizmussal élőket diagnosztizáltuk, ma már azt látjuk, hogy az épp intellektusúból van több, csak őket inkább az elmúlt 5-10 évben kezdtük felismerni. Ami még egy tévhit, hogy fiúkat érint. Igazából ugyanannyi fiú és lány érintett, fiúk gyakrabban kerülnek, vagy gyakrabban kapnak diagnózist, mert egyrészt abból indulunk ki, hogy a fiú vagy egy lány nem lehet érintett, és ezért ők sokszor más diagnózist vagy téves diagnózist kapnak, és sokszor sokkal később kapnak diagnózist, akár fiatal felnőtt korban, illetve eleve a lányok azért egy picit szociálisabbak eleve, és jobban kompenzálnak, maszkolnak, tehát jobban tudnak úgy csinálni, mintha neurotipikusok lennének, de attól még belül ugyanolyan nehéz nekik, meg fárasztó úgy csinálni, mintha nem lennének autizmussal élők, és ez aztán később nagyon sok egyéb nehézséget tud okozni, meg egyéb pszichés nehézségeket, ez a maszkolás. Tehát lányok is ugyanúgy érintettek, és jó, hogyha tudjuk, hogy ez létezik.
1: Az nagyon fontos, hogy ezek a dolgok így napvilágra kerültek, vagy kimondta. Én arra lennék kíváncsi, hogy a magyar társadalom hol tart az elfogadás tekintetében?
2: Hát én azt gondolom, hogy ez egy komplex kérdés, hogy általában így a másság, vagy a nem tipikussággal kapcsolatosan azt gondolom, hogy egy picit el vagyunk késve, ha csak abból indulunk ki, hogy hány kerekesszékes embert látunk az utcán, hogy amikor én külföldön jártam, akkor meglepődtem, hogy Angliában ennyivel több a sérült. Nem, csak ki tudnak menni az utcára, mert akadálymentesített a környezet, szóval itt is nyilván él egy csomó látássérült, hallássérült, csak mondjuk nincsenek ott az iskolákban, meg nincsenek ott a munkahelyeken, mert nem akadálymentes a környezet, és ugyanígy mondjuk vannak olyan országok, ahol azt mondják, hogy azt a gyereket, akit ki lehet mozdítani, akár ágyban fekve is, de kimozdítható lakásból, az menjen iskolába, és integrálva menjen iskolába. És Magyarországon meg sokszor intézetbe, vagy olyan szegregált helyre kerülnek, ahol nem találkozunk velük. Tehát nincs már a kezdettől fogva egy kapcsolatunk az eltérő fejlődésű emberekkel. Tehát úgy vagyunk szocializálva óvodáskortól, hogy nincsenek velünk együtt.
1: És ugyanígy a gyerekeink se találkoznak akkor nagy számban.
2: Így van, és ezért persze kialakul egy ilyen idegenkedés, vagy hogy nem tudom, hogyan kéne segíteni, átkelni az úton egy fehérbotos embernek, hogyan szólítsam meg, mit mondjak. Szóval, hogy ez egy ilyen szocializációs nehézség, és azért azt gondolom, hogy egy picit már jobb az autizmus tekintetében. Van nagyon sok olyan szervezet, akik alulról építkező saját civil szervezetet építenek érintett személyek, akik próbálják az ilyen edukatív feladatokat ellátni, beszélni róla. Van most már autizmus világnapja, megünnepelve van autizmus himnusz, vannak különböző rendezvények, ahol ez szóba kerül, és van már néhány olyan rendezvény, vagy akár ilyen szolgáltató, akik figyelnek arra, hogy legyen egy autizmus nap, amikor az ingereket mondjuk visszaveszik boltokban, vagy kiállításokon, és akkor kifejezetten, vagy akár színházban a környezetet egy picit adaptálják.
1: Hát itt az érzékenyítés és az elfogadás a két legfontosabb kulcs, szó, úgy érzem, és ezért is fontos, hogy itt az egészségkódban is beszélünk erről. Amire még kíváncsi lennék, hogy önök például, mint alapítvány, mi mindenben tudnak segíteni? Tehát ugye itt beszéltünk arról, hogy a diagnózis felállításában mindenképpen, de hogyha itt a szülőkről, a pedagógusokról, vagy egyáltalán a társadalom olyan rétegeiről beszélünk, akik közvetlenül nincsenek egyből kapcsolatban egy autizmus spektrum zavarban érintettel, akkor ő hozzájuk is szólnak?
2: Igen, tehát nagyon sok kiadványunk, anyagunk van, amik elérhetőek, van egy könyvkiadója is az alapítványnak, vannak képzéseink pedagógusoknak, vannak szülőtréningek, illetve akit mi diagnosztizálunk, őt gondozásba vesszük, ez azt jelenti, hogy élethosszantartó, bármeddig kontrollvizsgálatra, konzultációra lehet hozzánk jönni. Sokszor tanácsoljuk azt, hogy akár pedagógus, akár vele foglalkozó pszichológus, szakember vagy családtag eljöhet konzultálni, tanácsadást kérni tőlünk. Egy-egy élethelyzetben, amikor egy új életszakasz van, akkor tudunk javaslatokat tenni, megoldást keresni.
1: Hogyan csapódik le egy-egy diagnózis, mert ez egy borzasztó nehéz élethelyzet, és erről nem beszéltünk, amikor szembesül például a szülő, vagy egy nagyszülő azzal, hogy a családban érintett van.
2: Igen. Tehát ez mindenképpen az egész családot megbolygatja, nem csak az adott gyerekről szól lesz, hanem az egész családról, és az egész társadalomról egy diagnózis, tehát a tágabb környezetet is ugyanúgy érinti. Nagyon jó lenne, hogyha automatikusan minden családnak államilag finanszírozottan járhatna egy családterápiás, rövid, akár pár alkalmas konzultációs lehetőség, vagy terápiás lehetőség.
1: Mert ez egy borzasztó nehéz élethelyzet.
2: Megsegítés,
3: de és nem is rövid.
2: Igen. Akár testvércsoportok legyenek, mert azért nagyon nehéz mondjuk egy tipikusan fejlődőnek egy autizmussal élő testvér mellett felnőni, ez is kihívásokat rejthet magában. Szóval jó lenne, hogyha az egész család kaphatna ellátást nálunk, sincs erre kapacitás, ahogy máshol sem, igen, csak nagyon szűk
1: keretek között.
2: Van egy terápiás centrumunk, ahol néhány szakember nagyon szűkösen tud fogadni terápiára családokat, vagy érintett személyeket.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt ma, és azt gondolom, hogy tényleg jó, hogy erről beszéltünk, mert egy picit talán közelebb hoztuk a témát a társadalomhoz. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm a lehetőséget.
1: Fináli Magyar Judit, klinikai szakpszichológus, az Autizmus Alapítvány pszichiátriai ambulancia munkatársa volt ma a vendégünk. Kovács Róberttel, a Semmelweis Premium ügyvezetőjével együtt kérdeztük őt, és megköszönöm az önök figyelmét. Egészségkot, legközelebb egy hét múlva Kutasi Juditot hallották, viszont hallásra.
3: Viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
4: Sziasztok, Delov Jávor vagyok a Random Tripből, és maradjatok mindig nagyon komolyak!

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hello járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Hello járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Indul a gyermekvédelmi krízis program, megszűnnek hamarosan a vármegyék, nagy szükség van a fiatal véradókra. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Azonnali, mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a gyermekvédelmi rendszerről készített részletes jelentés ismertetőjén beszélt arról, új férőhelyeket és krízis ellátást hoznak létre, emellett erősítik a gyermekotthonok ellátását. Célzott segítséget kapnak az autizmussal, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés problémákkal élő gyerekek. Rehabilitációs program kezdődik, és a nehéz helyzetbe került fiatal nőket és anyákat is támogatják. A tájékoztatón arról is szó volt, jelentős, átlagosan 20%-os szakember hiány van a gyermekvédelemben. Gyurkó Szilvia államtitkár rámutatott, a kifogástalan életvitel vizsgálatának hatására sokan elhagyták a pályát. Emellett az elmúlt években nőtt az elhelyezésre váró kiskorúak száma is. Eltűnik a vármegye és a főispán, visszatér a megye és a kormány megbízott megnevezés. Változnak a választókerületek határai, a miniszterelnök illetménye pedig a képviselői tiszteletdíj alig duplája lesz. Az erről szóló több száz törvényt és szabályt érintő jogszabálycsomag már meg is jelent a magyar közlönyben. Ez szerint módosulnak többek között a megyei, a kormányhivatali, az önkormányzati, a hatósági, a bírósági és még az egészségügyi szervezetek elnevezései is. A változások többsége októbertől, több pedig január 1-től él. Kevés a fiatal véradó, az utánpótlásra azonban nagy szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátószolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat, mondta a rádiónknak Tordai Attila főigazgató.
3: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája, ez egy nemzetközi jelenség, nem csak Magyarországra jellemző. A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk, kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben erőforrás mobilizációban, erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
2: Ma a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután vastagabb felhők érkeznek. Ezekből elszórtan kisebb esőzápor előfordulhat. Az északnyugati szél helyenként élénk lehet. A hűvös reggelt követően délután 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Jövő héten is a maihoz hasonló idő várható. Csapadék a jelenlegi előrejelzések szerint csak csütörtökön érkezik. Front most nincs felettünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
1: Sziasztok, ez a gazdasági társadalmi értelmező magazin Pogácsa Zoltánnal és velem Kántor Endrével, és nagyon izgalmas témánk van, mégpedig az, hogy mi az az államkötvény, ugye erről fogunk beszélgetni annak kapcsán, hogy egy globális államkötvénypánik van kialakulóban.
2: Sziasztok! Igen, tehát az elmúlt hetekben, így a nyári szünet vége felé, bár lehet, hogy a legtöbb ember nyaral, de ha néha oda kukkantott a gazdasági hírek területére, akkor azt láthatta, hogy állandóan az a szó fordul elő, hogy kötvény, államkötvény, meg néha az is, hogy pánik, eladás, és hogy arra gondoltunk, hogy érdemes lenne egy kicsit ezzel foglalkozni, hogy végigvegyük, hogy mit is jelent ez, miért beszélnek ennyit mostanában az államkötvény pánikról. De mielőtt ezt megtennénk, én azt javaslom, hogy egy kicsit érdemes lenne a legalapvetőbb dolgokat végigvenni, mert azt hiszem, hogy a kötvények és főleg az államkötvényeknek a területe az nem az, amivel a hétköznapi emberek olyan sűrűn foglalkoznak, úgyhogy ha egyet értesz, akkor azt javaslom, hogy itt a legelején egy pár szót szóljunk arról, hogy mi az a kötvény, mi az az államkötvény, és hogyan működik ez az egész.
1: Igen, ugye főleg azért, mert leginkább, talán nem tudom, javíts ki, ha tévedek, de én szerintem leginkább az amerikai 10 éves államkötvény, ez hangzik el legtöbbször, és mint egy ilyen indikátora annak, hogy a világgazdaság, vagy az amerikai gazdaság és az abba vetett bizalom, és hát ezáltal ugye azért mégiscsak a világgazdaság milyen állapotban van.
2: Abszolút, az amerikai kötvények a legfontosabbak, és ezen belül is a 10 éves kötvény az, amit a leggyakrabban szoktak emlegetni. Ugye miért? Egy kötvénynek alapvetően 3 fontos értéke van. Az egyik az az árfolyama, tehát hogy most mennyiért lehet eladni, venni. A másik fontos indikátor ez a kamata hozama, tehát hogy mekkora hozammal, kamattal árulják. És a harmadik pedig a lejárata. Itt ugye, hogyha állampapírokról beszélünk, akkor beszélhetünk 3 hónaposról, beszélhetünk 1 évesről, 3 évesről, 5 évesről, 10 évesről, sőt, 30 évesről, még olyan államok is voltak, amik még ennél hosszabbra is adtak el papírt. Persze minél távolabb vagyunk, annál nagyobb a bizonytalanság. Tehát egyre a rövidebb papírok azok a mostani állapotot fejezik ki, és nem is nagyon szoktak annyira eltérni mondjuk az éppen aktuális kamatszinttől, inflációs szinttől, de minél távolabb vagyunk időben, annál inkább ezek a távolabbi hozamok, ezek azt fejezik ki, hogy mennyire van bizalom az adott országgal kapcsolatban, és ugye ez a 10 éves papír, ez már van annyira távol, hogy ezt már ilyen középtávú papírnak gondolhatjuk, úgyhogy valahol így a középtávú kilátásait is megmutatja egy adott országnak. És hát még egy dolgot kell itt elmondjunk rögtön az elején, ez az úgynevezett libikóka hatása kötvényeknél. Ugye a libikóka az az a játék, amire hogyha te felülsz, akkor a másik vége a libikókának az így fölmegy, viszont hogyha én felülök a másik végére, akkor te fogsz így fölmenni, mert én súlyosabb vagyok nálad. Tehát alapvetően ugye ez a libikóka hatása kötvényeknél, ez azt jelenti, hogy ha egy kötvénynek lemegy az ára, akkor fölmegy a hozama, és hogyha ha lemegy a hozama, akkor fölmegy az ára. Ez egész egyszerűen azért van így, mert ha a régebbi kötvények, hogy az újabb kötvényeknek alacsonyabb a kamata, bocsánat, hogy tegyük fel, magasabb a kamata, egy egyszerűbb elmagyarázni, magasabb a kamata, akkor ugye az emberek hajlamosabbak ezt az új kötvényt vásárolni, és akkor ugye a régebbi kötvényeknek meg lemegy az ára, mert miért vennél, vagy miért tartanál régebbi kötvényt, hogyha újabbat magasabb hozammal tudsz tartani. Tehát mindig az a helyzet van, hogy ezt nagyon fontos érteni, az a libikóka hatás, hogy ha egy kötvénynek fölmegy a hozama, akkor lemegy az ára is fordítva. Ezt elég egyszerű megjegyezni, csak elég bonyolult belátni, de ha egyszer az ember belátja, hogy ez miért van így, akkor ezt mindentől szerintem megjegyzi egy életre. Ezek az alapvető dolgok, amit egy kötvénnyel kapcsolatban tudni kell, és hát ugye az államok ezzel finanszírozzák magukat, tehát hogy az állam soha nem fizeti vissza az adósságát, hogyha ezt tenné, akkor nagy baj lenne. Tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy jó dolog visszafizetni az államadósságot, de ebben nem szoktak belegondolni, hogy az államadósság az tulajdonképpen másoknak a megtakarítása. Tehát egy állam visszafizetné, megpróbálták egyébként egyszer-kétszer a történelemben például az amerikai államadósságot teljes egészében visszafizetni, abból katasztrofális válság lett minden egyes alkalommal. Tehát az állam nem akarja szemben a háztartással, ami ugye megteheti, hogy visszafizeti, sőt jó, ha megteszi, hogy visszafizeti az összes adósságát, de az állam az nem szokta, hanem újra finanszírozza, és itt ugye az a játék, hogy minél alacsonyabb állampapír hozamokkal tudja magát finanszírozni egy állam, annál jobb, és hát remélhetőleg ugye lecseréli a magasabb kamatozású állampapírjait az állam hosszabb távon rövidebb, vagy alacsonyabb hozamúra, és akkor jó egy államnak a gazdálkodása, de visszafizetni teljesen nem szokta, hanem úgy hívják ezt, hogy újrafinanszírozza. Szerintem nagyjából ezek azok a általános tudnivalók, amivel érdemes neki indulni egy ilyen államkötvényekről szóló beszélgetésnek.
1: Igen, egyébként szerintem egy háztartás esetében is már sokszor van olyan, hogy el kell gondolkodni rajta, hogy egy hitelből való finanszírozás az egy jó opció-e vagy nem. Ez nagyon attól függ, hogy a háztartás milyen állapotban van, milyen pénzügyi állapotban van, mennyire stabil, és ebből a szempontból hasonlít egy államhoz. Ugye bizonyos, mondjuk úgy, hogy egy államot és egy háztartást összehasonlítunk, akkor a fejlődési lehetőségei, az, hogy mi az, amit meg tud engedni magának, mondjuk az életminőség javítás szempontjából például, az függ attól, hogy például érdemes elgondolkodni, hogy valamit hitelből finanszíroz, de a bizalom itt a lényeg, mondjuk amit a bankok megadnak egy háztartásnak, amikor átnézik a hitelfelvételnél azt, hogy most akkor te milyen állapotban vagy, adunk-e neked 20-25 éves hitelt, bizonyos kamatozásra, megbízunk-e benned, lényegében erről van szó, tehát olyan értékpapír ez az államkötvény, ami kifejezi a bizalmat az iránt, az ország iránt, és annak az országnak a gazdasága iránt. Ugye ez, amit mondta, hogy hosszú táv, tehát ugye egy évnél hosszabb lejáratú, általában ugye a 10 éves említettük itt az amerikaiaknál, tehát azért ilyeneket szoktunk nézni, és hát valójában a belé vetett hit, és hogyha már itt tartunk, akkor az ő gazdaságába és az ő általa kibocsátott pénzbe vetett hitről van szó.
2: Abszolút igazad van, tehát hogy nyilván egy háztartás is megteheti, hogy nem fizeti vissza teljesen az adósságát, azt is megteheti, hogy fel se vesz az adósságot. Ez egyébként kultúra függő is, tehát a németek például sokkal kevésbé akarnak adósságot felvenni, az amerikaiak sokkal inkább. Meg egyéni kockázatvállalás kérdése is, ugyanez egy vállalkozásnál is, tehát hogy bizonyos vállalkozásoknak tök jó, ha fölvesznek hitelt, mert gyorsabban nőnek, de más vállalkozás meg okkal gondolja azt, hogy ő nem akar fölvenni hitelt, mert jövedelem saját bevételeiből akar növekedni, szóval ez nagyon-nagyon az egyéni kockázatvállalástól függ. Egy állam ezt nem teheti meg, tehát az államnak mindig van államadósága, és hát ugye az, hogy azért így a világban az államadósságok azok úgy, hát minimum olyan 20-30%-ánál szoktak kezdődni a GDP-nek, és hát ugye majd fogunk beszélni Japánról, ott 250%, Szingapúrban 200%, tehát hogy elég széles skálán mozognak az, hogy egy adott ország mennyi adósságot vállal be, meg milyen fajtát, de csak azt akartam mondani, hogy azért egy hosszabb távon egy háztartás vagy egy vállalat,

annak, hogy pánik van. Tehát amikor azt mondjuk, hogy pánik, akkor mit értünk ez alatt? Ugye, ha megnézzük az állampapírhozamokat, akkor azt látjuk, hogy 2008-ban volt ugye a nagy globális pénzügyi válság, akkor ezek magasak voltak, és azóta gyakorlatilag ilyen lefelé tartottak. Volt időszak egyébként, amikor negatívak is voltak bizonyos állampapírok. Ugye, hogyan lehet negatív egy állampapír? Hát, ugye ez kicsit furcsán hathat valakinek, aki nem állam, és a legtöbbünk nem állam, hogy hogyan lehet az, hogy én megveszem egy országnak az állampapírját, és még fizetek is érte, hogy tarthassam. Ilyen egy nagyon gyors példa, azt szoktam mondani órán a diákjaimnak, hogy tegyük fel, hogy mondjuk Ali bácsi az isztambuli bazárban berakja török állampapírba a pénzét, kap érte 20%-ot, nominális hozamot, csak az a baj, hogy a török lírának az értéke ennél sokkal többet romlik egy év alatt, tehát ön gyakorlatilag negatív reálhozamot, ugye inflációval vagy a lírának az árfolyamával korrigálva, Ali bácsi a török lírában tartja, török állampapírban a pénzét, akkor lehet, hogy a nominális kamat jó hangzik, de effektíve rosszul jár. Ezzel szemben, hogyha átváltja a líra bevételét mondjuk euróra, és vesz mondjuk német állampapírt, vagy mondjuk svájci frankra váltja, és svájcit vesz, a dán szokott még negatív lenni. Szóval, hogyha ezeknek az országoknak az állampapírjait veszi, akkor lehet, hogy nominálisan elkönyvel egy mínusz 0,5%-os veszteséget a negatív kamaton, de az árfolyamon viszont ugye, mit tudom én, a török lírához képest mondjuk ezek felértékelődnek 30%-kal simán egy év alatt, tehát ott meg masszív nyereséget ér el, tehát ezért van az, hogy a befektetők hajlamosak, globálisan hajlamosak bizonyos országokat még negatív kamatokkal is megfinanszírozni. Szóval az történt, hogy a 2007-es válság után egy csomó ország, majdnem mindenkinek, a nagy országoknak, a fontos országoknak zuhant, vagy csökkent a kamatszintje, állampapírhozama, és némelyiknek még negatívba is benézett, és ez megfordult az elmúlt években, és most már ott tartunk, hogy az amerikai 10 éves kötvény, amire te is utaltál, hogy ugye ez a benchmark legfontosabb kötvény, államkötvény a világon, ennek 5% fölé emelkedett megint a hozama, amit utoljára 2008-ban láttunk. Ez a pánik egyik jele, hogy csak nagyon, ahogy ugye te fogalmaztál a bizalommal kapcsolatban, itt elfogyott a bizalom, és csak nagyon magas hozammal hajlandók a befektetők finanszírozni az amerikai állampapírt. Egy csomó hasonló fejlett országban dettó ugyanez megy, tehát hogyha megnézzük a briteket, de még érdekes módon a németek is emelkedett, a franciák is emelkedett, sőt, ugye is erről külön fogunk beszélni, még a japánok is emelkedett, akiknek negatív kamataik is voltak az elmúlt időszakban. Az egyetlen kivétel az Kína, tehát egyelőre is érdemes lesz majd egy külön adást csinálni, hogy Kína az egyetlen olyan ország, amelyik nagyok közül, a fontosak közül, amelyiknek nem emelkednek, sőt csökkennek az állampapírhozamai, hogy miért, arról majd beszéljünk ott külön. És hát ugye ez azért nagy probléma, mert ha magasabb az állampapírhozamod, akkor ugye többet kell majd fizetni adósságszolgálatként. Ez a probléma Magyarország esetében is fennáll egyébként, hogy nagyon magas az állampapír törlesztéseinknek az a része, amit ugye a költségvetésben arra kell költsünk, hogy a korábban felvett adósságnak a hozamait fizet ilyenkor vissza az állam. És az amerikai esetben is az történik, hogy olyan magasra emelkedett ennek az korábbi adósságnak a finanszírozási költsége a költségvetésben, hogy ez önmagában növeli az amerikai költségvetési hiányt, és akkor kialakul egy ilyen ördögi kör, hogy ugye most már ott tartunk, hogy az Egyesült Államok költ az egyik legtöbbet hadászatra, tehát hogy a Pentagonnak és az egész hadiiparnak brutális költségei vannak, és most már az adósságszolgálatnak a szintje az eléri a Pentagonnak a költségvetését a GDP arányában, vagy a költségvetés arányában, és ez azért ördögi kör, mert ugye ha magasabb hozammal veszel, hogy bocsátasz ki államadósságot, akkor ugye ezzel megemeled a jövőre nézve az államadósság szolgálat.

0: szolgálatnak a kiadásait. Az államadósság szolgálatnak a kiadásai, azok ugye a költségvetésnek a kiadási oldalán emelik az államháztartási hiányt, ami így is nagyon magas Amerikában. Ugye az államháztartási hiányokból alakul ki az adósság, tehát az államadósság az úgy alakul ki, hogy minden évben az állam háztartási hiányhoz hozzáadódik az adóssághoz, hiszen miből finanszírozza az állam az államháztartási hiány? Abból, hogy állampapírokat bocsát ki. Magyarul ugye akkor még gyorsabban nő az adósság, ha még gyorsabban nő az adósság, akkor még jobban elfogy a bizalom, ha még jobban elfogy a bizalom, akkor ugye még magasabb hozammal, és akkor így mindenki attól tart most, hogy az Egyesült Államok belekerült egy ördögi körbe, egy ilyen lefelé tartó spirálba, és ez az, amit mi úgy nevezünk, hogy pánik.
1: Igen. Szerintem folytassuk innen a következő blogban, mert az már egy nagyobb lélegzetvételű mondat lesz szerintem, amiről beszélni kell a pánik kapcsán. Úgyhogy hát az államkötvény világ, a globális államkötvény pánik a témánk. Nem sokára jövünk vissza.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
4: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
5: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu per ITBN 2026. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
7: A globális államkötvény pánikkal foglalkozunk, és itt ugye említetted, hogy milyen összetevői vannak annak, hogy sokan attól tartanak, hogy egy spirálba került az Egyesült Államok, és nem tud belőle kimászni. De az egésznek az alapja a bizalom, és nagyon jól látszik az, amiről beszéltünk korábban, hogy húzzák ki a második világháború előtt és után is egyébként oda került aranytartalékaikat a különböző országok az Egyesült Államokból. Egész egyszerűen nem tudják, hogy Donald Trump következő lépése mi lesz. Nem segítenek egyébként ezek az átnevezgetések sem, mert ezek ilyen borzasztóan kaotikus képet festenek arról, hogy az amerikai elnök éppen mire használja az uralmát, és ugye ezt láttad te is, amit átküldtem neked a Jeffrey Sachs-nek, aki egyébként lehet arról vitatkozni, hogy mennyire kártékony figura a világban, mint szakértő, vagy mint gazdaságpolitikus, de hogy azért az egy nagyon-nagyon fontos dolog szerintem, hogy most már szerintem nincsen olyan amerikai közgazdász, vagy közgazdasággal foglalkozó, de még elemző sem, aki egész egyszerűen ne fejezné ki a rosszalását azzal kapcsolatban, ami történik. Tehát eljutottunk oda, hogy kimondják ezek az emberek nyilvánosan fórumokon, hogy király van az Egyesült Államokban, aki hát ilyen kaligulai szinten irányítja az országát. És az nagyon nem tesz jót, hogyha elkezdik kivonni az aranytartalékokat, nagyon nem tesz jót az, hogy azt mondjuk, hogy nekünk nem tetszik, hogy Kína erős, ugye ott nincs is probléma ezzel az államkötvénnyel, ahogy említetted, ez még egy olaj a tűzre valószínűleg. Az Egyesült Államok pedig vele szemben legalábbis külkereskedelmi deficit szempontjából nagyon gyenge, tehát akkor mit kell csinálni? Le kell győzni Kínát, meg kell akadályozni, és helyreállítani Amerikát. Csak hogy akkora problémákat okoz, adásainkban korábban is említett például vámháború elindítása, és az összes többi, amit lehetne említeni, hogy ide vezet.
8: Abszolút, a vámháború is egy nagyon fontos része ennek a történetnek. Mondok 7-8 okot, ami ezt az egészet létrehozta. Ugye a valódi világban, a valódi gazdaságban, a valódi társadalomban ritkán van az, hogy valaminek egy oka van, az leginkább a konspiráció elméletek világa, ahol mindent egy okra szoktunk visszavezetni. De hogy mi az a sok ok, ami ezt az egészet összehozta? Ugye az egyik az, hogy az államadósság, tehát hogy ugye ezt úgy szokták nevezni, hogy adósságkapitalizmus. Tehát gyakorlatilag az Egyesült Államok gazdasága, ha nem lenne államadósság növekedés, jelzem csöndben, a magánadósság is brutálisan növekedett, tehát hogy gyakorlatilag, amit látunk Amerikában, és szoktunk arról beszélni ebben a műsorban is, hogy Amerika elhúzott Európától, annak egy nagy része adósságból történik. Hát, hogyha adósság növekedés nem lett volna, akkor jelentősen kisebb lett volna az amerikai gazdasági növekedés. Most hol tartunk? Ugye ott tartunk, hogy 40 billió dolláros az amerikai államadósság, ami most már messze 100%-a felett van az éves GDP-nek, ami megint csak úgy néz ki, hogy a második világháború idején volt ilyen, aztán ledolgozták, és most megint brutálisan magas. Ez hozzájárul az, amit mondtál az előbb, hogy a Trumpba vetett bizalom is elúszott. Ugye ennek jele például a masszív költségvetési hiány. Tehát úgy van 6%-os költségvetési hiányuk, hogy ráadásul Trump még extra pénzeket akar, ugye az iráni háború, amiről azt mondta, hogy egy hét alatt legyőz Iránt, meg azóta 10-szer kijelentette, hogy már legyőzte Iránt, de még mindig folyik, és még mindig lövik egymást, bombázzák egymást, és még mindig extra pénzeket akar Trump a háborúra, tehát ez megint csak masszívan növelné a költségvetési hiányt. Ugye a harmadik az, amit az előbb említettél, az a vámháború, tehát hogy egész egyszerűen nem jött össze ez a vámos történet, nem csökkent az amerikai külkereskedelmi hiány, nem jöttek létre extra hazai kapacitások, nem indította be a külföldi termelésnek az Amerikába visszahozatalát, semmi ilyesmi, tehát hogy ez is egy óriási bizalomvesztés, hogy nem látszik, hogy Trump tudná kezelni a külkereskedelmi hiányt, az, amit javasolt a vámok, az nem működik. A harmadik az az inflációs nyomás, és ez ugye megint nem független Irántól, tehát hogy az elsődleges forrása az inflációs nyomásnak az az, hogy az iráni háború miatt minden búbánatnak emelkedik az ára, nem csak az olajnak meg a gáznak, hanem ugye ebből a régióból jön hélium, alumínium, tényleg hosszan lehetne sorolni, hogy mi minden. Hát ugye műtrágya, ami ugye az amerikai élelmiszerárakat is emeli, tehát hogy mindennek viszi fölfelé az árát az iráni háború, és ugye ez úgy működik, hogy inflációs nyomás esetén a befektetők magasabb állampapír hozamokat várnak el. Tehát nyilván az infláció beleeszik a hozamodba, és ezért te szeretnél ugye nominálisan magasabb hozamokat, hogyha az infláció emelkedik. Aztán ugye hát az AI buborék, tehát ugye ez Trumptól független, de ez is egy nagyon fontos történet, hogy gigantikus pénzeket fektetnek az emberek AI-ba, és azok, akik ezt megfinanszírozzák, azok elfordulnak az amerikai állampapíroktól. Tehát akik korábban állampapírokban tartották a pénzüket, ami relatíve kockázatmentes és van egy bizonyos hozama, azok most elkezdtek az elképesztő mennyiségű AI részvénybe befektetni, és ez megint rontja az amerikai államkötvényeknek a kilátásait. Aztán a következő ilyen, hogy megszabadulnak más országok az amerikai állampapírjaiktól. Ugye Kína volt a legnagyobb tartója az amerikai állampapíroknak. Kína az elmúlt évtizedben fokozatosan leépítette az amerikai állampapír állományát. Erről régebben volt is egy vita, hogy mi fog történni, hogyha ez bekövetkezik. Volt, aki azt gondolta, hogy baj lesz belőle, volt, aki azt gondolta, hogy nem lesz baj. Most úgy tűnik, hogy bizony baj lesz ebből. De még fontosabb Japán, tehát most jelenleg Japán a legnagyobb tartója az amerikai állampapíroknak, és erről majd külön adásban fogunk beszélni, hogy a japánoknak most megvan a saját bajuk, és ezért ők is adják el az amerikai állampapírjaikat, és még sokan mások, tehát hogy az is, hogy más országok az amerikai államkötvény állományuktól szabadulnak meg. Aztán Kevin Walsh, aki ugye a Fednek az elnöke, és Trumpnak a bábúja, és még nem is a legrosszabb, mert nálánál sokkal rosszabb embereket is javasolt a Fed élére. Ugye emlékszel, csináltunk egy adást régen arról, hogy az előző Fed elnök, Jerome Powell-t kicsinálta Trump, és teljes bolondokat javasolt. Szóval Kevin Walsh-ot rakta oda, aki nem teljesen bolond, de ő ugye szeretné leépíteni a Fednek a kötvényállományát, miközben az amerikai pénzügyminiszter Scott Bessent pedig vásárolja az amerikai állampapírokat, tehát ő pedig szeretné minél többet felhalmozni, hogy ezzel ugye stabilizálja az árfolyamot. És hát ugye, ha még mindez nem lenne igaz, és akkor ez az utolsó, de legviccesebb része a történetnek, amikor ugye megkérdezték Trumpot, hogy milyen eszközei vannak ennek az állampapír pániknak a megállítására, akkor azt volt képes mondani, és szó szerint idézem: "Our ultimate intervention is our military, and if we have to use it, we... Our ultimate intervention is our military, and if we have to use that, we will." Magyarul ugye a katonaságot említette, a hadsereget említette, mint az állampapírpiacnak a megoldását, tehát hogy bomb the bonds, majd ő lebombázza az államkötvénypiacot, valami elképesztő, és akkor ugye nagyot ugrott itt a történet, hogy láthatólag, meg azt is kétségbe vonták, hogy Trump egyáltalán érti az állampapírpiacot, hogyha ha bombázással fenyeget.
7: Igen, szerintem nem érti egyébként, de ha már itt tartunk, akkor visszamennék arra a pontra, amit az AI-ról mondtál, a mesterséges intelligenciáról. Az, hogy gigantikus vagyonokat fektetnek be, ott is kezd kialakulni egy ilyen egymásra utaltsági loop, amiről ám már a piacon is beszélnek, hogy ez probléma lehet, amikor egymásba fektetnek, egymást tulajdonolják ezek a cégek. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy már az amerikai makroadatokon megérkezett és látszik a jelenléte annak a gigantikus mértékű energiának, amit ezek az AI központok fogyasztanak, és ez konkrétan most már kimutatható az amerikai üzemanyag árakban. Tehát ugye hozzájárul ilyen szinten is az infláció kialakulásához.
8: De olyan gigantikus összegek mennek most már az AI-ba, hogy ez konkrétan már az állampapír piactól vonja el a befektetéseket. Szerintem még itt a vége felé érdemes lenne arról spekulálni, hogy mi a megoldás, mit próbálnak csinálni a Trumpék, és mi lehetne a valódi megoldás ehhez képest.
7: Uh-huh. Hát az egyik megoldás az valószínűleg az, amiben már régebb óta gondolkodnak, csak nem volt ez szerintem direkt kimondva így, az, hogy gyengítik a dollárt.
8: Igen, hát az egyik lehetséges megoldás az ez, hogy elinflálják az adósságot, tehát hogy van egy ilyen lehetséges forgatókönyv, hogy az adósságállományt egyszerűen hagyjuk az inflációt érvényesülni, és ezt a gigantikus adóssághegyet elinfláljuk. Hát ugye ez azért alapvetően nagyon sokakat rosszul érinthet, tehát hogy itt ennek az a hátránya, nyilván ezt nem kell magyarázni, hogy az infláció sokak számára adott esetben rossz lehet. A másik alternatíva, amit most Scott Bessent próbál csinálni, és azért két szót hadd szóljak arra, hogy ki Scott Bessent, ugye ő az amerikai pénzügyminiszter, és itt az a vicces történet, hogy ő Soros Györggyel dolgozott együtt korábban befektetői alapnál, amikor ugye megválasztották újra Trumpot, és a Orbánista magyar jobboldal ennek nagyon-nagyon örült, akkor ugye egy kicsit furcsálottuk, hogy ugye Soros Györgyöt nem szokta szeretni az Orbánista magyar jobboldal, hogy itt egy sorosista ember került az amerikai pénzügyminisztériumba, de olyannyira sorosista, hogy ő ott volt egyébként, ugye Sorosról, hát ha valaki semmit nem tud, az biztos tudja, hogy ő volt az, aki bedöntötte az angol fontot annak idején. Scott Bessent akkor már ott volt, amikor sikerült shortolnia sikeresen Sorosnak a brit fontot, és ezzel lett igazából világhírű. A második pedig a 90-es években a távol-keleti valutákat is shortolták, tehát ez kevésbé ismer, de a maláj, táj és egyéb ilyen térségbeli valutákon is rengeteget kerestek, akkor is ott volt Scott Bessent. Tehát, hogy neki van a másik oldalról tapasztalata, ez azért baromi érdekes, mert így ilyenkor az államkötvénypiacnak a kereskedői oldaláról látta ugyanezt a történetet, most meg pénzügyminiszterként azt az oldalát fogja meglátni, hogy hogyan akarja egy pénzügyminiszter megvédeni az adott országnak a valutáját, államkötvénypiacát, és így tovább, és így tovább. Mit próbál ő csinálni? Hát elég unortodox dolgok. Az amerikai pénzügyminisztérium vásárolja vissza a saját államkötvényeit. Ez nem tiltott, csak unortodox. Ugye ez növeli a kiadási oldalt, tehát tovább rontja az államadósságot, hiszen a kiadási oldalt növeli. Ez tipikusan egyébként a Fednek a dolga lenne, tehát hogy tipikusan a jegybankok szoktak ilyet csinálni, de most az történik, hogy az amerikai pénzügyminisztérium vásárolgatja az amerikai államkötvényeket, ami hát azért egy elég izgi megoldás, és akkor...
7: Hát figyelj, ez izgi megoldás, mert az egyik zsebből a másikba tesszük át. Tehát, hogy az jut eszembe róla, mint az öreg indián mondott akkor, amikor megkérdezték tőle, hogy mit gondol arról, hogy mit gondol erről a Summer Saving Times-ról, tudod, hogy nyáron eltoljuk az időt, és azt mondta, hogy csak a fehér ember lehet olyan hülye, hogyha a takarója tetejéből levág egy darabot, és odavarja a takarója aljára, akkor azt hiszi, hogy azzal hosszabb lesz a takarója. Tehát most igazából itt arról van szó, hogy bizalma, tehát a piacot is átverik ezzel lényegében, csak a pénz forog, de igazából nem történik semmi.
8: Nem nagyon tudják átverni a piacot, mert ugye az látszik az adatokon, hogy egy kicsit ezek a beavatkozások javítanak, majd ugyanoda visszamegy a piac, ahol korábban volt. Tehát, hogy a piaci szereplők, a befektetők nem hülyék, és ők is értik. Nekem igazából az a magyar film jutott eszembe, volt egy ilyen fekete-fehér régi magyar film, amikor ástak egy gödröt, és akkor ugye azt a sittet, amit előástak, akkor ezt egy másik gödörbe belerakták, majd egy harmadik gödörbe, nem tudom, hogy emlékszel-e mi
7: volt. Igen, hát ez a Béláim.
8: Igen,
7: persze.
8: Na ez, hogy így igazából megoldjuk azt, hogy ezt a rengeteg földet valahova el kell rakni, ásunk egy gödöret, abba belerakjuk. Tehát ez a típusú megoldás, és azért azt hiszem, hogy a befektetők nem hülyék, tehát az látszik az adatokon, hogy ezt értik, hogy ez történik.
7: Ez a Legény Anya című kiváló alkotás, amiben megpróbálták ezt egy szatirikus alkotás. Oké, rendben van, és még ugye itt van az, hogy ha esetleg sikerülne csökkenteni a kiadásokat, vagy ugye valamilyen módon a szövetségi kormányzatot pénzhez juttatni, például adóemelés formájában. Ami azért érdekes, mert itt visszatérnék az előző blokkodnak az ötödik pontjához, amikor az AI-ban fektetett vagyonokról volt szó. Hát ugye pont ezek a tech óriás cégek azok, akik nem nagyon akarják, és az amerikai gazdagok, hogy adóemelés történjen, és ez az egyik sarokpontja volt a trumpi kormányzástok, tehát ezt én nagyon-nagyon nem hiszem, hogy be fog következni.
8: És ez azért baromi fontos, amit most mondasz, mert ezért állt elő az egész helyzet. Tehát az, hogy itt alapvetően az államadósság megy felfelé, annak két fontos oka van, nyilván sokkal komplexebb megint, de két fő tényezője van. Az egyik az az adócsökkentések, tehát kimutathatóan az adócsökkentésekkel ugye a bevételi oldala az amerikai államháztartásnak az csökkent, a második pedig a háborúk. Tehát, hogy brutál drágák ezek a háborúk, tehát hogyha valaki egy valódi megoldást próbálna találni erre a mostani helyzetre, akkor egyrészt adót kéne emelni, tehát hogy azokat a főleg gazdagoknak nyújtott adócsökkentéseket. Tehát, hogy abban van valami egészen paradox, hogy a Trumpot azt alapvetően a szegényebb emberek választották meg, a vesztesei az elmúlt évtizedeknek és a globalizációnak, majd a Trump rendszeresen adókedvezményeket ad a gazdagoknak, és ezt nem veszik észre ezek az emberek.
7: Illetve úgy is megadóztatja őket, hogy amikor a vámháborúba beszáll, akkor ugye lényegében megemelkednek azoknak a termékeknek az árai, amit ezek az emberek vásárolnak a boltokban, tehát így is megadóztatja. Megadóztatja őket, és ezt a sormintát, ezt nyugodtan meg lehet nézni az összes olyan típusú berendezkedésben, amit a Trumpihoz hasonlónak szoktunk tekinteni. Nézd csak meg azt, hogy Magyarországon mi volt az elmúlt időszakban, amikor azok a szegény emberek szavaztak teljesen tudatlanul a Fideszre, akik a legnagyobb kárszenvedői voltak annak az egésznek, ami történt itt az elmúlt időszakban.
8: Abszolút. Amerikában, Magyarországon, de Izraelben is ugyanezt történik. Tehát, hogy gyakorlatilag, ugye Netanyahuval, tehát gyakorlatilag minden ilyen autokrata vezető ez ugyanezt csinálja, hogy a kicsit tudatlan hétköznapi embereknek a szavazataival megválasztatja magát, majd utána a gazdagoknak ad adókedvezményeket, és a szegényekkel fizetteti meg. De a másik ugye az iráni háború, tehát hogy arról is szóljunk pár szót, hogy iszonyatosan nagy költséggel jár, tehát ugye az összes ilyen az elmúlt évtizedekben zajló nagy háborút megnézve is, most már kirívóan nagy a költsége az iráni háborúnak, és még sehol nem látszik a vége. Még mindig extra pénzeket kér a Trump, mondom, miközben már 10-szer kijelentette, hogy már nyert, és megsemmisítette azt az iráni hadsereget, ami láthatólag még mindig harcol ellene. Tehát, hogy a valódi megoldás az lenne, hogy azonnal abba hagyni ezt az értelmetlen háborút, ezt a háborút nem lehet megnyerni, nincs értelmes célja. Tehát a kiadási oldalon meg lehetne takarítani azzal, hogy a háborút abba hagyjuk, persze ennek nyilván a hadipari komplexum nem annyira örülne, de ez lenne a valódi megoldás, és adót emelni a gazdagoknál, aminek ugye nyilván a gazdag szponzorai, politikai szponzorok nem örülnének, de ez lenne a valódi megoldás, hogy csökkenteni az államháztartási hiányt és stabilizálni az amerikai költségvetést. Visszaállítani a bizalmat Trumpban.
7: Oké. Erre szokták azt mondani, hogy innen szép nyerni, Szabó néni. Tehát, hogy ez, amit most elmondtunk, ez egy olyan szintű utópisztikus, romantikus álom, hogy nem tudom neked szavakba önteni.
8: Abszolút egyetértek, tehát ugye bizalmat visszaállítani Trumpba, az majdnem, hogy egy oximoron, de azért érdemes néha elmondani, hogy mi a valódi helyzet, tehát hogy ezt csak azért mondjuk el, hogy valójában ez lenne az igazi, fenntartható megoldás. Én is egyetértek azzal, hogy ennek nagyon-nagyon-nagyon kicsi az esélye, hogy Trump megfordítaná, hát tulajdonképpen az egész élettörténetének a tanulságait, meg ami a személyiségét kellene ezt kicserélni, meg az élettörténetét, tehát nagyon kicsi az esélye, hogy Trump ezekbe belemenne, de minden más, amivel itt próbálkoznak, ezek ilyen átmeneti megoldások, és olyanok, mint amit mondtál, az indián és az ágy esete, hogy nagyon hamar rájönnek a befektetők, hogy ezek nem valódi érdemi megoldások.
7: Oké, hát legalább tisztában látunk. Köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon érdekes volt.
8: Köszi én is, és akkor legközelebb ugye azzal folytatjuk, hogy Japánnak mi köze ennek az egészhez, mert ugye azért az is nagyon fontos, hogy a Japánban történő pénzügyi változások is ezt tulajdonképpen fűtik, ezt az egész a állampapír kötvénypánikot. Köszi szépen, sziasztok!
6: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa. A Rádió Café gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden vasárnap reggel 7-től. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Krízis program indul, nagy a szakember hiány a gyermekvédelemben. Eltűnnek a főispánok, visszatérnek a kormány megbízottak. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Azonnali, mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a gyermekvédelmi rendszerről készített részletes jelentés ismertetőjén beszélt arról, új férőhelyeket és krízis ellátást hoznak létre, emellett erősítik a gyermekotthonok ellátását. Célzott segítséget kapnak az autizmussal, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés problémákkal élő gyerekek. Rehabilitációs program kezdődik, és a nehéz helyzetbe került fiatal nőket és anyákat is támogatják. A tájékoztatón arról is szó volt, jelentős, átlagosan 20%-os szakember hiány van a gyermekvédelemben. Gyurkó Szilvia államtitkár rámutatott, a kifogástalan életvitel vizsgálatának hatására sokan elhagyták a pályát. Emellett az elmúlt években nőtt az elhelyezésre váró kiskorúak száma is. Eltűnik a vármegye és a főispán, visszatér a megye és a kormány megbízott megnevezés. Változnak a választókerületek határai, a miniszterelnök illetménye pedig a képviselői tiszteletdíj alig duplája lesz. Az erről szóló több száz törvényt és szabályt érintő jogszabálycsomag már meg is jelent a magyar közlönyben. Ez szerint módosulnak többek között a megyei, a kormányhivatali, az önkormányzati, a hatósági, a bírósági és még az egészségügyi szervezetek elnevezései is. A változások többsége októbertől, több pedig január 1-től él. Kevés a fiatal véradó, az utánpótlásra azonban nagy szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátószolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat, mondta a rádiónknak Tordai Attila főigazgató.
7: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája, ez egy nemzetközi jelenség, nem csak Magyarországra jellemző. A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk, kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni, igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
6: Ma a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután vastagabb felhők érkeznek, ezekből elszórtan kisebb esőzápor előfordulhat. Az északnyugati szél helyenként élénk lehet. A hűvös reggelt követően délután 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Jövő héten is a maihoz hasonló idő várható, csapadék a jelenlegi előrejelzések szerint csak csütörtökön érkezik. Front most nincs felettünk.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrekt áron, vagy nincs ínyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!

0: okostelefon, okosóra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Szervusztok, ismét itt vagyunk, az Okos Utas magazint halljátok itt a Rádió Cafén. Ács Gábor vagyok, velem szemben pedig ismét Andonov Alexi, okos utastársunk. Szia!
2: Szia!
1: Ma utazunk mindennel, földön, vízen, levegőben. Föld, igen, leveg... A csárterek meg a utazási irodák az meg belesorolható mindegyikben, nem? Mert hogy egyik témánk lesz, most ismét csődök voltak. Ennek egy kicsit a háttere, illetve értetlenkedünk azon, hogy elvileg az uniós szabályok alapján a biztosításnak feleznie kellene a károkat, de egészen kicsi megtérülési arány lesz, most legalábbis úgy néz ki. Ez tehát az egyik témánk. Kicsit átfutjuk, hogy milyen újdonságok vannak, ha egyáltalán vannak az új menetrendekben, amiket meghirdettek a társaságok, rögtön szerintem az elején, és akkor még a Európa egyik legszebb vasútvonalát sikerült végigutaznom, legalábbis a butikönyvek szerint, meg sokan gondolják, így egy csomó újságcikk jelent meg, ez a bizonyos Belgrádból a tengerpartig, a montenegrói tengerpartig bárig tartó vonal, érdekes tapasztalataink vannak onnan is. Ezek a fő témáink, és akkor meglátjuk, hogy mi fér még bele a műsorba. Hogyha az újdonságokat nézzük, akkor nem annyira repülés izgalmas most, bár most azt látni, hogy a téli menetrendben egy olyan érdekes újdonságot tudok csak mondani, ami inkább az a meglepő, hogy eddig nem így volt. A Ryanairnek vannak olyan útvonalai, amit az elmúlt években szinte végig bezárt télen, miközben nyáron visszajött. Nyilván egy Rimininél lesz érthető, mert kvázi nyaraló járatként nem funkcionál. East Midlandsnél, ott Anglia közepén már kevésbé érthető, de ott elég nagy visszafogást csinál a légitársaság azon az ottani bázisán, tehát még valahol ez is magyarázható, de hogy Göteborg vagy Göteborgnál miért kell térre bezárni, mikor ott nagyon sokan élnek kinn, és elég komoly családlátogató forgalom van mindkét irányba. Ráadásul a Ryanair egyedül maradt, miután a Wizz bezárt ezt a útvonalat most már néhány évvel ezelőtt, és évről évre meglepetten konstatálom, hogy hát bezárják térre, aztán nyáron visszajön. Most is bezárták térre, és most kiderült, hogy mégse. Visszarakták. Mégis lesz. Úgyhogy noha nem hirdették meg, és úgy tűnt, hogy nem lesz télen, mégis bekerült a menetrendbe, egy hétvégi járatpárral visszahozzák, és el lehet menni ismét Göteborgba télen is, ami egy tök jó hír, úgyhogy ennek szerintem mindenképpen örülünk. Ez csak arra példa egyébként, hogy van olyan, hogy még menet közben nem sokkal a indulás, a menetrend időszaknak a kezdet előtt belenyúlnak, és akkor beletesznek járatokat. Kivenni nem szoktak, ebből a szempontból a Ryanair megbízhatóbb, a Wizz Airnél több a menetrendmódosítás, meg a variálgatás. A Ryanair, hogyha van, hogy meghirdet előre egy-két, sőt, több hónapra előre az új menetrend időszakokat, akkor abba jóval kevesebb a módosítás. Ha van, az inkább pozitív előjelű, tehát újabb járatokat raknak be. Kivenni általában akkor szoktak, hogyha behisztiznek valamin, és akkor nagy hanggal meg is magyarázzák, hogy megemelték a költségeket, és akkor onnan inkább továbbállunk olcsóbb helyekre, és akkor a teljes bázist bezárják, vagy drasztikusan csökkentik az útvonalhálózatot. Ilyen van, de általában pozitív szokott lenni az előjel. Jövő nyarat illetően a Wizz Air már publikálta a menetrendjét, a Ryanair viszont még mindig nem, azt még nem tudjuk. Ez egyébként hagyományosan így van, a Ryanairnél még erre várunk. A Ryanair, amit föl szokott rakni, az általában az, amit terveznek. A Wizz Air ezzel szemben azt a megoldást választja, hogy valamit fölrakok, ha valaki foglal oda, akkor az nekem már csak az bevétel. Nagyjából fogalmam nincs, hogy milyen lesz a jövő évi menetrendem, gyakorlatilag átkopizom az előző nyarat, aztán onnantól kezdve majd megváltoztatjuk a menetrendet és fölrakjuk a valóságot, addig is, ha valaki vesz ilyet, akkor már jól jártam, mert már nálam van a pénz. Tehát gyakorlatilag ezzel a módszerrel működik, nyilván az útvonalat nagy része működni fog, hogy az előző évben, vagy idei nyárnak a nagy része át fog menni a következő időszakra, de azért jó esélye nem pont akkor, amikor most meghirdetik, hogyha valaki most foglal. És akkor ennyit ahhoz hozzá, hogy az árak viszont ahhoz képest, hogy azt szoktuk mindig elmondogatni, hogy 2-3 hónappal indulás előtt a legalacsonyabbak, a jövő nyári időszakra is vannak 10.000 forint alatti jegyek, tehát nem feltétlenül nagyon drágán vagy minimum középáron kerültek be a rendszerbe a jegyek, hanem érdemes rápillantani a jövő nyára azzal együtt, illetve azt figyelembe véve, azt észben tartva, hogy valószínűleg a járatunk nem akkor fog indulni, ha nem kapunk egy bianco csekket, hogy módosítgassuk az időpontunk környékén előre 30, visszafelé meg 15 nappal, majd ha meglátjuk az új menetrendet. Úgyhogy ilyen, ezt figyelembe véve érdemes valószínűleg jövő tavaszra és jövő nyárra foglalni. Ez ezek szerint nincs hozzáfűzni való.
2: Hát
1: jó, akkor,
2: hosszú.
1: Akkor a, ja, hosszú. Jó, akkor a hajókhoz. Egy évre előre szokták a légitársak meghirdetni az újdonságaikat, a hajós tégek viszont 2 évre előre, és az elmúlt hetekben gyakorlatilag minden fontos szolgáltató bedobta a 28-as nyári ajánlatokat. Nem fogunk végigmenni rajta, de azért 2 érdekesség, úgy, és nem cégenként, hanem így tendenciaként, trendként föltűnt nekem. Az egyik az, hogy Európában jóval több kapacitást allokálnak. Európa népszerűbb lett. És az amerikai cégek is, már az egész műfajnak úgymond a legnagyobbja és trend diktálója, a Royal Caribbean is már 27-re is jól megnöveli az európai kapacitását, és 28-ra még inkább, de olyan változások is vannak egyébként, hogy ugye ehhez a csoporthoz tartozik csak premium brand a Celebrity, amelyik kimondottan nagy bővítést, európai bővítést jelentett be 28-ra, és egy olyan érdekes, izgalmas cég, amely mindent máshogy próbál csinálni, mint a többiek, és azért egy nagyon lelkes rajongó tábor alakult ki, ez a Richard Branson nevéhez, vagy hoz köthető Virgin, akiknek egy 4 hajós cégük is van, ők is Európát elkezdik sokkal jobban súlyozni, és új irányokat, Észak-Európát, Baltikumot, sokkal több északi kirándulást tesznek föl. Úgy tűnik, hogy ez a, hogy hívják ezt, cool cation, vagy éjszakra menjünk vakációzni dolog. Ez nem csak a mezei tengerparti nyaralásoknál megfigyelhető, New York Times cikkezett erről, hogy már az észak-európai tengerpartok is tele vannak, és egyre többen mennek oda, hanem a hajóknak az útirányainál is. Szóval Európa egyre népszerűbb, jó nagy kapacitás bővítés. Mi csak csendben remélhetjük, hogy ez a kereslet-kínálat törvényei alapján jó nagy árversenyt és kedvező árakat fog majd jelenteni. Ezt még nem látjuk, most még óriási a hype, és az új útvonalakra tett hajókat azt már a meghirdetés után is szépen fogyasztják, nem is feltétlenül európaiak, hanem az ide látogató amerikai turisták, de talán ez majd nekünk is kedvező lesz, és ezek közül majd válogathatunk, de hát ez még odébb van. A másik tendencia, vagy másik érdekes trend, és ezt többen is bejelentették, hogy nő az ottalvós kikötős éjszakáknak a száma, tehát amikor nem megy tovább a hajó este, és köt ki máshol másnap reggel, hanem ott alszik, és 2 teljes napot lehet valahol eltölteni, illetve a környéken hatalmas kirándulásokat tenni, erre is van igény, hogy jobban meg lehessen ismerni bizonyos helyeket. Ennek az egyik, hát talán túlbúrjánzása az az ajánlat, amikor az egyik cég így tette föl, hogy egy hajós kirándulásnál a következő szöveggel tette föl, hogy lapföldi látogatás a Mikulásnál. Hogy elgondolkodtam, hogy megy be a hajó Rovaniemibe, de ez kérlek szépen egy Helsinki overnight, ott tartózkodás, ott éjszakázás, és egyik napon természetesen repülős kirándulás Rovaniemibe, a Télapó faluba. Úgyhogy még ezt is sikerült, noha nem tudom, egy 1000 kilométer kb. Tehát, hogy szerintem egy ennyire távoli célállomást hajóval megközelíteni, hogy hajós cégnek ajánlani nem hiszem, hogy sikerült volna, úgyhogy most már itt tartanak a marketingesek, hogy a Télapó látogatást is megoldják hajós kirándulás keretében ezzel a módszerrel. Na, ezek közül neked melyik szimpi?
2: Hát így nehéz erre mit mondani, hogy nyilván bármire van, hogy az emberek befizetnek, de hát ilyenkor azért érdemes elgondolkodni, hogy most mire fizet be az ember, hajóra, vagy repülős kirándulásra?
1: Hát az nyilván még egy satra, egy 400-500 eurós kirándulás lesz, igen, még ha ráadásul egy napra feleslegesen repülünk olyan sokat, tehát igazából ez nekem összességében inkább riasztó. Te gondolom kivárod továbbra is a last minute ajánlatokat?
2: Hát igen, itt most ijeszgett itt jövőre ugye a Michael O'Leary, hogy majd emelgeti a repjegy árakat.
1: De ezt mondta tavaly is.
2: Igen, igen, de alapvetően azért ez egy kereslet kínálat. Tehát, hogy nyilván a légitársaságok költségei is fontosak, de azért az, ha van egy megfelelő kapacitás, az föl kell tölteni. Tehát, hogy nem tudja nagyon megcsinálni az a légitársaság, ha csak vissza nem vágják a kapacitásokat, hogy árat emeljenek. Tehát alapvetően, ha mindegyik légitársaság bővíteni akarja úgymond a kapacitását, és alapvetően jönnek új repülőgépek, és ezeket valahogy tölteni kell, akkor nehéz elképzelni, hogy nagy arányú áremelkedés jönne, ha csak nem mennek csődbe.
1: Na, ez a lényeg. Ez a lényeg, igen. Ugye O'Leary erre számít, és ezt várja, de hát mondjuk ez 5 éve, 10 éve minden válságban, és nem volt akkora csőd arány, mint amire ő számított volna. Tehát, hogy ha nem mennek csődbe mások, ha nem hullanak el a gyengék a mostani iszonyatosan magas üzemanyagár környezetben és az óriási költségnövekedés a légitársaságoknak, akkor az árazás ugyanolyan marad, akkor a veszteségük fog nőni, illetve hát a Ryanair esetében a nyereségük fog csökkenni, mert ők mennek át legutoljára a veszteségbe, tehát azért a legstabilabbak és a legnyereségesebb légitársaságról van szó. Ezzel egyébként totális ellentétes cikkek születnek a magyar sajtó, mintha a Ryanairnek lennének a legkomolyabb problémái, sorozatban ilyeneket lehet olvasni. Szó nincs erről. Tehát az, hogy most megint belengedték, hogy jövőre jó nagy jegyáremelkedés lesz, minden attól függ, hogy valóban a piacról kiesnek-e szereplők. Hogyha mindenki valahogy átvészeli, kibírja, akkor hiába gyűrűzik be. Ugye idén már elszálltak az olaj,

0: szólnak a csődök?
1: Hát,
0: ugye ezt nem tudjuk. Az a baj, hogy ugye azt nem is lehet előrejelezni, mert hogy éppen milyen befektető száll be, vagy az államok hogyan segítik ki a saját nemzeti légitársaikat tiltott vagy nem tiltott támogatásokkal, ezt láttuk a Covid-ban, úgyhogy ezt nagyon nehéz előrejelezni. Lehet, hogy piaci alapon már sokan bedobnák a törölközőt, de ez pont emiatt megjósolhatatlan, és éppen miatt megjósolhatatlanok az árak is a jövő évet illetően. Idénre is sokan azt jósolták, hogy komoly áremelkedés lesz, aztán a gyors jelentésekből a múltra visszatekintően, amikor már látjuk a konkrét adatokat, meg mi is látjuk, hogy mi mennyiért vásárolunk, ebből gyakorlatilag semmi nem jött be, fapados árak nagyon picivel mentek csak följebb, és a 10 000 forintos jegyek nyáron is ott voltak a nyaralóhelyekre, a 20-22, 25 vagy 15 is néha, nem volt nagy változás az előző évekhez képest, legalábbis én ezt tapasztaltam, te nem?
2: Igen, alapvetően ez tehát nekem is ez volt a tapasztalatom, tehát én inkább szerintem ez a Olirinek ez a kinyilatkoztatása arra jó, hogy sürgesse az ember, tehát hogy próbálja nyomni a vásárlásokat szerintem, hogy így a jövőbe, tehát hogy minél, aki, ha fél valaki attól, hogy áremelkedés lesz, akkor hamarabb vegye meg a jegyét.
0: Valószínűleg és akkor ez is egy szokásos marketing.
2: Igen, a szöveg, tehát hogy nem hiszem, hogy ez most ő is tehát valódi helyzetet látná ilyen szempontból, bár nyilván itt nyáron azért voltak több mondjuk chartert, tehát mondjuk a légitársaság, vagy a utazásirodás csődök mellett például charter cégek is megálltak, tehát hogy azért van, tehát én például a charteres piacon azt látom, hogyha nagy a nyomás a másik oldalon tehát a fapadosokról, akkor azért bizonyos szereplők vissza tudnak lépni, tehát vagy legalábbis csökkenteni kapacitást, vagy be se lépnek a piacra, tehát meglátjuk.
0: Jó, akkor kanyarodjunk ide, most már félig ide is jutottunk. Mi ez a két csőd, ami most volt?
2: Hát ugye volt egy tavasszal egy Travel Teachers nevezetű új magyar utazásiroda, és nemrég egy Robinson Tours utazásiroda. A Robinson
0: az
2: Tours,
0: igen, az
2: ismertebb, viszont annyiból ott van egy csavar, hogy hát régebben magyar bejegyzésű cégként működött, tehát a Covid előtt, és az utóbbi 5 évben viszont egy Bulgáriában bejegyzett utazásiroda volt, ami határon átnyúló szolgáltatásokat nyújtott Magyarországon. Tehát nem tudom, hogy nyilván akik ott üzletfelek voltak, mennyire érzékeltek ebből, hogy mégse egy magyar irodánál fizetnek be, tehát valószínűleg, tehát nyilván a szerződésből ezt lehet látni, de nyilván ez egy, tehát ilyenkor mondjuk például a biztosítás, meg az összes ilyen fogyasztóvédelmi dolog, az átkerül abba az országba, ahol be van jegyezve az utazási iroda. Tehát ezt is érdemes átgondolni, amikor valaki mondjuk befizet valahová, hogy tehát főleg az ilyen határon átnyúló szolgáltatásoknál, hogy ott gyakorlatilag se a magyar fogyasztóvédelem, se a magyar tehát biztosítás, stb. Tehát minden egy kicsit bonyolultabb ügyintézni, és másik országba kell ügyintézni. Tehát ugye mind a két esetnél az a igazániból nagy probléma, hogy úgy néz ki, hogy mind a két esetnél egy ilyen nagyon nagy alulbiztosítás van. Tehát a Robinson Toursnál még nem látott, tehát most még gyűjtik ugye a károsultakat, de a Travel Teachersnél most jelent meg nemrég tehát a maga biztosítónak a jelentése, hogy kb. 5%-os kielégítési, tehát hogy kevesebb 4,5%-os kielégítési arány. Tehát gyakorlatilag
0: a pénzednek a 19-20-át elbukod.
2: Hát igen, és ez úgy amellett történik ez a nagy alulbiztosítás, hogy elméletileg 2015 óta van egy EU-s irányelv, hogy az országoknak működtetni kell egy olyan kártalanítási sémát, ami teljes kártalanítást biztosít az utasoknak, és emiatt úgy tudom, hogy néhány országban sikerült is pereket nyerni az adott állammal szembe, amikor nem volt teljes kielégítés, hogy az állam helytálljon ezért. Tehát Bulgáriában egyébként most pont idén nyújtottak be a parlament elé egy olyan szabályozást, amelyik ezt megoldotta volna, de végülis csak így első olvasatra átment a parlamentbe, tehát így végülis nem lépett életben, mert közben kormányváltás is volt, de ott elméletileg majdnem sikerült volna, tehát hogyha mondjuk megszavazták volna tavasszal, akkor mondjuk most nem lenne gondjuk az utasoknak valószínűleg, vagy legalábbis megoldódott volna teljesen. Hát most kérdés, hogy nyilván...
0: Tehát, és akkor itt a szabályozással van a probléma, vagy nem tartják be, vagy a cégek valahogy, hát hogy is mondjam, mintha betartanák, de mégsem stimmelnek az adatok, vagy akkor így hát, valami hát, nagyon nem stimmel, de

0: háttérben ugye nem lehet látni, tehát ugye az kellene, hogy minden szerződést lássan az ember, tehát hogy mi alapján kötötték ezeket a biztosításokat. Tehát itt nyilván a kár alapján látni, hogy egy hatalmas alulbiztosítás volt. Na most, aminek nem kellene, hogy legyen. Tehát, hogy most az, hogy ki, tehát, hogy a szabályozás rossz, és ezért történt ez, vagy trükköztek a utazási irodák, és ezért van ez, tehát ezt így nehéz kijelenteni, tehát ezt ehhez látni.
1: De ilyenkor kell. Utas így járt? Tehát itt nincs egy felsőbb rendszer, aki ilyen esetekben is térít szabályozást. Angliában például van, ha jól emlékszem.
0: Hát tehát, hogy... kellene, hogy legyen, tehát ugye nyilván az EU-s szabályozás az pont arról szól, hogy kellene, hogy legyen valamilyen olyan séma, ami teljes kártalanítást biztosít, de a gyakorlatban nincs, és ilyenkor az marad, hogy az államot kell perelni, hogy hát elmulasztotta úgymond a szabályozó, tehát ezt megcsinálni.
1: A más... akkor most a Robinsonosoknak a bolgár államot kell ezek szerint? A magyar
0: hát igen, ügyfeleknek? Igen. Tehát nekik elméletileg a bolgár államot. A kérdés egyébként, mivel határon átnyúló szolgáltatás van, és itt Magyarországon is bejegyet, tehát itt is van egy bejegyzési kötelezettség, tehát a magyar állam is elméletileg, tehát legalábbis én nem jogász nem lévén, tehát azt gondolom, hogy ellenőriznie kellett volna, hogy mindennek megfelele, tehát mindenféle engedély, vagy mindenféle, tehát hogy nem csak papíron megvannak az engedélyek, hanem valójában ezek, tehát ténylegesen megvan-e a fedezet, vagy stb. Tehát hogy most lehet, hogy csak papíron volt valamilyen engedély, és ők bejegyezték, de felmerülhet szerintem a magyar állam felelősség, és amikor így engedélyez egy ilyen határon átnyúló szolgáltatás, de ezt én, mivel nem vagyok jogász, ezért ezt így nem tudom megmondani. Ami egyébként lehetne egyébként, vagy valós védelem egyébként az utasoknak, csak az a kérdés, hogy mondjuk az ilyen problémás utazási irodáknál általában az szokott lenni, hogy hirtelen kitalálják, hogy kártyás fizetés nem lehet, hanem az utas utaljon, vagy ilyesmi, tehát hogy tehát ha valaki kártyával fizet ki egy ilyen utat, tehát például egy utazási irodás csődnél, a banknál kérheti vissza a pénzét. Tehát
1: ez a például cashback?
0: Egy cashbacket, igen, lehetne igényelni, tehát ez például egy valós védelem lehet, de, hát de nagyon sokszor...
1: Emlékszem, a Malév csődnél is volt, akinek ez sikerült, volt, akinek meg nem, és ott próbáltam utána nyomovni, hogy mikor igen, mikor nem, de nem találtam meg a megoldást, meg a választ, hogy...
0: Én, nekem ugye Covid-kor volt egy ilyen esetem, amikor visszakértem így tehát akkor nem utalták vissza, hogy nem megvalósult, tehát akkor nem csőd volt, hanem gyakorlatilag ugye nem utalták vissza a pénzemet, mert hogy nem, tehát törölték a járatot, és nem utalták.
1: De akkor ez egy sima légitárság, egy sima repülő.
0: Hát pontosabban nem légitárság, tehát ugye én közvetítőn keresztül, aha, tehát egy ilyen online utazási irodán keresztül foglaltam a repjegyet, tehát nem a légitársasággal.
1: Ennyivel olcsóbb volt?
0: Igen.
1: Csak akkor szoktunk, azért lettél
0: igen,
1: meg.
0: Igen, tehát ez egy ilyen transatlanti járat volt, és ez, tehát ott jelentősen olcsóbb volt tehát a jegy, de viszont akkor ugye a Covid-nál hirtelen hát nem reagáltak meg minden, akkor beadtam a bankhoz, és akkor egy hónap vagy másfél hónapon belül visszautalták a pénzt. De és akkor utána néztem ennek a dolognak, tehát ott alapvetően nem csődökre vonatkozik ez a dolog, hanem arra vonatkozik, hogy te egy szolgáltatást megrendeltél, tehát bármilyen, függetlenül attól, hogy milyen ok miatt, és hogyha nem szállít a szolgáltató, tehát hogy lehet ez azért már, hogy egyszerűen hanyag a szolgáltató, vagy nem. Tehát nem fontos, hogy csőd következzen be, de a csőd is egy ilyen, tehát nem kizárók. Tehát az a lényeg, hogy ha becsődöl egy cég, az nem kizárók azért, hogy nem. Tehát ugye ez a bankkártya fizetési rendszerek iránti bizalom miatt van ez a dolog, hogy ha te bankkártyával fizetsz valamit, és azt nem szállítják, akkor neked jogod van visszakérni a pénzedet. És itt,
1: jó, tehát, neked működött akkor.
0: És működött, tehát mondom, ez nincs kizárva ebből a csőd.
1: Tehát hogyha egy iroda azt mondja, hogy inkább utalj, az már egy jel, tehát hogy nem szeretnél a kártyás elfogadást?
0: Hát úgy látszik, tehát ez, tehát én így, ahogy hallottam itt ezeknél, vagy utána olvastam ezeknél, tehát két utazási irodánál, tehát például itt voltak ilyen kifejezett kérések, ne kártyával fizessenek, hanem utaljanak.
1: Akkor van összefüggés.
0: Úgyhogy ez lehet valamennyire gyanú. Nyilván a kártyás fizetésnek is van egy költsége, tehát most van egy racionális oka, ha valaki azt kéri, hogy ne fizessék kártyával, de ez egy olyan védelem, amiről az utas ilyenkor lemond, tehát hogyha nem kártyával fizet. Úgyhogy ezt érdemes meggondolni, tehát és például a sztornó biztosítás az csődre nem vonatkozik. Tehát nagyon sokan ugye kötnek biztosítást, azt gondolják, jó, akkor van nekem biztosításom.
1: Viszont... Ez lett volna a következő kérdésem, igen.
0: Uh-huh. Igen, tehát általában az ilyen sztornó biztosítások azok csődre nem vonatkoznak, úgyhogy ilyenkor olyan, mintha nem lenne biztosítása az embernek.
1: Tehát akkor mi a védelem? Akkor...
0: Hát akkor a kártyás fizetés az egyetlen védelem, plusz ha az állam egyébként mögé áll, mert ez egyébként egy kicsit ilyen piramis játékszerű ez az egész utazási irodás szervezés, tehát főleg ami nem arról szól, hogy most valakinek befoglalnak egy repülőjegyet meg egy szállás, hanem ugye ezek a tehát amikor csártereznek, tehát ugye általában mit tudom én, az van, hogy mondjuk a szezon elején az egész szezonra befoglalnak, nem tudom, a kapacitás 10-15%-át. És akkor ebből a 10-15%-ból nem az van, hogy az egész szezonra előre kifizetnek valami, hanem akik első héten utaznak emberek, azoknak a pénzéből is finanszírozzák, akik mondjuk később utaznának. És ugye ahogy jön be a foglalás, jönnek be a foglalások úgymond a szezonra, így jön be a likviditás. Tehát, hogy nem az van, hogy most én most befoglalok mondjuk januárba, augusztusra, és akkor nekem az augusztusi repülőjegyemet meg augusztusi szállásomat kifizeti a vagy az utazási iroda, hanem ő először a júniusit fizeti ki ebből a pénzből. És hogyha véletlenül kevesebb foglalás jön be, ugye valamilyen ok miatt elszámítják magukat, és egyszerűen nincs meg az a foglalás. Tehát például a Robinson Tournál ugye arra hivatkoztak, hogy a Ryanair meg a Wizzair túl sok kapacitást nyitott most már Burgasba, lenyomták az árakat, és gyakorlatilag ők nem tudták eladni az utakat.
1: Ami egyébként igaz?
0: Ami valószínűleg ez is beletartozott a dologba.
1: Na most utas meg nem ismeri a koncepcióját.
0: Na most azok az utasok, akik befizettek augusztusra, azok nem értették, hogy hol van a pénzük. Hát bizony az ő pénzük az ott van,
1: akik
0: júliusban utaztak, azoknak az útját finanszírozták.
1: De nagyon kevesen tudják, hogy így működik a rendszer.
0: Hát igen, igen. És ezért, na most mivel az államok tudják, mivel az EU tudja, hogy ez így működik a rendszer, ezért
1: lenne elvileg ez a védelem.
0: Igen, ezért kellene egy ilyen biztosítási védelem. Hogy ne következzen be egy ilyen.
1: Jó, hát még majd megpróbálunk jobban utána járni, hogy mi történt, és miért nem működött ennyire ez a védelem, majd még beszélünk illetékesekkel, és visszatérünk a témára. Most szusszanunk egyet, és akkor szerintem vonatozunk egyet a Balkánon. Maradjatok velünk!

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
3: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
4: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
6: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN 2026. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Mira que te dije, negrona, que te fuera ya. Porque me castiga mucho ser un pioncito, mi lapito, y flauticamente curvilúdica y anacronística, super heterodina y microsincrónica. Hay una chiva étnica, pelética.
1: Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
2: Folytatódik az Okos utas magazin, és ahogy ígértük, van egy nagyon szép vasútvonal, amin tényleg tök jó végutazni, és ahova érkezünk, az is nagyon szép. Általában az emberek, hogyha véletlenül vonatoznak az Adriára, akkor a Magyarországról induló két vonatot használják, van nekünk a régi, sok-sok éve működő Adria nemzetközi gyorsvonatunk, vagy éppen most Expressnél valat megy, azt most nem is tudom, de lényegtelen. Az a tuti, hogy éjszakai vonat és lemegy egészen Splitig. Idén egyébként veszélybe került az indulása, annyira problémás volt a gördülő állomány, úgyhogy bérlésekkel, meg utolsó pillanatos összeeszkábálásokkal, de nagy részt bérléssel sikerült kiállítani. Csodálkoztam egyébként májusban, még mindig nincs meghirdetve az Adria. Elvileg a menetrendben a balatoni vonalon benne van, hogy az jár, de még nem is kezdtek el a jegyeket árulni. Aztán utána a közlekedési miniszter mesélt erről, hogy hát ezért nem volt biztos, mert egyszerűen már nem volt megfelelő minőségű kocsi a MÁV-nak, hogy ki tudja adni a vonatot. Aztán végül ezt megoldották, és ez egyébként tök népszerű vonat, elég gyakran teltházzal megy. Ez működött nem a hét minden napján, de azt hiszem, hogy heti háromszor, vagy talán háromszor, vagy négyszer. Háromszor inkább ez működik. Aztán néhány éve kitalálták, hogy ha már ilyen régi, ócska kocsijaink vannak, akkor mi lenne, ha beállítanánk őket, megbrendeljük retróként, és akkor akik bírják ezeket, mint én, az ilyen régi, leúszható, 80-as években készült régi Espress kocsika, tudod, fülke, folyosó, az a régi, hagyományos fülkéskocsik, plusz ezekből még van néhány fekvőhelyes ugyanebből a korszakból, ezeknek a kapcsolódó fekvőhelyes meg hálókocsik, ezeket ráakasztjuk, kinevezzük retro Isztriának, és akkor Uzsgyi, és akkor ez is lemegy egészen a tengerpartra, fele a kis szlovén kicsúcsosodásra, a másik fele pedig a Koriekába, ez is akkor működik. Úgyhogy ez a két lehetőség volt, de van egy olyan, ez mind a kettő éjszakai vonat egyébként, de van egy olyan vonal, amit viszont tájilag fantasztikus. Egyébként szerintem a Split felé menő vonatnak is az utolsó szakasza, ott fönn a hegyekben, kanyargós, nagyon jó kilátású, az is gyönyörű, tehát azt is érdemes végigutazni. Amikor volt egy év, és volt egy RegioJet leúszható oblakos vonatokkal, akkor első dolgom volt azzal menni, tehát ugye a mostani magyar vonat, az Adria Express, az légkondicionált, nem leúszhatós, az ember gyakorlatilag álmosan fölébred, és már ott van Splitben, tehát annyira nem nézi a tájat, nekem meg ez fontos. És ez a vonal viszont, ami Belgrádtól egészen a montenegrói tengerpartig tart, ez egészen lenyűgöző 190 akárhány alagúttal, végig kanyargós magas hegyek között, úgyhogy ezt érdemes beutazni. Én akkor kaptam fel a fejemet, amikor megjött a nagy hír, hogy most már nem az van, hogy csak a vasútállomáson oda kimész és megveszed másnapra vagy harmadnapra jegyet, tehát a jó kőkorszaki megoldással tudsz jegyhez jutni, hanem online értékesítést. 2026-ban bevezették ezen a vonalon is az online jegyértékesítést. Utcú neki akkor, menjünk, nézzük meg, olyan régen terveztük már, de egy igazi nagy, igazi élményben lehet részed, ugyanis az éjszakai vonat az végigmegy az útvonalon, ott nem kell átszállni. A nappali vonat, ami egyben van meghirdetve, az viszont a határállomáson átszállós. Tehát a szerb-montenegrói határon át kell szállni a szerb szerelvényből a montenegrói szerelvénybe. Maga a határ, és akkor erre majd még térjünk az utolsó néhány percben, mert a határokon átkelés a balkáni túrákon elég komoly problémát tud okozni. Nagyon komoly várakozási idők vannak. Itt egyébként azt hiszem menetrendileg egy fél óra van rá, majdnem elég volt, kicsit több volt, szerintem 40 perc alatt lezajlott a határellenőrzés, tehát a szerb-montenegrói határon, ami úgy történik, hogy a szerb vonat megérkezik a határra, nem nyitják ki az ajtót, felszállnak a határőrök, végigmennek, mindenkit ellenőriznek, és amikor minden megtörtént, a fél óra mondjuk, vagy kicsit több, akkor kinyitják az ajtót, és akkor lehet átrongyolni a mellette a peron túloldalán álló montenegrói szerelvényre. Itt igazából az volt talán kicsit zavaró, hogy maga a szerb vonat, amivel 8 órát zögykörőz, gyakorlatilag 50-es, 30-as lassú jelekkel, ami azért nem zavart engem, mert hogy nagyon szép volt a táj, és élveztem, de ez egy flört. Ez ugyanolyan, mint amit itt a MÁV, mivel nincs más, kinevez fantasztikus minőségi légkondis szolgáltatásnak. A légkondi természetesen igaz, de ezek alapvetően elővárosi szerelvények, tehát 8 órát ezeken ülni, azért ott már mindenki nagyon nyújtogatta a tagjait, megmászkált és felállt és mindent próbált csinálni. A másik a túlhűtés, tehát volt, aki az összes ruháját fölkapdosta, mert nagyon hideg volt benne, és a vonaton, a szerelvényen belül, a motorvonaton belül is eltérő volt. Tehát egy ilyen közlekedik a szerbiai oldalon, majd pedig jön az átszállás, és elvileg van helyjegy, helybiztosítás, de 4 részre van osztva a motorvonat, aztán átszállsz, és a másik vonat már csak 3 kocsiból áll, a helyek egy része nincs a másik vonaton, és akkor jön az, aki kapja majra, te ülsz a helyemen, de már az én helyemen is ültek, és akkor a nagy viták. Tehát átszállsz a 3 kocsis mozdonyvontatta a hagyományos szerelvénybe, amin elvileg van légkondi, de azért nem túl erős, úgyhogy a 17 fokból átültünk a 32 fokba, kint 35 volt, és mint a MÁV-nak a legendás légcserélős, ami 2 fokot tud hűteni, kb. Olyan minőségben vannak ezek a kocsik is, lehet egyébként hasonló típusú kocsi, az visz tovább. Úgyhogy így néz ki, tehát ezek a külső körülmények, de tényleg maga a táj, az lenyűgöző, én nyilván annak örülnék, hogyha le lehetne húzni az ablakot, és akkor gyakorlatilag végig állnám az egészet, de tényleg, tényleg érdemes menni, végigutazni, szóval fantasztikus. Nyáron jár a nappali vonat, és most már a szerb vasútnak az applikációjában kényelmesen lehet jegyeket venni, de mondom, azért vannak még itt balkáni, mondjuk úgy balkáni jelenségek ennél az útnál.
3: Hát én csak beleszúrnék egy 100 évvel ezelőtti sztorit, a balkáni vasút jut, most nemrég így keresgélek itt régi újságokba, és belefutottam egy 100 évvel ezelőtti első világháborús MÁV.
2: Ennyire régi?
3: Ennyire na, régi. Amikor első világháborúban, hát ugye az magyar hadsereg meg a bolgár hadsereg találkoztak, és volt egy 3-4 évig egy kvázi közös határa Bulgáriának meg Magyarországnak, és akkor a Budapest-Szófia vonatra volt egy ilyen MÁV értesítés, hogy hogy kell utazni, hogy Belgrádig ment a vonat, ott addig ugye nem volt semmilyen ellenőrzés a vonaton, majd Belgrádba felszálltak az ilyen vámosok meg ellenőrök, és Belgrád és Nis között a vonaton útközben, tehát egy percig sem állt a vonat, hanem a vonaton történt a vámellenőrzés, és már Nisben már kvázi az volt az első nagy bolgár, vagy akkor ilyen Bulgáriához tartozó város, amelyikben volt. Úgyhogy már az első világháborúban meg tudták oldani, hogy ne kelljen várakozni a határon. És úgyhogy hát...
2: Ez egy nagyon jó sztori a határokhoz, viszont akkor igen, a végére tartalékoltunk egy nagyon praktikus határinformációt, mert tényleg nagyon durva tud lenni. Tehát gyakorlatilag mi a Horvátországba fejeztük be, Montenegróból Horvátország irányába láttuk, hogy 1 és 10 óra között bárhol lehet a várakozás a határon. Ízlelgessük. 10 óra? Atya úristen, tehát ez mi folyik ott? Szóval nagyon durva tud lenni. Érdekes tapasztalat, hogy a Google térkép úgy jelöli a nagy várakozást, még akkor is, hogyha csak a határnál kell sokáig például egy busznak beállnia, hogy ahol nincsen kocsisor, ott is pirosnak jelzi, mert utána majd a határ előtt sokáig fogsz várakozni. Gondolom, emiatt nyújtja el, vagy így ábrázolja a várakozást? Mert én azt gondoltam, hogy csak ahol a kocsisor áll, ugye az piros a térképen.
3: Ez a furcsa volt. Ugye lehet sor, tehát ugye itt nagyon fontos az, hogy milyen gyorsan megy ez a sor. Mert néha van hosszú sor, de pörgős. Se gyors,
2: igen,
3: a hosszú
2: sor. Nagyon lassan
3: néha van, amikor lassú, és például pont ezért van egy ilyen alkalmazás, a Border Watcher.
2: Nem ezt akartam beharangozni, igen.
3: Igen, alkalmazás, ahol viszont...
2: Most még egyszer mond a nevét?
3: Border Watcher.
2: Tehát, Watcher.
3: Tehát
2: határfigyelő.
3: Határfigyelő, tehát ott nagyon fontos, hogy ott valódi emberek adják le, hogy ők mennyit várakoztak a határon. Tehát, hogy ott nem az van, hogy most mekkora hosszú a sor, vagy stb., hanem, hogy valaki, amikor megérkezik a
2: nem leadja adják a hírügynökségnek a határól, mint hogy a magyar-szerb határon 6 óra várakozás, és akkor az nem tudott, egyszer leadják, és akkor utána az megy a napokig a hírekbe, hanem itt az aktuális és a ott várakozók által beküldött információk.
3: Igen, ez úgy működik, hogy amikor beállsz a sorba, akkor benyomod, hogy most beálltam a sorba, és amikor átmész a határon, akkor szintén benyomod az alkalmazás, hogy átmentél, és akkor ő kiszámolja, tehát nem neked kell írni, hogy 60 perc, hogy ő kiszámolja, hogy akkor most 57 percet várakoztál, és akkor 12 óra 57-kor XY-t, tehát ilyen felhasználó az 57 percet állt a határnál. Tehát, hogy nagyon jó, hogy gyakorlatilag élőbe látod, hogy most éppen hol mennyit várakoznak, és főleg a magyar-szerb határon ez nagyon jó, mert ott azért rengeteg határátkelőhely van, tehát rengeteg kicsi határátkelőhely is van, és ott néha előfordul, tehát amikor nyáron vannak a nagy népvándorlások, hogy ugye a törökök főleg a nagy határátkelők helyekre mennek, mert azokat ismerik, tehát az autópályását. Uh-huh. És akkor olyankor van, amikor pár kilométerrel odébb, vagy akár 10-20 kilométerrel odébb van egy olyan határátkelő, ahol nulla. Tehát én voltam olyan, hogy néha, hogy Szerbiából, Szerbia felől jöttünk, és akkor Röszkénél azt írta, hogy 4 óra a várakozás, és elmentünk, azt hiszem talán Bajmok, vagy igen, talán meg nem tudom milyen település volt, ott gyakorlatilag egy autó se volt. Tehát amikor az egyiken 4 órát várakozol, a másikon meg egy autó sincs. Tehát,
2: és van ez elég user, tehát elég sokan használják már az, hogy megbízható legyen az információ?
3: A magyar-szerb határa igen, és most már egyre jobban, ugye egész Balkán benne van ebbe az alkalmazásba, tehát most már egyre jobban így a többi, tehát ahogy így az évek során, tehát most már szerintem ez 8-10 éve van talán ez az alkalmazás, vagy legalábbis elég sok tehát éve, tehát hogy most már szerintem így egyre több határátkelőre. Helyre ugye most eddig a magyar-román határa is volt, de hát amióta Schengen van, ugye
2: akkor az már nem
3: aktuális, igen, tehát uh-huh. ott már kiment tehát hogy nem probléma, de az egyéb balkáni határátkelőknél alapvetően nyáron mindig van információ, télen szerintem inkább a magyar-szerb határ az, ami megbízható, tehát ott van a legtöbb user.
2: Na hát reméljük, hogy akkor ez még fejlődik, és akkor nyilván még pontosabb információkat, Border Watcher applikáció. Na ezzel a hasznos infóval zárjuk akkor a mai műsort. Alexi, köszi, hogy ismét itt voltál, hamarosan folytatjuk. Bíz magadban, utaz okosan, ezt sose felejtjük el elmondani, ez ami komoly jelszavunk, Okostas magazin pedig természetesen ugyanitt, ugyanekkor a jövő héten, addig is az okostas.hu-t olvassátok. Sziasztok!
3: Sziasztok!
1: Rádió Café. Van barátod!

0: Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas! A Rádió Café utazási magazinja hangzott el. Bízz magadban, utaz okosan! Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Nem kell külön kérni az üzemanyag támogatást, rengeteg ételt vontak ki a forgalomból, nyugdíjas házakat vizsgálnak. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Automatikusan, külön kérelem nélkül utalják majd a dízelesek támogatását. A havi 5000 forintos összeget a Magyar Államkincstár utalja majd egészen decemberig azokra a számlákra, amelyekről a gépjárműadót befizették. Ha ilyen számla nem áll rendelkezésre, akkor a NAV-nál ismert másikra utalnak. Ha ilyen sincs, akkor postán küldik el a pénzt. A maximum 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosainak jár a segítség a magas árak miatt. Az érintettek összesen 20 000 forinthoz jutnak, az első részlet októberben érkezik. 2 tonna élelmiszert vont ki a forgalomból, és 37 millió forint bírságot szabott ki a fogyasztóvédelem a nyáron. Bár jobb a helyzet, mint tavaly volt, továbbra is súlyos hiányosságot találtak a szokásos nyári razzián. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon ellenőriztek a fogyasztóvédelem szakemberei, a leggyakoribb probléma nem megfelelő higiéniai állapot volt. A nyári szezonban összesen 1500 vizsgálatot végeztek. A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. A több hónapon át tartó ellenőrzéseken azt nézik, megfelelő tájékoztatást kapnak-e az idősek a szerződés feltételeiről. Arra is kíváncsiak, pontosan milyen szolgáltatásokat nyújtanak a befizetett összegért. A részletekről Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
3: Fontos, hogy a szerződés megkötése előtt az érintettek világosan és közérthetően megismerhessék, hogy milyen feltételeket fogadnak el, milyen jogaik vannak, illetve adott esetben milyen kötelezettségeik is a beköltözés során és azt követően. Például vizsgáljuk azt is, hogy a vállalkozás fenntartja magának a szerződés, hogy a szolgáltatás díjának indokolatlan egyoldalú módosításának lehetőségét, nem zárja ki vagy korlátozza a saját felelősségét, hogy a fogyasztó is megfelelően tudjon elállni a szerződéstől, pontosan a szerződést megszüntetni, és semmiképpen se korlátozza a bírósági vagy más jogi úton próbálja érvényesíteni a jogait és a lehetőségeit.
2: Csak nem 100 vetítéssel vár az idei budapesti klasszikus filmmaraton. Szeptember 15-e és 20-a között már 9. alkalommal rendezi meg a fesztivált a Nemzeti Filmintézet. A teljes programot a Filmmaraton honlapján találják. Alapvetően napsütéses idő vár ma ránk, néhol lehetnek csak felhők az égen, amelyekből futó zápor, zivatar előfordulhat. Az északnyugati szél sokfelé lesz élénk, erős. 21 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig csak 16 fokig hűl le a levegő. Front ma nincs felettünk, az allergiásoknak pedig jó hír, hogy a csapadékos tájakon alacsony szintre csökkent a parlagfű pollen koncentrációja. A szárazabb területeken azonban továbbra is magas.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borravaló. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Sziasztok, ez a Borravaló Gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok, kövessetek minket a Facebook oldalunkon, vagy az Instagramon, vagy keressétek fel a borravaló.hu-t, ahol az összes eddigi adásunk visszahallgatható podcast formájában. Mai témánk a vendéglátásról, a vendéglátás mostani helyzetéről, és a következő generációról, egészen pontosan a Z generációról szól, és itt van velem a stúdióban Kocsis Lilla és Nagy Zoltán párlatszakértők, a Butik Bar tulajdonosai. Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Jó reggelt, vagy jó napot, vagy vendéglátáson mindig minden nap szakél.
1: Így van, így van. És hát azért beszélgettünk erről, már sok témát átbeszéltünk Zoltánnal korábban, mert érdekes látni, hogy a vendéglátás hogy alakul. Én fogyasztóként azt látom, hogy zárnak be helyek, és egy ilyen koncentráció van bizonyos szempontból a gasztrópiacon, amit nem feltétlenül gondolok jónak. Ti mit láttok, és hogyha most nem az étel, hanem inkább a bár és a párlat és az italpiacra gondolunk?
2: Hát ez egy nagyon izgalmas és összetett kérdés szerintem. Egyrészt az, hogy nyitnak új helyek, az azt jelenti, hogy az emberek nem vesztették el a hitüket abban, hogy ez egy élhető foglalkozás, és alapvetően jövedelmező is tud lenni. Viszont nagyon sok helyzetben az idealizmus az, ami vezeti ezt a dolgot, és nem annyira a valós piaci tényezők. Az, hogy ital szempontból ez hogy is néz ki, itt mindenféle trendek és kutatások szólnak arról, hogy mi a helyzet ma a világban. Az tény, hogy átalakulóban vannak a trendek, vannak a fogyasztási kultúrák, de nem szabad összekeverni szerintem a régiókat, mert hogy az európai fogyasztási kultúra az lényegesen különbözik mondjuk az ázsiaitól, vagy az amerikaitól. Tehát az, hogy így világszinten beszélünk dolgok, Én azt mindig egy picit túlzásnak tartom, és ez egy rendkívül összetett kérdés szerintem, hogy ki, hol, mit és hogyan fogyaszt.
1: Most arra gondolsz elsősorban, hogy rengeteget lehet olvasni arról, hogy zuhanóban a borfogyasztás, az új generáció, főleg az Z, nem iszik annyi alkoholt, ezért elkezdték átpozicionálni magukat az italgyártók. Én egyébként ezekkel is egy kicsit szkeptikus vagyok ezekkel az adatokkal, mert vannak olyan kutatások, vagy olyan adatok, amikből nem teljesen ez derül ki. És én úgy érzem néha, hogy van egy ilyen trend, ami lehet marketing, lehet lobby, és lehet, nem tudom, valakinek a térnyerése, ami ezt kicsit így nyomja.
3: Ezt szerintem nagyon jól látod. Én ezt, mi nagyon sokat beszélgetünk erről, és én ezt úgy látom, mint a kreatív könyvelést, hogy alapvetően minden attól függ, hogy melyik részről, melyik oldalon nézze a számokat. A Z-generáció nem fogyasztása, vagy az alkohol kevésbé fogyasztása, egyetértek vele, valószínűleg, hogy nem úgy isznak már, mint ahogy annak idején mi tettük, hogy gyakorlatilag nem emlékszünk arra, hogy mi volt az előző nap, viszont azt is fontos tudni, hogy a Z generációnak a fele az még nem 18 éves, tehát ugye Európában, Amerikában meg az egyharmada ment csak át a 21 év fölött, tehát ha részadatokat, tehát hogyha részarányosan nézzük ezek a számokat, akkor most nem arra jött ki egy kutatás, hogy valóban 57%-a többet isznak, mint mi.
1: De ez volumenben vagy értékben? Mert szerintem ez is érdekes, és azért érdemes egy kicsit cizelálni ezt.
3: Igen, tehát nem úgy fogyasztanak, mint mi. Tavaly voltam egy elképesztően érdekes marketingfesztiválon, ahol beültem egy terembe, és ott felejtettem magam egész napra, főleg ugye már alkohol, illetve ital, nem is csak alkohol, nem ital témában volt az egész terem, és ott egy nagyon izgalmas dolgot csinált egy angol borászat, a Treasury Winery, aki egy két éves kutatás alatt jött rá arra, hogy valóban a fiatalok azért nem fogyasztanak bort, mert szégyellik az éttermekbe, meg a helyeken szembesülni az a ténye, hogy nincsenek tisztában a különféle borfajtákkal. És ezáltal ők inkább arra mennek rá, hogy milyen színe van, vagy milyen íze van, vagy egy vizuális dologról egyértelműen. Tehát, hogyha szembesülnek azzal, hogy nem tudják, hogy mi a Pinot Grigio, és ez nem tudatos, tehát ez tudatalatti szégyenérzet, vagy szekundes szégyenérzet, hogyha nézhetjük így, tehát hogy nem néznek utána, nem kíváncsiak annyira az információra, mint mi voltunk, hogy mit én is elmentem egy bor szakértői tanfolyamra, annak érdekében, hogy mégre csinálom, mik ezek a dolgok, ők már ezt nem teszik meg, és inkább ugye más oldalról közelítik meg ezt az egészet.
2: Kutatások szempontjából pedig nagyon nem mindegy, hogy milyen kutatási eredményeket nézünk, hogy gasztronómiai szempontból, vagy társadalmi szempontból. Én nem vagyok nagy elméletgyártó, de szerintem itt egy picit összefolynak a gazdasági válságra utaló jelek és a társadalmi válságra utaló jelek, és szerintem azzal, hogy ezt nagyon sarkalatosan kivetíti a média az Z generációra, itt valójában arról van szó, hogy van egyfajta ilyen underground gazdasági megtorpanás, vagy piaci átszervezés a multik között, de most kifejezetten italpiacról beszélünk, és ebből egy társadalmi problémát generálunk, és valójában itt szerintem ez az átfolyás, ez nem teljesen igaz. Ahogy Zoltán is mondta, egyrészt az évek miatt, másrészt az Z-generáció, aki már alkoholt fogyaszt, ők valóban preferálják a sört a borral szemben például, de a fogyasztási szokásaikban is sok olyan momentum létezik, ami az előző generációkban nem, és ez hiányzik a mindennapi vendéglátás asztaláról, mert ők előbb rendelnek online meg mondjuk 3 darab párlatot, és hozzá mondjuk a tonikot, vagy a szodát, vagy a bármit, amit házhoz visznek nekik, és akkor ők kimennek az erkélyre grillezni, vagy lemennek a parkba piknikezni. De valójában ez nagyon nagy butaság Z-generáció szempontból nézni, mert ők ezt így, egyrészt így szeretik, másrészt ha elmennek helyekre, tehát ők nem fizetőképes kereslet, nem rendelkeznek úgy önálló tőkével, tehát nem alapozhatunk arra, hogy majd a Z-generáció menti meg az éttermünket vagy a bárunkat, mert a Z-generáció nem tartott 20 évesen, hogy nem tudom én, hetente 150 eurókat költsön el vendéglátóhelyeken, és ha azt nézed, hogy milyen típusú áremelkedés zajlott akár nyersanyag, akár rezsi szintjén, akkor nem háríthatjuk ezt a Z-generációra. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ők nem a költésképes generációs vonal, mert mi se voltunk 20 évesen azok. Tehát, hogy itt megint egy nagyon fontos dolog van, hogy kinek a kutatásait nézzük. Társadalmi szempontból nézzük, vagy gazdasági szempontból nézzük, mert szakmai lapokban, amiket az okos újságírók leírnak, hogy a Z-generáció is nem fogyasztanak, ott elsősorban arról van szó, hogy egy italforgalmazó cég rendelt meg egy valamilyen típusú felmérést az adott piacon, az amerikai piacon, az európai piacon. Tehát ők bizonyos a saját termékükre vonatkoztatott eredményeket szeretnének látni, és nem azt keresik, hogy társadalmi szinten mi a helyzet. Stimmel. Tehát itt egészen más típusú kutatások között kell körülnéznünk ahhoz, hogy valóban mi a helyzet a Z-generációval. És én szerintem a Z-generáció egyébként sokkal tudatosabb fogyasztó, mint az előzők, mert egyrészt most az, hogy digitálisan ő máshogy érdeklődik, és máshogy fogyaszt, az megint egy külön kérdés, de hogy sokkal több információ éri el őket, most az, hogy mennyire fogékonyak arra, hogy ezt hogy dolgozzák fel, az megint egy külön kérdés, viszont az fontos, hogy ők tudatosabban választanak. Tehát ők választanak azért, mert valami szép, választanak azért, mert valami tetszetős, választanak valami azért, rendi, mert ugye? Tudnak vele azonosulni, mert megmutathatják, hogy ők ezzel azonosultak, tehát, hogy itt nem csak arról van szó, hogy koktél, vagy párlat, vagy valamilyen fajta ital, plusz annak az ára, ami döntő szempont lesz, hanem hogy ők egy egész csomagot keresnek e mögött. Keresik mögötte az élményt, a megmutathatóságot, a platformot, hogy ők hogy ők ott jelen voltak, megjelentek, stb. Stb. Szóval, hogy ez sokkal összetettebb kérdés, mint az, hogy Hello Z generáció, miért nem isztok?
1: Figyelj, teljesen egyetértek ezzel, vagy hát hajlamos vagyok erre gondolni én is, és amikor legelőször elindult a kiabálás a sajtóban, hogy úristen, úristen, mi lesz itt, zárhatnak be a borászatok, a bortermelők, italkereskedő cégek, akkor a New York Times megjelent egy érdekes cikk, amiben azt fejtegette az író, bár kevés adatból, de ugye próbálta összeszedni különböző kutatásokat, felméréseket, hogy valójában nem arról van szó, hogy az Z-generáció nem iszik, hanem pont amit te mondtál, hogy valószínűleg nem tudja kifizetni, ez az egyik, és hogyha pedig őszinték akarunk lenni, akkor menjünk el egy BMS buliba, vagy egy egyetemi buliba, hát nem azt látjuk, hogy az Z-generáció nem iszik, hanem azt látjuk, hogy olyan költségekkel néznek szembe ezek a diákok, lakhatási és egyéb, amit már a szülők se tudnak finanszírozni. Na most itt akkor nyilván nem jön szóba az, hogy az ember megvesz egy 15 000 forintos párlatot üveggel, hanem hát valamit lenyúl az alsó polcról, vagy mit tudom én, és hát nyilván társadalmi hatások is vannak, amit te mondtál, bejöttek ugye különböző tudatmódosítószerek és a többi. Ez egyértelmű, hogy harapja valamennyire a piacát a szeszesítő, de szerintem túlságosan korai temetni azt, hogy a jövő generációja már nem foglalkozik egészség szempontjából az alkohollal.
3: Egyetértek veled, és még egyszer, tehát, hogy szerintem nem szabad kisarkítani ezt az ére, mert Európában az elmúlt 5 évben egy olyan elképesztő drágulás ment át, hogy tehát egy én magam, aki keresem az ilyen típusú élményeket, vagy mi a keresük ezek az élményeket. Azért, amikor Londonba elmegyünk, és 4 italra kifizetünk 160 fontot, akkor egy kicsit elgondolkodom azon, hogy így érdemes nekem ezzel foglalkoznom, mert én ezt értem, és elfogadom, meg tényleg óriási költségekkel mennek a helyek, tehát egy, most Londonban, ha jól emlékszem, akkor 10 font fölött van az óradíja egy szakembernek, nevezett úriembernek, vagy úrihölgynek, akik a pult mögött van. És azért hagyjuk meg azt, hogy néha a tudás hiánya, vagy a tapasztalat hiánya, azért az italok nem mindig annyira jók, hogy azt az ember kivizessen értem mondjuk 36 fontot plusz szervizt, és az ugye kihat itthon is egyébként a piacra. Most, ha nézzük azt, hogy amikor mi nyitottunk 17 évvel ezelőtt, akkor volt körülbelül egy olyan 6/7 olyan bár, amire azt mondtam, hogy így ez érdemes elmenni és megnézni. Most én 60-nál abba hagytam a számolást. Budapest föl tud venni szerintem egy jó pár ilyen típusú helyet, most kifejezetten koktélbárra beszélek, de azért 60-at már nem szerintem. Tehát, hogy mint mondta Lilla, elképesztően nagy a zaj a piacon. Hihetlen sok ember gondolja ezt most izgalmasnak, hogy nyisson bárt. Többek közt egy csomó barátom szeretne bárt nyitni, én mindes alkalommal lebeszélem őket róla.
1: Ez az akkor... új trend, mert egy időben a kávézó volt, ugye ez a romantikus álom, amikor kiég valaki a munkahelyen, akkor nyit egy kávézót, ugye?
2: És akkor most... Hát ez nem kapott ki azért, tehát ez a kávézó slash bár,

0: az alkoholizmus, mint jelenség, és az a típusú fogyasztás, az nem ugyanaz, mint a kulturált alkoholfogyasztás. És akkor jön ugye az újabb aspektus, hogy jönnek az egészség nácik, hogy na de hát minden csepp alkohol méreg, és most már, ha megfigyeltétek, konkrétan olyan posztokat és cikkeket látni, ahol az első 10 mondat az egy ilyen elnézést kérés, hogy jaj, tudom, hogy ilyen megérzés. Tehát ettől egyébként ez nekem heróton van, mert ezt, hogy is mondjam, tehát tegyük már helyre azt, hogy miről beszélünk. Tehát egy szocializációs, kulturális dologról beszélünk, amit normálisan is lehet csinálni, anélkül, hogy az embernek bármiféle problémája legyen, vagy pedig arról beszélünk, ami a dohánybolt előtt van, a szétdobált ugye kis fekete kupakok, az nem az, amiről beszélünk. Az, amivel kell foglalkozni, és probléma Magyarországon, amiről mi beszélünk, az más szempontból érdekes. Tehát ezt ide kellett ilyen diszklémerként tenni, mert fontos szerintem.
1: De igen, abszolút igazad van. Én kicsit ezt azzal tudnám párhuzamba állítani, hogy mondjuk a gyors értelmek elé sem megyünk oda tüntetni, hogy ne tett tönkre a májat a cukorral és a zsírral, és aztán pedig mondjuk azt, hogy mindenki járjon mondjuk Michelin csillagos étterembe. A helyzet az alkohollal is ugyanez. Szerintem én abszolút hiszek az edukációban, ugye, ami nagyjából a zéróhoz közelít ma Magyarországon. Ezt is egy kicsit így elfedjük, elmaszkoljuk. Ez a fajta strusz politika soha nem vezetett eredményre, tehát az, hogy okosan megtanítunk egy felnövekvő generációt az alkoholhoz viszonyulni, annak sokkal több értelme van, mint elmaszkolni azt, hogy persze itt mindenki alkoholista és beteg. Tehát nyilván a mérték, a személyes mérték meghatározása az mindig abból indul ki, hogy valaki egy egészséges személyiséggel rendelkezik, és ismeri a határait. Most nyilván akkor, hogyha mondjuk az ember nem tudom, tinédzser, akkor ugye a határfeszegető korszakot élve átléphet bizonyos fajta határokat, de ettől függetlenül én abszolút hiszek az edukációban. Tehát azért, mert a gyerekeim mondjuk bár közelben nőnek fel, nem gondolom azt, hogy rögtön két alkoholista az, akit így a társadalomnak adományozunk, hanem pontosan tudják, hogy miről van szó, és nem fakadok sírva, hogy mondjuk egy valamilyen párlat plakátra, óriás plakátra rámutat a gyermek, hogy nézd, ott a nem tudom, ilyen brand, mert hogy ők ismerik, és ebben nőnek bele, de az nagyon fontos lenne, ahogy a szexuális edukációt is egy kicsit ignoráljuk intézményes szinten, úgy az alkohollal, vagy akár a dohányzással kapcsolatos kommunikációt is ignoráljuk, noha mindenki pokóval és vépper rohangál boldog-boldogtalan. Tehát,
0: hogy... Igen, van egy ilyen képmutatás ebben az egészben, és ez tényleg fontos lenne az edukáció, mert talán ez vezet oda, hogy kicsit normálisabb tudunk erről beszélni, és nincs lesöpörve rögtön a téma az asztalról, hogy na de hát ez mondjuk egészségtelen, vagy na de hát itt mindenki alkoholista, mert nem erről van szó. Ez egyébként egy külön téma, amiről majd egyszer külön beszélgethetünk. Térjünk majd vissza az eredeti menetbe a Z generáció és a vendéglátás mostani helyzete. Most egy rövid szünetet tartunk, utána jövünk vissza. A témánk tehát ez Kocsis Lila és Nagy Zoltán párlatszakértők, a Butik Bar tulajdonosai vannak itt, akik egyébként közös szerzői az Ultimate Guide to Gin and Gin Tonic című és egyéb koktélok című könyvnek.
2: Borravaló. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: arra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Ez továbbra is a Borra való gasztrokultúra magazin, és továbbra is Kocsis Lillával és Nagy Zoltánnal beszélgetek, párlatszakértőkkel, és arról beszéltünk, hogy a Z-generációnak milyen tendenciái vannak a felnövekvő generációnak, és hogy ők egyébként a magyar vendéglátásban hol foglalnak helyet. Egyrészt nyilván fogyasztói, másrészt pedig munkavállalói oldalon is, de ugye a vendéglátást félbeszakítottuk egy kicsit ezzel a generációs kitekintővel, hogy oké, nyitnak új helyek, nem bír el ennyi helyet Budapest valószínűleg, de hogyha én most megmondom őszintén, hogy nem látogatom sűrűn az összes ilyen helyet, bár akkor lennék nagyon autentikus, hogyha látogatnám, de visszajelzésekből azt látom, hogy nagyon sok olyan hely nyílt, amik ilyen látszólag koktélbárok, tehát mit tudom én, különböző színes italok összekeverése, hogy ilyen trikolor shot jöjjön össze, és ebből mondjuk ilyen vállalati partikat rendezni, ahol az a lényeg, hogy egy X forint befizetése után megihatsz 10 vagy 15 ilyet, az szerintem nem koktélbár, de javítsatok ki, a tévedek.
2: Alapvetően szerintem, vagy nem újra fogalmazom, tehát alapvetően, ha koktélokat nézünk, minden olyan dolgot, amit összekeversz, tehát két vagy kettő dolgot összekeversz, az már koktélok definiálható, tehát egy gin tonic is lehet, az egy whisky kóla, vagy rum kóla, tehát ezek mind koktéloknak nevezhető, és mint az előbb a Lilla említette, a gyorsétterm versus Michelin csillag, tehát a kettő között egy óriási spektrum van, tehát hogy nemrég hallottam egy nem teszem, hogy ki mondta azt, hogy az a baj, hogy például ebben az országon, Magyarországon vannak a nagyon-nagyon rossz éttermek, és vannak a nagyon-nagyon jó éttermek. Uh-huh. Ugyanez van a bároknál is, hogy nincsenek átmenetek itt a rendszerben, nincsen semmi olyan dolog, hogy mondjuk vagyok egy elképesztően jó bár, és vagyok egy nagyon rossz kocsma, mert mindenki az elképesztően jó bárra akar lőni, és nem, tehát szakember szintén nem tudjuk kiszolgálni ezeket a helyeket. Tehát ha belegondolunk abba, hogy 17 évvel ezelőtt volt a mi bárunk, aki egyébként ilyen elég forradalmas, ilyen forradalmasította a magyar vendéglátásba a koktélkészítést, a koktélfogyasztást, és ehhez képest 17 évvel később ilyen szinten megnövekedett, tehát egy jó szakembernek a kinevelése az én meglátásom szerint az valahol 5 és 10 év között van. Tehát, hogy ahhoz, hogy értse, hogy mit csinál, tudja, hogy miért vannak ott a dolgok, tisztában legyen a folyamatokkal, tisztában legyen az, hogy rendszer nélkül minden hely meghal. Ehhez képest olyan szakembereket látok bárokat vezetni, akik két évvel ezelőtt kezdték el a szakmát, és most meg ott vannak, hogy rájuk bíznak egy egész étterem működését, vagy egy egész koktélbárnak a működését, ami...
1: Tehát ez ilyen kényszer, nem?
2: Ezt nagyon jól látod, és nagyon jól megfogalmaztad, igen, kényszer. Kényszer azért, mert nincs, aki bejön dolgozni. Tehát, hogy ez egy valós téma, ami szerintem nagyon-nagyon sokat kéne beszélgetnünk a vendéglátásban, mert szerintem az, hogy a vendéglátás arról a szintről, ami volt mondjuk 6 évvel ezelőtt, eljutott erre a szintről, ami van, pluszban most már teljesen elfogadott a szervisz szinte mindenhol, azért ahhoz képest drága, hogy mondjuk a ott felsorakozott X mennyiségű ember ne szóljon hozzád úgy, folyamatosan elnézést kérjen, hogy miket rontott el, meg milyen hibák mentek végig ezen az egészen, tehát, hogy szerintem ez is egyébként visszatérve az előtt témához egy nagyon nagy hátráltató tényező, és nagyon sok emberre beszélgettem, hogy én nem megyek el egy helyre azért, hogy fizessek, mit tudom én, 5000 forint plusz, vagy 6000 forint plusz szervizt egy ételért, amikor nem kapom meg, hideg, nem úgy néz ki, miért? És ezt nekünk vendéglátósoknak szembe kell néznünk ezzel, tehát hiába emeljük az árakat, mert mindenhol drágulás van, de egy ponton azért szembe kell nézni az, hogy mit kapok. Tehát mi a szerviz, amit kapok. Mosolyognak el ám az emberek, ha bemegyek, tudják, hogy miről beszélek. Tehát legutóbb voltam egy helyen, ahol az úriember nem tudott különbséget tenni rum és gin között, mert nem tudta, hogy mi a különbség a kettő
1: között. Tehát vissza a 90-es évek elejére, amikor ugye az nagyon nagy kellett. Akkor volt az, amikor, hogyha bementél egy helyre, és volt szemelt Riesling szeremlej, akkor már oké volt, mert legalább egy dologra rá lehetett mutatni, de az, amikor megkérdezted, hogy milyen bor van, és az volt a válasz, de tényleg, mint a viccekben, hogy van vörös és fehér, akkor úgy oké, közelítsünk egy kicsit, tehát menjünk már le valami fajtára vagy régióra, ha évjáratra, akkor már szuper. De szóval értem, tehát ez egy probléma, de ez kinek a problémája? A munkavállalók hiányának, a tulajdonosok felkészületlenségének, vagy a fogyasztók igényeinek, mert ez egy ilyen érdekes mátrix.
2: Szerintem vagy őt badást csináljunk erről, okay. hogy kinek okay. a probléma, szerintem összetett. Összetett azért, mert nagyon gyorsan van szükségünk kollégákra. Összetett azért, mert jelen pillanatban egy kollega nem hajlandó eltölteni 3-4-5 évet egy-egy helyen. Tehát akár nálunk is megfigyelhető, hogy Covid előtt nálunk az átlag életkor, mármint, hogy nem a földön töltött idő, hanem a bárunkba eltöltött idő, az 6 év volt. A bárba. Volt olyan kollega, 10 évet volt ott, voltak olyan 3 volt. Tehát nálunk egy év után tudtál csak eljutni oda, hogy hozzászólj a vendéghez, addig tanultál. Na most ez megváltozott, most jelen pillanatban talán a legidősebb kollégánk az másfél éve van nálunk. Én szégyellem magam miatt, hogy ezt így be kell vállalnom, de kényszerhelyzetben vagyok. Ugyanakkor mi rengeteget foglalkozunk azzal, hogy tanuljanak, rengeteget foglalkozunk azzal, hogy tudjanak, de azért nem lehet összehasonlítani egy olyan szakembert, aki mondjuk 10 évet él ugyanazon a helyen, vagy olyan, aki mondjuk másfél éve van bent. Tehát másfél alatt talán tudja, hogy hol van a raktárunk, vagy le tud menni a Jéger. Most egy kicsit sarkítottam egyértelműen,
1: mert... Nem biztos, hogy sarkítottál, nem tudom. Szóval szerintem ez probléma. A munkaerő is elmegy.
3: Hát alapvetően szerintem azért probléma, nem szeretek mindig a Covid-ra hivatkozni, de a Covid volt egy olyan időszak, amikor azok az emberek, akik mondjuk egyetem mellett, vagy egyetem után még a vendéglátásba töltöttek időt, azok mondjuk hiányoznak ebből a rendszerből. És mivel mondjuk a szakmai képzések nagy része úgy zajlik, hogy hármas a gyerek pincérnek jó lesz, kettes a gyerek séfnek jó lesz, ez azt is eredményezi, hogy van egyfajta csúnyán fog hangzani, IQ hiány ebből a rendszerből, és mivel IQ hiány létezik, ezért az EQ hiány is létezik. Ami azt jelenti, hogy kevés az intelligens ember a vendéglátásban, kevés az a fajta gondolkodó, aki egyébként napi szinten részt vesz az operációban, tehát most nem arról van szó, hogy elmegy egy hotelbe food and beverage managernek, hanem arról van szó, hogy napi szintű operációban vesz részt. Ezért egy nagyon érdekes kényszerhelyzet állt elő szerintem abból a szempontból, hogy abból kell gazdálkodni, ami van. És gyakorlatilag a Covid kivonta az IQ-t a rendszerből, és emiatt egy ilyen teljesen leszegényedett, mármint szellemi értelemben leszegényedett szektorról beszélünk szerintem, ami megint csak egy fontos dolog lenne fókuszt helyezni arra, megint csak az edukációhoz visszatérve, hogy itt fejlődjünk, gyerekek, haladjunk valamilyen irányba, legyenek céljaink, akár szervezeti szinten, akár szakmai szinten, akár ágazat szinten.
2: Akár személyes szinten.
3: Akár személyes szinten, nyilván személyes szintről indul, de alapvetően a vendéglátásnak van egyfajta, és első körben most az italpiacról beszélek, van egyfajta ciklikussága, ami megint csak generációkkal hozható össze függésben, mert hogy a 40-es évek klasszikus koktélfogyasztása egészen máshogy nézett ki mondjuk a 60-as években. A 70-es években senki nem nagyon figyelt semmire, csak hogy legyen mondjuk megfelelő mennyiségű long drink, mert ott a tömegekről szólt megint a dolog. 80-as években jött egy óriási mélypont gyártásügyileg, fogyasztásilag. Aztán volt a 90-es évek, ami megint csak egyfajta ilyen felocsúdás eredményezett, szóval van egyfajta ilyen ciklikusság, de egyébként ez az 1800-as évek elejétől kezdve, amikor elkezdődött az industriális párlatgyártás, onnantól kezdve abszolút megfigyelhető. És szerintem nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mivel a vendéglátás az alapvetően egy szolgáltató ipar, nagyon szoros kapcsolatban áll a társadalmi folyamatokkal, és ezt nem vizsgálhatnánk egyébként külön ágazatként, hanem meg kell nézni, hogy egy adott régi jobban, egy adott szinten a dolgok hogy működnek, és ahhoz szabni aztán a feltételrendszert és minden mást, egyebet is.
1: Ez szerintem teljesen jó, és jogos is, hogy van ugye egy ilyen ciklikusság, ami lehet akár az, hogy ugye a kereskedők kell, hogy kitaláljanak valamit, mert nem elérhető egy alapanyag, mondjuk, mit tudom én, háború miatt, ilyenről is számtalan szó láttunk példát, amikor elkezdtek bevezetni a divatba olyan italokat, amit nem tudtak korábban, és akkor abban lett valami. Viszont például a koktéloknál, a bárkultúrában én azt látom, hogy ez a ez az ilyen tiktokizáció van, hogy olyan gyorsan történik minden, hogy nincs ideje kifutni egy italnak, mert az a divatos, hogyha én, mit tudom én, 3 percben bemutatok valami újat, és féljetek, most tök laikus vagyok ebben, tényleg mint fogyasztó, de én azt látom, hogy most az van, hogy gyakorlatilag öntsünk össze mindent mindennel, és mivel az egyik alapanyag az eredetinek volt valami komponense, ezért elnevezem ugyanazon a néven, mint azt a koktélt, csak hozzáteszek valami más nevet. És én nem tudom ezt követni.
2: Ez az én problémám is egyébként, hogy úgy nevezünk el italokat, hogy semmi köze nincsen ahhoz, ami van. Tehát most itt szoktam mondani azt, hogy én szeretnék, kimegyünk és fölözünk az égre, és azt mondjuk, hogy zöld, akkor csak úgy lehet zöld, ha megegyezünk, hogy ez a szín holnaptól zöld. Tehát a koktéloknál is ez van, hogy hiába rakok, vegyük alapul most Negronit, mert ugye nagyon sikeres és elképesztően jó. Tehát amikor a Negroniból kivesszük a gint, kivesszük a narancskeserűt és kivesszük a vermutot, attól még lehet Negroni, ha mondjuk egyetlen egy alapanyagot cserélsz, de amikor mind a hármat kicserélted, és teljesen más szegmensekben van, akkor ne hívjuk már Negroninak, mert az én fejembe a Negroni szó kapcsán lecsapodik egy fogalom, lecsapodik egy ital, és megkapok valami teljesen mást, akkor egy kicsikét így fölteszem a kérdést, hogy miért is van szükség erre. A másik pont, amit jól mondtad, hogy szerintem egy óriási nagy probléma van jelen pillanatban a koktélvilágban, hogy mindenki a World Best 50-be akar lenni, ami egyébként egy nagyon érdekes dolog, csak 50 lehet benne. Tehát nem arra beszélünk, hogy Buda vagy Magyarország Best 50, vagy Budapest Best 50, hanem World Best 50, tehát, hogy nagyon-nagyon sok hely úgy nyílik meg, hogy szeretne föl lenni a listán. És ez nem lehet cél. Azért nem lehet cél, mert eleve csak 50 tud rajta lenni, vagy a 100-at, akkor csak 100 lehet világszínen, 100, bár az nagyon kevés, és rengeteg pénz, energia megy bele abba, hogy különleges legyek, más legyek, és igenis elfogyott az a mennyiségű szakember, aki egy daiquirit össze tud rakni. Az a típusú szakember, aki megérti a gin tonicot, hogy kell jól elkészíteni, és ez elvezet ahhoz, hogy egy ilyen elidegenedés lesz a szakmába, ugyanis a vendégek, a fogyasztók, ne haragudj, hogy ezt így mondom, vagy hogy haragudj, hogy ezt mondom, de rohadtul nem kíváncsi az én művészetemre akkor, hogyha az egy ilyen réteg művészet. Tehát, hogy a táncba is, a festészetbe is, a szobrászatban is van egy olyan réteg művészet, ami tényleg nagyon-nagyon keves embert érdekli.
1: Igen, egy nis, igen.
2: És mi nem egy nis piac. Ilyet nis piac vagyunk a saját szakmánkon belül, de alapvetően azért mi is csak azok eltartsanak, akik bejönnek és élvezik azokat az italokat. Tehát, hogy nagyon jól látod ezeket a dolgokat, illetve a másik óriási trend most nálunk a mi szakmánkban, ez az előre, tehát a pre-batch-el dolgok, tehát előre bekever dolgok, ami egyébként megint kényszerből jött, mert nem voltak már szakemberek, akik ezt megcsinálják, és ezért Londonban például egy kedves barátom, ő úgynevezett bárséf lett, aminek van 6 helye, vagy 7 helye, és akkor hétfőn itt van, kedden ott van, szerdán ott van, mindent bekészít előre, ki van üvegezve, ki van porciózva, kedves kollega bejön, mosolyog, kijönti a pohárba, egy szép jégre, egy díszre is megy ki, vagy alkalmazottan dísz nélkül.
1: Ha elfogy, akkor nem tudom elkészíteni, mert ez így van. Nincs ez itt van. A bárség. Csodálatos.
2: Tehát, hogy ezek olyan dolgok, amik egyébként mi elfogadtuk az evolúciót ennek az egész dolognak, elfogadtuk azt, hogy volt egy elképesztően szép 17 évünk a bárba, mindent megteszünk annak érdekében, ne érjen véget, de egy ponton, tehát, hogy nem fogom tudni disztingválni magam a többi szereplőhöz képest, mondanám, hogy de nálam tényleg rohadt jók az italok, meg tényleg odafigyelünk rá, mert, mint mondtad, a TikTok, illetve a szociális média az tényleg, tehát engem felháborít a ténye annak, hogy a szociális médiában megyünk el helyekre. És Budapesten van mit olyan 50 hely, ami nagyon-nagyon jól megy, és a többi az meg szenved, mert éppenséggel mondjuk nem tud annyi tartalmat gyártani, nem tud annyi izgalmas dolgot rakni, és
3: vagy akkor nem fizet annyit a hirdetésekért.
1: Erre gondoltál, mert amikor beszélgettünk előtte, akkor Lila írta le egy olyat, hogy generált fogyasztási válság. Ez micsoda? Vagy mire gondoltál itt?
3: Ez ilyen? Igazániból arra vonatkozott, hogy bizonyos, tehát az a típusú italpiaci átstruktúrálódás, ami nemzetközi szinten zajlik, az a magyar piacon nem feltétlenül szűrődik le, és hozzánk általában 4-6 évvel később gyűrűznek be azok a fajta változások, amik mondjuk az európai vagy az amerikai piacon jelen vannak, és ezt igazániból kommunikációs vagy ilyen szociális média szinten értem, abból a szempontból, hogy ha mondjuk egy világszinten óriás cég vagy mamut cég elkezdi kommunikálni azt, hogy már pedig a tekila menő, akkor a TikTokról vagy az Instáról, ha elégszer látod, akkor elhiszed azt, hogy valóban a tekila menő. És akkor, hogyha azt mondja, hogy konkrétan az én brandem a menő, akkor elhiszed azt, hogy konkrétan az a brand a menő.
1: Ja, értem.
3: És akkor innentől kezdve
1: és akkor jönnek van a hírességek, ugye, hogy hirtelen igen, kiderül, akkor... hogy XY most éppen azzal foglalkozik, hogy ő tekila párlót vásárolt, és stb., és az így ki van domborítva.
3: Igen, és ez egy olyan fajta, hogy mondjam, egy ilyen... tűnő jelenség a piacon, ami alapvetően befolyásolja a mindennapjaidat, vagy alapvetően befolyásolja az adott évedet bevétel szintjén, mert nálad pont nincsen az a tekila, vagy nálad pont nem elérhető, vagy lehet, hogy Magyarországon pont nem elérhető az a fajta dolog, amit egyébként Amerikában a TikTokon hype-olnak, és egyébként keresnék az emberek. Szóval, hogy nagyon sok, megint nagyon sok szempontból nézhető, de szerintem ezeknek a nagy mamut cégeknek és a hozzá kapcsolódó kutatásoknak és adatoknak és okos újságírói cikkeknek óriási befolyásoló hatása van arra nézve, hogy hogy is beszélünk az italpiacról úgy általában.
1: Meg ugye, amit említetted is, hogy nevezzük őket véleményvezéreknek vagy influencereknek, mekkora felelősségük van abban, amit csinálnak, ugye, és ez nyilván rengeteg témához oda lehetne illeszteni, de ugyanúgy az ital és bár kultúrához oda lehet illeszteni.
3: Hát igen, mert hogy alapvetően nem képzett párlatszakértőkről beszélünk az esetek 99%-ában, vagy gasztroszakértőkről, akik nem tudom én, belefektettek 15 évet abba, hogy megértsék, hogy mondjuk a különböző érlelésű parmezánoknak milyen ízfaktorai jelennek meg itt, ott, amott. Úgyhogy egy nagyon szubjektív képet látunk azokról a dolgokról, amik nagyon súlyosan befolyásolják a fogyasztást úgy egyébként itthon is és nemzetközi szinten is.
1: De hogy látjátok, akkor van ebből valami ilyen pozitívabb jellegű kiút, vagy nagyon nehéz? Mondjuk, amit elmondtál, abból az következik, hogyha esetleg egy fizetőképesebb turista szezonban, főleg nagy turista szezonokban turista jön be, ő is fog olyat keresni, ami éppen divatos, tehát ebből nem tudsz kimászni akkor sem, mert a turista ugyanazt fogja mondani, mint mondjuk egy magyar fiatal fogyasztó.
2: Szerintem kiút van, mi mindig azt mondtuk, hogy hát ugye 17 éve nyitottuk a bárt, mi megéltünk 3 darab elég komoly válságot, ráadásul ugye a bár nyitása az 2008. szeptember 27-én történt meg, vagy 17-én történt meg, amikor 2 hét múlva beütött a 2008-as gazdasági világválság. Szerintem egy jól definiált érték mellett, értékrend mellett szerintem a helyek túl tudnak élni. Kérdés az, hogy mennyire találod meg magadnak azt az 5, 6, 8, 10, 12 olyan szakembert, aki a te értékrended mentén szeretne dolgozni. Tehát, hogy mi alapvetően nagyon szerencsések vagyunk, mert akik velünk dolgoznak, ők nagyban úgy az értékrend mellett szeretnének dolgozni. Tehát, hogy nálunk lényeges az, ha eljössz hozzánk dolgozni, akkor a személyes fejlődésed az nálunk a nulladik pont. Tehát, hogy mindent fölülír a te személyes fejlődésed. Ami egyébként sajnálatos, mondom, van egy pár kollégánk, aki ezt nem tudja megélni, de mi nem fogunk eltérni attól, hogy te, mint egyén, amiről a beszélt, hogy EQ-IQ fejlesztés, könyv, tehát egy kötelező könyvolvasás, kötelező mentális szakemberhez való járás, tehát egy csomó olyan dolgot kell csinálni, ami ugye a mi értékünket is definiálja, mint butikbár. De alapvetően ezt nagyon tömegesen, tehát sokkal nagyobb tömegesen kéne nézni, és akkor talán lenne idő túlélésre, mert mind a mellett, hogy egy villanyszerűnek sem mehetsz el úgy, hogy nem csinálsz meg alapvető tanfolyamot, ehhez képest egy társadalmi minden ennyire elképesztően fontos iparágnak, mint a, ugye a vendéglátás, mert a vendéglátás nem csak azt mondjuk, hogy etet meg itat, hanem azt is megkérdezni, hogy szociális hatása milyen a társadalomra. Olyan emberek mennek el, akik tegnap még nem tudom, egy építkezésen hordták a maltert, ma meg beáll felszolgálni, vagy Isten ne adja, beáll a szakácsnak. Tehát, hogy ezeket nekünk kell, mint szakemberek, mint vendéglátásban dolgozók definiálni, hogy mi a mi értékünk, hova, merre megyünk, és szerintem ezek a helyek túl fognak élni. Amik meg nem, azok meg nem fognak túlélni, vagy nem úgy fognak túlélni, vagy másképp nem tudom, hogy fogják túlélni ezt az egészet.
3: Szerintem vízió. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogyha azt mondod, hogy akkor ez az irány, akkor valójában próbálj meg mindent ennek a víziónak alárendelni és haladni abba az irányba. Igazándiból kicsit olyan ez, mint amikor egy picit jobban hullámzik a tenger, és minden energiád arra megy el, hogy fenntartsad a fejed a víz fölött, és levegőt kapjál. Most a vendéglátás alapvetően szerintem egy nagyon komoly mélypont felé indult el olyan a 2010-es évek közepén, csak akkor még nem feltétlenül látszott ez, és akkor most csúszunk lefelé a spirálcsúszdán, néha a szemünkbe süt a nap, mikor abba a szögbe érünk, vagy pont így a nap rásüt, tehát ez így néha meg is ismétlődik, mert hogy spirálcsúszda, tehát elérjük ugyanazokat a pontokat, viszont nem gondolom azt, hogy ezt nagyon negatívan kéne értékeljük, mert a világ attól szép, hogy változik, tehát ez nem csak negatív irányba változhat, hanem pozitív irányba is.
1: Nagyon jó pozitív kicsengésre kifutottuk. Szerintem van egy jó pár olyan téma, amiben csak így belekaptunk, úgyhogy majd valamikor folytatjuk a például a társadalmi hatásokról, és arról, hogy egyébként hogy alakul a fogyasztás világszerte, és milyen okai vannak, de köszönöm szépen, hogy itt voltatok, egy kicsit jobban beleláttam én is ebben az egészbe.
2: Mi köszönjük szépen.
1: Kocsis Lillával és Nagy Zoltánnal, párlatszakértőkkel, a Butik Bar tulajdonosaival beszélgettem. Vagy ha már olvasnivaló, akkor az Ultimate Guide to Gin and Tonic és egyéb koktélok könyv szerzői, és kövessetek minket, nézzétek meg a borravaló.hu-t, ott lehet tallozgatni az előző adásainkból, hogy a Facebook, az Insta vagy a YouTube oldalunkon pedig visszahallgatni az összes podcastet. Köszönöm a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.
0: Borravaló. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Rádió Café. Van barátod.

0: Orravaló. A Rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
3: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. A közkedvelt és környezetbarát Salt Drops mosószerek, öblítők most akár 33% kedvezménnyel kaphatók a Rossmann üzletekben. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
2: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN 2026.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: 10 milliárd jut gyermekvédelemre, változik a miniszterelnök illetménye, fiatal véradókat toboroznak. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Azonnali, mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a gyermekvédelmi rendszerről készített részletes jelentés ismertetőjén beszélt arról, új férőhelyeket és krízis ellátást hoznak létre, emellett erősítik a gyermekotthonok ellátását. Célzott segítséget kapnak az autizmussal, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés problémákkal élő gyerekek. Rehabilitációs program kezdődik, és a nehéz helyzetbe került fiatal nőket és anyákat is támogatják. A tájékoztatón arról is szó volt, jelentős, átlagosan 20%-os szakember hiány van a gyermekvédelemben. Gyurkó Szilvia államtitkár rámutatott, a kifogástalan életvitel vizsgálatának hatására sokan elhagyták a pályát. Emellett az elmúlt években nőtt az elhelyezésre váró kiskorúak száma is. Eltűnik a vármegye és a főispán, visszatér a megye és a kormány megbízott megnevezés. Változnak a választókerületek határai, a miniszterelnök illetménye pedig a képviselői tiszteletdíj alig duplája lesz. Az erről szóló több száz törvényt és szabályt érintő jogszabálycsomag már meg is jelent a magyar közlönyben. Ez szerint módosulnak többek között a megyei, a kormányhivatali, az önkormányzati, a hatósági, a bírósági és még az egészségügyi szervezetek elnevezései is. A változások többsége októbertől, több pedig január 1-től él. Kevés a fiatal véradó, az utánpótlásra azonban nagy szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat, mondta a rádiónknak Tordai Attila főigazgató.
5: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája, ez egy nemzetközi jelenség, nem csak Magyarországra jellemző. A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk, kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
4: Ma a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután vastagabb felhők érkeznek, ezekből elszórtan kisebb esőzápor előfordulhat. Az északnyugati szél helyenként élénk lehet. A hűvös reggelt követően délután 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Jövő héten is a maihoz hasonló idő várható, csapadék a jelenlegi előrejelzések szerint csak csütörtökön érkezik. Front most nincs felettünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
6: Nagyon szép délután, sziasztok, a Helló járatban Winkler Nóra fog veletek beszélgetni.
7: Illetve akivel igazán beszélgetni fogok, az Mahán Csetvei Frigyes. Szerbusztok!
6: Nagyon szép szeptembert kívánunk nektek, remélem mindenki jól vette az első hét akadályait, és most egy ellazult, igazából már a tantestülettel ismerkedés utáni pillanatban kapunk el mindenkit, és a szülői értekezletek sem hagytak maradandó nyomot senkiben, bár én ezeket nem fogom elfelejteni, bármeddig élek is.
7: Nálatok te jártál, vagy mind a ketten?
6: Is, amin én vettem részt, az mindig azzal járt, hogy az információk, amelyeket közöltek velem, felér részben elvesztek, valamiért nem. Ellankadt a figyelmem egy ponton túl, elvesztettem az érdeklődésemet, és abban a periódusban, amíg még szellemileg ott voltam, azokat mindig jól lejegyzeteltem, és aztán pedig de se baj, hiszen az internet és a szülői munkaközösség különböző csoportjai megmentenek ezekben. Van olyan is azonban, amikor a panna úgy jön haza az iskolából, hogy másnap, nem tudom, kirándulni mennek, vagy be kell vinni 2 millió forintot, vagy bármi, és akkor meglepődünk. Na remélem, veletek ez soha nem fordult elő még.
7: Figyelj, ismét csak a húgomat tudom megénekelni 3 gyerek anyukájaként, tehát ezt 3 gyerekkel végigtolta, és náluk azért elmondom, inkább ő járt szülői értekezletekre, nem a Tamás. Tehát ebben bele sem merek gondolni, hogy hány oktatási intézményben hány szülői értekezletet tolt le a húgom.
6: Jó, de ő egy különleges példány az emberiségnek, igen. Szóval hagyd mondjam azt, hogy felületesen ismerve sem lepődöm meg ezen, hogy ő szerintem koordinálni tudna sok mindent, még ezen kívül is.
7: Abszolút. Azt csak tegnap tudtam meg, hogy már nem tudom, mert gyerekének nem tudom milyen okból, de elvállalta, hogy ő lesz, aki az osztálykasszát kezeli, tudod. Ne. És azt mondta, hogy nem tudta elérni évek alatt, hogy szülőtársak megtegyék, hogy amikor elutalják a nyomorult, mit tudom én mennyit, akkor írják be a rohadvány közleménybe a nevüket, a gyerek nevét, hogy ő vadidegen emberek után nyomozgat, hogy az Excel táblába vezetni tudja, hogy azt az 5000 forintot melyik gyerek, melyik szülője küldte honnan. Na, és ettől csak nem tudom, összeszorult a gyomrom. Igen, te jössz?
6: Hát, ha szüksége van, tudok egy opt-in koordinátort küldeni neki, és abból a rendszerből biztos ki lehet nyírni.
7: Már ez egy szerintem számla... nem véletlen elszólás volt.
6: Igen, már egy számla szám alapján is, hogy kihez tartozik. Nálunk a cash is king még mindig dívik, tehát ilyen utalásokkal nem szórakozunk. Van egy lada, és abba beletesszük a láda, amiben bele kerülnek az osztálypénzek, és abból sáfárkodik, aki ezzel meg van bízva. Teszem hozzá, a tökéletes ember a tökéletes pozícióba, a mi osztályunkba.
7: Az anyukám elmesélte, hogy amikor a Katus általános iskolába járt, akkor ott az osztályfőnök megkérdezte a gyerekeket, ami szerintem egy nagyon aljas dolog. Gyerekek, melyik őtök anyukájának a munkahelyén van fénymásológép? És akkor a húgom, aki ezt valamiért tudta, nagyon aranyosan jelentkezett, rá is szignáltak rögtön egy feladatot édesanyámra, és utána még feltett 10 kérdést, és ismét volt egy olyan, amiről a Katus őszinte, aranyos, kis pici cuki gyerekként, hát hogy megkérdezik, hogy az anyukája tud-e ezt, vagy azt. Igen, kinek az anyukájánál van otthon varrógép? És akkor a Katus jelentkezett. Az én anyukámnak van. Nagyon jó. Akkor a te anyukád fogja varni a nem tudom micsodát, és az anyukám este hüledezve hallgatta meg a családi vacsoránál, hogy kapott két ilyenfajta szakszervezeti bizalmi jellegű szülői munkaközösséges izét, és utána nagyon nyomatékosan elmondta, hogy vannak kérdések, amikre nem az van, hogy nem válaszolunk őszintén, hanem nem válaszolunk, nem bocsátkozunk aktivitásba, és mondta a Kati, hogy ő ezt nagyon megjegyezte a gyerekkorából, és azért mind a három gyerekének ideje korán gyakorlatilag az is lehet, hogy még a szoptatási időszakában elkezdte mondani, hogy ha majd egyszer közösségbe értek, és ott bárki megkérdezi, hogy anyukátok szeretné-e ezt, vagy azt önként elvállalni, akkor bújjatok be a pad alá, füzögessétek a kis cipőfűzőtöket, legyetek láthatatlanok, míg áknát nem ugorják ezt a részt.
6: Most ilyen nagy, nem tudom, igazságmondási szérumot vettem be, és fellebbentem a fájtlat arra, hogy micsoda egy rongy ember vagyok. Mert hogy azt nem első vagy másodikba került elő először az, hogy lehet menni festeni az osztálytermet, és pakolni, meg nem tudom én, aki ismer asztalost per csővezetékszerelőt per nem tudom én mit, az szívesen veszi az osztályfőnök, hogyha segít ebben, abban, vagy avanban. És én egyszer sem jelentkeztem egyikre sem, azonban azt látom, hogy azok, akik akkor édesapák jelentkeztek, azok azóta is benne vannak ebben a halmazban, akiket így elő lehet venni. Engem biztos ilyen izének kezelnek, ilyen sehonnai bitangembernek, mert én valahogy éreztem zsigérileg, hogy csak egyszer teszed a kis ujjadat be ebbe az ajtóba, és utána úgy rántanak be, hogy generációkon keresztül ott fog szolgálni.
7: Kézről kézre adnak a helyi ingatlanfejlesztők. Itt van ez a helyes apuka, ő még a áltiési bevállalta ezért, akkor szerintem felhúz itt egy lakóparkot, igaz-e? És akkor felkezd reggel, és azt mondta, hát ha így alakult, elmegyek, azt megcsinálom.
6: Igen, én arra hivatkoztam, így nyugdíj előtt már nem vállalok ilyeneket.
7: De nem szokott az lenni, hogy akkor viszont cserébe adtok bort.
6: De.
7: Na látod, akkor a magad módján.
6: A magunk módján, természetesen. Próbálunk hozzájárulni az osztályközösséghez, de ezt így nagyon fontolva. Nehéz ügy, mert ugye egy sváb településen vagyunk, itt az a szippantás az gyorsan megy. Na de a tartalmunkat még meg se kezdtük elővezetni, vagy már el is felejtettem, hogy beszéltél róla?
7: Nem beszéltem.
6: Megy az idő gyorsan, nem? Leülünk egymással szembe. Ebből nem tudom az új hallgatók mit érzékelnek, de a régiek talán már megszokták.
7: Szóval ismét fogunk beszélni a szüretről, mert hogy nagyon időszerű, de most nem a kesergős és a szárazságos és a nyögvenyelős részéről, hanem a felemelő kapcsolódó programjairól. Apropó programok, szeretnénk elkezdeni nyomatékosítani, hiszen túl vagyunk egy karcsú nyáron, amikor semmit nem tudtunk egymás társaságából élvezni, ezért most szeretnénk jó előre elmondani, hogy mik azok a helyszínek és lokációk és programok, ahol találkozhattok velünk. Szeptember 17-én velem lehet találkozni, mert hogy az Örkény Színházban egy nagyon szép műsoros esten derül majd ki, hogy az Eszterházi Irodalmi Díjat, amit kortárs szerzők nyerhetnek el, a shortlist 7 tagjából ki fogja elnyerni, és ez egy zenés, színészek által előadott szuper dolog lesz, majd mesélek róla. Utána 3 napig táján Kerekdomb Fesztivál. Utána 25-én a Tündével lesz egy előadásunk, 26-án viszont, szeptember 26-án a Friciéknek lesz egy páros fellépésük saját maguknál Móron, egy lemezklub, amit Borozás is kísér. Eddig jutottam, a végét majd elmondom az adás végén.
6: Igen, de van még egy utolsó, ez az október
7: 9-ei,
6: amikor formabontó módon kedvenc budapesti lemezboltosom megkeresett, hogy őt meg megkereste egy budapesti szálloda, hogy mi lenne, hogy a Skybarjukban csinálnánk egy ilyen rendhagyó lemez plusz bor plusz tematikus gondolatok. Mondanám, hogy mental fitness, ha nem utálnám rettenetesen ezt a kifejezést.
7: Soha arról, nem is hallottam a szádban.
6: Ugye nem is fogod többet, tehát köszi. Arról van szó, hogy ott megjelenünk lemezboltilag, már hogy a Neon Music, megjelenünk, mint Csetvei Pince, az organikus tételeinkkel, és ezt a kettőt egybefűzzük, és a mi honlapunkon lehet erre regisztrálni. A tematika azonban nagyon érdekes lesz, és rögtön erre szeretnék majd rá is fűződni az első dala, hiszen jazz, but not jazz. Azaz a jazz csak egy címke a lemezboltokban, felkiáltó jel, kérdőjel. Nekem régóta nyomja szügyömet az, hogy Magyarországon a bor az egyenlő jazz, tehát hogy elborult lounge jazzeket lehet hallgatni, mert a bor az csak a jazzzel párhuzamosan tud létezni, és hát nem. Egyrészt nem, erre szeretnénk egy kísérletet tenni a Nótári Péterrel, aki képvisel ezt a lemezboltot, hogy megmutassuk, hogy van olyan a jazz fül alatt található zene, ami a spektrumát ennek az egésznek kitágítja, és sokkal műélvezhetőbb, mint amire mi gondolunk, vagy a kedves hallgatóság gondol. Ez így elmondva nagyon lila, de ha meghallgatjuk Chip Wickhamet, aki egy jelenleg Madridban élő angol muzsikus, aki főleg fúvós hangszerekkel jön elő, és az Eternal című szerzeményet, akkor rögtön kapunk egy ilyen hozzáférést ahhoz, hogy mit lehet majd várni ezen az októberi eseményen. Minden más csetveipince.hu.

0: most, hogy angolszász zenével kényeztettük hallgatóinkat. Még egy pillanatra visszatérek oda, hogy mit röhögsz?
1: Mit röhögsz? Ez olyan, ez, te figyelsz, Kossuth Rádió volt.
0: Abszolút. Sőt, nem is Kossuth Rádió, mert az tartja magát egy ilyen standardhez, hanem valamilyen nyálas, kibírhatatlanságos.
1: Nem, ez a Cseke László Luxemburg Rádió 1900.

0: drágább és izgalmasabb, mint pusztán hordható ruhák létrehozása.
1: Ő Scaparelli, egy ismert név?
0: Igen. A Maison Scaparelli az még most is van, miközben ő már 1973-ban meghalt, de előtte búcsút intett Rómának az egyébként nagyon jómódú, mind intellektuálisan, mind anyagiakban gazdag családjának, és átment Párizsba, és egészen extrém ruhákat tervezett, és nagyon hamar jóba lett a szürrealistákkal, és olyan kollabjai voltak, hogy mondjuk a Dalival közös mini kollekció, és amit mondtam neked múlt héten, ami szintén Londonhoz kötött, hogy az volt különösen jó a Vezandelzon kiállításba, hogy ez el tudtál azon gondolkozni, hogy mi kell ahhoz, amit nagyon sokat szoktunk beszélni zene kapcsán, hogy milyen képességek és hit önmagadva kell ahhoz, hogy valami, ami ilyen tizenéves korodban a fejedben van, az bármin át kerget az élet, ahhoz te tartsd magad, és abba te nőjél, és abba egyre őrületesen érdekesebb kollaborációkba gazdagodjon az életed. És ez a kettő nekem nagyon összekapcsolódott. Tehát ez a, hogy mondjam, Rómába egy ilyen nagyon kényelmes, nagypolgári, nyugis kis élet lehetett volna, és akkor őt más érdekelte, és átment Párizsba, és csinálta ezeket a hihetetlen ruháit, amik úgy hihetetlenek, hogy nem ez a fárasztó. Tudod, van a divatnak ez a kísérletező ága, amire azt érzed, hogy ne haragudj, ez már olyan értelemben nem divat, hogy értem, hogy voltak éppen egy szoknya, de ki az, aki ebben lenni tud 2 percnél, vagy lenni akar 2, se nem annyira szép, mint amilyen kényelmetlen. Ez nem az a típusú felszabadult, kreatív kísérletezgetés, hanem végül nagyon szellemes, és nagyon hol erőt mutató, hol nőiességet mutató, de hű ahhoz, hogy itt testeken kell működnie, jól működnie ezeknek a ruháknak. A Victoria and Albert Múzeumban volt ez a kiállítás, maga ahogy a teret átalakították, amilyen tárlókban mutatták be ezt az életművet, ezeket a ruhákat, amilyen fényekben szikráztak tényleg ezek a elhihetetlenül gazdagon díszített kis felsők, nyilván a textileket ő maga tervezte, nagyon profin és okosan építette a saját imázsát. Volt például egy olyan textiliája, ez lehet, hogy így a mából, így 2026-ban nem annyira durva, de hogy vissza kell tekerednünk a 20. század első felére, hogy például volt egy olyan textil, amit úgy gyártatott le, hogy a róla addig megjelent újságcikkek, amik dicsérték, őrjöngtek, felmagasztosították, azokból kivágott sorokat, azt így egymásra montázsolta, és utána ezt gyártatta le textilnek. Tehát tulajdonképpen olyan ruhákat tervezett ebből az anyagból, ami arról szólt, hogy ő kicsoda, ki lett, egyébként full önerőből, tehetségből, munkából. Egyszerre ilyen empowering a kiállítás, tehát hogy mész, és úgy érzed, hogy tulajdonképpen tényleg minden lehetséges. Tehát hogyha érzed magadba hozzá a tehetséget, és hajlandó vagy kitartóan csinálni, akkor lehet ilyen nagyra nőni. Másrészt bámulatos. Olyan megoldások, olyan ötletek, olyan képzőművészet átemelése ruhákra, olyan estéik, és olyan tweedzakók. Csodálatos volt. Annyi gazdag szál vezet el, nem csak a képzőművészethez, hanem tényleg ehhez is, hogy hogyan épít egy nő karriert, milyen ezt a karriert úgy csinálni, hogy közben Európába jönnek a háborúk, hogy azért is néztem ezt meg, mert mi júliusban voltunk Londonban, a tünde pedig június elején, és mondta, hogy ez őrület ez a kiállítás. És amikor felmerült, hogy mi menjünk Londonba, akkor mondta, hogy kéri, hogy ezt nézzem meg. És majd beszéljük meg, hogy rám hogy hatott. És akkor felhívtam, és mondtam, hogy fia, ez fanta. És mondta, hogy na, tök jó, mert ő rá is. És mondom, hogy csináljunk egy előadást, és ezt szenteljük kizárólag ennek a nőnek, mert van benne annyi

0: ami elvisz egy estét. Úgyhogy ezt szeptember 25-én, pénteken este fogjuk megtartani ezt az előadást. Már most lehet nekem írni az Instagramon, akit érdekel, de aztán persze csinálunk ennek egy rendes, szép meghívót és kommunikációt.
1: Én tudom, hogy a művésznő ezzel a Pino De Angio nevű úriemberrel egy liazont folytatott a 60-as években, és hagy hozzam most őt ide, mert úgy gondolom, hogy ez szép párhuzamba tud kerülni, másrészt pedig remélem, hogy aki hallgat ezt a mini előadást, az tudatában van annak, hogy csak és kizárólag a hellójáratban kaphat ilyesfajta lelki töltekezést. Ez mint egy prológus, úgy hallgassátok majd vissza, amikor ismétlik a műsort, meg nálunk a podcast verziókban is, mert ez önmagában unikális volt. Én vagyok megtisztelve, meg Pino De Angio, aki szerintem már 20 éve nem él, de ő is meg van tisztelve, grazie, mondaná, és a dal cím is nagyon fontos, és nagyon mély érzelmeket mutat, amelyet a művésznő is képviselt, vagy amelyeket a művésznő is mutatni szeretett volna. Így szól, oké, okay, oké. Okay.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put it on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén.
3: Elnézést.
4: Nem bírsz bemenni.
3: MZKT.
4: Tessék.
3: MZKT.
4: Ja. Angolul egyszi.
5: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, quality music lovers society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
5: Angolul létszi.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
6: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk! Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN2026. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
7: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
8: Amíg nem juttok el Londonba, és én nem tudom, meddig van a tárlat? Már csak Londonban élő hallgatóinknak, vagy akik tervezik, hogy kimennek például az őszi szünetbe?
9: Szerintem már nincs is a Schiaparelli.
7: az az érzésem, egy lehetőség maradt az embereknek, hogy megismerkedjenek ezzel az életművel, hogyha eljönnek szeptember 25-én, és meghallgatják az előadást.
8: De legalább egy lehetőség, igen? Tehát ezeket kell értékelni, a lehetőségeket. Én most szeretnék két betűt ajánlani, két könyvet. Az egyiknek az a címe, Cory Doctorow utolsó, egy ilyen nagy felvilágosító jellegű mű, számomra legalábbis, a nagy L aródás, és a csillag a szó elején az fontos lesz, tehát majd utána néztek, hogy mi a pontos címe, csak nem mondhatom ki ezt a csúnya szót, tehát a nagy L aródás című, amely arról szól, hogy egy picit közelebb engedjen minket ahhoz a világberendezkedéshez, amely kialakult így a 2020-as évekre, és a nagy tech cégek birodalmait, egymás közötti játékait és a ránk gyakorolt hatásait mutatja be, és igen fontos tudás is. Ha birtokomban lenne a lehetőség, akkor lehet, hogy ezt tananyagként is beemelném, hogy hogyan tudunk tudatosabbak egy felnőtt oktatásban is, nem csak a gimnáziumban például, egy egyetemeken, mert hogy annyira pontos leírása tényleg azoknak a jelenségeknek, csak hogy egyetlen példát említsek, mert talán úgy könnyebb lesz megérteni, hogy akik Apple tulajdonosok, és az összes olyan szerkezetet birtokolják, amely ebben a zárt rendszerben működik, csak is kizárólag tökéletesen patentként. Historikusan hogyan jutott el abból az állapotból, hogy egy tényleg azt kínálta, hogy itt biztonságban lehet minden felhasználó, hiszen a vírusokkal nem találkozik, a rendszerek nem esnek össze, mindig ha felhajtod a laptopodat, az elindul, igazából minden igényedet kiszolgálja. Odáig, hogy gyakorlatilag egy nagyon szép börtönben vagy, hiszen annak ára, hogy te leváltsd az iOS-t mondjuk az Androidra, az olyan nagy, hogy már nem teszed meg, és ezek a vállalatok, akikkel te szerződés kötsz akkor, amikor megvásárolsz egy ilyen eszközt, érdekes módon egyoldalúan bármikor módosíthatják az ő szerződési feltételeiket, te azonban sehogy sem módosíthatod a szerződési feltételeidet. Tudják srófolni egyrészt az árát annak, hogy áttérjél egy másik rendszerre, másikről pedig az anyagi, hát az anyagi terheket is, amelyeket viselnek kell, az összes sztorjukkal, az összes applikációjukkal, amiket használsz, és a többi, és a többi. Igazán szemfelnyitó, edukáló és elgondolkodtató, és az jó benne az olvasás közben, vagy amikor most hallgattok engem, juthat eszedbe, vagy eszébe mindenkinek az a gondot, hogy oké, ezeket már tudjuk, de kínál-e valamiféle megoldást, valamiféle testtartási lehetőséget? Igen. Tehát az a jó benne, hogy van egyfajta feloldása is ennek a, először a, ugye a bemutatása a harctérnek, aztán elemzésnek, annak a háborúnak, amit mi folytatunk a tech cégekkel, és ők velünk, majd pedig egyfajta elemzés, és utána a végén pedig feloldásként egy-két olyan stratégia felvázolása, amelyel tovább tudunk menni, hiszen nem arról szól ez a könyv, hogy tegyünk le mindent, és dobjunk el mindent, mert erre már nincsen lehetőségünk, tehát abszolút nincsen, az AI is benne van, nem tudunk szabadulni tőlük, már a gadgetjeinktől, hanem hogy hogyan tudunk élni velük, és ha mi megtanulunk, szerintem akkor egyel nagyobb biztonsággal tudjuk a saját gyermekeinket is egy kicsit befolyásolni abban, ami majd rájuk vár, vagy elmondani nekik, hogy ezt így használ, azt hogy próbáld meg, hiszen már az én kislányom is lassan abban a korban él, amikor saját ilyen eszköze lesz, már használ ilyeneket, úgyhogy nekem nagyon hasznos tanításként is tényleg fontos könyv lehet. Úgy hívják az írót, még egyszer, hogy Cory Doctorow, és a nagy L aródás című könyvet ajánlottam elsőre, és aztán feloldásként egy lektűrt. Fehér Béla, én nem ismertem, újságíró volt, tavaly, vagy idén halt meg?
7: Nem, szerintem tavaly.
8: Tavaly? az utolsó regénye.
7: De ami... ezekben annyira béna vagyok, én te nem is. Azt szoktad, Amazon kapod magad, hogy úgy érzed, hogy tavaly, és kiderül, hogy ez 4 éve volt.
8: Én már nem szoktam kapni magam, elengedem.
7: Kész, igen. Nézd tovább,
8: megnézem. Igen, igen, tehát hogy Fehér Béla könyvei sajnos elmentek mellettem majdnem, amikor egy recenziót olvastam a Balkán Express című könyvéről, amely tematikájában igen megtetszett, aztán beleolvastam, és aztán meg is vásároltam, és mindenkinek azt mondom, hogyha könnyedet és humorosat, de a történelmi kontextust is szeretne, akkor nagyon jó. Balkánon vagyunk, osztrák-magyar monarchia, az első világháború kitörése előtt, az automobilitás hajnalán, az aviatika hajnalán, amikor jöttek a repülőgépek, még az Oszmán Birodalom létezett, a balkáni kavarás megvolt, már mindenki szeretett volna saját országát is, a pán, tehát Jugoszlávia gondolata már megfogalmazódott, de nem úgy, szóval igen érdekes történelmi tabló, rettentő jó szereplők. Fehér Béla az az író, akinek a Kossuth Kifli című művét meg is filmesítették, a sorozat az ő könyvéből készült, és nekem Rejtő Jenő munkássága jutott azonnal eszembe, szuper olvasmány. Végig pikpak el lehet olvasni, és számos olyan történelmi figura, meg helyzet jutott elő, vagy jött elő, amelyről én megint csak nem tudtam, és utána nézve ismét talán egy kicsit beljebb kerültem ennek a balkánizmusnak a rejtelmeibe, amit soha nem fogunk megszokni, és ezt a gondolatot szeretném én lezenélni az Altingün zenekarral, akik Amsterdamban élnek, de török felmenőkkel rendelkeznek, már régóta, 17 óta adnak ki lemezeket, és ők ez az anatóliai pop. Ne kérdezzétek, hogy ez mit jelent, mert Vera Víztől, hogy valamit kell mondanom arra a stílusra, amelyet majd mondani. Tehát én nem vagyok ez az okosító, azért, és nem is szeretem az olyan embereket, akik így nagyon tudják, hogy ez pedig ilyen stílus, olyan stílus. Az olyan stílus, hogy majd ti meghallgatjátok, ha tetszik, úgyis tovább fogjátok keresni az Altingünt, ha pedig nem, akkor meg eleresztitek, mert egyszer jó volt meghallgatni. Az utolsó lemezük, amely Gera címmel jelent meg idén évelején, egy számukra híres, nekem nem mond semmit, annak a poétának a neve, aki a múlt század 30-as éveibe született, és állítólag nagyon híres volt Törökország szerte. Az ő verseit zenésítették meg ők a maguk módján. Nagyon jó, én élvezem őket hallgatni. Az Altingün következik, és Fehér Béla könyvét meg tényleg ne felejtsétek, ez a Balkán Express.

0: Meséltem róla, hogy lesz egy diátadó gála. Ez a gála, ez kicsit olyan más hangulatú szerintem, mint amilyen lesz. Egy est.
1: De te fogod bemondani, hogy the winner is?
0: Nem biztos, hogy én fogom bemondani.
1: Nem de... biztos, még nincs meg a koreográfiája ennek, a dramaturgiája.
0: Ennek van egy ilyen diplomáciája, hogy ki jelent be mit, jaj, és mikor. Nem hiszem, hogy én fogom bejelenteni, hogy ki nyertem, mint inkább végig fogom vezetni a közönségünket ezen az estén, ami egy irodalmi est lesz. És nem pusztán arról van szó, hogy van 7 nagyon jó mű, amiből majd kiderül, hogy a zsűri melyiket választotta, hogy ebből a nagyon erős mezőnyből, és ez azért mindig olyan nehezen mérhető össze, tényleg nehezen lehet összemérni egy karcsú verses kötetet egy izmosabb regényciklusnak az egyik darabjával. Nagyon jó minőségű, meg tényleg nagyon jó szövegekből kell majd egyet választani, szerencsére ez nem az én feladatom, hanem a zsűrié. Tehát, hogy nem csak arról szól ez az este, hogy akkor kiderül, hogy na, ki lett ebből a sok jóból a legjobb, hanem egy ilyen utazós, előadós este lesz belőle. Az a címe, hogy Út és utazás. A Bíró Kriszta válogatta, és tulajdonképpen amikor még talán májusban volt az, vagy áprilisban, amikor bejelentette az alapítvány, hogy melyik az a 7 mű, ami idén shortlisten van. Már akkor eljött ennek a sajtóeseménynek egy pontja, amikor a Bíró Kriszta és a Fridenthal Zoltán az Örkény Színház képviseletében felolvastak részleteket mind a 7 műből. Figyelj, az fergeteges volt. Annyira vicces volt. És közben meg nyilván bizonyos szövegeknél meg annyira ilyen folytogató, de hogy ilyen csodálatos volt. Ennek lesz egy kicsit ilyen kibővítettebb, gazdagabb verziója, mert hogy 3 színész fog felolvasni kicsit több részletet a nagyon jó művekből, és ennek az estének az egyik fénypontja lesz, hogy Amerikából érkezik egy vonós zenekar, akik 4-en vannak, és játszanak klasszikus, de nagyon sok kortársat játszanak, és mivel itt az irodalomban is most élő szerzőknek a szövegeit fogod hallgatni, ezért élő szerzőknek a szerzeményeit hallgatod, és azért is lesz egy ilyen ága ennek, amit mondtam, lehet, hogy azt talán múlt héten meséltem neked, hogy az Eszterházi Alapítvány nagyon sokféle részébe van benne a kultúrában, kultúrának, és a zene is ilyen. Szóval, hogy ez inkább egy előadás lesz, ami ilyen cherry on top, hogy még azt is meg lehet tudni, hogy ki nyeri. Az Örkény Színház oldalán lehet rá jegyeket vásárolni. Ezt abszolút ajánlom.
1: És ez csak ilyen búvó patakszerű pletyka, amit én most mondok, hogy állítólag aznap már a büfé is új szortimenttel fog jelentkezni, tehát hogyha valaki kulinárisan is szeretne egy jó bambit elfogyasztani egy islerrel, akkor lehet, hogy újra gondolt változatban ezt megteheti.
0: Köszönjük szépen, hogy ezt az oldalát is megvillantottad, hiszen az élet élvezetéhez abszolút hozzátartozik, hogy eszünk és iszunk, szövegeket hallgatunk, nevetünk, csodálattal nézzük, hogy mit tud egy oldalas szöveg, hogyha egy színész olvassa föl. Én egyébként ezt figyeltem, amikor hallgattam őket, hogy tényleg újra meg újra azt megérted, hogy ez egy szakma. Hát vannak emberek, akik jól tudnak beszélni, szépen, jól hangsúlyoznak, átéléssel, de ez egy másik kaszt, aki erre teszi fel az életét, hogy úgy szólaltak meg ezek a szövegek, tényleg azon a sajtóeseményen, imádtam.
1: Én pedig kora gyermekkorom óta már úgy nézem ezeket a leírásokat, hogy hány szünettel játsszák, és hogy a helyi büfének milyen csillag és besorolása van a Google-on, vagy bárhol, ahol ilyen értékelési rendszerek vannak, mert hát készülni kell arra is, hogy a nagy figyelem közben hát energiát fogok égetni.
0: Lesz szünet, lesz módot kipróbálni a büfé vadonatúj kínálatát az Örkényben.
1: egy biztos, hogy nem a Los Bichos zenekar fog fellépni ezen az estén.
0: Most nem ők jönnek
1: oda. De a Los Bichos, különben három nagyon kafalánynak a zenekara, akik fogták a gitárjukat, és kortárs popzenét kezdtek el játszani, és az összes fesztivál, akik tudták őket szerződtetni, azok igen-igen mázlisták, hiszen remek koncerteket tudnak ők játszani. Most összeálltak egy ausztrál zenésszel, Ambrose Kennedy Smith-szel, és így közösen a Holding Cell című dalt fogják nekünk előadni. Kicsit kitépnek minket ebből a magas kultúrából. Los Bichos így szól.

Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
2: Indítsd az Ócsai Öregfalu Kulturális Fesztivált Bogi koncertjével. Szeptember 24-én az Ócsai Református Műemléktemplomban. Jegyek ocsamufaz.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: A hirtelen szívmegállás elleni küzdelemre irányul a figyelem. Már lehet regisztrálni a TESZED akcióra. Tűz miatt evakuáltak százakat Brács-szigetén. Villányi Eszter vagyok. A laikus újraélesztés és a könnyen elérhető defibrillátorok sok életet menthetnének meg hirtelen szívmegállás esetén. Erre hívják fel a figyelmet a szakmai szervezetek a Szívünk Napja rendezvény kapcsán. Szívmegálláskor nagyon fontos, hogy ne maradjunk tétlenek, mert minden perc számít. A túlélés esélyét jelentősen növelné, ha minél többen tudnának újraéleszteni, és több automata defibrillátor állna rendelkezésre. A hirtelen szívmegállás leggyakoribb oka a koszorúérbetegség. Az érintettek átlag életkora 70 év, többségük férfi, de fiataloknál és sportolóknál is előfordulhat. Idén is lesz TESZED akció. A regisztrációs időszak szeptember 22-éig tart. Az ország minden részéből lehet csatlakozni az önkéntes szemétszedési akcióhoz a szelektálok.hu oldalon keresztül, mondta rádiunknak Orbán Zoltán, az élőkörnyezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
4: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók elszámolása, hanem ehhez kapcsolódnak a környezettudatosság erősítése. 2011 óta összességében 1,5 millió önkénteset pedig vét 22 000 helyszínen, és közel 19 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióhét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Azt is el lehet megjelenteni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni a programot.
3: Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Pest vármegyei Csobánkán polgármestert és képviselőket választanak. A település vezetői címért ketten indulnak. Hevesben, Mátra-Derecskén hasonló a helyzet, ott viszont 6 polgármester jelölt méreti meg magát. A Zalai Puszta-Szentlászlón szintén polgármestert és új testületet is választanak. Este 7-ig lehet voksolni. 200 embert kellett evakuálni a horvátországi Brač-szigeten pusztító tűz miatt. Lakóházakat és turisztikai létesítményeket is veszélyeztettek a lángok. Néhányan füstmérgezést szenvedtek, de súlyosabb sérülések nem történtek, számolt be egy horvát napilap. Brač-szigetén csütörtökön keletkezett tűz, mostanra sikerült megfékezni, de a tűzoltók még őrzik a helyszínt. Több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk, néhol azonban felhősebb lehet az ég. Délutántól aztán főleg a Dunántúlon jobban beborul, eső, zápor is kialakulhat. Az élénk szél néhol meg is erősödik, általában 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap átmenetileg mindenütt beborul az ég, nyugat felől szakadozik majd a felhőzet, de elszórtan lehet eső, zápor, néhol zivatar. Hétfőn döntően 19-25 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
5: A szüret szakrális mi voltához? Azon túl letépjük a fürtöket, és aztán azt feldolgozásra bocsájtjuk a borásznak, aki lefölszaladgál. A prés és az erjesztő kádak, valamint a pince különböző erjesztő edényei között, az amforák, a tartályok, a hordók, az üvegballonok teszik ki idejének, hát dandárját. A nép, aki jól végezte dolgát, hiszen megszületett a szület eredménye, ilyenkor leül egy asztal köré, miután elmostuk az összes felhasználási eszközt, és minden rendben, tisztaságban vala. Következik az est egyik, vagy a délután, ahogy érkezünk, legjobb része, amikor is leülünk, és kipukkan egy pezsgő, vagy egy prosecco, vagy egy pohár bor, és mellé kerül valami falat is. Általában kerül, csak erre szeretnék megnyugtatni mindenkit. És az első éhségcsillapítás, szomjúságcsillapítás után hogy-hogy nem, megindul a beszélgetés, de ez tudod, mindig olyan spontán. És ebben a legszebb, hogyha kicsit utána gondolok, mikor már lezajlott az est, és lefeküdtünk, hogy másnap felkelek, hogy mennyire jó érzést generált, tehát mentálhigiénésen is egy pozitív előjelű testi változás indul be szerintem mindenkiben, aki hallgatja, aki előadja a beszélgetésben statikusan vagy aktívan részt vesz, mert hogy van egy ilyen különböző élethelyzetből jövő emberek, különböző korosztályból oda csöppenőek, és elkezdenek spontán beszélgetni. Hogy ez a cselekvés, az, hogy te gondolatokat közölsz a száddal, az egyrészt már egy ilyen privilégium. Tehát olyan ritkán történik meg, hogy össze tudsz gyűjteni szereplőket egy ilyenhez, és aztán, hogy van időd arra, hogy akár két órán keresztül is osszad az észt, mert egyik gondolatból jön a másik, mindenkinek van egy története. És főleg nevetünk sokat, és aztán előkerül még egy palack, és aztán eszünk valami snacket is, és aztán jön a dolce. És aztán ez így megy órákon keresztül.
6: Honnan van a kaja?
5: Is. Van, hogy rendelünk, van, hogy főzünk, van, hogy a kollégánk felesége állít elő valamit, van, hogy a barátunk, aki az egyik barátunk, akit chef siposként hívunk, előjön valami nagyon egyszerű, könnyen előállítható, megfőzhető recepttel, is azt elénk tárja, szóval hűkísérője ennek, és valahol én olvastam erről valamit, már nem tudom, hogy ez mennyire fontos és jó dolog, hogy beszélgessünk, és hogy egymással időt töltsünk, és egymás szemébe nézzünk, és hogy igazából a semmit is beszéljük. Tehát mindenkinek van egy kérdése, arra mindig van egy válasz, jövés-menés, van, aki feláll, elmegy, van, aki csatlakozik, ugye a borász az jön-megy, aztán egy ponton túl leül és szétesik darabokra, de hogy ez megtörténik, és aztán mindenki úgy fekszik le, hogy egyrészt egy fizikai munkát végzett, hogy itt a Agrofitness részét is kaseroljam egy picit, másrészt pedig megvolt a szellemi táplálék is, és az egy ilyen rég elmúlt világot idéz, szerintem. Mert senki nem veszi elő a telefonját, csak annyira, hogy megnézze, hogy milyen értesítések jöttek, vagy hogy milyen idő lesz holnap, hogy mikor készünk, mikor menjünk ki, tehát ilyen tervezés jelleggel.
6: Egyébként hol néztek időjárást, ami bevált és megbízható?
5: Hát négy platformon is, egyrészt a Windin, ami egy ilyen hajós szeles történet, de elég jó adatokkal dolgozik, aztán nyilván az időképen, aztán mindenkinek van egy okossága. Az Ausztriában élő barátaink ott egy másik időjárás jelentőt néznek, tehát az összehasonlítás és az abból következő adatok elemzése teszi ki sokáig a gondolkodást, de aztán elengedjük ezt, mert igazából matematikai modellekről beszélünk, három napon túl senki nem tud semmi biztosat mondani, csak ilyen trendeket, akkor meg minek. A másnapra előre már tudjuk, és azt azért be is szokott jönni. De az egésznek, miután ezt megemészted, mert hogy arra is időt kéne szánnunk, hogy ezt az egészet ülepítsed, és ez a legnagyobb problémám nekem, hogy abban a rohanásban, amit már észlelünk, hogy ez van velünk, az a része nincs meg, hogy ezt fel is dolgozzuk, vagy hogy átéljük, vagy megéljük, vagy ahogy én most itt beszélek neked róla, jönnek elő belőlem azok az érzelmek, hogy ez milyen jó dolog, hogy ez mennyire kellene, és hogy milyen ilyen ritka alkat. Tehát, hogyha ott tartunk már, hogyha nem lesz szőlőnk, már akkor is fogunk születet rendezni, majd azt mondjuk, hogy az a része elmarad, de mit tudom én, menjünk föl tízszer, meg jöjjünk le a hegyről, és aztán pedig üljünk le, és csináljuk újra ezt.
6: Sokszor beszéltünk erről, hogy olyan rácsodálkozva visszatér az ember olyan dolgokhoz, ami nem is az a kifejezés se jó, hogy ami régen evidencia volt, mert nem is volt rá reflexió, hogy ez egy valami, hanem
5: igen, hogy ez egy valami.
6: Hogy lehetne. És hogy ezeket most mindig úgy felmagasztaljuk, kiírjuk egy plakátra, körbehordozzuk, és hosszan érvelünk mellettük, próbálunk invitálni másokat, hogy gyertek, próbáljátok ki egy olyan tevékenységet, ami amióta létezik az emberi civilizáció, azóta ez úgy mindig volt, ami mint konstrukció kell ahhoz, hogy te emberként létez normálisan meg. Tehát ez, amit elmondtál, hogy a nap végén leülni, és akár téttelen, akár fontos dolgokról, de beszélni, és közben enni, ülni, és beszélni, hogy miért is kell erre szavakat szánni, hogy ez miért jó, hogy ez miért áldásos, hogy ez miért része annak a szerkezetnek, amit úgy hívunk, hogy élet, a te életed, de hogy kell, újra meg újra el kell mondani, igen, hogy mennyire más úgy enni, hogy nem a híreket olvasod egyedül a takeaway műanyag salátát fölött, hanem hogy nem olvasol semmit, hanem csak figyelsz egy másik emberi arcot, hogy az hogy reagál rád, vagy még csak ennyire se vagy jelen, hogy figyelgeted az arcát, hanem beszélsz. Elmondod, hogy mibe vagy, mi történt veled, kicsi hülyeség, vagy igazán fontos sorsfordulat, ami éppen megesik veled akkor. Ez hogy őrület, hogy ezekért állandóan beszélünk, hogy van ez a tudod, ez a kék zóna, hogy
5: pont ez jutott eszembe, tényleg, pont ez.
6: Hogy megfigyeljük, hogy melyik pontján a világnak élnek a legtovább az emberek, és akkor hosszas scrutinival rájövünk ilyen alapvetésekre. Nem eszik túl magukat, amit esznek, az nem 50 milliószorosan feldolgozott, hanem viszonylag közel van ahhoz, ahogy az így létezik a természetbe. Még nincsenek nagyon szétroncsolva a termőföldek, ahol ezek a dolgok megteremtődtek, gyalog mennek föl a hegyre, gyalog. Tehát egyszerűen felmennek gyalog, oké, majd onnan lejönnek, és ezt napjában többször megteszik, van baráti társaságuk. Tehát ezt kiemeljük, mint hármas számú szükséglet ahhoz, hogy hosszan élj. Miközben ez annak a szükséglete, hogy azt érezd, hogy az életed az valami, ami a tied, az a vanás. Tehát, hogy vannak barátaid, vannak emberek, akikhez kapcsolódsz, akik szemtanúi annak, hogy veled mi történt aznap, meg szemtanúi annak, hogy mi történt veled 10 évvel ezelőtt, tehát van egy közeg, és akkor ezekről beszélünk, ilyen nagybetűs, ilyen cirkalmas mondatok, ilyen könyveket adunk ki, podcastokat indítunk annak érdekében, hogy ez, mint őrületesen megkutatott tudás, a többiek elé táruljon mi. Az, hogy így lenne jó élni, az, hogy este feküdj le aludni, amikor lemegy a nap, vagy amikor fáradt vagy. Csak annyi, amikor fáradt vagy, akkor ne pörgesd magad túl még 2 óra insta nézéssel, eleve ne toljál be a szemeden keresztül az idegrendszerednek kék színű, villodzó fényeket olyankor, amikor a tested már aludni szeretne, és bent van a szerveknek egy rendszere, hogy melyik, mikor, mit csinál, próbálna regenerálódni, de te nem engeded, mert a szemedtől 25 centire tartasz egy kékszínű fényt kibocsátó dolgot, és ez neked nem lesz jó. És akkor ezekről hosszan beszélünk, hosszan érvelünk olyan dolgok mellett, amire mi még egyébként emlékszünk, hogy ez volt maga az élet. Így csináltuk. Nem tapsolt érte senki, nem hívtak ki téged a színpadra az évvégi értékelésekor, és most szeretnénk bemutatni valakit, aki nagyon sokat tesz azért, hogy hosszú, egészséges életet éljen. Senki nem csinált ilyet, mert mindenki normálisan így élt. Ezen én is sokszor felidegestem magam.
5: Nem idegesíteni kell magadat rajta, hanem átgondolni is nyomulni arra felé. Ráadásul nagyon ritka az olyan ember, aki egyedül is tudja produkálni a kérdés-választ, mint Winkler Nórát hallhattátok. Tehát akinek igazából nem is kell, hogy körülötte válaszadók legyenek, pár ember, aki nézi őt, és akkor ő megvan azzal, hogy oda-vissza történetekkel.
6: Ne haragudj, ez egy monológ volt. Igazán nem mondhatod, hogy én nem szeretek dialógusba lenni.
5: Nem ezt mondtam, hanem megint téged fényeztelek, hogy nagyon ritka az olyan embertípus, aki magában tudja produkálni a sok szereplőset, mert hogy...
6: Na,
5: ami még így mentálhigiénésen blutspotilag működhet, az Spanyolország déli részén azért több idős embert látunk jönni, menni petankozni, meg parkokban, de a zene. És most flamenco következik, de abból a mélyből, de az új típusúból már nem akarnék senkit sem az őrületbe kergetni, a szefárd zsidók és a nem tudom én milyen kulturális csökevények összetalálkozása 15. században, és akkor most kilevezetném 20 percben, hogy a flamenco mi is. Nekem a flamenco az például Sevilla. Sevillában van a flamenco múzeum, el tudsz menni, te is oda megnézhetsz egy előadást, hogy a gyökereivel tisztában legyél, de különben ez egy élő hagyomány. Olyannyira élő, hogy ez a kultúrkör, ez Spanyolországban nagyon nagy, nagyon élő, nagyon jövőmenő, fúvódó. És én Vessetek rám követ, voltam Bikaviadalon, és tetszett.
6: Tudom, erről beszéltünk.
5: Igen. Na most csak azért mondom, mert a következő előadó páros, egy lány és egy fiú, Carmen Avile és Alejandro Astole, olyan mélységekbe visz minket a La Torre del Oro című dalával, ugye, a Bikaviadalok helyszíne, hogy az csak, na, nincs konklúzió, jön a dal.

0: Na, hogy kultúrkörben maradjunk egy kicsit, nincsen olyan messze Portugália, Spanyolország. Azt mondtam már, hogy a Fűszer című könyv az mennyire jó?
1: Uh-huh. Igen,
0: arról beszéltem, igaz?
1: Azt hiszem, hogy tavasszal olvastad.
0: Igen. Képzel, azt se tudtam, hogy egy darab ideig volt közös királya Portugáliának és Spanyolországnak.
1: Nem tudtad.
0: Nem tudtam.
1: Te jó Isten.
0: Annyi mindent nem tudok, rájövök.
1: Jó Isten.
0: Így öregségemre rájövök, hogy egy csomó mindent nem tudok. Szóval, ha már ott voltunk Sevillába és a Flamenco, akkor menjünk át Portugáliába is. Van direkt járat Budapest-Lisszabon, hogy 3,5 óra. Mondjuk Lisszabon az egyik olyan repülőtér, azt nem is értem, olyan, mint a város közepére tervezték volna.
1: Nem emlékszem.
0: Hát majd most úgyis el fogsz menni, ha ezt elmesélem, akkor meg főleg. Itt van ott az a Fado nevű, amely 19. század eleje igazából, és hát Amália

0: ha elmegyünk Portugáliában, megértjük azt a busongást, hiszen volt nekik egy gyarmat birodalmuk, és ők egy gazdag felfedező világ voltak 500 évvel ezelőtt, amikor mi Mohácsot vívtuk, övék volt a félvilág. Nem csodálom, hogy ez a zenei stílus alakult ki, és nem valami hurra optimista, hanem a Fádónak, ez tényleg most csak így a cinizmus mondatja velem, imádom Anna Mórát, és az a lényeg ennek a mondandónak, ennek a sok-sok-sok-sok körmondatnak, hogy jön a csaj Budapestre koncertezni, az Akváriumban lép föl november
1: 11-én.
0: Köszönöm szépen, még 594 megvásárolható jegy van, ugyanis az oldalon megnéztem, bemutatja, hogy még mennyi jegy van. Ha ez igaz, ha nem tudod, én már nem hiszem ezeket el, mert annyira kialakított algoritmusok vannak arra, hogy téged arra presszionáljanak azzal, hogy mondjuk ezt az oldalt 474-en nézik, miközben senki nincs ott, hogy azonnal megveszed a jegyet, de ez most egy olyan koncert lesz, ami megéri az utolsó forintot is. A jelenség, a hangzás egyben modern és klasszikus is, már hogy a...
1: Nem uncsi?
0: Nem. Azért jó az Anna Móra, mert pont, hogy nem. Mert érezheted Amália Rodriguez-nél. Mondjuk, hogy a Párizsi Olimpiába felvett Amália Rodriguez lemezt hallgatod, akkor nem azt érzed, hogy ez egy ilyen statikus, nagyon kiiratkozó az életből típusú zenei stílus, hanem azt érzed, hogy Jézus Mária, ebben mi van benne? Mi sűrűsödött? Na most Anna Móra, azért tényleg 21. században vagyunk, van táncosabb, van poposabb, de a Fádó keményen benne van az alapoknál, már ott érezhető, és azt gondolod, amikor ezeket a lemezeket hallgatod, hogy ebbe azért van élet. Uh-huh. És majd szeretnék ennek is egy lemezklubot szentelni egyszer csak, meg majd egy Substack bejegyzést is, mert hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy valami ilyen, csak ilyen, vagy csak olyan tud lenni. Ha tényleg tapasztalni akarod, hogy milyen a modern Fádó, vagy milyen az, ami Portugáliából, Anna Móra óriási név, szóval tényleg egy ilyen, nem tudom, legalább Tóth Gabi szinten van már, hogy ha azt lehet mondani, hogy ez egy koncertajánló, akkor én szeretném letenni a garasomat.
1: Nem emlékszem, hogy kinek kapcsán beszéltünk arról, hogy van az a típusú egzotikus zene, az egzotikus most abban az értelemben mondom, hogy ami tök más, mint amiben te felnőttél, amit néz, hallgatod, nagyon tetszik, de mindig végig azt érzed, hogy ez annyira nem a tied, hogy nem tudsz egy ponton túl közelebb menni. És néha adódnak előadók, akik úgy hozzák azt az őszinte odavalóságot, hogy te mégse azt érzed, hogy kiszorulsz, hanem valahogy oda be tudsz menni. Ebből a szempontból ő milyen? Mert én hallottam már Fádót, és értem, és érzem, és át is érzem, de egy idő után úgy érzem, hogy köszönöm szépen, telítődtem vele, és akkor még csak a harmadik számnál jár a koncert, és tudhatóan lesz még 12. Ezért kérdezem, hogy ez olyan-e, ahol megmarad az a pozíciót, hogy egy másik kultúrából jött nő, aki nagyon-nagyon hozza annak a kultúrának a évezredek óta összeállt rétegeit, de egy ponton túl nem tudsz közel menni, és akkor inkább szeretnél hazamenni és olvasni.
0: Na, én erre próbáltam rávezetni téged is, meg a hallgatókat is, hogy ez pont az a fajta Fádó lesz, és ezt el is kell engedni. Ezt csak azért mondom megint, hogyha lemezboltokba jártok kint Portugáliába, elég jók vannak Portóban is, meg Lisszabonban is, akkor tudjátok, hol keresni. Na most itt van modern elektronikus, vannak. Ő készített remixeket is. Tehát pont azzal megy ő előre, szerintem a pályatársaihoz, a puristákhoz képest, mert ugye őt azért nagyon nem szeretik otthon ezért, hogy ő így kinyitotta. Tudod, mint a táncház mozgalom egyszerűen csak elindulna a DJ Buci felé, és vagy a Betonhofi egyszer csak egy olyan motivumot kezden el, amit 72-ben gyűjtöttek valahogy már a Maroson, és akkor csak az lehet az igazi. Nem, hát ez a kultúra mindig ilyen, így megy szét, és Anna Móra pedig ezt tudja kínálni, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretném, hogyha sokan lennétek ott, már csak azért is, hogy jöjjön megint, ízelítőnek szeretnék mutatni valamit tőle.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik sláger terméke, a Multiprotector antibakteriális háztartási törlőkendők. Most 25% kedvezménnyel kaphatók a Rosszmanban. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Jól hallottad, Multiprotector törlőkendők 25%-kal olcsóbban. Most a Rosszmann üzletekben. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
2: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN 2026. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Nem most hétvégén, hanem a következő hétvégén táján leszünk, mert egy kerekdom fesztivál van. Annyira jó volt, ahogy beszéltél a zenéről, hogy tulajdonképpen nagyon várom. Igaz, hogy olyankor mi mindig dolgozunk, de néha el szoktam tudni jutni koncertekre, szóval, hogy akkor tája, ami egy nagyon szép tájban fekvő kis falu, hirtelen saját lakosságának sokszorosával bír el.
4: Csak legyen jó idő, úgy drukkolok, hogy legyen jó idő.
3: Én is.
4: Nagyon.
3: Ez hihetetlen.
4: Ahogy néztem, jó idő lesz.
3: Igen, most úgy tűnik nekem is. Egyszer volt egy ilyen özönvízes, esős alkalom, amikor a kerekdom volt, de most remélem nem ez lesz. Szóval nem is a koncertekről akarok beszélni, vagy arról, hogy mennyire jó színházi előadások láthatóak ilyenkor 3 napig, hanem hogy megint lesz nálunk a Somszög pince helyszínén olyan két alkalom is, amikor úgy lehet borokat kóstolni nálunk, meg hallgatni arról, hogy ez milyen évjárat volt, meg hogy készülnek a borok, hogy mellette mesélünk képzőművészetről is, és ezt a kettőt összekapcsoljuk. Szóval, hogy ezt nagyon várom, azt is, hogy megcsinálhassuk ezeket az előadásokat, meg ilyenkor az esték nagyon hosszúak, nyilván mindenki jön, és kóstol, és iszik, és dumál, és ezért, szóval ez nagyon jó része, és én is szeretem, hogy ilyenkor vannak visszatérő emberek, akik évek óta mindig jönnek, és mindig ugyanaz a társaság, és mindig leülnek, és mindig folytatjuk ezeket a rég elkezdett sztorikat, de azt is szeretem, amikor egy kicsit én el tudok szökni, és mondjuk ott van 3 templom is, és mindegyikben egy gyönyörű kis komoly zenei előadások szoktak lenni, koncertek nyilván, meg amit mondtam, hogy a színházak is nagyon jók, meg a szabadtéri helyszíneken, azt nem is tudod nem hallani azért ott, amikor koncert van, és tényleg amikor jó idő van, és ott nálunk a kertbe, ott ülsz hosszan, még ez mindig egy kérdés, hogy akkor a simi ágyba kerülés az hogy fog megoldódni, hiszen óriási robajja, bárhány ablakot csukok be, azért ott nagy élet van, és ez nyilván őt is nagyon érdekli. Szóval, ha mondjuk el tudna aludni, és ki lehetne ülni a kertbe, és akkor ilyen csillagos az ég, és nézed a fákat, és ülsz, és iszogatsz, azt imádom. Szóval, hogy ez lesz ez szeptember 18, 19 és 20-a. Utána pedig, mikor lesz nálatok a lemezklub?
4: 26-án, lent Móron, ekkor történik meg az, hogy amit én szoktam mondani, vagy ahogy le kell írni képileg ezeket a muzsikusokat, a hosszú kockás ujjú ingekben, szomorú tekintet, melankólikus tekintettel a gitárpedálokat erősen fixírozó dalokat játszó zenekarokról szeretnék a 80-as évektől egészen napjainkig egy ilyen ívet, és akkor hozzá lehet kóstolni a Kriszti tételeit, még eszünk is, és lehet, ilyenkor van aztán tényleg lehetőség arra, hogy beszélgessünk. Talán ennek a műsornak ez lett a vezérfora valamiért, hogy ilyen szükségünk van nekünk egymásra, embereknek, hogy legyünk egymásnak.
3: Ilyenkor a borokat ahhoz keresed, vagy ahhoz keresitek, hogy mi annak a lemezklubnak a témája, vagy a borok mindig jók, hiszen nagyon jó borokat csináltok, és akkor most kiválasztatok random 4-5-öt, amit éppen aznap kóstoltam.
4: Is. Azért az erős lódítás lenne, hogyha még én se tudom pontosan előző nap sem, hogy mi fér bele, ott is azért még bőven improvizálok, úgyhogy a boroknál is csak azt tudjuk mutatni, ami nekünk van. Úgyhogy ezzel
3: ilyen, ez
4: igen.
3: Jó, ez 26-án szombaton van a Friciéknél, 25-én mi pedig a Tündével megtartjuk ezt a bombasztikus, fantasztikus, ez a Schiaparelli divat és képzőművészet együttműködését ünneplő előadásunkat, tehát az 25-e péntek, és akkor nagyon-nagyon előre szaladva, egy hónappal előre szaladva lesz október 9-én, amikor a Frici Budapesten.
4: Egy Skybarban.
3: Budapestre, egy Skybarban. Ezt nem gondoltam volna, hogy ezt a két szót egy mondatba, tehát, hogy a Frici és egy Skybar, de most egy Skybarban lesz látható, amint lemezekről mesél és borokról.
4: Na most én a borokat fogom képviselni.
3: De nem fogsz beszélni zenékről.
4: Képzeld, nem.
3: Meg se szólalsz a zenék kapcsán?
4: Valószínűleg nem bírom ki, de olyan bőbeszédű Nótári Péter barátom, aki a Neum Music képviseletében hozza a szakmai tudást, hogy lehet, hogy nem jut nekem alkalma. Az biztos, hogy egy olyan esemény lesz, ahol író-olvasó találkozó is lesz, tehát fogok még egy 30 percet játszani is ezekből. Az a tematika, hogy jazz but not jazz, hogy ennek a 3-4 betűnek a jelentéstartamát hogyan lehet kiegészíteni, vagy egy kicsit más irányokat is mutatni azzal az elképzelés, ami bennünk él, ezek a lungi dolgokkal kapcsolatban, amitől nekem a hátamon áll a szőr, és igen.
3: Oké, akkor ott nem fogsz beszélni zenékről.
4: Ott de borokról fogok.
3: Elkezdtük nézni már a dátumot a következő Hellójárat élőadásra, és ha a Friciéknél befejeződik a szüret, ami
4: akkor látni fogjuk.
3: Július vége óta tart, akkor egyszer csak felbukkannak, és kiderül, hogy a naptárban van-e olyan nap, amikor ráér. Úgyhogy nagyon sok tervünk van az őszre, ahol élőben tudunk együtt lenni.
4: És a legfontosabb, hogy ha a Móri rendezvényre kíváncsi valaki, akkor e-mail nekünk a csetveipince.hu-ra, és ugyanez a regisztrációs hely van minden részlettel kapcsolatban erről a bizonyos jazzes boros alkalomra is, a Nórának pedig az instájára kell legyetek olyan kedvesek írni.
3: Illetve mi azt is nagyon szerettük, amikor írtatok nekünk a Hellójárat.
4: Oda is bátran.
3: Oda is bátran írhattok, hogyha jönnétek a Friciékhez, jönnétek hozzánk, jönnétek a Kerekdombra, jönnétek bárhova. Azzal kapcsolatban, hogy ezt az út és utazás zenés, irodalmi estet, abba is írhatok nekünk, de abban sokkal egyszerűbb az Örkény Színház oldalán megkeresni, hogy lehet rá egyet venni.
4: A The Bamboos következik Ausztráliából. The Bamboos.
3: Van még egyszer?
4: The Bamboos. 30 éve kerekíti a funkot, az R&B-t Ausztráliában, ami nem semmi, és most legújabban is egy picit diszkós irányt vettek, és nekem igen tetszik. Tehát a Bamboos következik, és az X-Files című daluk.

0: Olyan régen volt sport, és mindjárt lejár az adásidőnk, hogy kénytelen vagyok beszélni arról is, ami engem érdekel ebből az egészből.
1: Van, ami engem is nagyon érdekel belőle.
0: Az ausztrál nemzetközi teniszbajnoksággal kezdődött a 26-os Grand Slam szezon, és most ér véget New Yorkban az amerikai nyílt teniszbajnoksággal. Nem is pontosan arról szeretnék beszélni, hogy ott mik az eredmények, hanem arról két dolog van itt, hogy a nagyon híres Sky Sports szerződést hosszabbított, közvetítési szerződést ezzel a tenisz szervezettel, aki az egészet gardírozza, azért, mert 60%-ával emelkedett a női nézők aránya. És így már, mert gondolkodott arról, nagyon nagy bajban van a sportág, ezt jól láthatóan, egyre idősebbek nézik, és egyre kevesebbet, mert hogy nincs igazi verseny a fiúknál. Tehát ott két szereplőssé vált, hogyha épp nem sérült az Alcaraz vagy a Sinner, akkor valószínűsített őket, nyernek minden versenyt, ahol elindulnak. Azonban a nők elkezdték nézni a női teniszt. És ez egy jól látható emelkedés, amely jól látható szponzorációs bevételt is tud generálni. Tehát igazán semmi más nem fontos, csak a verseny és a verseny jelleg. Meg még egy faktor. Ugyanis manapság már egyetlen sportoló sem önmagában csak a sport, hanem a hozzá kapcsolódó marketing érték. És van jó pár olyan női teniszező, Emma Raducanu, angol, nagyon fiatal, már nyert egy Grand Slamet, az összes brilliáns gyártócég szerződött vele, Aryna Sabalenka, aki már nem tudok olyan márkát, akinek nem a márka nagykövete, és már minden versenyre az a durva, hogy sportszergyártók külön kosztümöket gyártanak ezeknek a versenyzőknek, amelyek, tudod, ilyen tailor-made, csak nekik, csak akkor limitált, akkor meg lehet venni, de különben nem, és most már egy ilyen divat bemutatóvá kezd válni a női tenisz. Nézd meg egy kicsit, és én nagyon ajánlom mindenkinek, ha még nem jutottatok odáig, hogy a Naomi Osaka nevű félig japán, félig amerikai sportolónőt és az Instagramját nézzétek meg. Na az igazi durva. Ő egy nagyon tehetséges teniszezőnő, nyert nagy versenyeket is, volt világelső, aztán bekövetkezett nála egy ilyen blackout, amikor elege lett mindenből, majd szült egy gyermeket, és amikor visszatért, akkor azt vetted észre, hogy ő egy divadikonná vált. Egy olyan divat ikona, ami nem ez a 190 centi 10 kiló, hanem aki úgy néz ki, mint egy rendes nő, azonban olyan márkák, főleg a pipás sportszergyártó kezdték el ezt a divatba hajló sportszer előállítást, vagy ruha előállítást, amit odáig el se lehetett képzelni. Az van, hogy mondjuk keres ő egy évben a tenisszel 5 × 10 millió dollárt. A brandje, a Naomi Osaka brand, az olyan 150-200 milliónál tart jelen pillanatban, semmi másból, mint ebből a kapcsolt üzletből, hogy már mindent reklámoz, a cipőtől a lubabú babáig, az ilyen ruhán, az olyan, de teszi ezt úgy, hogy teljesen elfogadott, hogy ez van, mert hogy validált egy sportoló által. És emiatt van egy ilyen boom a női teniszben, hogy már mint egy ilyen divat bemutató. Tehát a meccsekre kivonulva ott kotűr ruhákat mutatnak be, félelmetes, hogy mivé vált ez a sport, és a tenisz erre tökéletesen megfelelő, hiszen egy ember van, nem egy csapat, hanem egy, ez bejön, kimegy, előtte van a versenyek előtt ilyenból olyan parti, ahol szintén meg lehet ezeket mutatni, és önmagukban a lányok azért érzékenyek erre, tehát saját maguk is tolják ezzelre, vagy hát akik mögöttük vannak. A fiúknál is van már ez, de ez ennyire brutálisan nem, mint a lányoknál, szóval nem véletlen, hogy ez a nagy televíziós társaság meghosszabbította, és a szerződését a közvetítési jogokra nagyon sok pénzért. Ez a sportnak már egy olyan irány, ami nekem, ja, aki a salakpályán össze salakozom az oknimat, és nem lehet kimosni, el kell dobni, már nem, de érdekli, de tényleg nagyon-nagyon-nagyon érdeklődve nézem, és ti is nézzetek, Naomi Osaka. Ő a tipikus példája, ő nála nagyobb zsiványt ebbe el se lehet képzelni. Minden másról ott a Substack oldalam, a Nesta Lemez Klubhusz, ahol megnyilvánul a kiírásba is.
1: Jöttem haza Balatonról egyedül a kocsimba, és a Concord podcastot hallgattam, amit nagyon szeretek. Mindig vannak olyan kitérők benne, ami nem szigorúan véve csak a biznisz, vagy csak a tőzsde, vagy csak a nem tudom micsoda, hanem hogy így a folyamatok. És pont rád gondoltam, mert hogy arról beszélgettek, hogy az LA Lakersnél milyen vétel árat fizetett, aki a Jeff Bezos élet, vagy nem tudom, oké, de nem ez a része maradt meg bennem, hanem hogy az egyik hostja ennek az adásnak mondta, hogy a fiával beszélgetett így a sportról, és azon belül is az LA Lakers sztoriról, és akkor a fia mondta, hogy milyen érdekes, és ez pont az, amit te egy jó ideje mondasz úgy összességében a sportokról mostanra, hogy ez ilyen milliárdosoknak lett a játékterepe, tehát hogy milliárdosok tulajdonolnak ilyen klubokat, amiben most már milliárdos játékosok töltenek el másfél órákat a pályán, és az összes többi ember, aki bevonódik ebbe, azok a nézők, akik nagyon-nagyon-nagyon nagy részét a fizetésüknek teszik félre azért, hogy valahogy bejussanak ezekbe a stadionokba, hogy élőbe lássák ezt a milliómos gémet.
0: És sajnos nem csak a kosárlabdára, az amerikai kosárlabdára, de az összes látványsportra ez jellemző, sőt az atlétikára is, a formáiről nem is beszélek, hogy élő ember már gyakorlatilag nem tud bejutni egy ilyen sporteseményre, mert annyira drágák, a koncertjegyekkel ugyanez van, és akkor a merchandising jellegéről nem is beszélek, ez a Bush család, úgyhogy valamilyen Jerry Bass, vagy hogy hívják, akik most az elérékezt azt a klubot, amely igazából a legnagyobb pénzgyár, vették meg, és nem a sport jelleg miatt, hanem a marketing miatt. Számos ágaboga van, hát gondolj bele egy eredeti LA Lakers mez, aminek mondjuk a Luka Doncic felirat van rajta, az ott kezdődik, hogy $140. És hogy ha nincs legalább, és minden szezonban kihoznak három típust. Van az idegenben, ami bejátszol, vagy van az alapmezed, és van még egy harmadik. És kollekció hátán a vintage-ek, hogy akkor mi volt a 70-es években a Lakers mez, az is egy másik irány, és a sneakerekről, a tornacipőkről nem is beszélek. Tehát igazából az, hogy Béla kimegy és dob 20 pontot, az azt jelenti, hogy a kapcsolt termékeladások és a Naomi Osaka ugyanez, egész más dimenziót biztosítanak annak, mondjuk drága biznisz is. Tehát az van, hogy ezek drága, sok kert, ez nem egy sportgazdasági műsor, ennyit gondoltunk mára.
1: Köszönjük, hogy minket hallgattatok, köszönjük, amiket írtok nekünk a hellojárat.hu-ra. Oda is várjuk a kérdéseket, hogyha nem tudtátok lejegyzetelni, mint régen a főzős tévéműsorokban mindenki a végén, amikor a recepteket gyorsan végigörgették, akkor próbált figyelni és gyorsan leírni, hogyha nem maradt meg az összes dátum, az összes helyszín és az összes program, amiket kínáltunk most őszre, hogy találkozzatok velünk, akkor írhatok nekünk a hellojárat.hu-n is kérdést, vagy nekem az Instagramon, vagy Fricinek a Substack oldalán, nem tudom, hogy ott fogadsz-e kérdéseket.
0: Igen, fogadok természetesen, csak az előfizetők, akik feliratkoztak. De most akkor itt az idő, hogy kimondjuk a szánkkal, minden hallgatót szeretünk. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. A második legjobb triki lemezzel búcsúzunk, amely nemrégiben jelent meg. Róla is hosszan tudnék mesélni. Mikor először láttam a Maxine Kay megjelenésekor, még Martin a Topli Birder a messzívetek tagságból kiválása után, triki tehát 2026-os albumáról Mitch Sanders-el, egy bristoli arccal, I'm Yours. Sziasztok!
1: Sziasztok!

Mára ennyi volt Winkler Nóra és Nesta heti aktuális megfejtése a Hellójárat. Ego vagy trip? Kedvenc lemezünk és az odavágó festmények visszanézhetőek az Instagramon, élőben pedig a jövő héten. Hellójárat, szerdán délután 4 és 6 között a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: A lengyel határ közelében ért drón támadás egy teherautót. Ősszel is járnak a hajók a Balatonon, szokatlanul csendes a hurrikán szezon az Atlanti-óceánon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A lengyel határ közelében ért drón támadás egy teherautót Ukrajnában. A lengyel határőrség számolt be arról, hogy a hajnali orosz légitámadás során mindössze 800 méterre a lengyel-ukrán határtól történt az eset. A Nyugat-Ukrajnát ért orosz támadás miatt ideiglenesen leállították a határforgalmat. A térség lakosságát SMS-ben figyelmeztették légitámadás lehetséges veszélyére, és a szirénákat is bekapcsolták. Tovább emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél. A vízügy friss mérései szerint 31 cm-es a vízállás. Az előrejelzés szerint a következő napokban viszont ismételt apadás következhet. A Duna egyébként szerdán elérte a valaha mért legalacsonyabb szintet a fővárosnál, a vízmérce 0 pontját. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak. A kompok továbbra is közlekednek. Vegl Gábor, a Bahart vezérigazgatója elmondta, hogy mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
4: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is, kikötő felújítások, a réveknek a felújítása, kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idejében, azért ebből volt bőven a hőség, vízállásra azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdött. Meg a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
3: Minden idők leghosszabb hurrikánmentes szezonját jegyezték fel az Atlanti-óceánon. 5 trópusi vihar pusztított szeptember 12-éig, de egyik sem érte el a hurrikán szintet, azaz az óránkénti 119 kilométernél nem volt erősebb a szél. Ilyenre még nem volt példa a modern meteorológiai mérések kezdete óta. A háttérben a szokatlanul erős El Niño jelenség állhat. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk, néhol azonban felhősebb lehet az ég. Délutántól aztán főleg a Dunántúlon jobban beborul, eső, zápor is kialakulhat. Az élénk szél néhol meg is erősödik, általában 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap átmenetileg mindenütt beborul az ég, nyugat felől szakadozik majd a felhőzet, de elszórtan lehet eső, zápor, néhol zivatar. Hétfőn döntően 19-25 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Színház.
1: Megnyitotta évadát a Loop Színházi Társulás, amely az első bemutatót szeptember 12-én tartja, a Nem vagyunk már gyerekek című darab Dohi Balázs rendezésében látható. A Loop idén először kapott fesztivál meghívást, és 4 díjjal tért haza a Nyíregyházi Vidor Fesztiválról. A kezdet vége lett a legjobb előadás, Molnár Áron a legjobb színész, Földes Eszter a legjobb színésznő, Muhai Tamás pedig a legjobb epizód szereplő díját kapta. A közleményben kiemelt: a meghívás fontos mérföldkő a Loop életében. Jó látni, hogy hogyan változnak az idők, fogalmazott a vezető. Az új évad első bemutatóját szeptember 12-én tartják Kenneth Lonergan Nem vagyunk már gyerekek című darabja Dohi Balázs rendezésében, Váradi Gergely Trill Beatrix és Samudovszky Adrián szereplésével látható. Az évadban további 4 bemutató készül, novemberben Marius von Mayenburg Ellen Babich című pszichotrillerét Demeter András rendezésében mutatják be, a produkcióban Bányai Kelemen Barna vendégművészként szerepel. Ezt követi Molnár Áron önálló estje, majd Dobra és Sarolta Léna című regényének színpadi adaptációja Horváth János Antal rendezésében, amelyben Epres Attila is szerepet kap. Az évad utolsó bemutatója Nina Rein Tribes című darabja lesz Éri Franciska rendezésében, a produkcióhoz Shell Judit is csatlakozik. A közlemény szerint az Emberek, helyek és dolgok című előadás a Városmajori Szabadtéri Színpadról a RAM Art Színházba költözik, ahol immáron 3 Loop produkció látható. A társulat bázisa továbbra is a Marcibányi téri művelődési központ marad.
0: Fesztivál.
1: Idén a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora versennyel kiegészülve kínál különleges zenei programot a Pécsi Zeneszüret Fesztivál, amelyet szeptember 15-e és 20-a között rendeznek meg a Baranyai megyeszékhelyen. A Zeneszüret Fesztiválon a hagyományoknak megfelelően koncertek, utcai produkciók, családi és ifjúsági programok várják a közönséget, de lesznek újdonságok is. Idén először az utcai zenészek nem csak fellépnek, hanem versenyeznek is. A Mustra Classic Street programba különböző együttesek pályázhattak, és a meghívottak mérhetik össze a tudásukat a város különböző terein, hogy végül egy döntőben zenélhessenek a dobogós díjakért. A Zeneszüreten tartják az 1933 óta megrendezett Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny fináléját. Az eseményt a zsűrielnök a Rachmaninov előadásairól világszerte ismert Olga Kern szóló este nyitja, majd a 4 kontinens 24 országából érkező fiatal zongoristák legjava verseng, Liszt Ferenc és a zongora irodalom egyre nehezebb és egyre nagyobb műveinek előadásával. A közönség pedig a városban zajló vidám és laza programok mellett figyelheti, ahogyan a jövő zongorista sztárjai megbirkoznak a zeneirodalom legnehezebb feladataival a nemzetközi zsűri előtt.
0: Színház.
1: 6. alkalommal rendezik meg szeptember 18-a és 27-e között az E-Színház Fesztivált, Magyarország egyetlen online színházi fesztiválját, amely 10 napon át 18 válogatott produkcióval mutatja be a kortárs magyar színház sokszínűségét. Az online fesztivál programjában klasszikus és kortárs művek, kőszínházi és független produkciók, valamint sokféle alkotói szemlélet találkozik. A válogatás Csehov, Vörös Sándor, Kosztolányi Dezső és Ödön von Horvát művei mellett kortárs magyar szerzők darabjait is felvonultatja, így a klasszikusok újraértelmezésétől a jelenkor történeteiig számos színházi megközelítést kínál. A programban többek között Csehov Ványa bácsia lesz látható a Soproni Petőfi Színház előadásában. Sirály című műve a Szegedi Pince Színháztól. Vörös Sándor a Kétfejű Fenevad című műve a Miskolci Nemzeti Színháztól érkezik a fesztiválra. Kosztolányi Dezső Néró a Semmi nem a tied, csak a minden című darabját pedig a Stúdió K Színház előadásában láthatják az érdeklődők. A kínálatban szerepel még Goldoni a Hazug című komédiája a Víg Színházból, Büchner, Tom Waits, Kathleen Brennan volt csekje, és Térei János a Nébelung lakópark című műve a Vörös Marti Színháztól, valamint Pintér Béla és Darvas Benedek Gyévuska című előadása a Vörös Sándor Színháztól.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Magyarország vár. Kalandozások a Zalai Dombságban. Zala vármegye két legszebb vidéke, a Zalavölgy és a Göcse ideális választás, ha szeretnél kiszakadni a mindennapok rohanásából. A Zalavölgy szőlőültetvényekkel, erdőkkel, patakokkal és tágas rétekkel tarkított táj. A települések és látnivalók között nincsenek nagy távolságok, így a kiválasztott úti célokat akár egy kalandba is összefűzheted. Két keréken fedezheted fel a Kallósdi körtemplomot, a Sényei kemencekápolnát és a Kustányi romtemplomot. Felkapaszkodhatsz a mesés panorámát ígérő Bezerédi hegyre, vagy ellátogathatsz a Bazalt utcába. A Zalavölgyi nyitott porták izgalmas vidéki élményprogramokat kínálnak, amelyek során belekóstolhatsz a háztáji gazdálkodás örömeibe. A Göcsei hazánk egyik legmisztikusabb tájegysége. A Szegek vidékén jellegzetes apró falvas település szerkezettel találkozhatsz. Dombhátakra és domboldalakra épült házak, pincék és gyümölcsös kertek szegélyezik utadat. Kirándulásaid során ellátogathatsz a Göcsei legmagasabb pontjára, a Kandikóra, bekukkanthatsz a Kávási Boronaú tájházainak ablakain, vagy megcsodálhatod a környék egyik ős gyümölcsfáját, a több száz éves sózókörtefát Gombosszegen. 5. Varázslatos zalai hely. Első, Göcsei Falu Múzeum. A Zalaegerszegen található múzeumban sétálva egy csapásra egy 19. századi Göcsei faluban találod magad. A Zala folyó holtága mellett jellegzetes göcsei portákat találsz, de van itt harangláb, fából épült templomocska és vízimalom is. Második, Bazitai tévétorony kilátó. A göcsei kirándulás kötelező eleme a 95 méteres zalaegerszegi tévétorony, ahonnan nem csak a környék, de a Sághegy, a Somló, sőt, még az Alpok vonulatai is jól látszanak. 53 méter magasban, egy kávétársaságában élvezheted a látványt. Harmadik, Szent Anna kerektemplom. Kallos dombján 800 évet töretlenül őrzi a tájat, a templom fehérre meszelt fala és harang alakú kupolája. Mielőtt felsétálsz a templom dombra, ne felejtsd el magaddal vinni a kulcsot, amit a régi italbolttal szemben lévő ház előtti ládában találsz. Negyedik, Bazalt utca. A Vidornya szőlős és Nagy Görbő közötti varázslatos Bazalt utcán égig érő bazaltoszlopok és misztikus barlangok között sétálva a természet erejével és a legendák világával találkozhatsz. A titokzatos szikla folyosó a Keszthelyi hegység rejtett kincse. 5. Gyümölcsoltó Boldogasszony templom. Hazánkban egyedülálló ritkaságra bukkansz, ha a Türjére látogatsz, hiszen a településen egy Árpád-kori téglatemplomot találsz, amely a premontrai szerzetesrend számára készült.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A Belau együttes az elektronikus zenei alapokon nyugvó modern popzenei formáció, amelyet Kedves Péter alapított 2015-ben. A Fonogram díjas Belau zenéje az elektronika, trip-hop és chill wave műfajokkal írható körül. A zenekar alapvető koncepciója, hogy különböző énekesnőkkel dolgoznak együtt a világ minden tájáról. Dalaik pedig alapvetően olyan témákra fókuszálnak, mint az önismeret, az utazás, a nyugalom, az útkeresés, az inspiráció és az emberi természet. Az egyik legfőbb motívum, amely végigkíséri munkásságukat, a tenger. Talán nem véletlenül.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Éppen hogy elstartolt a blues és soul zenész Xavier pályafutása, amikor 99-ben egy közel végzetes autóbaleset váratlanul félbeszakította azt. A művész kómába esett. 3 hétig lebegett élet és halál között. Majd gyógyulása 8 évig tartott. Miután testileg és lelkileg is képes volt rendbehozni magát, Fantastic Negrito néven ismét belevágott a zenélésbe, hogy megmutassa a közönségnek, még a legreménytelenebb helyzetekben is meg lehet találni a kiutat, az újrakezdés esélyét. A karrierrehabilitáció olyan ragyogóan sikerült, hogy a Chocolate Samurai című húzódalt is tartalmazó 2020-as Have You Lost Your Mind Yet albumáért élete 3. Grammy-díját vehette át.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem mersz betelefonálni.
3: One, two, three, four!
4: Pincér! Pincér!
5: Igen, mit parancsol?
4: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. A közkedvelt és környezetbarát Salt Drops mosószerek, öblítők most akár 33% kedvezménnyel kaphatók a Rossmann üzletekben. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Szeret vezetés közben komponálni és zenei ügyeket intézni Adrián Quesada, a Black Pumas tagja. A pszichedelikus soul duo gitárosát, zeneszerzőjét és producerét megihleti az Index lámpa kattogása, amelyre rendszeresen improvizál valami plusz ritmust és dallamot. Ilyenkor feleségének kell rászólnia, hogy időközben zöldre váltott a lámpa és valóban kanyarodjon be, különben rendesen ledudálnák az útról az épp elmélyülten alkotó művészt. Voltak éppen a zenekar is egy autóban fogadott telefonhívással alakult meg. Eric Burton frontember és szövegíró pont akkor csörgött rá Quesadára, amikor ő épp vezetett, ekkor Burton a telefonban ráénekelt egy félkész szöveget Quesada pár héttel korábban küldött dallamára. Így keletkezett első daluk a 2019-ben megjelent Fire.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Kisgyerekként egy chicagói baptista templom gospel kórusában kezdett énekelni Dinah Washington, ahol még 10 éves korában a kórus vezetőjévé vált. 15 évesen megnyert egy helyi énekversenyt. Ennek következtében felfigyeltek rá. Rendszeresen fellépett egy bár emeleti színpadán, ahol a földszinten Billie Holiday énekelt. 1942-ben vette fel a Dinah Washington művésznevet. 1944-ben jelent meg első lemeze, az Evilga Blues, amelyen Lionel Hampton és zenekara kísérte. A következő 2 évben vele dolgozott. 1948 és 55 között 27 felvétele szerepelt az első 10 között az R&B top listán. A London Palladiumban megrendezett koncertjét meghallgatta II. Erzsébet angol királynő is. Dinah Washington rövid élete alatt 8-szor volt férjnél. 39 éves korában vesztette életét fogyókúrás tabletták túladagolása miatt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az énekhangnak 6 fő típusát szokás megkülönböztetni az énekesek hangfekvése szerint. A női, illetve gyermekhangok a magasabb fekvéstől lefelé szoprán, mezzoszoprán, alt. A férfi hangok pedig tenor, bariton, basszus.
2: Everybody's rapping, everybody's doing beats, everybody's rapping, everybody's doing beats, doing beats, doing beats.
3: All over this neighborhood, left and right, from everybody, right?
4: It was August 11, 1970.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Mire?
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
4: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik sláger terméke, a Multiprotector antibakteriális háztartási törlőkendők. Most 25% kedvezménnyel kaphatók a Rosszmanban. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Jól hallottad, Multiprotector törlőkendők 25%-kal olcsóbban. Most a Rosszmann üzletekben. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: A lengyel határ közelében ért dróntámadás egy teherautót. A hirtelen szív megállás elleni küzdelemre irányul a figyelem. Délután jobban beborul. Villányi Eszter vagyok. A lengyel határ közelében ért dróntámadás egy teherautót Ukrajnában. A lengyel határőrség számolt be arról, hogy a hajnali orosz légitámadás során mindössze 800 méterre a lengyel-ukrán határtól történt az eset. A Nyugat-Ukrajnát ért orosz támadás miatt ideiglenesen leállították a határforgalmat. A térség lakosságát SMS-ben figyelmeztették légitámadás lehetséges veszélyére, és a szirénákat is bekapcsolták. A laikus újraélesztés és a könnyen elérhető defibrillátorok sok életet menthetnének meg hirtelen szívmegállás esetén. Erre hívják fel a figyelmet a szakmai szervezetek a Szívünk Napja rendezvény kapcsán. Szívmegálláskor nagyon fontos, hogy ne maradjunk tétlenek, mert minden perc számít. A túlélés esélyét jelentősen növelné, ha minél többen tudnának újraéleszteni, és több automata defibrillátor állna rendelkezésre. A hirtelen szívmegállás leggyakoribb oka a koszorúérbetegség. Az érintett átlag életkora 70 év, többségük férfi, de fiataloknál és sportolóknál is előfordulhat. Tovább emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél. A vízügy friss mérései szerint 31 cm-es a vízállás. Az előrejelzés szerint a következő napokban viszont ismételt apadás következhet. A Duna egyébként szerdán elérte a valaha mért legalacsonyabb szintet a fővárosnál, a vízmérce 0 pontját. Mintegy 200 embert kellett evakuálni a horvátországi Brács szigeten pusztító tűz miatt. Lakóházakat és turisztikai létesítményeket veszélyeztettek a lángok. Néhányan füstmérgezést szenvedtek, de súlyosabb sérülések nem történtek, írja egy horvát napilap. Brács szigetén csütörtökön keletkezett tűz, most arra sikerült megfékezni, de a tűzoltók őrzik a helyszínt. Minden idők leghosszabb hurikánmentes szezonját jegyezték fel az Atlanti-óceánon. 5 trópusi vihar pusztított szeptember 12-éig, de egyik sem érte el a hurikán szintet, azaz az óránkénti 119 kilométernél nem volt erősebb a szél. Ilyenre még nem volt példa a modern meteorológiai mérések kezdete óta. A háttérben a szokatlanul erős El Niño jelenség állhat. Több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk, néhol azonban felhősebb lehet az ég. Délutántól aztán főleg a Dunántúlon jobban beborul, eső, zápor is kialakulhat. Az élénk szél néhol meg is erősödik, általában 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap átmenetileg mindenütt beborul az ég, nyugat felől szakadozik majd a felhőzet, de elszórtan lehet eső, zápor, néhol zivatar. Hétfőn döntően 19-25 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
6: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
7: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén.

0: Daydream. Az ábrándozás már a véget ért, de jövő vasárnap egykor újra belenézhettek Tipsze kaleidoszkópjába.
1: Kész a kávéja.
2: Minden kopaszúrnak kész a kávéja.
3: Vasárnap este 22 órától.
0: Minisztárszki és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
9: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu. Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik sláger terméke, a Multiprotector antibakteriális háztartási törlőkendők. Most 25% kedvezménnyel kaphatók a Rosszmanban. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Jól hallottad, Multiprotector törlőkendők 25%-kal olcsóbban. Most a Rosszmann üzletekben. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Három településen tartanak időközi választást, életmentés közben fosztottak ki egy mentőautót, várják az önkéntes szemétszedőket. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Online is hozzáférhetővé tennék az ügynök aktákat. Az erről szóló törvényjavaslatot holnap tárgyalja az országgyűlés. A cél, hogy az állambiztonsági levéltár eddig titkos iratai minél szélesebb körben megismerhetőek legyenek. Napirendre kerül az alkotmánybíróság működésének átalakítása is. A testület elnökét ezután maguk az alkotmánybírók választanák meg. Egy harmadik javaslat megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. A tervezetekről kedden szavazhat a parlament. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Csobánkán, Mátra-Derecskén és Pusztaszentlászlón polgármestert és képviselőket is választanak, miután a helyi testületek felosztatták magukat. Siklóson emellett a szerb nemzetiségi önkormányzat képviselőiről döntenek. A szavazóhelyiségek este 7 óráig tartanak nyitva. Betegellátás közben törtek fel egy mentőautót, a lezárt járműből az egyik mentőtiszt táskáját vitték el, miközben az egység néhány méterrel arrébb egy betegen segített. A történeket egy járókelő vette észre, aki szólt a közelben lévő biztonsági őrnek. A mentők értesítették a hatóságokat. Az országos mentőszolgálat arra is emlékeztetett, ha egy mentőautó az út szélén vagy a ház előtt áll, a szakemberek gyakran éppen életet mentenek a közelben. Idén is megszervezik a Teszed önkéntes szemétszedési akciót. Az ország minden részéből várják a jelentkezőket. A regisztráció szeptember 22-ig tart. Az önkéntesek a szelektálok.hu oldalon jelentkezhetnek, mondta a rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
1: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolódóan a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség. 2011 óta összességében 1,5 millió önkénteset pedig részt 22 000 helyszínen, és közel 19 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióhét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Azt is el lehet majd dönteni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni a programot.
10: Holnap sokfelé erősen felhős vagy borultékboltra készülhetünk, délutántól nyugat felől aztán újra szakadozhat, vékonyodhat a felhőtakaró. Elszórtan gyenge eső, zápor előfordulhat, északnyugaton pedig egy-egy zivatar sem kizárt. Délután 19 és 25 fok között alakulhat a hőmérséklet. Kedden a reggeli ködés réteg felhőzet felosztása után napos gomoly felhős idő jöhet, keleten néhol záporral. Jelenállás szerint szerdán már többnyire derült, száraz időre készülhetünk, estétől azonban ismét felhők érkezhetnek.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
4: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
6: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, vendégeim dr. Frank Evelin és Karsai Péter, a Karsai Dániel Alapítvány kuratóriumának elnöke és alapítója. Sziasztok!
11: Sziasztok!
12: Szia, Marian!
6: Évfordulókról beszélgetünk első körben, vagy évfordulókból indulunk ki.
12: Igen, 2011. szeptember 8-án indította útjára Dani az ügyvédi, saját ügyvédi praxisát, akkor alapította meg a Karsai Dániel ügyvédirodát, így most 15 éves az ügyvédirodánk.
6: És tekintve, hogy ő maga viszont sajnálatos módon éppen szeptember végén lesz 2 éve, hogy elhunyt, tulajdonképpen ez az egyik öröksége az iroda, a másik pedig az ügy, amit itt hagyott, és amivel ti azóta is foglalkoztok.
12: Ez így teljesen helyes. Dani szinte gyermekeként tekintett az ügyvédi irodára. Nagyon egyedi volt az a praxis, amit ő kialakított itt a magyar jogi szénában. Nyilván nagyon sokan foglalkoznak emberi jogi ügyekkel, de az a fajta elhivatottság, hogy kizárólag, vagy szinte kizárólag ilyen ügyekkel foglalkozzon, az Daninak kifejezetten a sajátja volt, és azóta is visszük tovább ezt a szellemi örökséget. Illetve hát, ahogy említetted is, az életvégi döntéseknek a legalizálásáért folytatott küzdelmét is tovább visszük Petivel.
6: Igen, ugye azt tudni lehet, ugye neki volt egy gyógyíthatatlan betegsége, amivel közel 2 évet élt, majdnem 3-at.
11: Miután diagnosztizálták, még majdhogy nem pontosan 25 hónapig volt közöttünk Dani, de ő az első jeleket 2021. júliusában már tapasztalta magán, tehát 2022. augusztusában kapta meg úgymond a halálos ítéletét szegény, és 2024. szeptember végén hunyt el.
6: És neki az egyik ügye lett az életvégi döntés kérdése. Ami én azt hiszem azóta, és akárhányszor beszélgetünk, én ezt mindig kiemelem, hogy ez nem arról szólt, hogy ő a saját élete végén feltétlenül dönteni akar, és azt akarja mondani, hogy akkor legyen vége, mikor ezt ő kitalálja, hanem alapvetően elkezdte ezt foglalkoztatni, hogy az emberi élet, az emberi méltóság vége, eleje, kezdete hol van, ebbe mennyire lehet belenyúlni, hogy lehet ezt tiszteletben tartani, és elkezdett ezért küzdeni. És azt mondhatjuk, hogy maga az egyéni jogi ügy az nem ért célba, tehát ő ebben tulajdonképpen elutasítások sorát tapasztalta meg, akkor is, ha végigvitte az ügyet, de lett belőle egy társadalmi párbeszéd, ami azóta is tart, és azt hiszem, hogy egyre nagyobb teret nyer.
12: Ezt nagyon jól látod. A Daninak a strasbourgi küzdelmét végigkísérhettük a magyar nyilvánosságban, amihez társult egyébként a magyarországi küzdelme is, ugyanis
6: igen,
12: próbált
6: Itt is valami empátiára találni.
12: Egyrészt legalább. Empátiára találni, másrészt pedig ugye népszavazási kezdeményezései is voltak, amiket egészen az Alkotmánybíróságig minden fórum elutasított. Viszont maga mellé állította egész Magyarországot. A legkisebbektől a legnagyobbakig, a legkisebb faluból származóak, a fővárosból származókig mindenki ismeri, ismerte Daninak a nevét, és ismerte azt a küzdelmet, amit ő folytatott. Ami nem pusztán egy strasbourgi ügy volt, mert hát abból több ezer van minden évben csak Magyarországról, hanem egy embernek heroikus küzdelme a méltóságért és az élet méltó befejezéséért, mert nem tudunk eltekinteni attól, hogy egyszer mindegyikünknek meg fog állni az órája. És amikor odaérünk, akkor ezt szeretnénk talán méltó módon befejezni.
6: És talán ez a legfontosabb, nem? Ez a méltóság, méltó, ez a legfontosabb szó ebben. Talán én kapásból a színdarabban jövök. Ugye Dani halála előtt ő még ott lehetett a bemutatón, készült egy színdarab. Tulajdonképp ennek azt hiszem a fő mondandója, hogy tényleg azt keresi, hogy hol van az a pont, ahol még egy nap tökéletes, ahol egy nap jó, és mikortól van az, hogy ez már csak szenvedés. Ennek egyébként ugye a Hadszín adott otthont,
11: gyorsan
6: azért mondjuk el a kereteit, Szentecki Zita rendezte.
11: Igen, Bíró Bence a dramaturg, és Dani írta többek között, ő tulajdonképpen csak ennek a színdarabnak kvázi a vázát, a fő történeteit vetette így papírra, többek segítségével, akkor szegény már nem tudott saját kezével írni, amikor ez a színdarab készülgetett. És ezek alapján, a leíratok alapján készítették el Bíró Bencék Zitával a színdarabot, ami szerintem, nem vagyok objektív véleményforrás ebben, szerintem fantasztikus színpadi alkotás lett, azóta is hatalmas nagy sikerrel játsza a Hadszín, és nagyon remélem, hogy még nagyon sokáig ez a darab, ez repertoáron marad. Én mindig beszélek emberekkel, akik ismerősökkel, barátokkal, akik ezt a darabot megnézik, és nagyon hasonló a fő vélemény a színdarabról. Sosem megy haza senki a színdarab után azonnal, hanem gyorsan keresnek egy helyet, ahová be lehet ülni, kibeszélni, átbeszélni, mert hogy annyira gondolatébresztő és a szó pozitív értelmében érzelemkorbácsoló a színdarab egésze, de hát a vége az meg különösképpen olyan, amikor Dani hangját halljuk, hogy az emberekben ténylegesen elindul valami, és talán nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy azért járunk színházba, hogy valami megmozduljon bennünk.
6: Nem
11: ezért,
6: túlzol.
11: Ezért ez a színdarab, ez teli találat. Azt gondolom, én most nem fogom tudni megnézni október végén a darabot, akkor játsza ismét a Hadszín, de még remélem, hogy idén lesz lehetőségem elmenni és élőben megnézni ezt a darabot, mert nagyon a szívem csücske.
6: Viszont akinek nincs, annak azt most mondjuk el, hogy az idei E-Színház Fesztivál a repertoáriában, nem hogy a repertoár, a versenyprogram, ha mondhatom így tulajdonképpen,
11: igen,
6: beválogatta.
11: Ami... Igen, így van, és ez nagyon fontos, és örülök, Marian, hogy behoztad ezt a témát, mert ez így igaz, hogy a 6. E-Színház Fesztiválba bekerült egy tökéletes nap című színdarab. A fesztivál szeptember 18 és 27 között kerül megrendezésre, és akkor otthon nézheti az ember, otthon egyedül magányában a színdarabokat. Úgy emlékszem, 14 darab van a honlapon, amelyek közül lehet választani, és lehet szavazni is. Úgyhogy talán szabad ennyi sportszerűtlenséget elvállalnom, hogy én biztos, hogy az egy tökéletes napra fogok majd szavazni, már csak Dani okán is, de több olyan darabot láttam a felsorolásban, amiket még nem láttam színdarabon, vagy élőben színházban, de biztos, hogy meg fogom nézni a darabot otthonról.
6: Igen, és az E-Színháznak ez szerintem egyébként egy nagyon nagy ereje, hogy ez azt jelenti, hogy nem az a 266 ember tudja megnézni, aki a, nem tudom, havi egy élő játékra jegyet vesz, hanem ezt meg tudják nézni határon túl élők is, bármikor, ugye ezt az ember maga dönti el. Nyilván a síkképernyő az más, mint a színpad, de van, akik azt mondják, hogy ez így tökéletesen megfelel nekik, illetve ettől függetlenül az élményt megkapja, tehát látja azt, amiről szól ez. És képzeljétek el, hogy bennem volt egy olyan, szerintem már beszélgettünk annyit, hogy ezt nyugodtan idehozhatom, hogy nem volt egy olyan belső érzés, hogy ahogy majd haladunk előre az időben, előbb-utóbb le fog kerülni ez a darab a repertoárról, mert ugye azért azt már tudjuk mai piaci gazdasági körülmények között, hogy nyilván minden darab addig marad fönt, főleg a magánszínházakban, ameddig arra van nézőközönség. És hogy hát akárhogy is nézzük, de ahogy haladunk előre, gyorsul a világ, rohan a világ, van, hogy kevesebben tudják majd egyszer csak, hogy ki is volt a Karsai Dániel és mit csinált, de úgy látom, hogy nem, mert hogy ti mindent megtesztek azért, hogy az ő története és a történetéből kiinduló, egyébként ki tudja, mikor lesz vége téma, az felszínen maradjon.
12: Egyfelől igazad van, hiszen mi is aktívan próbáljuk Daninak az emlékét ápolni a közéletben. Másfelől viszont talán vagyunk annyira szerencsés helyzetben, hogy Daninak az emlékét ápolja a közélet. Számos olyan esemény van, még a mai napig is, ahol Dani előtt főhajtanak, akár egyetemek, akár szakmai kamarák, egyéb szakmai vagy civil szerveződések, vagy akár egy-egy iskola, egy diák, akik szeretnének Daninak az ügyével, és egyébként, vagy azon keresztül az emberi méltósággal foglalkozni. Nyilván a bennem rejlő örök pesszimista az azt mondja, hogy egyszer ennek is vége kell érjen, de azt gondolom, hogy ha egyszer véget ér a Daninak a története, akkor az akkor fog bekövetkezni, hogyha már nem lesz szükség, erről beszéljünk.
6: Agy előmozdulás lesz ebben a témában.
12: Igen, mert most már közéletileg újra merünk beszélgetni ilyen nagyon-nagyon erős és megosztó témákról. Akár szakmai fórumokon, most legutóbb például a Tudományos Akadémián voltunk egy csodálatos workshopon, ahol nagyon szép interdisziplináris panelbeszélgetéseken vehettünk részt, filozófiai, orvosi, jogi mindenféle szempontból, de éppen az elmúlt napokban kaptunk egy felkeresést egy gimnazistától is, aki szeretne foglalkozni ezzel a témával. Tehát minden egyes szegletében a társadalomnak benne van a vágy az emberi méltóságra, és az emberi méltóság minél inkább történő kiteljesítésére. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy igen, el fog jönni az a pillanat, amikor már nem fogunk Daniról beszélni, de akkor is Dani köztünk lesz. És ez lehet, hogy nagyon erős, és kicsit már közhelyesnek tűnő mondatnak tűnik, de ezzel csak azt akarom mondani, hogy akkor nem kell majd Daniról beszélnünk, amikor egy kicsit már ilyen utopisztikusan valóban a méltóság az a lehető legteljesebben ki tud bontakozni mindenki életében.
6: És mit gondoltok, hogy hol tartunk ebben a témában, az erről való beszélgetésben, mert hogy itt ugye maga a téma önmagában érzékeny, félelmetes, feszültséget keltő, szomorú, sok mindent lehet rámondani. De még az, hogy hogyan tegyük ezt ki az asztalra, hogyan beszéljünk mondjuk akár középiskolásoknak, akár nem tudom, bárkiknek is róla, tehát tulajdonképp azt is még meg kell fogalmazni, azt is még ki kell taposni, és én azt látom, hogy ti a különböző szerepléseitekkel ezt az utat is igyekeztek járni, mennyire vékony jég ez?
11: Ez vékony jég, és nagyon jó a kérdés, nekem nagyon tetszik. Most természetesen, amikor veled ülünk le beszélgetni, akkor mi Evelinnel nem készülünk rá fel, mert téged ismerünk, már több alkalommal voltunk együtt, kerekasztal beszélgetést is csodálatosan vezettél, amikor jöttél hozzánk. De természetesen, amikor megyünk valahová meghívásra Evelinnel, mi előtte egyeztetünk, ennek különböző szokott lenni így a munka megosztása, de vázasszerűen mindig összeállítjuk, hogy mik lesznek majd, lehetnek majd a topikok, mindig mi is élünk a javaslat lehetőségével, és igyekszünk úgy irányítani ezeket a megjelenéseket, hogy mindenképpen hangsúlyos legyen az, amit mi el szeretnénk mondani, de feltétlenül ahhoz hangolva, akikkel majd ott fogunk találkozni. Most, hogy úgy tűnik, hogy valószínűleg idén lesz lehetőségünk egy neves budapesti gimnáziumba is ellátogatni ezzel a témával, ez egy teljesen új terep lesz, és biztos vagyok benne, hogy több alkalommal fogunk Evivel egyeztetni, hogy ezt a témát hogyan tudjuk úgy a kisfelnőttek, diákok lelke elé tárni, hogy ez mindenképpen befogadható legyen, a lényeget is át tudjuk adni, és ugyanakkor ne legyen rémisztő, meg ijesztő, mert pont ez ellen igyekszünk dolgozni nap mint nap Evelinnel, hogy ezt a tabut megpróbáljuk a lehető legügyesebben és leghatékonyabban lebontani, vagy ledönteni, úgymond. Tehát ez egy mindig attól függ, hogy hova megyünk, meg akikkel fogunk találkozni, rakjuk össze Evelinnel azt a kvázi csomagot, amire azt gondoljuk, hogy ez a leginkább befogadható, és mi mindig nagyon szerintem kihetetem, hogy szerencsések vagyunk, mert akárhol, akárkikkel beszélgettünk, akár ki volt a moderátor, mindig partner volt, mind a közönség, mind a moderátor, abban, ahogy beszélgettünk erről a témáról. De egyébként nem egyszerű a feladvány, és mindig nagyon ott kell lenni észben.
6: Na hát igen, valahogy ez jutott eszembe, hogy szóval ez mindenkit érint ez a téma, mert hogy mindenkinek az élete véges, és vagy azért érint, mert a körülötted lévők család, szülők, és így tovább. Aztán majd egyszer meg saját jogodon. Szerintem azon azért mindenki gondolkodik az élete egy pontján, hogy hogy lesz ez. És hogy lesz az, ha ő kiszolgáltatott, ha ő nem tud magáról gondoskodni. És ez is rémisztő és ijesztő. És ugye nemrégiben volt egy fesztivál vidéken, akikkel mi beszélgettünk, ahol szintén szó volt róla, hogy ti ott lesztek majd. Oda például nagyon jól oda tudtuk hozni, hogy mert hogy régen a kis társadalmakban, vagy a kis közösségekben, a falukban, de valószínűleg nem csak ott, hanem egyáltalán, régen ez nem volt annyira elidegenítve a halál az otthontól. És itt én is eszembe jut, hogy az én nagypapámat a család, az unokatestvérei készítették elő a temetésre. És ez ugyanolyan természetes volt, mint mikor élt. Szóval, hogy igazából mi elidegenedtünk ettől a témától, csak ezt nagyon hosszan fejtegettem.
11: Igen, ez így igaz, hogy régen ez az egész kérdéskör, ez az egész úgymond élethelyzet itt ott volt velünk folyamatában. És az idő múlásával, így a társadalom fejlődésével, technikai fejlődéssel, meg minden mással, ami így az életünkbe úgymond begyűrűzött a 20. században, ezt kvázi kiszervezte az élet, a mi életünk alól nagyon csúnyán, bután megfogalmazva. És emiatt került sor úgymond az elidegenedésre ezzel a témával kapcsolatban, ami miatt elkezdtünk tőle félni, mert régen mindenki otthon végignézte, hogy te is most elmesélted, hogy nagypapától hogyan búcsúztatok el.
6: És ez a méltatlanságot is ez hozta be, mert egyébként addig, amíg családi körben van, még ha nem is tud magáról gondoskodni, méltó körülmények között van.
11: Igen, és hát ugye a szerettei között is még lehetne folytatni a sort. Emiatt kialakult ez a fajta félelem, mert most már nem vagyunk jól, meg kicsit fáj a fejünk, vagy nagyon fáj a fejünk. Kórház, aztán valami történik a kórház falain túl, de azt ugye már a rokonok, barátok már ugye nem látják. Szombaton 4-től 6-ig tudunk menni, idézőben nyilván sokkal többször tudunk menni látogatni a szeretteinket, de hogy már ő ott van bent. És ez is egy olyan, számomra kicsit egyébként megmondom őszintén, nehezen megfogható része ennek a témának, hogy ezt a fajta úgymond tabusítását ennek a témakörnek, ami az életünknek a velejárója lett 20. század elejétől fogva, hogy már intézménybe kerül be ez a probléma, ezt hogyan tudjuk kvázi úgy visszafejteni és a jó irányba elindítani, hogy merjünk erről beszélni és merjünk erről konkrétumokkal egyébként alátámasztva, úgy a hallgatósághoz kapcsolódva tudjunk erről értekezni, hogy ez a végén egyébként egy hatékony beszélgetés legyen. És ez nem egy olyan nagyon egyszerű feladvány, mert bár az embereket mindig, a hallgatókat nagyon-nagyon nyitottaknak találjuk, de én picit szoktam érezni a beszélgetések elején, meg úgy egyébként a mindennapokban is, hogy igen, fontos téma, de hát most miért foglalkozzak ezzel 41 évesen, 36 évesen, hát majd fog történni majd ez valahol. Tehát a tudatosság a tekintetben nagyon alacsony szinten van még főleg idehaza, hogy persze most igen, 31, meg 45 évesen, 56 évesen, valóban kutyabajunk nincs, idézőjelben remélhetőleg, de hát még, ameddig nem mentünk el orvoshoz és nem néz meg valamit, de lehet, hogy mondjuk egyébként 30 perc múlva, vagy 30 év múlva viszont meg már oda kerülünk, és akkor kell róla elkezdeni gondolkozni, amikor már lehet, hogy egy kicsit késő. Miért nem lehet erről már akkor elkezdeni érdemben gondolkozni és tervezni, ezért lesz nagyon jó majd a jövő hétvégi fesztiválunk, hogy lehessen erről tervezni, kvázi teljes nyugodtan, nyugodalomban, rokonokkal, barátokkal, házastársal tervezni az élet végét, amitől nem kell félni, hanem csak elkezdeni róla beszélni, hogy is képzelem el utolsó egy hónapot, utolsó egy órát, életvégi tervezésnek a ritmusa, nem tudom, hogyan megfogalmazni, jó lenne, hogyha életünk része lenne.
12: Erre egyébként van számos jogi lehetőség is, nyilván nem szeretnék senkit sem mutatni a paragrafusok száraz idézgetésével, de akár egy élővégrendeletnek a megalkotása, amiről nagyon kevesen tudnak, még az orvos szakmában is viszonylag kevesen találkoznak valódi élővégrendelettel. Ön ugye kifejezetten azon egészségügyi rendelkezéseket tartalmazza, amelyek mondjuk akár egy ellátás visszautasítását is eredményezhetik. De ugyanígy például a hospice-nak az elvi szintű lehetősége is egy ilyen körülmény, ami létezik, Magyarországon a hospice-ellátás viszont a valóságban a hospice-ra szoruló személyeknek a nagyon-nagyon picike töredéke tud csak valódi hospice-ellátásban részesülni. Holott annak pontosan az lenne a lényege, hogy az élet végéhez közeledve egy olyan méltóságteljes körülményben tudjon, vagy olyan méltóságteljes körülmények között tudjon élni az adott személy, amire egy ilyen kiszolgáltatott állapotban szüksége van. Tehát ez nem pusztán csak egy egészségügyi ellátás, hanem valóban a családdal együtt működve egy olyan fajta méltó elmúlást próbál biztosítani a hospice-ba került személyeknek, amire szerintem mindenkinek szüksége lehet. Tőlünk egy kicsit nyugatabbra. Nyilván nem szeretném a szomszéd fűje zöldebb parafrázist ide behozni, de sajnos tényleg így van, hogy például Ausztriában egy tartományi szintű kórházban is nagyon sok hospice ágy van, külön hospice részlegek vannak. Ezt sajnos családi példából tudom ide citálni, mert én is láttam a saját szememmel. Tehát nem csak a kiváltságosoknak, vagy azon nagyon keveseknek a lehetősége a hospice-ba jutás, mint például Magyarországon, hanem az általános ellátásnak a része. És a hospice szakemberek Magyarországon is nagyon-nagyon igénylik a hospice ellátásnak a fejlesztését, és mi is maximálisan mellette vagyunk. Ugyanis az életvégi tervezés az nem csak az asszisztált öngyilkosságból szól, az egy nagyon szűk szegmense ennek az egésznek. Ebbe beletartozik az is, hogy milyen ellátásokat szeretnék, milyen ellátást nem szeretnék kifejezetten, illetve hogyan szeretném én valóban, ahogy Peti is említette,

0: Halhatatlan Fesztiválon hangzott el, hogy egy hospice-ban dolgozó szakembertől, hogy hány hospice ágy is van Magyarországon jelenleg, és amikor elhangzott a szám, akkor nekem tátva maradt a szám.
1: Igen.
0: Mert hogyha nem ti jól emlékszem, 425 darab ágy
1: van. Nagyságrendileg.
0: Igen.
1: 1000-nél kevesebb.
2: Igen.
0: És
2: igen, tudom.
0: Ez valami egészen elképesztően, ijesztően alacsony szám és adat. Tehát ha fogjuk meg a pozitív oldaláról az egész kérdéskört, van hová fejlődni, legalább tudjuk, hogy honnan indulunk el ebben a témakörben, ezt a részét nézve ennek az egész nagy szövevényes kérdéskörnek. Szerintem egy majd 10 milliós országban 425 vagy 400 valahány hospice ágy az egy olyan alacsony szám, ami tartatatlan.
2: Abszolút, és én ide is fogom citálni egyébként a nyugati példákat, tehát hogyha te nem akarod magadra vállalni a szomszéd hülye zöldebb sztorit, én fogom, csak zene és feles infók, de utána meg fogjuk nézni a kitekintést, mert hogy volt változás, és egyébként meg ti voltatok Barcelonában is, úgyhogy ezekre is kitérünk, jó? Csak akkor maradjon itt a hallgató, és velünk vendégeim dr. Frank Evelin és Karsai Péter, a Karsai Dániel Alapítvány kuratóriumi elnöke és alapítója.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni. One, two, three, ho!
0: Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok, a munkahelyi kiesések,

0: leggyakoribb okai közé tartoznak. A mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu. Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba-Mama kupon magazint még ma. A Promobox Box Baba Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers, kiemelt partnerünk a For Life Medical Center és a Go For Life webshop.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, vendégeim továbbra is dr. Frank Evelin és Karsai Péter, a Karsai Dániel Alapítvány kuratóriumi elnöke és alapítója, és ugye Karsai Dániel szellemi hagyatéka, én így hívom, az ő életében folytatott küzdelem az életvégi döntés jogáért, ennek tulajdonképpen a társadalmi párbeszéde, a társadalomba való bevitele, a különböző oldalról való megvilágítása, mondhatom azt, hogy ezt már abszolút ti virágoztatjátok ezt a részét ennek a területnek, témának, és ti figyelitek nagyon azt is, hogy mi történik külföldön. Egyébként, ha valaki tudni akarja, én mindig tőletek kérdezem, hogy na, és akkor hol mi történt. Először nézzük meg, volt egy barcelonai utatok, ott nézzük meg, mi történt, és aztán utána megnézzük a környező országokat.
2: Márciusban kaptunk egy felkérést a World Federation of Right to Die Societies-től, hogy előadóként vegyünk részt Barcelonában, júniusban egy konferencián, ami gyakorlatilag az európai asszisztált öngyilkossági jogfejlődéssel kapcsolatos előadásokat foglalta magában az első szekcióban. Utána volt egy kerekasztal beszélgetésünk a többi meghívottal. Végül pedig elindítottunk egy kettős petíciót, aminek keretében még egyébként a mai nap is lehet szavazni, illetve voksokat leadni a lastright.eu oldalon, azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió jogalkotása elé szeretné vinni a World Federation az asszisztált öngyilkosságnak a kérdését, illetve az élő végrendeleteknek a kérdését is. Ugyanis ennek a világszintű szervezetnek, illetve a Humans nevezetű európai civil szervezetnek az az elgondolása, és ehhez mi is csatlakoztunk, hogy igenis szükség van Európai Uniós szintű közös harmonizált jogi szabályozásra, egyfelől az élő végrendeletek kapcsán, hiszen most már ugye az Európai Unióban egyáltalán nem elrugaszkodott példa az, hogy valaki nem csak a saját országában éli az életét, és előfordulhat az is, hogy akár az élete végéhez közeledve egy másik országban van, viszont az élő végrendeleteknek a kérdése az nincsen EU szinten szabályozva. Tehát ha csak nekem nincsen egy magyar élő végrendeletem, amit aposztíjoztatok, mindenféle nyelven, amit egyébként az adott országban, ahova én fogok menni, ott azt azonnal érteni is fogják, és egyébként el is fogadják, mert mondjuk olyan formában teszem meg, akkor nem fogják tudni elfogadni az én élő végrendeletemet. Magyarról magyarra lefordítva ez azt jelenti, hogy Magyarországon közjegyző jogiratba kell ezt foglalni, és hogyha mondjuk van egy külföldi állampolgár, akinek a saját országa szerint van egy élő végrendelete, de az nem közjegyző jogiratban van foglalva, akkor azt Magyarországon nem kell érvényesnek tekinteni, sőt nem is lehet érvényesnek tekinteni.
1: Az embernek egyszerűen lever a víz saját buktatóinktól.
2: Igen.
1: És most majdnem kimondtam hangosan, tudom, miért nem lettem jogász. És folytasd, kérlek.
2: És tudod, ahogy például a COVID igazolványokat tudtuk nagyon rövid idő alatt harmonizálni Európai Uniós szinten, hiszen talán már el is felejtettük, de akkor mindenkinek az emlékezetébe idézem, hogy a kis plastikkártya COVID igazolványainkon túl volt egy ilyen kis QR kódos COVID igazolványunk is, talán mindenki emlékszik rá, és az egy közös Európai Uniós forma volt. Ezért a Magyarországon kiállított ilyen igazolványt, azt tudtuk használni Franciaországban, Spanyolországban, stb. És egy ilyenfajta közös élővégrendelet formot szeretnénk elérni, és ugye ezen túl egyébként szeretnénk az asszisztált öngyilkosságnak egy közös minimum standardját is elfogadtatni az Európai Unióval. Ezzel kapcsolatban pedig, ha minden jól megy, akkor november elején az eutanázia világnapján fog majd a World Federation of Right to Die Society, illetve a Humansnak a képviselője felszólalni az Európai Parlamentben, és erre az ülésre úgy néz ki, hogy mi is meg vagyunk hívva.
3: Pont ma este lesz egyébként egy beszélgetés a szervezőkkel, meg a World Federation vezetőivel, hogy gondolom én, hogy majd erről lesz szó ma este ezen a beszélgetésen, hogy majd november elején hogyan, mikor találkozzunk. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy mi fog elhangozni ezen a beszélgetésen ma este 8 órát?
1: Én igazán büszke vagyok arra, hogy szóval, hogy elég sokat elértek, és messzire juttok ezzel, ebbe a témába, azzal együtt, hogy van még dolgotok, úgyhogy nem baj, hogyha nagy lépéseket tesztek. De mi van a környező országokban? Ugye azt tudjuk, hogy vannak államok, ahol teljesen legális az eutanázia, de vannak, ahol meg már foglalkoznak ezzel, és oda akár tekinthetünk is ki, hogy ahol ez a folyamat zajlik, és megnézhetjük, hogy társadalmi szinten, ugye azt is hozzá kell tenni, mindig behozom ezt a társadalmi érettség kérdést is, hogy tartunk-e ott. Szóval, hogy milyen lépéseket láttatok ti ebben a folyamatban, és hol tartunk?
3: Akkor picit átveszem a szót, de aztán Evelyn minden neki fogja majd egészíteni, remélhetőleg. Számos országban egyébként az Európai Unióban, ha jól emlékszem, 80 jelenleg, ahol már valamilyen szinten szabályozták ezt az egész kérdést.
1: 8 van.
3: Igen, 8 darab, igen, így mondom. Nem 8 és 0, még igen, ott nem igen. Tartunk. Igen. Hozzánk legközelebb talán Szlovénia példája van, igen. Így a földrajzi közelség okán, de ott most ez picit nyugvópontra került ez a történet, mert a népszavazáson elutasították a tavaly elfogadott törvényt, úgyhogy most emlékeim szerint most 2 éven keresztül nem fog foglalkozni ez a szlovén parlament, de idén nyáron Franciaországban volt ezzel kapcsolatos törvényhozás, és tudtam már most az alkotmánybíróságnál, a francia alkotmánybíróságnál pattog a labda, hogy ratifikálja ezt a törvényt, amelyet a francia törvényhozás megszavazott idén nyáron. Így ami megállapítható, szerintem ezzel nagyon nagy rizikót nem vállalok, hogy itt az Európai Unióban teljesen egyértelmű a trend. Tehát az utóbbi bő 20 évben folyamatosan nyíltak ki ezek a kapuk. Persze most még úgymond idézőben csak 8 országnál tartunk, amely ahol már valamilyen szinten rendezték ezt a kérdést, de ezek az ajtók, ahol kinyíltak, sehol sem zárultak be. Azt nem tudom, hogy pontos jelenleg hány Európai Uniós országban hol tart a társadalmi párbeszéd, de én merem hinni azt, hogy majd mindenhol egyébként ilyen típusú témájú beszélgetések vannak, folynak, és aztán valahová idő múlva majd el fognak jutni azokban az országokban is. Van, ahol kicsi az aktivitás, amiről konkrétan tudunk, de itthon szerintem etéren jól állunk, mert hát mi is most itt vagyunk nálad vendégként, és beszélgetünk erről a témáról, és csak idénre még van, vagy 4 meghívásunk Evelynnel, és már az év vége felé tartunk, ahol ez lesz a téma. Úgyhogy szerintem ez nagyon pozitív, ez az irány, meg ez a trend, úgyhogy át is passzolom most a szót Evelynnek, hogy konkrétan szakmailag is mondjon.
2: A társadalom érettségét hoztad be, ami szerintem egy nagyon fontos tényező, egyrészt a párbeszédben, másrészt pedig egy későbbi legalizálásban. A társadalomnak az érettsége mellett szerintem, ami nagyon fontos, egy ilyen szinte már tabu téma esetében az az, hogy volt-e konkrét ügy, vagy konkrét eset, amihez a társadalom tud viszonyulni. És nem vagyok statisztikus és szociológus sem, viszont amilyen példákat eddig én megismertem, ott mind-mind az volt a tapasztalatom, hogy azokban az országokban tudott elindulni valóban egy nagyon katalizált társadalmi párbeszéd, és az később tudott akár egy jogi szabályozásban is kicsúcsosodni, ahol konkrét ügy volt. Mi esetünkben Dani rúgta be az ajtót a kerekes székéből a magyar társadalomra, mert előtte nem beszéltünk erről. Tehát egyszerűen, ahogy beszéltünk, az előbb is említettétek, ez egy olyan szintű tabu volt a magyar társadalomban, amivel senki nem akart szembenézni. Tehát mindenki úgy kezelte a családtagjai, vagy akár a saját halálát is, hogy csak essünk túl rajta, csak ne kelljen róla beszélni, ez kellemetlen, ez viszonyogtató, és nyilvánvalóan most társadalmi szinten mondom a hozzáállást, egyén szintjén bizonyosan nagyon sokan megélik a tragédiákat, és próbálnak valamilyen módon viszonyulni hozzá, de a társadalom egyszerűen nem akart tudomást venni arról, hogy az életnek a vége az nem csak egy történés kell, hogy legyen, hanem az egy olyan folyamat, amihez aktívan kell tudnunk viszonyulni. És Daninak a példája nagyon sok szempontból szerencsés volt, mert ő egy nagyon intelligens emberként, nagyon intelligensen és humorosan hozzáállva a saját elmúlásához, mutatta be azt, hogy egyébként milyen egy haldoklási folyamat. Mert ez az, ami majd Douglas Adams-t idézzem, az MVP, más valakinek a problémája, amit csak akkor látunk, amikor nem akarunk oda nézni. És Dani rátette a fókuszt a haldoklásra, és azóta merünk erről beszélni, és szerintem a magyar társadalom ezáltal is tud felnőni. Igaz, most nagyon sok olyan egyéb tényező van, ami azt mutatja, hogy a magyar társadalom az már nem gyermekcipőben jár, hiszen láthatjuk, hogy április 12-én döntött az ország, és inkább egy demokratikus irányba szeretnék kormányozni saját magukat az emberek, és ezt a folyamatot mi is tapasztaljuk. Tehát például az, hogy az országgyűlésben konkrét vita van Daniról, és nem csak sárdobálás.
1: Hát sőt, volt előtte főhajtás is. Igen.
2: Volt főhajtás is, illetve az, hogy az egészségügyi tárca részéről konkrét vállalás volt annak irányába, hogy az ilyen méltóságot érintő kérdéseket, és nem csak az asszisztált öngyilkosságról beszélek, hanem akár az abortuszról is,
1: igen,
2: hogy ezeket igenis felül kell vizsgálni, azt mutatja, hogy a magyar társadalom felnőtt. Tehát itt most már beszélgethetünk erről, elindíthatjuk akár a törvényhozáshoz szükséges valódi társadalmi párbeszédet, amiben a társadalom minden rétege kifejtheti a saját álláspontját.
1: Ugye ez nektek tulajdonképpen egy küldetés, van benne munkarész, kell benne hideg fejjel, racionálisan gondolkodva, meggondolva, hogy hogyan beszélsz, adatokat összegyűjtve, információt adva. Tehát így is kell működni. De ha most azt kérdezem, hogy működtök benne úgy, mint Dani testvére, aki akárhogy is, de nyilván 2 éve gyászolja, Dani kollégája, barátja, aki ugyanígy, tehát hogyan érzitek magatokat akkor, amikor visszatekintetek erre az útra, ami már Dani nélkül van, de igazából miatta is érte?
3: Igazság szerint eszembe szokott jutni ez, hogy amikor nagyon ritka szabad másodperceimben azon gondolkozom, hogy én mit is keresek ebben a történetben, így az alapítvány alapítójaként az alapítványban, és azon agyalok, hogy majd Evivel hogyan, mikor menjünk ki, majd Brüsszelbe, Európa Parlament, és hogy ott kikkel, hogyan beszéljünk, vagy a ma esti beszélgetésről, majd mit, hogy én mindig arra csatolok vissza saját magamban, hogy persze ebben van egyféle fajta olyan katalizátor bennem, hogy igen, azért nem tudom úgymond elengedni Dani kezét ezen az optikán keresztül figyelve, mert hogy én is azt gondolom, hogy amit Dani elintott, az egy rendkívül fontos kezdeményezés és ügy, ami nem ért véget 2 évvel ezelőtt szeptember 28-án, amikor Dani elhunyt, és tudjam fogalmazzam, hogy kicsit önző módon magam miatt is csinálom ezt, mert hogy én is ebbe a kicsit kevesebb, mint 10 millió magyarba tartozom. Én is egy vagyok úgymond közülünk, és azt gondolom, és ezt nagyon őszintén és hitelesen merem állítani, hogy ez egy fontos ügy, amit nekem nem csak azért viszem tovább, mert az a vezetéknevem, ami, hanem azért, mert azt gondolom, hogy ez egy bitang fontos kérdés. És hogyha nincs Dani, akkor ma alig, ha ismerjük egymást sajnos, és hogyha nincs Dani, akkor erről az ügyről nem beszélgetünk, mert ahogy Evi is említette néhány perccel ezelőtt, Dani a kerekesszékével ránk rúgta az ajtót. Viszont hogyha ez meg már így alakult, és nekem van egy olyan csodálatos partnerem Evi személyében, akkor nincsen más opció, mint ezt továbbvinni, mert egyébként meg baromi sikeresek vagyunk, és jól csináljuk, és rengeteg a nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzés, hogy igen, ezt így kell, nem csak a baráti, meg minket ismerők köréből, hanem szakmai körökből is kapjuk a nagyon pozitív visszajelzéseket. Úgyhogy ezt magam részéről ezt én így élem, meg kevésbé úgymond a gyász oldaláról, inkább úgymond kicsit szárazam megfogalmazva, úgymond a funkcionitás oldaláról, hogy itt van egy baromi fontos ügy, ezt csinálni kell.
1: Igen, nekem is ez jutott eszembe, ez a kutya kötelesség, egy picit így ez.
3: Picit, igen, de ez a hűség, ez cuki kutya.
1: Abszolút, abban benne van, igen.
2: Dani bántóan fiatalon hagyott itt minket. Igen. Egy Dani alakú űr van azóta is az én életemben, amit ilyen módon tudunk mi betölteni. Vagy akár a színdarabbal, amiről az imént is beszéltünk. Vagy a szóvicekkel, amiket a Dani mondott. Vagy egy képpel, amit Strasbourgban készítettünk, vagy készítettek rólunk az első közös tárgyalásunkról, vagy a másodikkal, amikor ugye Dani kerekes székben ült, és mi pedig az iroda tagjaiként körülötte álltunk. Tehát ez az űr, amit a Dani hagyott maga után, ez valójában sose fog tudni betöltődni. Ez mindig velünk lesz, de azáltal, hogy Danit akkor elkezdtük gyászolni, amikor kiderült az ő betegsége. A gyász, tehát nem akkor indult el az ő gyászolása, vagy gyász folyamata, amikor ő meghalt. Ezért sokkal előrébb voltunk a gyászban, amikor ő ténylegesen elhagyott minket. Utána volt az a fajta megnyugvás, hogy jó, ő most már nincsen közöttünk, de mi itt vagyunk. És hogyha mi itt vagyunk, és örökül kaptuk ezt a keserédes feladatot a sorstól, hogy Magyarországon képviselhetjük a méltóságnak az ügyét, akkor, ahogy Peti is mondta, nekünk kötelességünk ezt tenni. Másik kérdés, hogy ügyvédként én nap mint nap hasonló ügyekkel foglalkozom, de talán Daninak az ügye, amiben szintén formálisan jogi képviselő voltam, annyival másabb, mint a sok-sok másik ügyem, hogy azokat az ügyeket le kell tennem délután 4-kor, amikor magam után bezárom az irodának az ajtaját. Daniét nem fogom letenni. Ez az az egyetlen ügy, amit nem fogok letenni.
1: Sőt, annyira nem, hogy jövő hét pénteken, ugye, szeptember 18-án 4-től fél 6-ig az Everness Indián Nyár Fesztiválon, Siófokon találkozhatnak is veletek a hallgatók, sőt, találkozhatnak velünk, mert hárman együtt leszünk egy ilyen színpadi beszélgetésben, ami pont ezt a méltóság témát is, azt hiszem, amit örökké feszegetni kell, hiszen rólunk van szó, meg a mi életünkről, meg a mi életünk végéről és annak döntéséről, tehát hogy lesz egy ilyen is, ennyire nem lesz ez letéve. Hát én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy újra beszélgethetünk erről. Én ugye időről időre igyekszem lekövetni, hogy mi történik, de mint mondtam, jövő hét pénteken még így hárman is találkozhatnak velünk. Sok sikert nektek a továbbiakban.
3: Köszönjük szépen!
2: Köszönjük!
1: Dr. Frank Evelyn és Karsai Péter, a Karsai Dániel Alapítvány kuratóriumi elnöke és alapítója voltak a vendégeim itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm a figyelmet, hétfőn jövök friss adással 11-kor. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: Rádiókor, azaz most ér véget Fehér Maria műsora, de minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. A közkedvelt és környezetbarát Sol, Drops mosószerek, öblítők most akár 33% kedvezménnyel kaphatók a Rossmann üzletekben. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
3: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Árstoppot vezetnek be a tüzelőre, bombát találtak a Margit szigeten. Pénteken lesz a kutatók éjszakája. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Árstopp alatt a tűzifa, maximálta a lakossági árakat a kormány. A megjelent kormányhatározat szerint 5%-ra csökkentették a tűzifa áfáját. Az állami erdőkből származó tűzifa ára pedig nem lehet magasabb a január 1-én érvényes lakossági nettó árnál. A szociális tüzelőanyagprogramban résztvevő tüzelő esetében pedig az ár nem haladhatja meg a program pályázati kiírásban meghatározott támogatási mértékét. És bár a szabály csak az állami erdészetekre vonatkozik, a döntéshozók abban bíznak, hogy a piaci árakat is ne nyomja. Második világháborús robbanó testeket találtak szombaton a Margit szigeten. A terület egy részét kiürítették, lezárták, majd elszállították a robbanó testet. A Magyar Honvédség tűzszerészeinek sok munkát adott az elmúlt időszakban a Duna alacsony vízállása, számos robbanó eszköz került ugyanis felszínre. Többek között a Kisoroszi sziget csúcson egy 460 kg-os bombát találtak, Budafoknál egy légibombát, a Margit hídnál, valamint Százhalombatta közelében gyanús robbanó szerkezeteket. Idén is lesz Teszed akció. A regisztrációs időszak szeptember 22-ig tart. Az ország minden részéből lehet csatlakozni az önkéntes szemétszedési akcióhoz a szelektálok.hu oldalon keresztül, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
5: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolódóan a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség. 2011 óta összességében 1,5 millió önként pedig 22.000 helyszínen és közel 19.000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióhét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Azt is el lehet megdönteni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni a programot.
4: Közeleg a kutatók éjszakája, péntek este nyitja meg kapuit, mintegy 200 helyszín szerte az országban. Körülbelül 2500 programmal készülnek, közülük több online előadással is. Részleteket a kutatókészakája.hu oldalon találnak. Nyugodt őszi idővel zárul a hét, csak néhol zavarhatják felhők a napos időt. Számottevő csapadék nem várható, az északi északnyugati szél pedig a továbbiakban is gyenge marad. Még 23 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére 16 fokig hűl le a levegő. Jövő héten is napos, néhol felhős időre készülhetünk, 21-26 fokos csúcsértékekkel. A jelenlegi előrejelzések szerint holnap és csütörtökön érkezhetnek záporok, zivatarok.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Taste of sugar. Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
1: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balance magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Balansz magazin Czoller Andival a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
1: Jó estét kívánok mindenkinek, ez a Rádió Café 98, én pedig Czoller Andi vagyok. Nagy fába vágjuk a fejszénket. A következő 8 hétben egy új műsort hallhattok itt nálunk hétfőnként Balansz címmel, amelyben a diabétesszel, annak megelőzésével, kezelésével és a mindennapjainkra gyakorolt hatásaival foglalkozunk. Több nézőpontból járjuk majd körbe a kérdéskört, megszólal orvos, diabetológus, a betegségben érintettek képviselő szervezet szakértője, pszichológus, táplálkozási szakértő és személyi edző is, és igyekszünk majd fontos információkat, gyakorlati tanácsokat és kapaszkodókat nyújtani. Igazából annyit szeretnénk, hogy rávilágítsunk arra, hogy rengeteget tehetünk azért, hogy megelőzzük a diabéteszt, hogyha viszont mégis kialakul, akkor teljes értékű életet élhessünk együtt a diabétesszel. Ezért is választottuk a műsor alcímének azt, hogy az egyensúly veled kezdődik. És természetesen az orvosi oldalról indulunk el. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban dr. Hevesi Judit, diabetológust. Szervusz!
2: Szervusz! Üdvözlöm én is a hallgatókat!
1: Építsünk egy házat, tegyünk le alapokat, meg építsünk pilléreket, hogy aztán a tetőt is a végén rá tudjuk tenni. A diabétesz az a típusú betegség az én feltételezésem szerint, ami szinte nincs olyan ember, aki nem érint. A családjában, a baráti körében, a munkahelyén, bárhol. Viszont ennek megfelelően így legyintünk is rá, hogy jó, hát diabétesz, menjünk tovább. Te mit tapasztalsz? Mennyire vannak képben az emberek a diabétesszel?
2: Hát ahogy mondod, az nagyon igaz, hogy valakinek az életében van olyan pillanat, amikor a cukorbetegséggel találkozik, hiszen hogyha azt nézzük, hogy a felnőttek körében, a 20-79 év közöttiek körében világszerte körülbelül 530 millió cukorbeteg van, ami mondjuk 2050-re az előre jelzések alapján 890
1: Úristen.
2: Millió is lehet. És hogyha nem is az ő saját életében, de a hozzátartozóinak baráti körében nagyon gyakran fordul elő a cukorbetegség, vagy annak a kór megelőző állapota, és hát ami még súlyos dolog az az, hogy a betegek fele nem is tud róla, hogy van már valamilyen szénhidrát anyagcsere zavara, ami adott esetben kezelést igényel.
1: Hát ez borzasztó, hogy ilyen számokat mondasz, mert ez azt jelenti, hogy exponenciálisan nő a diabétesszel érintettek száma a világban. Gondolom igen. Nálunk is ugyanígy.
2: Igen, ez így van.
1: Miért lett ez ilyen népbetegség? Mi az, amire nem figyeltünk oda az elmúlt évtizedekben, és ez kialakulhatott?
2: Hát ugye az egyik része az a genetika, de nem mondhatjuk azt, hogy az emberiség génállománya úgy megváltozott, hogy gyakoribbá vált ez a betegség. Tovább élünk, olyan a környezetünk, hogy a rizikófaktorok jelen vannak, és felerősítik azt a genetikai hajlamot, ami alapján az életünk során ez kialakulhat.
1: Gondolsz itt ilyen civilizációs hatásokra?
2: A kettes típusú cukorbetegség abszolút civilizációs betegség.
1: Az életmódunkkal, azzal, hogy mit eszünk, hogy mennyire mozgásszegény életet élünk, gondolom
2: igen,
1: én.
2: Igen. Tehát van egy genetikai hajlam, és előbbre hozzuk, illetve azt felerősítjük azzal, hogy keveset mozgunk, túlfinomított ételeket eszünk, és hát nem figyelünk oda, úgy alapjába véve az egész életmódunkra.
1: Azt elmondhatjuk, hogy ez az a betegség, amit sokkal könnyebb megelőzni, mint aztán utána a mindennapjainkban élni vele együtt.
2: 100%-ban nem biztos, hogy meg tudjuk előzni, de nagyon sokat lehet azért tenni, hogy legalább időben kitoljuk a kialakulását.
1: Itt jön be az, amit az előbb is beszéltünk, hogy az emberek amilyen életet ma élnek, ebben nehezebben fér talán az bele, hogy odafigyeljünk magunkra, és a mindennapban történő változásokat nyomon kövessük, és lereagáljuk, és elmenjünk esetleg egy orvoshoz. Ez talán a legnehezebb, nem?
2: Igen, de ahogy mondott, tehát nem lehet az egyénre rányomni az egész okozatot, azért mert genetikai és plusz az életmód, hiszen olyan a környezetünk, hogy azt a döntést, amit gyorsan meghozunk, ami könnyű döntés, például elmegyek 500 métert a kocsimmal, mert sokkal egyszerűbb úgy elmenni a boltba, mert meleg van, mert esik az eső, mert nem kell cipekednem, vagy most nem főzök, hanem egy gyors étterembe fogok étkezni. Tehát ezek a döntések, ezek mind egészségtelenek, és olyan világban élünk, hogy ezek a döntéseink sajnos, amelyek amelyeket könnyen választunk, azok mind egészségtelenek.
1: Ez a legnehezebb, hogy megváltoztatni azt az emberek fejében, hogy nem mindig ugyanarra a döntésre jussanak, hanem valódi változást lehessen elérni.
2: Igen, ez nagyon nehéz, és ez sem az egyénre kellene rányomni, hanem az egész környezetére, gondolok itt egy családra, vagy akár egy egész munkahelyre, hiszen szociális lények vagyunk, tehát emberekkel együtt élünk, és egyedül nagyon nehéz azt megváltoztatni, hogy ha például egy családanya főz az egész családnak, hogy magának külön ételt készítsen, akkor ezt úgy kell, hogy az egész családnak egészséges ételt készítek, és akkor én nem kell saját magammal foglalkoznom. Tehát vannak olyan apró dolgok, amit be tudunk építeni a mindennapunkba, amit meg tudunk ismételni, és könnyen meg tudunk ismételni, és akkor már rutinná tud válni.
1: Ez borzasztó ez, hogy népbetegségként kell tekintenünk mások mellett, mert azért jócskán van még ide mit sorolni, de a diabéteszre is. Hány ember érintett ma Magyarországon diabétesszel?
2: Hát pontosan azért nem tudjuk megmondani. Lehet 1 millió körül, de ez nagyon durva, mert egyrészt nincs egy regiszter, másrészt pedig, mint azt mondtam, jelentős százalékban nem tudunk arról, hogy valaki cukorbeteg, illetve nem tud róla, mert sajnos hosszú idő az, míg kialakul, és eljut oda, hogy tünetet vagy panaszt okozzon.
1: Meg kell várnia mindenképpen az embernek, valamiért erre szüksége van ahhoz, hogy lépni tudjon, nem?
2: Hát, nem, pont, hogy nem kell megvárni.
1: De hogy én sem azt gondolom, persze, de hogy sajnos így élünk, igen. Hogy úristen, amikor már valamit kézzel foghatóan tapasztalok, igen. Akkor igen. Majd megmozdulok, addig meg nem. Ebben kellene valahogy a fejünkben egy kicsit átkapcsolni.
2: Úgy kellene felfogni, hogy azért megyek most orvoshoz, mert jól érzem magam, és 10 év múlva ugyanígy szeretném érezni magam, és akkor is azt szeretném mondani, hogy azért megyek orvoshoz, mert jól érzem magam.
1: Még mielőtt eljutunk odáig, hogy valakinél a diabéteszt diagnosztizálják, mik azok a megelőző állapotok, amikor elkapható ez a fajta folyamat, hogy ne legyen belőle diabétesz? Van-e egyáltalán ilyen pont?
2: Van ilyen pont, ami a szakmai ajánlásokban is benne van, ez maga a szűrővizsgálat. Hát egyrészt van egy genetika, amit nem tudunk változtatni, amit már említettünk, és akkor jönnek a rizikófaktorok. És hogyha az egyén tud arról, hogy neki több rizikófaktora van, akkor már jobban oda tud figyelni. Említeném például a Find Risk kérdőívet, ami hozzáférhető akár az interneten keresztül, és egészségügyi személyzet segítsége nélkül önállóan bárkit ki tudja tölteni, rákérdez a fő rizikófaktorokra, azokat pontozza, és az összpontszám alapján megmondja a következő 10 évben mekkora a rizikója annak, hogy kialakuljon a cukorbetegség, és a szakma szabályai szerint egy bizonyos pont fölött már keresni kell azt, hogy van-e szénhidrát anyagcserezavar. És ide el kellene időben jutni, hogy amikor már felfedezzük, hogy sok a rizikófaktor, már tudunk segíteni abban, hogy mi az, amit ki lehetne küszöbölni, nem tudunk mindent, de van, amit ki tudunk küszöbölni, és akkor vagy nem alakul ki, az a legjobb, vagy legalábbis időben ki tudjuk tolni a kialakulását.
1: Csak az ember sokkal hamarabb csinál meg egy olyan tesztet, hogy illik-e hozzám a párom, mint hogy egy ilyen rizikótesztet, ami esetleg fontos dolgokat tárhatna fel. Említetted már, hogy vannak a diabéteszt megelőző állapotok. Ezekről is az átlagember már viszonylag sok mindent hallott, de szerintem megérné ezt esetleg összefoglalni, hogy mik azok a megelőző állapotok, amik még a betegség előtt vannak.
2: Hát az első az inzulin rezisztencia, ami általában a testsúlyfeleslekhez kapcsolódik, nehezen megfogható kórállapot. Vannak olyan laboratóriumi paraméterek, amelyek utalnak arra, hogy valakinek inzulin rezisztencia, az ma nagyon divat, hogy ilyen betegsége van valakinek.
1: Ezzel diagnosztizálnak engem is, az menő? Hát ez nehéz elképzelni.
2: Igen, ez mostanában menő. Akinek inzulin rezisztenciája van, annak is azt tudjuk mondani, hogy fokozott fizikai aktivitás, megfelelő étrend alkalmazása, és hogyha testsúlyfeleslege van, akkor testsúlycsökkentés. Ez a megfelelő terápia, azt lehet mondani erre, hogy valakinek inzulin rezisztenciája van. De amivel igazán a diabetológus tud valamit kezdeni, az az, amikor már a kórmegelőző állapotok, a prédiabétesz van jelen, és ezt általában, illetve a szakma szabályai szerint úgy állapítjuk meg, hogyha normális az éhgyomri vércukor, vagy akár a random étkezéstől függetlenül levett vércukorérték, akkor csinálunk egy terheléses vizsgálatot, amikor is a az egyén 75 g cukrot feloldva elfogyaszt, és a 0 és a 120. percben van egy vérvétel. Nagyon fontos, hogy laboratóriumi körülmények között vénás vérből megállapított vércukorérték alapján tudjuk a diagnózist felállítani, és hogyha az éhgyomri érték magas, akkor is az is egy állapot, ha a 120 perces, az is egy állapot, magasabb éhgyomri vércukorérték vagy csökkent glükóztolerancia, és bizony a kettő együtt is előfordulhat. Az a lényeg, hogy a két állapot, két érték közül az egyik vagy mind a kettő kóros, de még nem érik el a cukorbetegség definícióját, és ez már prédiabétesz, ahol már be tudunk avatkozni gyógyszerrel is.
1: A nők esetében, akik gyermeket vállalnak, ugye van az a pillanat, amikor ez gyakorlatilag kötelező, és mindenki átesik egy ilyen terheléses cukorvizsgálaton, de én, ha nem muszáj, nem csinálnám még egyszer, annyira rossz volt, én erre emlékszem. De hogy ez azért kevés, hogy csak a szülőnőknél és életükben egyszer történik egy ilyen terheléses cukorvizsgálat, tehát nehéz eljutni odáig, hogy önmagamtól csináljak valami ilyesmiféle tesztet. Azon túl persze, amit említettél, hogy egy ilyen rizikóteszt kitöltése.
2: Megint csak azt tudom mondani, hogy a szakmai ajánlásban benne van, hogy kit kell szűrni. Tehát például 45 éves kortól kezdve mindenkit lehet szűrni, illetve kell szűrni. De hogyha vannak olyan rizikófaktorok, akkor előbbre kell hozni ezt a szűrést. Megvan, hogy milyen gyakran kell elvégezni, hogyha nincs semmiféle tünete, panasza és jó az éhgyomri vagy random vércukorértéke. És hát bizony azt gondolom, hogy ez vagy az egyénnek a felelőssége, vagy az alapellátási, legyen az házi orvos, akár egy foglalkozás egészségügyi szakorvos, akinek a kezében még ott van a prevenciónak a lehetősége, hogy időben fel tud valamit fedezni, vagy fel tudja hívni arra a figyelmet, hogy valami kialakulóban van.
1: Gondolom, hogy nagyon fontos szerepe lehet itt a házi orvosnak, akihez először elmegyünk azzal, hogy itt fáj, ott szóram, ott nyom, meg nem hajlik, meg bármi, hogy ő neki ezek azért nagyon komolyan jelzésértékűek lehetnek.
2: Hogyne, egy házi orvos elvileg tud rólunk mindent, tudja a betegségeinket, fel tudja mérni a rizikófaktorokat, és az ő kezében van ez a lehetőség, hogy időben fel tudjunk fedezni egy betegséget.
1: Hogyha már ugye szeretünk öndiagnosztizálni, azért ez is hozzátartozik a mai civilizációhoz, főleg AI barátunkat, meg a Google barátunkat segítségül hívva, de mik azok az intőjelek, amiket saját magunkon is felfedezhetünk, és el kell indulnunk?
2: Amikor már tüneteket, panaszokat okoz, az már a jéghegynek a csúcsa.
1: Aha.
2: Tehát pont ezt nem szabadna megvárni. És azt kell, hogy mondjam, hogy a mindennapi gyakorlatban nagyon sokszor fordul elő, hogy tünetek, panaszok kapcsán diagnosztizáljuk a betegséget, sőt előre megyek. Van olyan is, hogy én kórházban dolgozom, hogy egy szövődmény miatt kerül be a beteg, és kiderül, hogy a szövődmény mögött van egy cukorbetegség.
1: Amit 8 évvel ezelőtt is fel lehetett volna fedezni.
2: Igen, akár fel lehetett volna korábban is, és lehet, hogy akkor máshogy alakul a sors.
1: Lehet olyat mondani, hogy ki ebben a felelős? Hogy egy ilyen állapotban jutunk már csak el orvoshoz, szakorvoshoz?
2: Hát szerintem ez nagyon összetett. Ezt sem tenném rá az egyénre, ezt a felelősséget sem.
1: De hát mi ugye azért tudunk azért tenni, hogy elébe menjünk, vagy megelőzhessük.
2: Hogyne, ha megfelelő ismeretekkel rendelkezünk. Csak hol jutunk hozzá ezekhez az ismeretekhez?
1: Na hát ez egy elég érdekes kérdéskör, igen, mert amit az imént is említettem, hogy nagyon sokszor hajlamosak vagyunk tájékozódni mondjuk az internetről, és az nem biztos, hogy a leghitelesebb forrás.
2: Igen, de sokat segít. És visszatérve ahhoz, hogy mik a tünetek, mik a panaszok, tehát amikor már azokat észleli a beteg és megmondja az AI, hogy valószínűleg cukorbetegséged van, az a fokozott szomjúságérzés, a szájszárasság, a gyakori vizelési inger, illetve a bővizelés, a bőrszárasság, indokolatlan testsúlycsökkenés, lábzsibbadás, lábégés, a látás élességnek a változása. Sorolhatnám még a panaszokat, ezek a legfőbb tünetek, panaszok.
1: De azt mondtad, hogy akkor, amikor ezt észleljük, akkor az már egy magasabb lépcsőfok sajnos ezen az úton. Ha eljut oda az ember, hogy elmegy és csinál egy ilyen tesztet, akár az orvos, a házi orvosa küldi el, akár saját önszántából, és kiderülnek, hogy itt is csillagom van, ott is csillagom van, akkor utána mi történik?
2: mindenképpen fel kell mérni az összes rizikófaktort, amit lehet, és gondolok itt a szívérrendszeri rizikófaktorokra, például ha csillag, akkor a koleszterin szint, vagy egy húgcsav szint, mert hogy a cukorbetegség leggyakoribb szövődménye az a szívérrendszeri betegség, ami egyébként is főhalálok Magyarországon, illetve ami leginkább meghatározza az egyénnek a sorsát, és hát kezelni kell a rizikófaktorokat, nem csak a szénhidrát anyagcsere zavart.
1: Tehát, hogy ez egy holisztikus szemléletet kíván igazából, hogy messzebbről lássunk rá az egészre.
2: Holisztikus szemléletet kíván, de egyéni kezelést. És gondoljunk itt a fizikai aktivitásra, akár a megfelelő étrendre és a gyógyszerekre, mind-mind egyéni. Tehát nem húzhatjuk rá a betegre azt, hogy akkor most ez lesz, és ezt kell csinálni. Mindent egyénileg át kell gondolni.
1: Igen, ez egy érdekes dolog, hogy gyakorlatilag ugye ez nem standardizálható, hanem nagyon egyénfüggő, és attól is nagyon sok minden függ, hogy az ember a hétköznapjait hogy éli, meg milyen hatások érik. Tegyük fel, hogy megszületik az első ilyen vizsgálat, és eljut egy diabetológushoz. Ez a diabetológia, ezt sem mondom, hogy ne lenne ismert, mert az ember ismeri ezt a szót, meg találkozott vele a kórházban feliratokkal, de azért ez egy speciális orvosi szakirány, a diabetológia. Mivel foglalkozik ez pontosan?
2: A cukorbetegekkel foglalkozik. Legyen az egyes típus, legyen az kettes típus, legyen csak egy átmeneti gesztációs hiperglikémia, vagy gesztációs cukorbetegség terhesség alatt, vagy legyen egyéb más, a cukorbetegek gondozásával foglalkozik. Azért kell gondozni a betegeket, mert ha adunk egy gyógyszert, akkor az lehet, hogy nem lesz megfelelő már egy fél év múlva, vagy lehet, hogy ki kell egészíteni. Tehát ez egy folyamatos kapcsolatot jelent, egy valódi gondozást.
1: Hát főleg, hogyha megváltozik az embernek a külső körülménye, meg az életében esetleg valamiféle változás áll be, akkor azonnal borulhat. És szükség van arra, hogy újra és újra egy ilyen támogatást vagy felügyeletet kapjon erre az egész betegségre.
2: Igen.
1: Még egy utolsó kérdést ebben az első blogban engedj meg nekem, hogy az elmúlt évtizedekre visszanézve mennyiben változott az, hogy milyen állapotban kerülnek el hozzád az emberek, és

0: hogy ezek mind jó dolgok, hiszen itt látszik az, hogy valahogy már jobban bemegy a köztudatba az, hogy van olyan betegség, amit meg lehet előzni, vagy időben ki lehet tolni.
1: Folytatjuk a műsort azonnal, egy kis zenére elmegyünk most itt a Rádió Café 98.0-án, de dr. Hevesi Judit, diabetológus itt marad még velünk, és azonnal tágítjuk tovább azokat az információkat, amiket a diabétesről tudni érdemes.
2: Ha egész nap ülsz, este egy óra edzés lenullázza?
3: Balansz magazin, Czoller Andival itt a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: Szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Talán jobb lenne a világ, ha Anglia és Oroszország egyesülne és orgia néven folytatná. A Vatikán, Kanada és Románia egyesülésével megszülethetne vakarom, ami az első olyan ország lenne, ami befogadhatná a saját menekültjeit. És akkor mindenki ugyanott maradhatna. Csak be van fogadva. Vakarom, akarom. És persze, adja magát Finnország és England.
3: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
3: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlanpiaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
5: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél!
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba-Mama kupon magazint még ma. A Promobox Baba Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers, kiemelt partnerünk a For Life Medical Center és a Go For Life webshop.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café, van barátod!
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Balance magazin Czoller Andival a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Balance magazin Czoller Andival a Rádiókafén. Van egyensúlyod?
1: Folytatjuk a Balance című műsort itt a Rádiókafé 98-on, a vendégünk pedig továbbra is dr. Hevesi Judit, diabetológus. Egy kis elméleti alapozás után most térjünk rá a cselekvés részre. Amikor eljut hozzád egy beteg, mennyire van betegségtudata? Kell, hogy legyen betegségtudata, vagy meg kell őt próbálni kimozdítani ebből?
2: Egy egészséges betegségtudatnak kell, hogy jelen legyen, ami egy pici motivációt még hozzáad hozzá a cselekvéshez, amit ő neki. Hát egyrészt el kell fogadni, mert az is egy folyamat, hogy elfogadja, hogy ő beteg, és ez egy életre szóló kapcsolat ezzel a betegséggel, és hogy mind azokkal a mindennapi problémákkal és gátokkal meg tudjon küzdeni, ami őt a helyes útról megpróbálja eltéríteni.
1: Tehát egy stabilitást kell, egy életmódváltást, és azon belül meg egy stabilitást, meg kapaszkodókat kell neki találnia. Az az állapot, ahogy bekerül diabetológiára az ember, onnan még van visszalépési lehetőség, tehát javulhat, vagy egy irányba visz az út?
2: Hát akkor vegyük ketté a prédiabéteszt, tehát a kormegelőző állapotot, és a definitív cukorbetegséget. A kormegelőző állapotban be tudunk avatkozni, hogy ne legyen belőle definitív cukorbetegség. Ennek is a legfőbb eszköze az életmódterápia, illetve van olyan gyógyszerünk is, amit már ilyenkor tudunk adni, ami segít, de az alap az az életmód. És ha már kialakult a definitív cukorbetegség, akkor azt mondjuk, hogy abból már nem tudjuk meggyógyítani a beteget, de remissziót érhetünk el. Még akár a kezdetén egy akkora remissziót, vagy egy olyan mértékűt, ami azt jelenti, hogy tartósan nem kell neki gyógyszer. Ez definícióban úgy szerepel, hogy minimum három hónapig tartó mindenféle gyógyszeres beavatkozás nélküli normoglikémia. És hogyha ezt elérjük a kezdetén a betegségnek, akkor ez már egy nagyon jó
1: eredmény. És akkor jó sokáig kitolható, gondolom, vagy viszonylag sokáig kitolható.
2: Igen.
1: Mennyire értik meg az emberek így egy első találkozáskor, hogy mi történik az életükkel?
2: Nagyon egyénfüggő. Mint azt említettem, van, aki felkészülten jön, és csak finomítanunk kell, és van, akinek pedig az elejétől el kell mondani, hogy ez most mit jelent, mivel jár, miért alakult ki, és hogyan tovább, és hogy ez egy élethosszígtartó kapcsolatot jelent a diabetológussal, és egy élethosszígtartó kezelést igényel, mert hogy az életmódterápia is a kezelésnek az egyik eszköze.
1: Mekkora a szerepe itt az orvosnak, vagy mi az, ami utána kapaszkodót jelenthet az embernek? Mert az orvosnak általában, ugye a köztudatban az szerepel, hogy az orvosnak kevés az ideje egy-egy betegre. Én meg azt feltételezem, hogy egy ilyen helyzetben az lenne a hasznos, hogyha minél többet és minél szélesebben lehetne beszélgetni erről.
2: Igen, a diabetológusnak van annyi előnye, hogy vannak edukátorai, akik segítenek, akár egy készítmény beadását megtanítják, akár a vércukormérés technikáját, és van dietetikusa, aki viszont az étrenddel kapcsolatban egyénre szóló ajánlást ad, és az edukátorok és a dietetikus mellett így kevesebb információ átadása jut magának az orvosnak. Viszont amikor először találkozunk a beteggel, akkor annyi új információval megterheljük szegényt, amiből nem sok marad meg.
1: Hát kapodja a fejét, persze, hát nem tudja mindet befogadni.
2: Igen, és ezért van nagyon nagy szerepe annak, hogy a beteget újra edukáljuk, a reedukációra, hiszen azt is tapasztaltuk már, amit a régen nagyon jól tudott a beteg, és ment, és monotonná vált, valahogy abból a mederből is ki tud bármikor csúszni. Úgyhogy folyamatos oktatást igényel, illetve hát kommunikációt az orvossal, az edukátorral.
1: Amikor ti rendre találkoztok a pacienssel, ezek szerint 3 havonta körülbelül?
2: Hát az a legideálisabb. A 3 havonta, ez attól függ, hogy milyen terápián van, mennyire jó az anyagcseréje. Ha például egyetlen egy gyógyszert szedés évek óta jól van, akkor fél évre el tudjuk engedni. Hogyha éppen inzulinra állítjuk, akkor szorosabb kapcsolatot kell kialakítani, vagy hogyha éppen más terápiás váltás van. A legideálisabb a 3 hónap lenne. Most azt mondanám, hogy van, akinek hetente kell az elején jönni, van, akit pedig el tudunk engedni fél évre.
1: Amikor így 3 hónap, fél év után visszajönnek, mennyire tapasztaljátok, hogy fegyelmezetten betartják azt, amit kértek tőlük? Vagy mennyire próbálnak átmenni ezeken a határokon, amiket szabtok neki?
2: Nagyon egyénfüggő. Mondhatnám azt, hogy talán a korosabb betegeink már szigorúbban tudják ezeket a szabályokat venni, de ott is van kivétel. Aztán van olyan fiatal, aki legyint egyet és éli tovább az életét, és pár év múlva kerül vissza újra tünetekkel, panaszokkal. Nem tudok olyan sztereotípiát mondani.
1: De hogy rengeteg sztorid van biztos. Erre is, meg arra is akár.
2: Igen.
1: Fafejűek tudnak lenni azért az emberek, és nagyon nehéz megmozdítani őket szerintem sok szempontból, biztos egészségügyi szempontból is.
2: Igen, de egyébként olyan aranyosak, főleg mikor az orvosnak szeretnének megfelelni.
1: Hó, de ez baj, nem?
2: Jó érzés, persze.
1: Jó érzés, csak
2: igen, de,
1: nem hasznos.
2: De nagyon nagy baj, igen, de hát például régen volt a vércukor kiskönyv, amit rajzolgattak a várakozás közben, de hát ma már vannak olyan laborvizsgálatok, amik rögtön kiderítik, hogy ez nem így van.
1: Próbáltak jobb színben feltűnni, mint...
2: Igen, és amit... nagyon aranyosok voltak, mert van olyan, vagy volt olyan beteg, akit próbáltam ezzel szembesíteni óvatosan, finoman, és akkor így hátradőlt, és mondta, hogy de ő csak nekem akar megfelelni.
1: A kezeléseket illetően ugye folyamatosan változnak a dolgok. Vannak, amik 20 évvel ezelőtt is voltak, vannak a dolgok, amik azóta teljesen kikoptak, és más vette át a helyüket. Ebben milyen fejlődést látsz?
2: Hatalmas fejlődésen ment át a 2. típusú cukorbetegségnek a kezelése, hiszen olyan új készítményeink vannak, amelyek használata mellett az inzulin terápia teljesen háttérbe szorult 2. típusú cukorbetegségben, és ezek a készítmények már a úgynevezett betegség módosítóak, ami azt jelenti, hogy nem csak a vércukorszintre hatnak, hanem az egyéb rizikó, és elsősorban kardiovaszkuláris, renális, tehát a szív, érrendszeri és a vese rizikófaktoraira, és ezért hívjuk őket módosító készítménynek, amelyek mellett már a klinikai vizsgálatok azt mutatják, hogy bizony a szövődményeknek a száma csökken.
1: Hát ez jó hír akkor, de még nem elég talán, nem?
2: Arra gondolsz, hogy elég csak a gyógyszert szedni, és mellette nem kell semmit?
1: Hát persze, hát azért ez egy egyszerűbb változás az ember életében, hogy nem jól gondolom?
2: Igen, csak ez nem alternatívája az életmódnak. Az alapja a cukorbetegségnek, az továbbra is az életmód terápia. Amit beszéltünk, a fokozott fizikai aktivitás, a megfelelő étrend,
1: igen, csak
2: alvás.
1: Erre egy orvosnak kevésbé van talán ráhatása, nem? Hogy a mindennapjaimban én úgy alakítsam át az életemet. Mert az orvos azt meg tudja mondani, hogy ebből ennyit vegyél be, ekkor és akkor, de azt, hogy az életmódot, a hétköznapjaimat én hogy éljem, és hogy menjek el mozogni, és hányszor, és mit, és hogyan egyek, és pszichésen hogy tudok támogatást találni, az talán kevésbé az orvoson múlik.
2: Így van. Elsősorban a környezetem múlik. Ezért van az például, hogy a diétás tanácsadásra behívjuk a házaspárt is, vagy a család bármely tagját, akit érdekel ez a dolog. Vannak most már olyan szakemberek, akik a mozgásban tudnak segíteni az egyénnek. Ha kell, akkor pszichológushoz küldjük. Megpróbálunk olyan segítséget felkutatni, ajánlani, vagy akár adni, amivel azt a rutint ki tudja alakítani, ami plusz energiát nem jelent, és mégis meg tudja tartani, és fent tudja tartani, és egészséges.
1: Van olyan tanács, amit mindenkinek mindig elmondasz?
2: Hát igen, ez a bűvös szó, ez az életmódváltoztatás, meg a fokozott fizikai munka, nem sportolónak kell lenni, próbáljon csak többet mozogni, mint az előző nap, és egy picivel mindig-mindig többet, de természetesen van ajánlás, ami megmondja, hogy egy héten hány órát kellene mozogni, de azt hiszem, hogy az életmód az az alapa, amit tényleg mindenkinek el kell mondani.
1: Hát igen, ez egy nagyon összetett dolog, és majd itt a Balansz című műsorban fogunk sok-sok olyan területet végigvenni, ami az életmódváltás különböző szegmenseit fogja majd kicsit részletesebben kibontani. De mint orvos, mit tudsz mondani annak, aki a házi orvosánál nem volt mondjuk 2 éve, mert nem indokolt, semmi baja nincs, ő úgy érzi, és ezáltal valószínűleg nem is nagyon tett semmit a szűrés, vagy egy bármilyen betegség megelőzése szempontjából, hogy mi az, ami tegyen meg mindenképpen holnap, vagy jövő hétfőn, mert ugye hétfőn szeretünk elkezdeni dolgokat.
2: Hát próbáljon meg mindig egy valamit változtatni, ami kicsit egészségesebb. Tehát nem azt mondom, hogy akkor én hétfőtől csak ennyi gram szénhidrátot eszek, minden nap reggelizek, és az ebédet én főzöm, és a többi. Olyan pici aprókat lépjen, amit tud, és ami még nem plusz energiát jelent, és hogyha az már úgy beépült, és már azt mindig tudja csinálni, akkor jöhet egy következő lépés.
1: Tehát a fokozatosság.
2: Igen, ne drasztikusan változtassunk, hanem fokozatosan.
1: És hát ebben tudnak segíteni azok a szervezetek, egyesületek, akik mondjuk a diabéteszeseket valamilyen szempontból összefogják, támogatják. Velük milyen kapcsolódásban, hogy tudnak az orvosok együttműködni?
2: Ez egy hatalmas nagy segítség az orvosoknak, hiszen a betegek egymástól is tudnak tanulni, és ezek a beteg szervezetek, ezek azért vigyáznak arra, hogy olyan információhoz jusson a beteg, ami valós, ami valid, és nem az, hogy egymástól és a szomszédtól, és neki ez a gyógyszer jó, akkor ezt kérem én is. A betegszervezetek viszont nagyon sok tanácsadóval, rendszeres oktatással, különféle szociális programokkal tudják segíteni a betegeket.
1: Neked személy szerint orvosként jelent bármi frusztrációt az, hogyha nem tartják be azt, amit kérsz tőlük?
2: Tehát azért frusztrál, mert tudom, hogy meg tudnád csinálni, be tudnád tartani, és hogyha nem tudok az okára rájönni, hogy mi az, ami gátolja abban, pedig vagy nem nyílik meg a beteg, az olyan befejezetlen érzés.
1: Hát és hogy nincs ráhatásod. Igen. Az nehéz ügy. Egyébként meddig tart az orvos felelőssége egy ilyen esetben, amikor az ember elhanyagolja egy kicsit azt, ami előírnak számára?
2: Hát vannak olyan objektív célok, amiket mi meg tudunk határozni. Legyen az egy vércukorérték, legyen az egy átlagos vércukorértékre következtetést adó laborparaméter. Azonban nagyon fontos, hogy és ez is egy hatalmas változás az elmúlt évtizedekhez képest, hogy régen az volt a cél, hogy a vércukorszintet csökkentsük, normalizáljuk az értékeket, és ma már azt mondjuk, hogy ez a terápiának az eszköze. És nem ez a célja a cukorbetegség kezelésének.
1: Mm-hmm. Hát ez egy érdekes új szemlélet, vagy új irányból megközelítés. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor gondolom, hogy heti vagy havi rendszerességgel jelennek meg a nemzetközi publicisztikában bármi olyan, ami a diabétesszel kapcsolatos újabb felfedezés, vagy olyan terület, ami addig kevésbé volt ismert.
2: Igen. Nagyon sok az információ. Szinte követhetetlen.
1: De nehéz akkor kiszűrni, hogy mi az, ami mentén lehet tovább menni, nem? Vagy mi kerül bele esetleg egy protokollba, vagy mennyiben formálja át azt, hogy az orvos hogy kezeli a betegét?
2: Hát azért ma már nagyon sok olyan lehetőség van, ahol az ember utána tud menni, vagy az orvost magát érik el ezek az információk, akár cégek által. Nagyon sokat segítenek egyébként a cégek is abban, hogy ha valamilyen olyan eredmény van, akkor azt azonnal közzéteszik. És hát sok szakmai találkozó van, akár egy párnapos kongresszus, akár egy online párórás megbeszélés, ahol nem csak az új információkhoz jutunk hozzá, hanem meg tudjuk beszélni a problémákat is.
1: Lehet azt kérdezni, hogy miért lettél diabetológus? Volt valami olyan elhivatottságod ebben az irányban?
2: Hát a belgyógyászat után valahogy ez így adott volt, és olyan helyen dolgoztam, ahol egyrészt egy nagyon jó főnököm volt, aki nagyon jól tudta a diabetológiát, és meg tudtam tőle tanulni. és ahogy művelte, az példaértékű volt.
1: És ezt az utat akartad folytatni?
2: Igen.
1: Azt érzem egyébként benned, hogy nagyon komoly egyensúlyban van az életed, ahogy így beszélgetünk, és ugye a műsor címe is ez, hogy balansz. Hogy lehet egyensúlyban tartani a betegeket, és te magadat hogy tudod egyensúlyban tartani?
2: Hát ez nagyon nagy kérdés, betegeket hogyan lehet egyensúlyban tartani. Az biztos, hogy egy nagyon jó orvos-beteg kapcsolat az nagyobb százalékban hozzájárul egy gyógyuláshoz, vagy akár egy egyensúlyban tartáshoz, mint az, hogy beveszem-e a gyógyszert, vagy mit vacsorázok. Hát, hogy magamat hogyan tudom egyensúlyban tartani?
1: Nehéz.
2: Erre tényleg nagyon nehéz válaszolni, talán annyi feladat van, és annyi sokrétű, hogy lehet, hogy azt tart fent egy egyensúlyt, nem tudom.
1: Hát önmagában beáll az egyensúly. A természet egyébként arra törekszik, hogy minél hamarabb egy egyensúlyi állapot jöjjön létre. Hát az az igazság, hogy erre a témára is az igaz, mint ami sok minden másra, hogy nagyon-nagyon, hát befejezni nem is lehet, csak igazából abba hagyni, úgyhogy ezt most sajnos meg kell tennünk, hogy ezt a mai műsort abba hagyjuk, de ezekről a kérdéskörökről, amelyekre most ugye nem nagyon jutott, vagy nem annyi idő jutott, amennyit szerettünk volna, vagy érintőlegesen került csak szóba, a következő hetekben majd részletesebben hallhattok. Jövő hétfőn például este 8 órától Füzesi Brigitta lesz majd a vendégünk, aki a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének elnöke, és akivel azt beszéljük majd meg, hogy mit jelent cukorbetegként élni. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál velünk.
2: Köszönöm.
1: Dr. Hevesi Judit diabetológus volt a Balansz mai vendége, és hogyha egyetlen jó tanáccsal kellene búcsúznunk a kedves hallgatónktól, akkor az mi legyen?
2: Hát talán azt lehetne mondani, hogy saját magunkkal szemben is legyünk türelmesek, és adjunk időt magunknak, hogy az életmódunkat úgy meg tudjuk változtatni, hogy ne legyen lelkiismeretfordulásunk, és azt mondhassuk, hogy mi mindent megtettünk, a többi a genetikája.
1: És a mindent megtevésben benne van a rizikóteszt, és benne van az is, hogy elmenjünk a házi orvoshoz, és csináltassunk vércukortesztet. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. További szép estét kívánok a kedves hallgatóknak is, és jövő hétfőn ismét várunk majd benneteket itt a Balanszban. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: ha egész nap ülsz, este egy óra edzés lenullázza.
1: Balance magazin Czoller Andival itt a Rádió Cafén. Van egyensúlyod? A Balance magazint hallottátok Czoller Andival itt a Rádió Cafén.
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
3: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik sláger terméke, a Multiprotector antibakteriális háztartási törlőkendők most 25% kedvezménnyel kaphatók a Rossmannban. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Jól hallottad, Multiprotector törlőkendők 25%-kal olcsóbban most a Rossmann üzletekben. Ne hagyd ki! Szerezd be a Kupon magazint még ma!
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Jöhetnek a gittelek, bennák és toronok. Három településen választanak ma. A kórházi fertőzések ellen küzdenek Szegeden. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Liszka, Benna, Doron és Zeliha is lehet már a gyerek. Erről döntött a Nyelvtudományi Kutatóközpont. A legutóbbi bizottsági ülés óta 218 utónevet vizsgáltak meg, a következő hetekben pedig újabbakat fogadhatnak el. Az új utónévlista hamarosan megjelenhet a magyar közlönyben is, akkor válik majd hivatalossá. A nevek elfogadásának gyakorlatát egyébként átalakítják, a cél, hogy minél gyorsabban értesülhessenek a kérelmezők az új döntésekről. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Pest vármegyei Csobánkán polgármestert és képviselőket választanak, a településvezetői címért ketten indultak. Hevesben, Mátradrecskén hasonló a helyzet, ott viszont 6 polgármester jelölt méreti meg magát. A Zalai Pusztaszent Lászlón szintén polgármestert és új testületet is választanak. Este 7 óráig lehet voksolni. Kórházi fertőzések elleni eljárás fejlesztése indul Szegeden. A Biológiai Kutatóközpontban vizsgálják, hogyan lehet fák terápiával kezelni az intenzív osztályokon jellemző antibiotikum-rezisztens bakteriális fertőzéseket. A vizsgálatokra közel 15 millió forintos támogatást nyertek el. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak, a kompok továbbra is közlekednek. Weigl Gábor, a Bahart vezérigazgatója elmondta, mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
5: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is, kikötőfelújítások, a réveknek a felújítása, kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idei évben, azért ebből volt bőven a hőség, vízállás, de azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdöttük meg, a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
4: Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Nyugodt őszi idővel zárul a hét, csak néhol zavarhatják felhők a napos időt. Számottevő csapadék nem várható, az északi északnyugati szél pedig a továbbiakban is gyenge marad. Még 23 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére 16 fokig hűl le a levegő. Jövő héten is napos, néhol felhős időre készülhetünk, 21-26 fokos csúcsértékekkel. A jelenlegi előrejelzések szerint holnap és csütörtökön érkezhetnek záporok, zivatarok.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! A kettes számrendszert halljátok itt a Rádió Cafén, Veres Dórival, Behumi Dórival és Riederauer Richarddal, aki karmester, zeneszerző, karigazgató és a most már Magyar Nemzeti Férfikar hát vezetője. Ez a Honvéd Férfikar egyébként, hogyha valaki nem lemaradt volna a névváltásról. Én például lemaradtam, tehát én nem tudtam, hogy ez át lehet nevezve.
2: Ez körülbelül 2 évvel ezelőtt történt még meg, ez a névváltoztatás.
3: Még akkor is nemzetivé neveztek mindenkit.
2: Hát
3: akkor már véget ért ez a...
2: Igen, de már igazából divat. Ez nem volt annyira tudatos, tehát nem azért lettünk nemzeti, hanem igazából, mert egy együttesnek nemzeti minősítése van, akkor az, hogyha felveszi ezt a nevet, az...
3: Más támogatásban részesül.
2: Az jó, az nagyobb baj szerintem, hogyha a dohány volt nemzeti, de, igen,
1: de
2: igen.
1: egy férfikar az legyen,
2: az
1: hivatalosan
2: nemzeti. Igen, főleg egy hivatásos.
1: De miért a Honvédnak egyébként volt valami most már rosszabb áthallása? Mert egyébként ugye a 40-es évektől működött a Honvéd.
2: Igen,
1: művész együttes, erről majd beszélünk, hogy ez a konstrukció hogy állt össze. Tehát egy nagyon-nagyon régi dologról beszélünk. Tehát, hogy ez a honvédséghez tartozott. De hogy úgy érzed, vagy úgy éreztétek, hogy ez azóta egy kicsit így erodálódott, ez vagy hogy már semmi közöttök a honvédséghez?
2: Ezt így nem mondanám ki semmiképpen sem, mert ugye történelmileg ez fontos volt az együttesnek, hogy bár valóban a hadsereghez tartozott annak idején, amikor alakult. És sok évtizeddel ezelőtt, tehát a 40-es évek végétől.
3: Sőt, katonákból állt nagy rész.
2: Katonákból állt, így van, abszolút. Tehát, hogy gyakorlatilag olyan művészek énekel ebben, akik egyébként a katonaság köreiből, tehát a soraiból szó szerint kerültek ki. De hát nyilván azért változott az idő, és ez kezdett egy civil együttessé válni, maga a Honvéd együttes is, aztán éveken keresztül, főleg a rendszerváltás után, a 89-es rendszerváltásra gondolok, akkor azért ez egy másik fajta világ volt már, és az állomány, akik dolgoztak ebben az együttesben, a művész állomány, és egyre többen dolgoztak civilek természetesen, és a kapcsolata a honvédséggel, illetve a hadsereggel megmaradt az együttesnek, de nem csak akkor, hogy a mai napig is megvan a kapcsolata, és nagyon sok olyan, mondjuk így, hogy kulturális tevékenységet végez az együttes, ami a hadsereghez köthető, meg állami megrendeléseken, nemzeti ünnepeken való megjelenések, ezek továbbra is részei.
3: Ezek ilyen kötelező körök. És ez ilyen kormányokon átívelő munka,
2: igen, ez teljesen
3: feladat?
2: Független az oldaltól, hogy éppen ki kormányoz, ez mindig így volt. Mivel ugye ez egy állami fenntartású művészeti intézmény, és az együttesen belül is a Férfikar, mint hivatásos együttes, az is így ezáltal egy államilag fenntartott intézmény, és a Honvéd név, az egy tradicionális, nagyon erős név volt, de egyre több olyan visszajelzés, illetőleg olyan, egyre több olyan tapasztalat volt azzal kapcsolatban, hogy nagyon-nagyon-nagyon megtéveszti az embereket. Tehát azt vettük észre, hogy nem nagyon lehetett pozícionálni már a Férfikart az utóbbi években, már egy teljesen másfajta világban. Mondjuk így, hogy a mostani modernebb világban már a Honvéd névvel, mert nem értették, hogy akkor mi most katonák vagyunk, vagy ilyesmi, és úgy kezeltek minket, akik még nem ismertek, mint hogyha mi olyan típusú zenét is csinálnánk, csak is olyan területen
1: csak
2: dolgoznánk.
1: Csak ilyen mozgalmi dalokat énekeltek.
2: Igen, ami egyébként része volt a történetének régen, még abban a kormányban, még nem is éltem, hiszen egy nagyon idős együttesről beszélünk. Ez része volt, de ma meg már nekünk is a piacról kell léteznünk önállóan, és benn lenni mondjuk így, hogy a vérkeringésében a magyar, meg a nemzetközi kulturális életnek is. És még a magyar kulturális életben is azt tapasztaltuk, hogy akik akkor léptek be ebbe a világba, és akár koncertszervezői területről, meg stb., mindig azt éreztük, hogy felmerültek kérdések, hogy akkor mi mik vagyunk, hogy vagyunk, mi mire vagyunk alkalmasak. És mindig el kellett magyarázni, hogy mi pontosan ugyanúgy működünk, és olyan együttes vagyunk, mint bármelyik más professzionális zenei együttes, teljesen civil tagokkal. A nevünk az, ami, mert ezt hoztuk a történelemből, aztán egy idő után, amikor rájöttünk, hogy ez így nem annyira érthető, és a külföldi pozícionálásban meg szinte lehetetlen, ezért ez végig is az a döntés született, hogy sokkal jobban lehet Magyar Nemzeti Férfikarként külföldön is megmutatni, hogy mit tud az együttes, meg hát a rangjának megfelelő elnevezést adni, meg külföldön, meg aztán végképp ez egy olyan elnevezés, aminek nincsen semmiféle rossz kicsengése, ez már Magyarországon megvannak az okai, de egy külföldön
3: majd elmúlnak.
2: Teljesen majd elmúlnak egyszer, igen, remélhetőleg, de most azért azt tapasztaljuk, hogy ezt viszont már értik, és azért nyilván nem azt mondom, hogy pont emiatt, miatt, de ez is a része annak, hogy egyre több ilyen megkeresésünk van már külföldről, és sokkal jobban lehet érteni. Ez így önmagáért beszél.
3: Ezt és hát tényleg a nemzeti férfi kar vagytok, hiszen az egyetlen vagytok, akik hivatásos férfikarként működtök Magyarországon.
2: Igen, hivatásos kórusként úgy, hogy férfikar, így mi vagyunk az egyetlenek.
3: Igen. Mondjuk egy kicsit azért azon a hang, szív, erő szlogenen én meglepődtem, mert nekem legalábbis van egy ilyen, ez a hármas osztású szlogenség, ez egy kicsit ilyen katonai érzetet kelt még mindig bennem.
2: Érdekes,
3: visszaidézi ezt a, de nem a legrosszabb 30-es, 40-es éveket, azért nem, de hogy van egy kicsit benne, főleg az erő szó miatt ez az érzésem.
2: Zenei karakterre vonatkozik inkább ez a
3: mit
2: fajta.
3: Jelent?
2: Hát valami olyasmit, hogy ez egy, tehát milyen hangzást képvisel mondjuk egy nagyon erős férfi kar, ahol nagyon jól képzett énekesek. Sokszor olyan tagokról beszélünk, akik önmagukban is szólóképes énekesek, tehát szólista kvalitásokkal bírnak, és mégis egy kórusban dolgoznak. Ez gyakorlatilag kialakít egy olyan fajta hangzásvilágot, egy olyan, mondjuk egy ilyen identitást, hangzási identitást, amit valahogyan szerettünk volna körülírni. És az erő itt ebben egyébként ez egyértelműen egy nem a hangerő szó szerint természetesen, hanem hát a hangzásnak egyfajta ereje, egy maszkulin erő, sok mindenre lehet asszociálni. De érdekes ez, amit felvetettél, hogy önök a hármasságnak van egy ilyen katonai jellege, ebben semmilyen tudatosság nem volt, és lehet, hogy van egy ilyen kicsengése is, de egyszerre szerettük volna, igazából az a lényeg, hogy egyszerre szerettük volna kifejezni azt is, hogy ez egy nagyon erős hangzás, de nagyon érzékeny is tud lenni.
3: Hát a szív.
2: A szív, igen, és hogy a hang az meg önmagáért beszélt, hogy a hang az, tehát ami meghatározza ezt az egészet, hogy egyszerre egy nagyon érzelmes, a férfikari világ, a férfikari hangzás egyszerre tud nagyon lágy is lenni, meg rettenetesen erős érces is tud lenni, tehát egy, mondjuk így, hogy emocionálisan egy nagyon-nagyon széles skálát tud leírni.
3: Mint egy ember. Mindegy is, hogy igen. Nő vagy férfi. Igen. De egyébként igen. Erről beszéltünk a Dorival, hogy mondtam neki, hogy én egy olyan közegben dolgozom, ahol túlnyomorészt nők vannak, és akkor erre tudod, az ilyen típusú munkahelyekre rászokták nyomni azt a bélyeget, hogy ilyen tyúk udvar tyúkol, és van is benne nyilván valami, tehát ez a rettetetetete, mindig mindenki mindenről mindent tud, beszél, hogy így amikor férfiak, csak és kizárólag férfiak dolgoznak egy csapatban, akkor vajon
4: az mihez lehet
3: emberként kell tekinteni, tehát hogy ott is ugyanúgy előjön ez a kakas udvar jelleg.
2: Mondani, hogyha az egyik oldalon van a tyúkol, akkor a másik oldalon meg van a kakasol, akkor hívjuk így természetesen. Aha. Hát egy nagy maszkulin erő, ez nyilvánvalóan, ami egy egészen máshogy viselkednek a férfiak egymás között. Szerintem a nők is máshogy viselkednek, ha csak igen. Egymás között vannak, igen. Ez valószínűleg így normális. Ez jelentkezik egyébként egy férfikarnál is. Vannak sztereotípiák egyébként szerintem, ez mind a két irányba, hogy milyen. Amikor mindig van igazság természetesen. Igen. Tehát nálunk is azért azt észrevettem, nekem is figyelnem kell. Tehát ez nagyon érdekes. Nekem is figyelnem kell, amikor véletlenül nem a férfi karra dolgozok, hanem mondjuk vegyes kórusra, hogy vigyázzak, hogy nem kommunikáltok ugyanabban a stílusban. Mert nem azt jelenti, hogy rosszul kommunikálok, vagy durvábban kommunikálok, hogyha fiúk között vagyok, csak vannak dolgok, amikben azt érzem, hogy azért más energiát kell használni. Tehát a szavak használata, tehát hogyan fejezed ki magadat, mint ez egy más helyzet, hogyha a hölgyek jelen vannak, mint amikor olyan férfiakkal vagyok együtt, akiket 20-25 éve ismerek, vagy legalábbis a nagy részüket 20-25 éve ismerem.
4: Érdekes, hogy én dolgoztam a Ricsivel, tehát én onnan ismerem őt, hogy nekem volt szerencsém olyan produkcióban részt venni, ahol ő volt a hangszerelő és a karnagy, és hát a zenei vezető.
3: De a férfi karral is dolgoztál?
4: Nem,
3: vagy ez
4: nem, olyan, nem, hanem ez egy vezető. Hát a zenekar, amit vezettél, az egy kis vonós együttes
2: igen.
4: Volt, ahol hölgyek is játszottak, és ez nekem egyetlen nem merült föl bennem, hogy neked ott valami másik fajta kommunikáció.
2: Persze, mert ez nem tudatos. Csak tulajdonképpen azt mondtam az előbb, fogalmaztam, hogy figyelnem kell, de nem akkor kell figyelnem, csak azt hiszem, hogy agyban azért az embernek át kell állítani, inkább észreveszem magam, és azt, hogy nyilván az egy másik
3: helyzet.
2: Mert én nagyon-nagyon közvetlen viszonyban vagyok ez a kórussal, mert 25 éve vagyok 20, ott.
4: Pont idén volt 25 éve,
2: igen, igen, igen, szóval nagyon-nagyon régen ott vagyok, és ez egy helyzet nyilván. És egymás között is másra vagyunk, de egyébként változik a világ, mert finomodik minden. Tehát máshogy kell közlekedni már nagyon, és én ennek örülök is, hogy ez így van, mert sok minden területen az van, hogy egy kicsit elkezdtünk jobban figyelni arra, hogy milyen milyen stílusban beszélünk egymásra, szerintem ez nagyon ráfért egyébként a művészvilágra is, tehát tudjuk, ismerjük ezeket a történeteket, de amikor én erről beszélek, akkor itt nem az erőszakosságról, nem egymás bántásról
4: hanem
2: beszélek,
4: a bajtársiasságról.
2: Nem, hanem ugye egy lazább kommunikáció van férfiak között természetesen, ami máshogy működik, hogyha vegyesen vagyunk hölgyekkel együtt. Ez biztos, hogy így van, és el tudom kérdezni, hogy nőknél ugyanez a helyzet, hogy ti is biztos, hogy máshogy beszéltek, hogyha nem csajos bulin vagytok, hanem más, tehát egy teljesen vegyes társaság.
3: Minden megváltozik össze. Természetesen.
2: Ugye? Minden megváltozik, az energiák megváltoznak,
3: kémia,
2: minden más.
3: Egyből más.
2: Igen.
3: Milyen érdekes lenne benne egy láthatatlan köpenyben megnézni egy ilyen 45 fős férfi kar, nem tudom, öltözői
4: turnéra, ahogy éppen elindul a turnéra.
3: Ahogy a turnébuszban mit
2: csinál. Ó, mesél.
4: Azért vagy itt, nehogy mesélj.
3: De inkább azt is érde, hogy te hogy kerültél be, mert ahogy mondja Dori, 5 éve, mint bariton, ugye, felvételiztél te is, nem?
2: Igen.
3: Tehát hogy néz ki egy ilyesmi egyetem, hogy jutott eszedbe, hogy oda menj?
2: Ez magában egy vicces történet. Nekem úgy jutott eszembe, hogy oda kerüljek, hogy ebben az időben még volt sorkatonaság. És mivel tudtam, hogy a honvédséghez kötődik az együttes, ugye honvéd együttes, tehát ugye nem volt nehéz kivélés, és ismertem is a csapatot, nem személyesen, hanem tudtam a kórusról. És nem annyira akarodzott nekem bevonulni katonának, megmondom őszintén, úgyhogy én inkább ez a polgári szolgálatos vonal felé húztam, és megérdeklődtem, hogy lehet-e az együttesben, hogy szakmai végzettségemnek megfelelő módon polgári szolgálatosként elhelyezkedni, és ez volt az útja annak, hogy oda kerültem. Tehát ez azt történt, hogy jutottam el odáig, de
3: ez kicsit kényszer akkor tulajdonképpen, nem volt nagyon jó.
2: Tehát nem akkor igen, bár nekem nagyon-nagyon jó jött, és nagyon szerencsés dolog volt, hogy így kerülhettem oda, de az a kényszer szülte valóban, hogy nekem ott kellett egy diplomázás után egy döntést hoznom, hogy akkor most bevonulok-e katonának, vagy inkább megpróbálom már most valamilyen módon elkezdeni a szakmai életemet, és valahogy úgy alakult,
4: ami mi volt egyébként a diplomád volt.
2: Én pontosan ezt végeztem, amit most csinálok, a karvezetést.
3: Meg zeneszerzést is.
2: Azt nem, abban nem diplomáztam, tanulni tanultam, de a diplomám szerint én egy karnagy vagyok gyakorlatilag, nagyon leegyszerűsítve. Igen.
3: És nem volt egy jó orvos ismerősöd, aki krónikus fejfájásról írt volna neked egy igazolást?
2: Ha lett volna, akkor ezt valahogy régen lezongoráztuk volna.
4: Figyeld, ha lett volna, akkor most nem ülnél itt, és nem beszélgetnénk vele, mint ahogy
2: önök. Igen. Mindennek megvan az oka.
3: És mit énekeltél a felvételin?
2: Ha jól emlékszem, egy... szerintem a Hendő Messiásból énekeltem valamelyik árját, de már nem tudom mit pontosan.
3: De ez ugyanolyan, mint mondjuk egy színvészeti felvételi, hogy
2: ott
3: vinni kell őt, ilyen dalt, olyan dalt.
2: Valamilyen anyagot, igen. Tehát meghallgatják, hogy mit tudsz, az a lényeg. Tehát mindig mások az elvárások. Akkor, amikor én voltam, akkor egész egyszerűen ez volt, hogy bementem, tudták, hogy én nem normál módon érkeztem oda, hanem én egy leendő polgári szolgálatos vagyok, akinek lehet, hogy adnak az együttesben munkát, de ahhoz, hogy a kórusba bekerüljek, ahhoz szakmailag ugyanannak a dolgoknak kellett megfelelni, mint bárki másnak, aki felvételezik, tehát nekem is elő kellett énekelnem, ez a lényeg, és akkor megnézték az akkori vezetőség, megnézte, hogy mit tudok, meghallgattak, megnézték a hangterjedelmet, megskáláztattak, elkezdtünk beszélgetni, de igazából gyorsan lement az egész, ez egy csütörtöki nap volt, erre tökéletesen emlékszem, és pénteken már mentem be dolgozni. Úgyhogy,
3: és
2: voltam,
3: azóta ott
2: az
3: dolgozol, tehát neked életedben
2: igen,
3: egyetlen
2: egy... Igen, és ezt ha megadok, akkor ez nagyon durva, igen.
3: Igen, hát ez jó, mert ez ilyen stresszmentes, hogy munkaváltások azok azért mindig nagy stresszel járnak.
2: Hát a munkaváltások
3: vagy azok mindig stresszes.
2: Igen, a munkahelyváltások azok stresszesek tudnak lenni. Persze csináltam én ezt azt mellett.
3: Igen, majd beszélünk.
2: Az együttesnek én folyamatosan tagja voltam így, igen, azóta.
3: És amikor ilyen minőségi ugrás van, hogy a tagból karvezetővé válik valaki, akkor azért nagyot fordul minden, tehát máshogy néznek rá, de többiek.
2: Hát ilyen fordulat, az bőven volt, igen. Hát egy is volt tervezett, de nyilván megvoltak a lépések.
3: Hogy bőven?
2: Hát, mert ugye az ember elkezdi tényleg teljesen újoncként, tehát vadonatúj tagként egy hangorkámmal elkezd dolgozni valaki, és hát én örültem, hogy köztük lehetek, nekem az óriási megtiszteltetés volt, és ahogy telnek a hetek, hónapok, meg aztán az évek, akkor nyilván így az embereknek kialakulna az a fajta, tehát működése egy együttesen belül, kiderül, ki mire alkalmas, meg hogyan, és akkor megtaláltak feladatokkal egy idő után. Tehát ez történt, és ahogy megtaláltak feladatokkal, eljött egy pillanat, nem akartam szólamvezető lenni, de szólamvezető lettem végül.
3: Nem akartam,
2: mert nem voltak ilyen jellegű ambícióim, de nyilván megvan az ok, hogy aztán mégis és hagytam, hogy megtörténjen, ugyanígy lettem karnagy, meg sőt, egy nagyon rövid ideig már megbízott karigazgató 2009 végén, de az csak egy pár hónapos átmeneti időszak volt, azt tudtam is, hogy így lesz, aztán lettem karnagy, de 2020 meg már végleg karigazgató. Ez mind olyan volt, ami egy nem tervezett életútnak a ma utólag visszanézve nagyon fontos állomásai voltak. Tehát én mindig úgy tekintettem az együttesre, hogy ez nekem egy biztos alap, amit én nagyon-nagyon szeretek csinálni, hogy egy hivatásos kórusban lehet énekelni, de hogy én egyébként alkotóként mellette ezt aztam, azt nagyon sok mindent, mindig is vágytam, hogy csináljak. Csak közben elindult fölfele az utam a kóruson belül, és most abban a pozícióban vagyok, amiben vagyok. Nem, semmilyenképpen nem mondhatnám, hogy ez nekem egy bakancslistás dolog volt. Tulajdonképpen, ha végig kell gondolnom azt, hogy miért csinálom, akkor az a legegyszerűbb, hogyha onnan fogom meg, hogy mondjuk 20 év alatt, 15-20 év alatt biztos, hogy azt ki tudom jelenteni, hogy egy olyan rálátásom lett erre az együttesre, tehát magára a férfikarra, ami engem arra predesztinált, hogy úgy gondolok, úgy közelítsem meg az adódó lehetőségeket, hogy ez a kórus ez rettenetesen sokat érdemel. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok olyan kvalitása van, és olyan potenciál van benne, amire, hogyha nekem esetleg van gondolatilag valamiféle válaszom, van valami vízióm, hogy mit kellene vele kezdeni, és esetleg van valami rálátásom, hogy hogyan kellene őket kezelni, emberileg is, meg szakmailag is a tapasztalataim alapján, akkor lehet, hogy érdemes megpróbálni, ha már az ember elé leteszik tálcán ezt a lehetőséget. Tehát én nem nyúltam volna érte, de amikor úgy alakult, hogy ebben nekem választanom kellett, akkor azt választottam, hogy megpróbálom. Megpróbáltam, és nekifutottam ennek a dolognak, azt nem mondom, hogy nem voltak pillanatok, amikor megbántam, de mert néha nagyon nehéz, de igazából azért csinálom, mert
4: inspirált téged ezek szerint.
2: Hát inspirál persze, de elsősorban az, hogy van bennem egy ilyen, nem tudom, egy ilyen gondolat, hogy ennek a kórusnak hova kell a világzenei életében kerülnie az én véleményem szerint, és ez egy rettenetesen rögös és nagyon nehéz út, de mivel mindig vannak eredmények, amik ezt alá tudják támasztani, vagy inkább azt mondja, hogy rajta tudnak tartani az úton, ezért az ember ezt így nehezen engedi el. Egyszer biztos, hogy el kell engedni, mert szerintem nem egészséges nagyon hosszú távon vezetni egy együttest, de hogy ugyanaz az ember csinálja, de most egyelőre azt látom, hogy rajta van egy pályán a kórus, és hogyha ezt a lehet tartani, és ez a kórus szempontjából is kezelhető, a tagok szempontjából is kezelhető, akkor megpróbálom ezt így vinni még egy darabig. Tehát mindig az volt a célom, hogy valamit megpróbálják visszaadni abban, mely rengeteget kaptam éveken keresztül a munkahelyemtől, tehát pozitív értelemben, és most megpróbálom ezt visszaadni ilyen szempontból ennek a dolognak, amíg azt érzem, hogy erre lehet igény, ezt folyamatosan monitorozni kell, és nagyon, nagyon nehéz ebben mindig tiszta képet alkotni, de hát most egyelőre még állok a hajón, és még küzdünk. Visszük előre tiszta képet alkotni, de hát most egyelőre még állok a hajón, és még küzdünk. Visszük előre.
4: Rideure Richarddal fogjuk innen folytatni, aki a magyar nemzeti férfikar karnagya. Mindenképpen maradjatok velünk, folytatódik a kettes szemrendszer.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövid listás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk! Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a kettes számrendszer Behumi Dórival, Veres Dórival. Riederauer Richárd a vendégünk ma a kettesben, aki a Magyar Nemzeti Férfi Kar karigazgatója, karnagya. Én kicsit rágörcsöltem azért a nevedre, mert...
2: Nehéz
1: kimondani, és tudod, mi jutott eszembe, hogy egyébként bebeszélésnek, ugye színészek, de lelkiismeretes műsorvezetők is bebeszélnek, ugye mielőtt...
3: Mi ezen gyakoroltunk, mielőtt jöttél.
1: Hogy ez teljesen jó neved bebeszélésre, mert ugye pörgeti a nyelvet, és akkor úgy bemelegszik az állkapocs.
3: Szépen mondanád, gyakoroltam. Ugye, de akkor ezekből azért neked így voltak így az évek, az elmúlt pár évtizedet során, nem?
4: Szórakoztató pillanat tudok hozni, meg amikor megpróbálják
3: rendőr, meg elindít, meg elintézni persze, valamit, persze, nem, kormányablak.
4: Megnézik így az igazolványokat, és csak azt látod, hogy megfogja, és akkor így és betorzul a fejtől, és így tartja.
3: Richárd, mit csináljak magával?
1: Igen. De hát aki németes, az egyébként mit jelent ez a Riederauer? Jelent valamit a neved?
4: Egy falu, vagy egy kisebb település. Komolyan?
1: De utána jártál amúgy, hogy...
4: Igen, nem voltam még ott soha, de igen, Münchentől van délkeletre.
1: De hogy a családneved miért ez?
4: Az pontosan nem tudom megmondani.
1: Akkor még nem vagy olyan idős, hogy ez most így elkezdjük. De könnyesedjen a szemem.
3: Még nem tartasz ott.
4: Volt ez téma, de még nem tartok ott.
1: Hogy felgöngyölítsd a múltadat. Jó, szóval, hogy ott tartottunk, hogy feldobtál szerintem egy magas labdát, hogy neked van igazából egy víziód ezzel a férfi karral kapcsolatban, mert hogy van egy elképzelésed azzal arról, hogy hol kéne majd egyszer, hogy tartson ez a csapat. Áruld már el nekünk, hogy akkor ez
3: mondjuk a nemzeti szintéren, ugye arról
1: igen, beszélünk. Te nemzetközi szintéren.
4: Igen, vagy nekem nemzetközi. Igazából igen. Nem is akarom ezt túlbonyolítani, csak arról van szó, hogy van egy olyan hangzásvilág, már beszéltünk a hangzásáról ennek a kórusnak, ami nagyon különleges. Nekem az a véleményem, tehát ez egy saját vélemény igazából, hogy ugye rengeteg rettenetesen jó vegyes kórus működik a világon, hivatásos énekesekből álló, tehát hivatásos vegyes kórusok, ahol az emberek szintén úgy, hogy gyakorlatilag a munkahelyüket. Tehát a munkahelyük az hogy ők a kórusban énekelnek. Én más gondolok arról, hogy hogyan szólalnak meg az abból kiemelt férfiak, hogyha önállóan férfikarként kell működniük, mint azok az énekesek, akik viszont folyamatosan egész életükben egy férfikarban dolgoznak, mert másfajta terhelésnek vannak kitéve, tehát hangképzésileg. És egy vegyes karban, mondjuk például egy tenor szólam, az egy belső szólam. Ez azt jelenti, hogy nem pontosan azt a szerepet tölti be a zenében, a több szólamú zenében, mint a szoprán, aki a dallamot énekli, viszont egy férfi karán a tenor a dallamot énekli, és ez másfajta feladatot igényel, mert sokszor a dallam ügyeltetén ezek olyan terhelést jelentenek, és olyan felelősséget, meg olyan... De azt mondom, az a felelősség és a maga a technikai háttér, ami szükséges ehhez, az talán elég is, ami egy másfajta edzettséget jelent egy énekes számára. És van egy óriási, több évtizedes hagyománya is ennek a dolognak, amit már említettünk, hogy amikor még a hadsereg része is volt ez a dolog, akkor a legjobb hangú énekeseket találták meg, a hőstenorokat, vagy mély basszusokat, amiben már egyébként főleg utóbbiból nagyon-nagyon kevés van, mert valahogy ez így változott.
1: Mi? Tehát, múlik a tesztoszteron a férfiakból?
4: Ez egy érdekes kérdés, hogy miért, de valahogy ezt nehezebb megtalálni. Egyébként a női szólamokban is a mély alt az, ami egyre kevesebb.
1: Dori, te alt vagy, nem?
3: Én alt vagyok, hát én megyek mezzó felé is, én alt vagyok, de azért egy mély altak nincs túl jó... Jó kilátásai mondjuk szólistaként azért az operai irodalomban egy mély altnak, tehát nincs
4: hát
3: olyan
4: biztos,
3: sok
4: kevesebb van,
3: szerep,
4: persze,
3: egy mély altra.
4: Mezzo az van bőven, de sokkal inkább, a szopránban meg a különböző fajon van, a szopránon belül pedig rengeteg.
1: És persze. A basszusból van hiány.
4: Az a tapasztalat, hogy egy picit, hogy kevesebben vannak a középszólamok a leggyakoribbak.
1: Te is
4: ez
1: vagy?
4: Széle, én is közép vagyok, tehát igen. És a két széle az a ritkább, és valahogy a nagy, vaskos, oroszos szokták mondani, tehát ez a fajta szlávos világ, ez egyre kevesebb, legalábbis hát itt Közép-Európában. És közben meg van ez a történet, hogy itt régebben nagyon sokan voltak, és nagyon vaskosan meg tudott szólalni, és az orosz oroszoknál is létezett ugyanez, nem véletlen, persze 49-ben nyilván minden úgy történt, ahogy a Szovjetunióban, tehát hogy ott is ugye megvoltak ezek az együttesek, akiket ugye így válogattak össze, ott is volt hatalmas férfi.
1: Abszolút annak
4: voltak
1: a mintájára akart a Honvéd is létrejön, én azt olvastam.
4: Ez így van, ez így van. Hát ez csak az a szerencse, hogy, hogy ez így fent tudott maradni, mert egyébként meg valódi értéket tudott közvetíteni. De most nem is tudom, mert nagyon elkanyarodtam a dologtól, de hogy igen, hogy ez a hangzás, ez megvolt, és megvan ennek, ennek így a hagyománya, az évtizedeken átölelhető hagyománya ennek az egésznek, és másfajta hangzás, mint hogyha egy vegyes karból, vagy vegyes karban éneklő férfiakból állítok egy üttest, ami szinte lehetőbb, akkor már férfi karrá válik, de mégsem ugyanaz, mint hogyha mindig férfi karként dolgoznak. Ezt akartam ebben az egészben.
3: És akkor nálatok például az kizáró dolog, hogyha van zenekari felvétel, és hogyha addig vegyes korusban
4: nem
3: kell,
4: természetesen
3: akkor
4: nem. Természetesen
3: fel.
4: Nem, csak nagyon sokan vannak, akik mindig férfi karban dolgoznak, és hogyha vegyes karból jönnek, ez pontosan ugyanazt azt a kvalitást tudja nyújtani, mert egy idő után úgyis ahhoz a terheléshez fog szokni. Tehát ez így ilyen szempontból nem ilyen átjárhatatlan szigorú dolog, csak nagyon nem mindegy, hogy folyamatosan, ha nézzük heteken, hónapokon, vagy akár éveken keresztül valaki ezt csinálja, akkor kialakul az egésznek, tehát egyfajta ilyen entitássá válik a dolog. Hát ott van 45 férfi, és az egyféle hangzást fog képviselni, és ez folyamatosan változik és alakul, de mégis egy egységes dolog marad, de kell is, hogy maradjon, ez a mindenkori vezető, szakmai vezetőnek is a felelőssége, hogy meg is tartsa ezt a dolgot. És én azt szeretném, hogy pont ezért, mert hogy Európában, és ha szigorúan veszem, akkor az egész világon csak Észtországban működik ilyen kórus még, ami kifejezetten férfikar is hivatásos, tehát magyarul fizetést ad, és a munkahelyük.
1: Ezt mondtam, Dori.
3: Hát erről beszéltünk, igen. Hogy ez mennyire ez, lehet egy gyakori felállás, hogy férfi.
4: Ilyen, ennyire, hogyha azt nézzük, hogy professzionális, rengeteg férfi kar van a világon, de úgy, hogy ez az a hivatásuk a tagoknak, igen, úgy tulajdonképpen szigorúan veszem, akkor kettő van. Észtországban van az észt nemzeti férfikar, meg mi. Igen, tehát, hogy
1: akkor, hogyha mondjuk egy férfikar világversenyen, hivatásos világversenyen.
3: Első vagy második.
1: Így is, úgy is érmet
4: szerzel. Igen, még nem indultunk el, de megnyugodhatok, hogy nem csúszhatunk második. Le a harmadik helyre, ez mindenképpen jó hír, igen.
1: Szóval, hogy így nemzetközi vizeken amúgy is kuriózum, amit csináltok,
4: igen,
1: de
4: és
1: akkor
4: képviselje a magyar kultúrát. Nekem az a célom, hogy pont azért, mert ez egy ilyen unikum helyzet, tehát hogyha úgy veszük, és van olyan kvalitása, hogy ez mindenképpen egy büszkesége lehet, akár, most nem, azt nem akarok ilyen politikai vonalra menni megint csak, de mégiscsak Magyarországot tudja képviselni az együttes, és valahol dolga is, hogy minden jobban legyen jelen a nemzetközi piacon, mert hogy nincs belőle olyan sok, sőt, igazából csak egy az egész világon, míg azért egyéb fajta együttesekben meg rengeteg van, ugye világszerte, tehát nekünk muszáj kihasználni azt, hogy egyediek vagyunk, és ez óriási felelősséggel jár, hogy az azt jelenti, hogy ugye fejleszteni kell magát az együttest is. Most pont ezért vagyok nehéz helyzetben, mert az együttes fejlesztés az folyamatos, és megtörtént, de az utóbbi időszakban egyszerűen úgy dolgozunk, mert olyan megkereséseink vannak, hogy kevésbé a fejlesztésre, mint inkább a jelenlétre tudtunk koncentrálni.
1: Mire?
4: A jelenlétre, különböző helyeken ott tudjunk lenni. Például Velencében volt, majdnem két hónapot töltünk Velencében tavasszal, mert a Teatro La Fenice-ben egy Lohengrin produkció volt, és szükség nagyon volt a kórusra, az ottani kórushoz kiegészítésként, mert hát két nagy kórust foglalkoztat az opera, tehát tehát Wagner, tehát ilyen tipikus Wagner szerepkör. Nagy kórusos operáról beszélünk, a Lohengrin egy ilyen mű, és hozzánk fordultak, hogy menjünk ki oda minél több emberrel, és szálljunk be az előadásukba.
1: Fantasztikus, és akkor csónakkal jártatok bedolgozni.
4: Hát, ha nem is, de lehetett vaporettózni, ha valaki akart, valójában besétáltunk mi a színházhozzal, nem volt baj, de azért az, hogy kimentünk az épületből hátul egy ilyen kis teraszra, és ott mentek előttünk a gondolák, azt azért már a harmadik héten se untuk. Tehát,
1: nagyon
4: hogy,
1: jó.
4: Hát azért nagyon
3: különböző. Egyébként ez akkor azt feltételezi, hogy igazából már van egy olyan nemzetközi híretek, hogy jön mondjuk egy ilyen megkeresés, tehát
4: jelen
3: ez tulajdonképpen egy
4: már
3: mindennapos dolog, hogy nemzetközi szintéről
4: alapul
3: gyertek,
4: ez,
3: mert igen, szükségünk van rá.
4: Körülbelül másfél éve lehet tapasztalni azt, hogy van
3: érdeklődés. Ez majd, hogy nem egybe esik a te regnálásoddal, már ne is haragudjál.
4: Az én regnálás,
1: nem a név.
3: Már
1: a
4: az én szándékom nagyon az volt, hogy mindent megtegyek ezért. mert szerintem így van értelmet csinálni, és így tudom annak a, ennek az értelmet. Tehát a kultúra az mindig nagyon nehéz, úgy, mert nem a kultúra az első dolog, amit finanszírozni tud egy kormányzat,
1: hanem a foci.
4: Más.
1: Na, minden esetre figyelj, meg a névváltoztatással is egy kicsit egybefügg, mert akkor valóban hát a nemzetközi piacon, ha lehet így piacról beszélni.
4: Lehet piacról beszélni.
1: Jobban hangzik ez, hogyha valami national, mintha nem national. Egyébként van, azért azt is nagyon sok, szóval az is izgi, hogy ti, vagy lehet, hogy ez tényleg belőle jön, azért nem csak a klasszikus komoly zenei kórusműveket dolgozzátok fel, hanem egy csomó crossover munkátok van, és erről egy kicsit mesélj is, hogy ez belőle tőled jön, vagy ez egy, most már ez a karaktere ennek a csapatnak.
4: Is. Tehát arról van szó, hogy...
1: És mik ezek, majd mesélj, mert azért tényleg... Hát, én például igen. Balaton metódban
4: voltunk.
1: Az annyira jó volt egyébként is ez a projekt. Keressetek rá, kedves hallgatók, a YouTube-on. Zseniális az egész, és a férfi kar jelenléte is nagyon izgi volt benne.
4: Vicces volt az a forgatás, én emlékszem már. Elég régen volt.
1: Jó, mondjuk
4: volt.
1: Ez rég volt, igen.
4: Rég volt. A crossover, nagyon szeretjük ezt így hívni, mert ezt annó megtalálták, ez ilyen felfutó kifejezés lett, még a 2000-es években indult.
1: Mondjuk így máshogy is mondhatjuk.
4: Nem, teljesen jó crossover, mert leírja, tehát igaz a dologra teljesen. Így van. Tehát műfajok keveredése, ugye így szokták ezt nagyjából nagyon leegyszerűsítve definiálni. Az a helyzet, hogy valamikor a 2000-es években, akkor még nem voltam vezető szerepkörben a kórusnál, de már akkor jelentkezett egy igény, tehát észrevették a kórust nem csak komoly zenei területen, hanem valamiért akkor elindult egy ilyen érdeklődés a könnyű zenei világból is, hogy mi van, hogyha egy ilyen kórust így bevonnak valamilyen területre. És több ilyen projekt is volt, kaptunk megkereséseket, és ezeknek nyilván eleget tettünk, és engem meg az akkori vezetés már, tehát akkor használt arra, hogy úgy most jó értelme mondom, hogy használt arra, hogy ismerve a kórus lehetőségeit, meg képességeit, meg az adottságait, hogy ezeket az átiratokat, amik ezekhez szükségesek, tehát a kottákat, meg kitaláljam, leírjam, összerakjam, és nagyon sok ilyet írtam abban az időszakban, onnantól kezdve.
1: De mert egyébként a csapatban te voltál az egyetlen, aki zeneszerzéssel is foglalkozott?
4: Talán ezt így nem merem kijelenteni, de valamiért talán akkoriban valahogy én kerültem ebben így előtérbe, lehet. Uh-huh. Igen, lehet, hogy akkor így az összerzéssel, vagy meg hasonló feldolgozásokkal. Nem csak én voltam erre alkalmas, de valahogy engem kértek meg. És azt hiszem azért volt, hogy más is foglalkozott ezzel, csak talán nem olyan mennyiségben.
1: Csak ki tudtad őket golyózni.
4: Igen. De mindenképpen ez volt ez igazából ez volt.
3: Hát ezért lett, így lett karnagy.
4: Persze, tehát abszolút.
1: Sok könyöklés ára.
4: Azon elintéztem, hogy kirúgják, hogyha volt, hogy azt mondtam, nem kockáztatunk, persze. Ja, szóval a lényeg az, hogy sok egyre több ilyen feladat volt, aztán rájöttünk arra, hogy erre igény is van. Tehát az érdekesség, hogy egy idő után már nem csak azokon a színpadokon kérték ezt, ahol amik már eleve ilyen jellegű produkciókra voltak kitalálva, vagy nem olyan eseményekre, talán inkább így mondom, hanem még a honvédségi felkéréseink is elkezdtek úgy jönni, hogy nekik nagyon tetszenek ezek a kicsit lazább szórakoztatóba, hogy ők fogalmazták meg az ilyen típusú műsorok, és ők sokszor leadták az igényt, hogyha valahol vártak minket egy koncertre, hogy akkor egy ilyen típusú műsorra jöjjünk, és éveken keresztül ez ment is.
3: Gershwin Medley-t tudtok-e? Hát
4: Igen, így.
3: A hertű tudtok. De mit akarok mondani? De azért ebbe egyébként, és majd még kitérünk, mert azért a honvédség kötelékén belül, és most nem csak a honvéd művész együttésekre gondolok, ahol ugye a Nemzeti Tánc Együttes is tartozik, ugye? Hanem például azért a határőrségnek is van zenekara, a rendőrségnek is van zenekara, amik ilyen nagyjából big bandek, és ezek mind játszanak könnyű zenét.
4: Persze,
3: is.
4: Erre igény van, abszolút.
3: Tehát akkor valószínűleg ezért kellett,
4: tehát így nem is meglepő,
3: kellett beállnotok a sorba.
4: Nekünk is örültek, hogy tudunk egy picit újítani. Akkoriban, ma már ez nem új, de akkor ez tényleg egy újítás volt. Tehát, hogy most
1: de mondjunk már példákat, hogy mondjuk például...
4: Hogy miket csináltunk?
1: Igen.
4: Nagyon érdekes dolgok vannak, tehát, vagy voltak nekünk, szerintem az első eset, hogy mi megjelentünk, imádtam őket, az Amor fördögökkel volt.
1: Tényleg?
4: Igen.
3: Ó, 2000-es évek tényleg.
4: 2000-es évek, így van. Az akkori karigazgató, Drucker Peti, ő ismert a Tövisházi Ambrust személyesen, és valahogy ők így találkoztak, és akkor már voltak ilyen, hát ilyen kisebb létszámú együttműködések, amikor még én is részt vettem énekesként még annak idején, és nekem borzasztóan tetszett. Aztán volt már, később ezt kinőtte magát annyira, hogy az egész kórusra ott voltunk a Morskönc koncertben.
1: Most már én emlékszem erre, így van. Emlékszem erre.
4: Ez volt az amire én emlékszem, hogy kifejezetten az első ilyen eset volt.
1: Népszerűséget hozott, gondolom.
4: Igen. De hát aztán voltak nagy durranások, mint például aztán, talán 2007-ben lehetett, vagy nem tudom mikor, a repülőknek a Recycling, tehát az évfordulós koncertje. Ami meg ugye amikor a Geszti Péterrel beszéltünk, hogy valamilyen a cappella medlit rakjak össze repülők számokból, ami így nem, tehát ezt nem tudtam elképzelni, hogy ezt meg lehet csinálni.
1: Hiszen az rap, ugye?
4: Igen, persze, mert igazából meg voltak ott a harmóniák, tehát ki lehetett
3: ezt találni. Azért van benne éneklés.
4: Van benne éneklés, igen, és akkor ez is megszületett, ez egy érdekes élmény volt. Tehát ezek voltak az alapok, a kezdetek még így a 2000-es években, amikor...
1: És akkor ezzel jöttek azok a típusú rajongók is, akik a könnyűzenére mozdítanak inkább?
4: Ez egy érdekes kérdés, mert mindig azt mondták, egyébként azzal bátorítottak minket, és sokan mondták már az együttes akkori vezetése is mondta, hogy ezt csináljuk, mert ez jó, mert hogy kell ez a megújulás, és hogy legyen ez a fajta jelenlétünk is, mert az ismertséget is növeli. Nem tudom, hogy hozott-e be. Ezt ugye nem tudjuk.
1: Nem jött több szerelmes levél?
4: De... Vagy nem nekem, nem tudom. Tehát valahogy ezt nem tudom megmondani. De nagyon jó élmények voltak, az biztos.
3: Az jut eszembe egyébként, hogy tulajdonképpen, ha úgy vesszük, akkor a 40-es évektől kezdve fennmaradt az eleve egy óriási dolog, hogy ez így regnálni tud. Igen. egy ilyen férfi kórus, amiről beszélünk, hogy azért ez egy elég unikum így a zenei életben, mondjuk először a klasszikus zenei életben, és most már ugye hozzávetjük a könnyűzenét is. Vagy a kórus életben, hogyha azt vesszük, hogy műfajban. De hogy én azért azt látom, hogy itt kellett egy komoly vezetői szándék az elmúlt nem tudom hány évtized alatt, hozzáértés és nyitottság ahhoz, hogy idáig eljussatok, nem? Mert ez egy kicsit azt mutatja nekem, hogy mindig ott tudott lenni egy kicsit a fősodorba, hogyha kell mondjuk a klasszikus zenei részen, de akkor az elmúlt időszakban, 20 évben most már, igen, a könnyűzenében is.
4: Igen, talán ha visszagondolok még mindig a működésünkre a 2000-es években, amikor én még akkor mondjuk egy pár éves múlttal a hátam mögött, én akkor azt kezdtem el tapasztalni, hogy voltak már észrevételek és elvárások az együttesen belül a vezetés részéről, hogy a kórust egy picit jobban mozgassuk meg, hogy egy picit jobban pörögjön, és sokszor fölmerült igény, találjunk ki valami olyasmit, amitől jobban jelen tudunk venni a zenei életben, és ez is benne volt abban, hogy kerestünk olyan utakat annak idején. Ezek még nem az én döntéseim voltak, akkor még nem voltam olyan helyzetben, és sokkal könnyebb volt, mert nem a felelősséget vittem, csak a szakmai felelősséget annak, hogyha mondjuk én készítettem el valamilyen átiratot, persze az olyan szempontból lényeges volt, de azt próbáltam nagyon segíteni, tehát nagyon, én lojális voltam nagyon ez a csapathoz, és beleraktam, amit tudtam ebben a dolgomban, bőleg tovább bedolóba, amit tudtam. De ez igazából, amit mondasz, Dóri, az, hogy én egész életemben, tehát én nagyon nyitott voltam zeneileg is, tehát nekem, én sose voltam egy olyan típusú komoly zenész, hiába jövök abban a világban, aki ilyen csőlátással, most ezzel nem azt akarom bántani, aki csak azt szereti, de most ezt tudom hasonlítani, azt mondja, hogy mondjuk nem foglalkozom könnyű zenével, mert...
1: Maximum jazz.
4: Igen, van a maximum jazz vonal is, igen, vagy valakinek még az sem, tehát van, akik nagyon egy irányban szeretnek inkább csak gondolkodni, én nekem valahogy megvolt ez egészen fiatal koromtól, ezt a gyerekkoromtól is a szeretet minden irányba a zenével kapcsolatban, legyen az könnyű vagy komoly zene, úgyhogy én nem is nagyon teszek ebben különbséget. Azzal együtt persze, hogy nagyon jól tudom, hogy mik az alapvető, tehát az alapjai, mennyire mások mondjuk a könnyűzenének, vagy a klasszikus zenének, mondjuk így, vagy komoly zenének, de hogy nekem ez az, hogy mennyire tud örömet okozni, ebben sosem volt különbség a két világ között, és sem alkotások, sem befogadásban ez nálam nem jelentkezett, hogy vagy egyik, vagy másik, hanem ez csak hangulat kérdése volt. És ezért volt az, hogy engem úton útfélen megtaláltak olyan típusú feladatokkal, akár a kóruson belül, vagy máshol a zenében, zenei piacon, amik egy kicsit abba az irányba mozdultak el, ahol szükség volt a komoly zenei alapokra is, például a szimfonikus hangszerelések, vagy bármi egyéb, amiket csináltam rengeteget egyébként életem folyamán, és hogy aztán ott odáig jussunk el, hogy például tavaly novemberben a férfi karra.
1: Tessék? Ja, azt hittem a Depeche Mode-ot akarom.
4: Igen, hogy azt most ha azt teszük a legutóbbi ilyen nagyon nagy projekt, és aminek remélhetőleg még van jövője, hogy most a férfi a Depeche Mode-ot is énekelt, így van pontosan.
3: Erre a projektre térjünk ki külön, de csak jó, a hírek persze. után fogjuk ezt megtenni. Rideauer Richard lesz a vendégünk. Továbbra is a kettes szemrendszer második órájában maradjatok velünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Zene, horog, fesztivál hangulat. Hiperforma, Intim Torna Illegál, Budai House Club, Sterbinski és még sokan mások. Szeptember 24-25-26. Ócsai Öregfalu Kulturális Fesztivál. Infók ócsaműfász.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Itt a 21 napos kihívás, megtartották a székely vágtát, változékony időnk lesz jövő héten. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Ismét itt a 21 napos kihívás. Országszerte 17 helyszínen lehet csatlakozni a szabad idősport akcióhoz. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen tegyék a rendszeres mozgást a mindennapjaik részévé. További részletek Antal Ferenctől, a Szabad Idősport Esemény Szervezők Országos Szövetségének elnökétől.
5: Elindult a harmadik 21 napos kihívás, a második őszi. A mostani alkalommal 17 futókör csatlakozott a programhoz. Ennek a száma fog még bővülni. Újabb-újabb jelentkezők is még lehet a 21 napos kihíváshoz, hogy csatlakozzanak. 21 napon keresztül vagy reggel, vagy este 6 és fél hét között kell futócipőt, vagy gyaloglócipőt húzni, és a Geogo applikáció segítségével minimum 2 kilométert sétálni, vagy futni egy-egy ilyen pályán.
4: A programhoz csatlakozhatunk Budapest 10. kerületében két helyszínen, a Sportligetben és az Óhegy Parkban, illetve Csepelen is. Egy épületbe költözött a Semmelweis Egyetem egészségügyi közszolgálati karának három intézete. A Digitális Egészségtudományi Intézet, az Egészségügyi Menedzser Képzőközpont és a Mentál Higiéné Intézet kapott helyet a 9. kerületben, a felújított Ferenc téri épületben. Az idei tanévben közel 600 hallgató kezdi meg tanulmányait a karon. Etéd lovasa nyerte a 15. székely vágtát, a Nemzeti Vágta Sepsiszentgyörgyi kvalifikációs futamát, melyet szombaton tartottak a székelyföldi óriás pincetetőn. A jubileumi rendezvényen 12 település képviselője állt rajthoz. A négy döntős tovább jutott a Nemzeti Vágta országos döntőjébe, amelyet október 3-án és 4-én rendeznek Szilvásváradon. Világszerte romlik a középiskolások szövegértési képessége. Szakértők szerint ez egyértelműen a közösségi média és a mesterséges intelligencia áttörésével magyarázható. A PISA felmérés eredményei azt mutatják, a diákok egy részének egyszerűen nincs türelme a feladatok értelmezéséhez, illetve képessége az összetett információk szétszálazásához, csoportosításához. Ők azok, akik napi szinten használják tanuláshoz az MI-t, és ahhoz szoktak, hogy kész válaszokat kapnak az eszközt. Nyugodt őszi idővel zárul a hét, csak néhol zavarhatják felhők a napos időt. Számottevő csapadék nem várható, az északi északnyugati szél pedig a továbbiakban is gyenge marad. Még 23 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére 16 fokig hűl le a levegő. Jövő héten is napos, néhol felhős időre készülhetünk, 21-26 fokos csúcsértékekkel. A jelenlegi előrejelzések szerint holnap és csütörtökön érkezhetnek záporok, zivatarok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Folytatódik a kettes számrendszer itt a Rádió Cafén Veres Dórival, Behumi Dórival és Riederauer Richárd karnaggyal folytatjuk a beszélgetést, ez nagyon sok koncentrációt igényel.
2: Nem, hanem úgy mondtad ki tényleg a karnagyat, mint valami, nem tudom, fét is lenne neked ez a szó.
1: Karnagy. Ne harangulj, nem akartalak
2: zavarni. Egy karnagy.
1: Még sose láttam karnagyot közelről. De azért ezt mondjuk-e? Igen?
3: Igen, hát tulajdonképpen nem olyan nagy a stúdió, ha belegondolod.
1: Ó, ez egyre zavarba ejtő, ez, hogy karnagy.
3: Mondod, ha megpróbálkozom, már nem mindegy.
1: Szóval azt azért elmondom, hogy nem akármilyen karnagy, hanem a volt Honvéd férfikar, most magyar nemzeti férfikar. Igen. Karnagya.
2: Hangszív, erő.
1: Na, ahogy a depes móddal fejeztük be, és arról beszéltünk, hogy mindenféle ilyen crossover és egészen váratlan dolgokat csináltak ahhoz képest, hogy férfikar, és elvileg ugye ez egy klasszikus zenei dolog kéne, hogy legyen, de ezt már tisztáztuk, hogy ez nem feltétlenül most már nem így van. De hogy azért itt a zene alatt, meg a hírek alatt ellamentáltunk azon, hogyha mondjuk egy zenész elmegy a katonaság, vagy a határőrség, vagy a rendőrség berkeibe játszani, akkor annak bizony van, hogy mondják ezt, ilyen rangja, van ilyen katonai besorolása, meg van, akinek van pisztolya is, és szeretném kérdezni, hogy ez nálatok hogy van?
3: Pisztolyt azt kihagytam a portán.
1: Ricsi.
3: Hát ilyen kis műanyag, ilyen vízi.
1: Vízi.
3: Nem, persze.
1: Vízi.
3: Nem, ugye nálunk ez ami már ugye nincsen. Tehát amit az elején is mondtam, hogy mi nálunk csak és kizárólag civil művészek dolgoznak, tehát ezért is talán szerencsés volt most már változtatni a nevünkön is, mert nincs ilyen. Tehát mi nem vagyunk katonai rangban, de voltak. Én még ismerek olyan embert, aki a 80-as években dolgozott ebben a kórusban, és volt rangja.
1: És mi volt neki?
3: Az egy jó kérdés, ez most nagyon túlságosan előre szaladtam, ezt már nem tudom megmondani.
1: Tenor hadnagy.
3: Tenor hadnagy.
1: Baritonőr nagy.
2: Basszus tizedes.
3: Így van. Valami ilyesmi. Igen. De szóval egyébként ez már nincsen. Tehát ez egyáltalán nincsen. És nem vagyunk berendelt, és beírhatok sehol, mert hogy...
1: De milyen érdekel?
3: Hála Istennek. Nem vagyunk katonák, de ez ennyire egyszerű.
1: De attól még a honvédséghez tartoztok.
3: Még csak fenntartási szempontból sem.
1: Akkor nem.
3: Akkor
1: viszont teljesen függ.
2: Mert a honvédelmi minisztérium volt régen, úgyhogy igazad van. Csak most már...
3: Igen, az még nagyon... De még az én önben is talán, amikor oda kerültem, még talán oda tartozott. Nem tudom, mikor volt a váltás, de most már a kulturális tárcánál vagyunk. Így mondom, mert így tudom megúszni, mert nem tudom követni a nevét.
2: Igen. Most már van egy minisztérium, csak nem kulturális minisztérium a neve, hanem valami.
3: Igen, de legalább az.
2: De legalább azt jelzi.
3: Igen.
2: Vagy erről még akartok, mert én vissza akarok kanyarodni valamire. A Depeche Mode-ról jut eszembe.
3: Igen.
2: És lehet, hogy ez egy nagyon hülye ugrás, csak tényleg erről jutott eszembe, hogy vajon te fiatalon, mert ugye te most is fiatal vagy természetesen,
3: persze,
2: csak még
1: gyermekkorodban
2: kicsit jobban voltál fiatal, akkor te milyen zenéket hallgattál, és még messzebb, hogy neked ez a zenei indítatás, ez jön-e szülőktől, nagyszülőktől, vagy magadnak találtad ki?
3: Nálunk a családban elég jelen volt a zene, méghozzá mind a két vonalon, tehát anyai, apai ágon is, de közvetlenül a családomban, tehát a közvetlenül családban szülőknél, ők nem ezen a pályán helyezkedtek el, de mindenki tanult zenét. A tágabb családban viszont voltak és vannak, akik zenei pályán vannak, a testvéri szinten is, meg szóval mind a két irányból kaptam ilyen géneket, vagy nem tudom, minek nevezzem, úgyhogy ez nekem meghatározó volt kicsi koromtól kezdve. Tehát nagyon-nagyon ott volt a zene, tehát elég gyorsan látták a szüleim, hogy itt nem nagyon vagyok menthető, mert hogy csak akkor voltam el, hogyha valamilyen zene szólt.
2: De ha lesz üdít, akkor
3: ha lesz üdít, szólt, arra emlékszem. Tehát, hogy az ment kiskoromban, azt tudom. Tehát amikor gyerek zenét játszottak le otthon nyilván a gyereknek, tehát hogy a halász üdít az volt, igen.
2: És itt jegyezném meg, hogy annyira csodálatos, hogy a halász üdít még mindig koncertezik, azt tudjátok?
3: Ez így van, tudom.
2: Elképesztő.
3: Igen.
2: Fantasztikus. Igen. A zenei evolúciódat meséld el még.
3: A zenei
2: ízlés.
1: Honnan
2: se evolúció. Hát tehát, hogy
1: honnan
2: halász Judittól. De nem, mert olyan érdekes, hogy köt ki az ember végül ennél a pályánál. Majd te is elmondhatod, Dóri, ha akar.
1: Már alig várom, hogy én beszélhessek végre saját magamról ebben a műsorban.
2: De láttam, hogy unatkozva hátra döltél, azért ma.
3: Igen, mert nálam ez... Hát ilyen kicsit nehéz most felidézni azt, hogy mondjuk így mit csináltam 4 éves koromban, de tehát vannak ezek az érzetek, amik így tényleg megmaradtak egész kiskoromtól, az az, hogy ugye a szüleim is mindenevők voltak zene tekintetében. Ez biztos nagyon sokban meghatározza azt is, amiről beszéltem így korábban, hogy én nagyon sok fajta zenét kedvelek, és hogy nálam nem különült el a komoly zene és a könnyű zene igazából az, hogy legyen köztük egy ilyen erős fal, uh-huh. és azt mondom, hogy vagy kiválasztom, hogy vagy egyik, vagy másik, tehát ugye ez nem ugye...
1: Szóval minden szólt.
3: Minden szólt, és például, tehát arra emlékszem, hogy voltak ilyen érdekes dolgok, hogy csak akkor rögtön belevegyek a durvába, hogy például Kraftwerket hallgattak a kocsiban a szüleim. Hm.
1: És tényleg elég durva.
3: Igen.
2: Tehát nem csak azt, hanem, hogy...
3: Tehát az, hogy én mondjuk lehet, hogy hegedülni tanultam, de közül Kraftwerket hallgattam az autóban. Vagy Zsámi Zsárt, hogy akkor maradjunk egy kicsit az elektronikusabb vonalnál, de az a melodikusabb, lágyabb iránya a dolognak. És persze Omega is szólt, de láttam ott egy albumot.
2: Na ezért emeltem fel, mert
1: bakelitekkel készült.
2: Képzeljétek, itt a stúdióban van valahogy random 3 bakelit, az egyik egy első emelet album. A másik egy Lokomotív GT, és egy Ray Charles. Melyik volt nálatok?
3: Lokomotív GT. Az LGT az nagyon ment.
2: Nagyon.
3: Az nagyon ment otthon. Igen, LGT az nagyon ment, úgyhogy...
2: Jó van, maradhatsz.
3: Igen, ezzel gondolkodtam rajta, hogy mit, most
2: melyiket kell válaszolni.
3: Hogy még meg tudjuk fejezni az interjút. Igen, nem, az LGT, igen, az nagyon. Nagyon. Omega is ment. Tehát ezek, igen.
2: És kérdezlek, hogy te neked hangszered volt-e? Tehát hangszeres zenész lettél egy picit.
3: Igen, az ám úgy nézett ki, hogy volt ott egy pianino, és én ahhoz így leültem játszani. Nem volt még akkor tanárom, de így leültem, tehát hogy ezt így nem nagyon bírtam ki, tehát nekem mindenképpen azt a tütöget nem kellett. És még ezt nem tudta senki megmondani, hogy miért, de hogy ennek volt valami, nem tudtam zongorázni nyilván, tehát technikailag nem tudtam, mert miért tudtam volna, de megtaláltam rajta a hangokat, tehát elkezdtem játszani a dallamokat rajta, amiket hallottam korábban. Tehát ez bármilyen sláger lehetett, egy neoton sláger is, bármi, de én azt akkor elkezdtem pötyögni a zongorán. És tehát így hallás után elkezdtem játszani, és akkor látták, hogy itt baj van, úgyhogy akkor elkezdték nézni a lehetőséget, úgyhogy így kerültem zenéskolába, de azt mondták, hogy olyan hallásom van, hogy akkor menjek a hegedű felé, mert hogy jó a fülem, és akkor hegedülni kezdtem el később zongorázni, és de nekem ezek voltak a hangszereim sokáig. Aztán az történt, hogy elkezdett engem érdekelni ennek az elméleti része nagyon, tehát én már tulajdonképpen főiskolára, mert még ez még a bolonyai rendszer előtt volt, tehát hívjuk főiskolának, akkor én már a zeneelmélet szófés karvezetés nevű.
2: Tehát most akkor ezt még egyszer...
1: Te voltál az egész populációból az egyetlen, akit az elmélet érdekel.
2: Akit a szófés lekötött.
3: Ezért is mondtam, hogy tudom, hogy ez hogy hangzik. De ebben az is benne volt, hogy egy eszelősen jó szófés tanárom gyerekkoromban.
2: Kérem.
3: Igen, van ilyen. Tehát, hogy tudom, hogy hihetetlen.
1: Ez Budapesten történt?
3: Budapesten.
2: Magyarországon.
3: Igen, a legendás Karcsi bácsi, Varga Károly, akinél nem lehetett nem szeretni a szólfést.
2: De jó.
3: Tehát ott Óbudán, amikor jártam oda, úgyhogy ez nagyon meghatározó volt.
2: És neked nem volt gimnáziumban például mondjuk mint olyan rockzenekarod, amiben énekeltél volna?
3: nem, akkor tehát inkább az volt, hogy az éneklés nem is annyira vonzott egyébként, tehát ez a vicces, tehát aha. hogy az nem is annyira érdekelt. Az alkotás, hogy játszani, vagy ilyesmének kitalálni zenéket, írni zenéket a magam kezdetleges tudásával, vagy inkább csak azt mondja, az adottságokat valahogy hogy így kiaknázni, meg szánypróbálgatások azok voltak, tehát voltak is ilyen sztorik, de hogy ezt kezdett el érdekelni, és akkor rájöttem, hogy ezt kéne fejleszteni ennek a hátterét, és azért is mentem ilyen szakra. És aztán onnan vezetett az utam végül az együttesbe, meg ilyesmi, és így lettem karnagy.
2: És hogy dől el egy ember életébe, hogy elmegyek-e klasszikus vonalra, vagy elmegyek könnyű zene felé? Igen.
1: De amikor mi voltunk, mondjuk általános iskolás, vagy középiskolás, inkább általános iskolás korúak, akkor nem volt arra lehetőség, hogy te alapfokon könnyűzenét tanulj. Egyszerűen nem volt.
3: Ez így van. Aha.
1: Te csak a zeneiskolába mehettél, ott a Bartók Mikrokozmosz tanulhattad, meg a Bicinimokat a Kodálytól, meg
3: Bach példatár,
1: ezek mind az elméleti rész, ugye mondjuk a Bartók Mikrokozmosz ugye zongorából.
3: Igen.
1: és minden hangszernek megvolt ennek a klasszikus megfelelője, Haydn, Mozart, menüettek, Mormotás fiú dala, Beethoventől, én sorolhatnám. Tehát igazából paraszt kantát, tehát ne hagyjuk ki.
3: Mert azt így ezzel van épp, ne hagyjuk ki. Tehát
1: az igen. Szóval ott, hogyha bárkinek szimpatikus volt mondjuk egy szaxofon, akkor nem is volt olyan a zeneiskolában olyan hangszer. Tehát lehet, hogy középiskolában már volt, de zeneiskolában nem volt olyan hangszer, amikor mit tudom én, a 80-as években még ilyen nem létezett. Tehát te csak magánúton tanulhattál könnyű zenét, ha akartál.
3: Valójában igen, kicsit volt egy ilyen önképzőkör jellege is, hát ez nem volt az intézményesítve.
1: Semmilyen szinten, nem volt lehetőség.
3: Hát úgy nem, hogy szembe jött volna. Tehát az, hogy te zeneiskolába elmentél, és akkor most akkor, hogyha elmentél dobot tanulni mondjuk, tehát a dob volt a hangszered, akkor nyilván olyan alapokat tanultál meg, amit abban tudtál használni, mondjuk az hegedű nem volt igaz semmiképpen, az biztos, de az zongora oktatásnál sem.
1: Fú, a Ricsinek föltehetem a kérdésemet.
3: Biztosan, csak nem tudom, mi az, de...
2: Most ez angolom.
1: Tudod, hát aztán
2: ja, jó, addig iszom egy kávét.
1: Nem.
2: A Dórinak van egy ilyen állandó kérdése, ha zenész ül nálunk a stúdióban, és egyébként joggal teszi fel.
1: Hogy mi a véleményed, ha már, mert így megnyitottam ezt a témát, az alapfokú zenei oktatáson Magyarországon. Ha már azt mondjuk, hogy...
2: Hát egy röpke 5 percben kérlek fogalmazni.
3: Persze, készültem is egy anyagot.
1: Csak egy vázlat.
3: Csak egy vázlat.
1: Összeszedtem 12 pontba.
3: Szerintem az alapfokú zeneoktatást valahonnan annak kell megközelíteni, mint egyébként minden területen az alapfokú oktatás. Tehát, hogy az a kérdés, és most nem látok rá erre most jelen pillanatban, hogy mennyire.
2: Most minden jobb lesz.
3: Melyik szerintem most minden jobb lesz, de hogy most éppen hol tartunk, de egy valami biztos. Tehát ennek a pályának, az oktatásnak vonzónak kell lennie. Ebbe pénz kell. Tehát iszonyatosan sok pénz kell az oktatásba. Szerintem ez nem csak az önére igaz, hanem általában az oktatásra. Tehát a tanítóképzés, tehát a tanítók, akik alsó tagozatban, most még az én rendszerem szerint mondom régről, de az általános iskolai, meg az alapképzésben is, nagyon-nagyon jó emberek kellnek, szakemberek kellnek, hogy legyenek, akik akkor lesznek jó szakemberek az én véleményem szerint, hogyha már a kiválasztásnál, már az egyetemen is olyan pontatárokat lehet húzni, hogy a legjobbak kerüljenek be, és akik azért fognak oda menni, mert egyébként annyira vonzó anyagilag is a pálya. Nyilván elhivatottságról beszél, és a zeneoktatás színvonala, az alapfokú zeneoktatás színvonala is ezen múlik, hogy akik ott dolgoznak, azok olyan embereke, akiknek ez hivatásuk, vagy azért dolgoznak ott, mert egyébként zenét tanultak egész életükben, esetleg nem tudtak úgy, vagy el tudtak helyezkedni valamilyen zenekarnál, de nem elég az a fizetés, amit ott megkapnak, ezek csak a gyakorlati részéről és hátteréről beszélnek, és megfelelő elhivatottságuk van-e arra, hogy ahhoz, hogy gyerekekkel foglalkozzanak. És nem tudom azt pontosan megmondani, hogy milyen színvonalon van, de abban biztos vagyok, hogy óriási nagy a szórás országos szinten. És szerintem nagyon nem mindegy, és majd van benne egy nagyon nagy lottózás, hogy az ember hova kerül.
1: Én igazából nem is a tanárokra gondoltam. Egyébként ez így van. Én magam úgy tanítottam 15 évig fuvolát, és egyébként elég jól, tehát én tudom magamról, hogy jó tanár voltam ezt a növendékeim. Igaz, gyerekek? És igazolhatják.
3: Most jött egy SMS-ké, hát, megerősítés.
2: Igen, még mindig nagyon örömmel emlékszünk a tanárnőre.
1: Nem, már egy
2: ne bántson.
1: Már több mint 10 éve nem is tanítok, igen. Nem, mert egyébként én szerettem. Én nagyon szerettem tanítani. De én is úgy kerültem oda, hogy ez a jobb hiány, tudod? Tehát, hogy én fuvolistaként végeztem, igazából úgy alakult, hogy nem került, vagy nem mentem el próbajátékokra, nem mentem ezzel zenekarba fuvolistának, mert akkor már bejött a könnyű zene ugye az életembe, de úgy voltam vele, hogy kell egy biztos egzisztencia, de hát, hogy kell egy biztos állás az életem, és így mentem el tanítani. Aha. Nem azért készültem fuvolistának, mert én fuvola tanár akartam lenni.
3: Igen, és ez a borzasztó nehéz egyébként, de azt tudom, hogy én nem nagyon, hát nyilván van, de nagyon nehéz elkezdem annál keményebb helyzetet, mint hogyha tanítani kell, tehát annál nagyobb felelősség, tehát minden tiszteletem.
2: De bocsánat, te is csinálsz ilyesmit, hát azért gondolom, ha akár felnőttekről van szó, akár nem,
1: azért más nexus, mert ők profik.
3: Más nexus, igen.
2: De itt is kell a pedagógia.
3: Kell a pedagógia, de ha már itt tartunk és leszűkíteném erre, én rettetesen tisztelem azokat a karnagyokat, akik amatőr kórussal dolgoznak. Sokkal nehezebb dolgok van szerintem. Mert más az alapanyag, és egy másik metódust kell használni, ők rengeteg türelem kell hozzá, szerintem sokkal nehezebb dolga van egy amatőr kórus vezető karnagynak, mint egy profi kórus vezető karnagynak. Az tény, hogy a próbákon kívül viszont az a erősek, amit vinni kell ebben szervezésben, vízióban, az mind nagyon nehéz, de hogy ez szerintem a tanítás, az mindennek az alapja, én csak, tehát így fölnézek, és azt mondom, hogy ott vannak valahol a tanárok. Tehát így nagyon magasan, tehát én legyenek azok bármilyen területen is, és a zenetanároknál is ezt, mert ezt gondolom, mert ott még azt is föl kell tudni mérni, hogy ugye a zeneiskolában megjelenik egy gyerek, még azt se tudhatják biztosan, hogy ott is vannak kiválasztások, de hát nem biztos, hogy tényleg alkalmas lesz rá, nem biztos, hogy tényleg eléggé tehetséges, de akkor is ki kell belőle hozni a legjobban. Elképesztően nehéz dolog. Elképesztően nehéz.
2: Igen, üzenjük is innen, hogy a bérrendezésnek ideje van.
1: Én nekem csak jó tapasztalataim voltak egyébként a szakmám során a tanárokkal abból a szempontból, hogy mindegyik tökre értett, tehát én most a zenei pályámról beszélek, mindegyik tökre értett ahhoz, amit csinált. És,
3: hát
1: tehát
3: jók,
1: nekem
3: persze.
1: Nincs, nekem nem volt ilyen szempontból rossz tapasztalatom, de én inkább arra lettem volna kíváncsi, hogy amiről most beszélünk, hogy Bartók Mikrokozmosz és a Kodály Két Szólamú és a nem tudom,
3: igen,
1: hogy
3: egy ez... metódus megfelelő?
1: Hogy elmúlt 50 év, és ugyanitt.
3: Ja, hogy ugyanott.
1: Hogy nem, tehát nem azt mondom, hogy ezeknek ki kell kerülni ugye az alapnak, tehát hogy
2: az alaprepertoárból.
1: Tehát, hogy nem, hogy a kánonnak meg kell változnia, nem?
3: Igen,
1: szó szerint és átvitt értelemben sem. Hanem inkább az, hogy azért... Tehát 2026-ban egy tök más világban élünk, közösségi médiával, ami már egy 10 éves gyereknek is elérhető, egy Spotify-el, egy YouTube-ból, érted, amikor mindent el tud élni, tehát hogy nem ment ezután a zeneoktatás semmilyen szinten. Tehát, hogy
2: de ez akár az irodalomoktatásra is vonatkozhat.
1: Arra is vonatkozhat, abszolút erre is vonatkozhat.
3: Igen, elvittem más irányba, most már jobban értem, mire gondoltál az alapkérdésre, de ez egy nagyon komoly szakmai kérdés, és nem tudom megmondani.
2: Most,
3: nem
2: most kapsz 5 percet, hogy átgondold, mert le kell állnunk egy pillanatra, mert hogy reklámot fogunk, ahogy Dóri szokta mondani, sugározni, és jövünk vissza a kettes számrendszerrel.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Te mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
2: Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
0: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. Cyborg Templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
1: Na és mi lesz a moziban?
2: Van ez a Funtinelli boszorkány című regény, nem olvastam, és annak a filmadaptációjának a zenéjét Grabowski álmodta meg.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. A közkedvelt és környezetbarát Sol Drops mosószerek, öblítők most akár 33% kedvezménnyel kaphatók a Rossmann üzletekben. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádiókafén.
1: Riederauer Richárddal folytatjuk a beszélgetést itt a kettes számrendszerben, aki a Magyar Nemzeti Férfi Kar karigazgatója, karnagya. Hát ugye Dori gumicson témájánál hagytuk abba az alapfokú zeneoktatás, ami most így rémisztően hangzik, kedves hallgató, de igazából arról van szó, hogy vajon hogy lehetne egy mai fiatallal megszerettetni a hangszeres zenét, hogyha a zeneiskolák csak azokat a tipikus és mondjuk 50-70 éve standarden megírt és használt hanganyagot, kottaanyagot használják ehhez.
2: Hát meg az egész metódust.
1: A metódust, ami nem nagyon változott, és akkor itt felcsillant a szemed, hogy érted már a kérdést.
3: Igen, mert itt elkezdtem elemezgetni valami teljesen más oldalról ezt az egész
2: általános oktatási
3: dolgokat, csak
2: az
3: még nem értettem pontosan, hogy te mire gondoltál.
1: De hogy izgalmas, hogy egy olyan embernek, mint te, aki ebben egyébként egy tök jó aranyhal voltál, mert hogy téged így is érdekelt ez a dolog, de hogy nagyon sok fiatalt nem tudja lekötni a klasszikus szolfézs.
3: Persze, és itt azon a lényeg, hogy ne veszítsük el őket, tehát a rendszer ne veszítse el
2: őket. Tehát, hogy valaki a zenéhez akar kapcsolódni gyerekként, igen. De a klasszikus zenében egy csomószor nem azt kapja. És itt egy nagyon
3: sok
2: fontos szót mondtál, az a nyitottság.
3: A nyitottság, igen, mert nyilván itt két dolog van szerintem. Tehát az egyik
1: mikrofon.
3: Tehát az egyik, ezek a panelek, amik bele voltak építve a metódusba évtizedeken keresztül, tehát nyilván ez nem véletlenül van így, hogy milyen kották kerülnek ki az állványra, és milyen lépcsőkön kell végigmenni egy kisgyereknek onnantól kezdve, hogy elkezdik tanítani a hangszeren például, meg elméleti dolgokra. Biztos, hogy megvan az oka, és egy olyan szakmai kérdés, amiről azért, amikor belemenni, mert nem az én szakterületem, hogy ez jó-e vagy sem, vagy ma még ez mindenképpen azt mondanám, hogy megállja a helyét vagy sem, vagy lehetne jobb. Ez egy nagyon jó kérdés, de azt nem tudom megmondani, de azt viszont meg tudom mondani, hogy ma is, és 30 évvel ezelőtt is, vagy akár 50 évvel ezelőtt is, csak akkor még lehető kisebbek voltak a különbségek. Nagyon fontos, hogy része legyen az a fajta nyitottság, ezt a szót találtam meg, igen, hogy a zenetanárnak is érzékenynek kell lennie arra, ebben biztos vagyok, hogy egy gyereknek mire van szüksége ahhoz, hogy azt a motivációt, ami eredetileg megvan benne, azt fent tudja tartani hosszabb távon, és táplálni tudja a tanár, és tudjon a zenével olyan dolgokat is mutatni neki, és olyan zenei élményt is adni neki, és foglalkozni olyan dolgokkal is, amik ennek a fajta, nem rossz értelemben mondva, merev tananyagnak nem részei feltétlenül, viszont a kreativitását, illetve a lelkesedését tudja fokozni. Szerintem az a legfontosabb, hogy ez valamennyire még meglegyen. Ehhez széles látókörű gondolkodás kell mindenképpen. Hogyha ez megvan, akkor ez talán nem történhet meg, de nekem is nagyon sok ilyen történetem van. Tehát sok ilyet hallottam, hogy zenéránt érdeklődő gyerekek egyszerűen elforrulnak egy idő után, mert nem azt kapják meg az oktatástól, amire hát ők számítanak, és akkor csalódnak. Pedig az fontos, biztos, hogy azt is meg azon is átmenjenek, csak mellé valószínűleg kell még valami, ami alapján ők tovább tudnak működni, és mennek az úton tovább.
2: Tudod, mit változtatnék meg? Most azt teszem. Mert ugye mondjuk ezt a Nyugat-Európa, meg akár az amerikai modellt, amit így szeretünk ilyen magas aspektusból kicsit így kikacagni, hogy hát ez mennyire amatőr, érted, uh-huh. Hogy ott minden bénázik a hangszerén, és csinálnak zenekar, de hát senki nem tud a hangszerén játszani.
1: Uh-huh. Na de ez középiskolai keretek között zajlik, nem zeneiskolai.
2: Na oké, de a hiába középiskolás a gyerek, ha két hangot tud lefújni hamisan egy harsonán, tehát tök mindegy. Na de nem, pont ezt akarom mondani, hogy meg kell fordítani.
1: Egy oldalon vagyunk.
2: Tarts ki. Tehát, hogy mert ők az élvezeti faktort helyezik előre, és azt mondják, hogy ha valaki megszerette, akkor lesz benne érdeket, és akkor fog elkezdeni
3: és
2: gyakorolni.
3: És akkor ráteszik egy pályára.
2: És akkor,
3: igen,
2: mert hát, ugyanis mi az élvezeti van, az faktor jó, a zenében? A harmónia, hogy megszólal egyszerre több hangszer, nem?
1: Igen, de.
2: Hát te is, mint karnagy, ezt nagyon jól tudod, hogy az egy igazi élmény, amikor több szólalma megszólal valami. Na most egy gyereknek ugyanez lehet, hogy el tud játszani három hangot a hangszerén, akkor játszon hozzá egy másik három hangot, vagy a tanár.
3: Ez a kamarázásnak az élménye, és a kamarazás, tehát a könnyű zene, a rockbandáktól kezdve, ők kamaráznak.
2: És jó esetben a zeneiskolában van ilyen, hogy összeengednek egy-két gyereket, amikor már tudnak pár hangot játszani, ugye a tanár lekíséri, vagy van zongora kísérlet, de ezek egy ilyen ezek kiérdemel dolgok egy-egy ponton, amikor már valamilyen szinten van a gyerek, tehát ezt szerintem nulla perctől kezdve kéne csinálni, ahhoz, hogy ott tartsuk a gyereket az érdeklődésén, hogy megérezze azt a fajta együttműködést és együtt hangolódást, érted, amikor több szólalma megszólal.
1: Szerintem van egy boldogsághormon, aminek nem tudom a nevét,
2: így van.
1: De hogy csak akkor szabadul fel, amikor ilyen közös együttjátszás van,
3: igen,
1: nem?
3: Igen,
2: tehát, hogy együtt létrehozol valamit, igen, ami több szólalma szólt, ez egy nagyon emelkedett élmény.
3: Így van.
2: Szóval szerintem ezt kéne forszírozni a gyerekeknél, nem azt, hogy most az C-dur, D-dur, vagy lá, vagy mi, vagy milyen hangsor, hanem egyszerűen azt, hogy harmóniában meg tudjanak több szólamba szólalni.
3: De ez a gyerekes világ, ez hogy ez mennyire van beépítve egy a gondolkodásból, valószínűleg nem eléggé. Uh-huh. Nem tudom képzelni, ezt nem tudom, de hogy mint gondolat, ez biztosan nagyon fontos.
1: Te voltál a hangszerelésért felelős szakember a szimfonikus zenekar és a kórus tekintetében a Depeche Mode.
3: Ez a 101 hang Depeche Mode, 101 special hang. Tribute.
1: Így van, egy ilyen tribute koncert volt. Hatalmas nagy siker volt itt Magyarországon, és azt csiribelik a madarak, hogy ezt viszitek tovább külföldre?
3: Decemberben megyünk vele még. De decemberben egyébként lesz még egy, itt Budapesten. Igen, 10-én. Ugyanúgy egy LMVM domos koncert, ezt megcsináljuk, nem pont ugyanezt természetesen, tehát változtatunk a műsoron, és aztán úgy néz ki, hogy Lengyelországban, meg Berlinbe is eljutunk vele még a rákövetkező napokban, 12-én, 16-án van rá érdeklődés, van egy kis turné szaga a dolognak, meg még lehet, hogy nyáron is megyünk Olaszországba, több helyre, meg Franciaországba. Ez egy jó dolog egyébként, ezt én szerettem, hogy így belépett ez az életembe, én nagyon élvezem. Meglátjuk, hogy hova fut ki. Mert nagyon sok minden történt emiatt az elmúlt.
1: Na de pont ezt mesélj, de nekünk már elmondtad a zene alatt.
3: Ja, igen. Nagyon érdekes volt ezt összerakni, ezt a produkciót egyébként. Tehát ez nagyon...
2: És mit szóltak az igazi depes módok?
1: Igen, erre gondolok.
3: Az igazi depes mód? Velük nem beszéltem, kivéve. Igen, azért volt. Ez természetesen azt nem tudom, hogy ők mit szóltak, vannak információk, hogy pozitív volt, de nem tudjuk, azt nem tudom, hogy pontosan kik hallották.
1: Tudod, amikor így pittyett a telefonjuk.
2: Nem megerősített hírek szerint.
3: Nem megerősített hírek.
1: Pittyett a telefonjuk a jogdíjnál.
2: Nélgehen hírt a messengeren.
1: Nagyon tetszik nekem ez.
3: Igen, nagyon ügyesek vagytok. Nem, annyi volt, hogy...
2: Aranyosak vagytok, ez a legjobb. Aranyosak vagytok.
3: Jó pofa, igen.
2: Jó pofa. Ez jó pofa.
1: Jó pofa este.
3: Ilyet még nem hallottuk.
1: Na igen.
3: Amikor ezt az egészet elkezdtük összerakni, kaptunk egy nagyon érdekes tippet egy sráctól, aki megkeresett minket egy közönség találkozón, hogy Christian Eigner, aki 96 óta, ha jól tudom, azóta a koncert dobosa Depeche Mode-nak. Tehát gyakorlatilag nem csak dobosként, hanem producerként is, meg alkotóként is tagja a csapatnak, csak ugye nem alapító tag nyilván, mert a zenekar maga az jóval régebbi. Neki van egy önálló koncert show-ja, dobosként, úgyhogy mellette elektronikus elemek is szólnak a zenében, és hogy lesz koncertje Budapesten, és hogy nem vagyunk-e mi erre kíváncsiak, vagy nem akarjuk-e megkérdezni, hogy mit szól egy ilyen típusú produkcióhoz, a nagy létszámú szimfonikus zenekar, meg egy nagy létszámú férfikar is a színpadon lesz, és Depeche Mode számokat játszik. És tényleg elgondolkodtunk ezen, hogy lehet, hogy érdemes lenne beszélni vele, és ez megtörtént. És amikor ez megtörtént, és hallotta ezt az egész projektet, akkor nem azért, mert hogy így szeretett volna benne részt venni, mert nem akar ilyen, és soha nem is szokott részt venni semmilyen tribute, Depeche Mode tribute produkcióban, hiszen tagja a csapatnak, tehát ő miért játszana ilyenekben, de mivel ez ilyen szimfonikus felfogásban született, ami őt érdekelte, meg a kórus is nagyon érdekelte, azt mondta, hogy ha én összerakok mondjuk két számot, amiben nincsen senki, aki a rockzenei szekcióból benne lenne, nincsen szólista énekes, hanem a kórus énekel mindent, ők viszik a leadet gyakorlatilag, és csak a szimfonikus zenekar ad hozzá mindent, és semmilyen elektronikus elemet sem használunk, akkor ő a dobbal, akkor azzal úgy részt vesz benne.
1: Wow.
3: Erre volt kíváncsi, hogy ez így megoldható, ezt kérdezte meg tőlem, és akkor azt mondtam, hogy hát akkor nézzük meg. És mondott két számot, a Behind the Wheel-t és a Home-ot, ami így felmerült, és én megcsináltam ennek az ilyen felállású hangszereléseit, és aztán ebből az lett, hogy végül akkor így vállalta ezt a felkérést. Eljött velünk, eljött, és ugye ezt a két számot megcsináltuk ugye ezen a, ebben a formában. Ez azért volt nagyon jó, meg azért volt nagyon érdekes az életemben, nagyon inspiráló, mert egyrészt ilyet még így nem csináltam. Tehát, és igazából mindig azt is mondtam, hogy nem nagyon szeretem az olyan típusú szimfonikus, de ez csak egy vélemény, tehát ettől még ezek nagyon jók, csak én nem vagyok ilyen, hogy szimfonikus zenekar rádolgozni könnyű zenét, amit csak egy szimfonikus zenekar játszik, és akkor ott majd valami megszólal.
1: Miért nem vagy a híve amúgy?
3: Valahogy mindig erőltetettnek éreztem, de nem, ez nem azt jelenti, hogy ez nem jó, csak nekem valami mindig hiányzott ezekből. Uh-huh. De használni a szimfonikus zenekart úgy, hogy közben szólnak a klasszikus könnyű zenének az elemei, tehát egy rockzenekar, billentyű, dob, vagy bármilyen groove megy alatta, az megint egy más zenei világ, és hogyha az jól van használva, akkor az lehet ez érdekes. Igen.
2: Ugyanakkor nagyon jó. Klasszikus a popritmusban.
3: Igen, nem erre gondoltam. De emlékszem. Igen. Szóval jól lehet használni, az biztos, csak nehéz jól használni, de ez volt az én feladatom, és egyébként a Depeche Mode Special Tribute esetében is, hogy valami ilyesmit találjak meg. De ennek a két számnak az esetében, amit Krisztián mondta, hogy ilyen formában viszont érdekli a dolog, ott viszont tényleg csak a szimfonikusokra lehetett támaszkodni, és ettől nyilván izgalomban jöttem, hogy ez valamennyire egy megoldható-e vagy sem, úgyhogy megcsináltam, ez neki nagyon tetszett, és innentől, hogy ő eljött, már elkezdtünk közösen gondolkodni más dolgokban is, úgyhogy most tervezünk egy, ha nem tervezünk, már benne vagyunk, már alkotunk egy új projektet, ez az Orchestrified Pulse nevű projekt, aminek az ő saját zenéjének az általam szimfonikus zenekarra és férfikarra kiegészített zenéi fognak megszólalni, három számot már föl is vettünk.
1: Ez nagyon durva.
3: És novemberben fogjuk befejezni teljes koncertsónak az anyagát, úgyhogy ebből albumot is adunk ki. És az a terv, hogy igen, és ugyanannak a cégnek a szervezésében, akinek magát a 101 hangot is köszönhettük, a Friends Cup Hungary-nek a szervezésében, megpróbáljuk ez egy teljesen új kvázi, most mondhatom ezt, hogy így nemzetközi, osztrák-magyar, mert ugye Krisztián osztrák, egy ilyen osztrák-magyar
2: monarchia,
3: így van, tehát próbáljuk valamit csinálni a zenében, ami nagyon új, tehát én is úgy használom a szimfonikus zenekart, úgy gondolkodom benne, hogy ahogy még korábban soha, tehát hogy nem a klasszikus zene világából próbálom megközelíteni, hanem úgy, hogy hogyan használnám mondjuk egy DJ a szimfonikus zenekart, hogyha nem midiben szerkeszt, vagy bármilyen módon szerkeszt elektronikusan, hanem
1: élőben ott van neki.
3: Igen, vagy egyszerűen megírja a kottát, és olyan elemeket használni, és nem azt, amik a barokk zenéből, a klasszikusból, a romantikából jönnek, nem olyan zenei elemeket és mintákat és olyan hangulatokat használni benne, vagy csak nagyon kis mennyiségben. Tehát most én is egy teljes keresésben vagyok, és egy egészen új dolgot csinálok, egy olyan területen, amiben már sok mindent alkottam, csak nem így, nem ilyen formában, és ezt állatira szeretem, úgyhogy most nekem is ezt határozza meg az életemet.
1: Nagyon néz ki, de tényleg.
2: Hát azt hiszem, hogy hihetetlen szerencsés vagy, nem? Mert azért az ezek a dolgok az ember elkezdi, mert ugye azt mondtad, hogy tulajdonképpen az elején ebbe csak így belecsöppentél, szükségszerűen vállaltad azt, hogy újdonságokat hozol a férfikar életébe, akkor látták benned ezt, akkor azt megcsináltad, akkor így után segítettél, ugye átmenetileg lettél karvezető, de akkor most már te vezeted, tehát hogy igazából neked megvolt a kitartásod, az ambíciód, és akkor egyszer csak ott tartasz, hogy egészen új utakra jutottál.
1: És viszed magaddal
2: ezt a kórus, meg a hangszerelést.
3: Most nagyon sok minden összefügg egymással. Még lehet, hogy túlságosan, és ezt nem tudom, de most tényleg ezek a dolgok teljesen egy irányba mutatnak ebben a pillanatban. De valahogy egész életemben olyan voltam, hogy persze mindig megvoltak a terveim, soha nem úgy alakultak, de szerintem ez mindenki így van.
1: Nem tehát, baj, nem, az igen. Lényeg, hogy valami terv
3: igen,
1: legyen.
3: Igen, mindig voltak tervek, és mindig máshogy alakultak dolgok. Az nyilván lényeges talán, hogy amikor viszont valami más irányban valami történik, akkor mennyire van meg az ember az a rugalmasság, hogy akkor ki tud belehozni a maximumot, és megnézni, hogy az hogy lehet kapcsolatban azzal, ami egyébként az álmod, most bármi is az, vagy esetleg akkor azt most félreteszed, és megpróbálsz valamennyire, nem akarok itt nagyon filozofálgatni.
1: De tökre, de ez egy ember típus, akkor te ilyen vagy.
3: Ez egy típus, igen, és aha. Én ilyen vagyok. Én ilyen
1: ez
3: vagyok,
1: nagyon
3: ezt próbáltam mindig. Igen. Mindig mentem arra, ahol azt láttam, hogy valamit lehet tenni, aminek van értelme.
1: Meg hogy ezek szerint, amit így dob az élet, ezt úgy megpróbálod megszeretni, vagy megtalálod benne, hogy mi az a szerethető rész, amit magadévá tudsz
3: ezt
1: tenni.
3: Ezt így még sose fogalmaztam meg, de nagyon igaz. Igen.
1: Ezek szerint
3: mert hogyha utólag visszagondolok, nagyon sok mindenre ezt így pontosan el lehet mondani, ahogy most mondtad, igen.
1: Hát te is ezt mondtad, hogy rugalmas vagy, csak hogy beleteszem még ezt a faktort is, hogy meg is kedveled. Igen,
3: igen, meg tudom kedvelni. Nagyon sok mindent meg tudok kedvelni, amire korábban nem gondoltam volna, hogy úgy lesz. Mert amikor elmélyülsz valamiben, akkor valahogy más viszonyba kerülsz vele. Így van.
1: Hát akkor én azt kell, ugyanezen a sárga téglás úton menj tovább, igen, mert hogy ez egy jó irány. És nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk.
3: Hát én is köszönöm nektek, nagyon.
1: Riederauer Richárd volt a vendégünk itt a kettes számrendszerben, és
2: ne felejtsétek el, hogy vasárnap ezt a beszélgetést ugyanezen a frekvencián, ugyanebben az időben meghallgathatjátok. Sziasztok!
1: Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
1: Magyarország vár. Kalandozások a Zalai dombságban. 5 varázslatos zalai hely. Göcsei Falu Múzeum. A Zalaegerszegen található múzeumban sétálva egy csapásra egy 19. századi göcsei faluban találod magad. A Zala folyó holtága mellett jellegzetes göcsei portákat találsz, de van itt harangláb, fából épült templomocska és vízimalom is. Bazitai tévétorony kilátó. A göcsei kirándulás kötelező eleme a 95 méteres zalaegerszegi tévétorony, ahonnan nem csak a környék, de a Sághegy, a Somló, sőt, még az Alpok vonulatai is jól látszanak. 53 méter magasban egy kávétársaságában élvezheted a látványt. Szent Anna kerek templom. Kallos dombján 800 évet töretlenül őrzi a tájat, a templom fehérre meszelt fala és harang alakú kupolája. Mielőtt felsétálsz a templom dombra, ne felejtsd el magaddal vinni a kulcsot, amit a régi italbolttal szemben lévő ház előtti ládában találsz. Bazalt utca. A Vidornyaszőlős és Nagygörbő közötti varázslatos bazalt utcán égig érő bazalt oszlopok és misztikus barlangok között sétálva a természet erejével és a legendák világával találkozhatsz. A titokzatos szikla folyosó a Keszthelyi hegység rejtett kincse. Gyümölcsoltó Boldogasszony templom. Hazánkban egyedülálló ritkaságra bukkansz, ha a Türjére látogatsz, hiszen a településen egy Árpád-kori téglatemplomot találsz, amely a premontrai szerzetesrend számára készült.
0: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
2: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádiókafén.
3: Akkor mit hívjak majd?
2: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
3: De a kórház? Milyen kórház?
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgás Klinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgás Klinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu. Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba-Mama kupon magazint még ma. A Promobox Baba-Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers, kiemelt partnerünk a For Life Medical Center és a Go For Life webshop.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Szívmegálláskor minden perc számít. Megkezdték a balatoni kikötők felújítását. 5 napon át a boroké lesz a Szegedi dombtér. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ha többen ismernék az újraélesztés lépéseit, több életet menthetnénk meg. Erre hívták fel a figyelmet a szakmai szervezetek a Szívünk napja rendezvényhez kapcsolódva. Hirtelen szívmegálláskor minden perc számít, ezért fontos, hogy a közelben lévők azonnal megkezdjék az újraélesztést. Ugyancsak jelentősen növelhetné a túlélés esélyét, ha több helyen lennének könnyen elérhető automata defibrillátorok. A szívmegállás hátterében leggyakrabban koszorú érbetegség áll. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 vármegyében. Györmoson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában oldották fel a korlátozást, miután az elmúlt napok csapadéka mérsékelte a tűzveszélyt. Az ország többi részén azonban továbbra sem esett annyi eső, hogy kellően átmentesedjen a talaj. Az erdőkben található száraz növényzet ezért könnyen lángra kaphat. A szakemberek arra figyelmeztetnek, ezeken a területeken továbbra is fokozott óvatosságra van szükség, és érvényben marad a tűzgyújtási tilalom is. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak. A kompok továbbra is közlekednek. Reggel Gábor, a Bahart vezérigazgatója elmondta, mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
7: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is, kikötő felújítások, a réveknek a felújítása, kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idejében, azért ebből volt bőven a hőség, vízállás, de azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdött. Meg a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
6: Jövő szerdán 125 borászat költözik a Szegedi Dómtérre, 5 napon át tart a bortér. Az ország minden jelentős borvidékéről érkeznek pincészetek, amelyek az ősz első friss borait is elhozzák. A kínálatot gasztronómiai kiállítók és pálinkaházak egészítik ki, esténként pedig koncertekkel várják a látogatókat. Az ingyenes fesztivált vasárnap Must kóstoló zárja. Holnap sokfelé erősen felhős vagy borult égboltra készülhetünk. Délutántól nyugat felől aztán újra szakadozhat, vékonyodhat a felhőtakaró. Elszórtan gyenge eső, zápor is előfordulhat, északnyugaton pedig egy-egy zivatar sem kizárt. Délután 19 és 25 fok között alakulhat a hőmérséklet. Kedden a reggeli ködés réteg felhőzet feloszlása után napos gomoly felhős idő jöhet, keleten néhol záporral. Szerdán már többnyire derült, száraz időre készülhetünk, estétől azonban ismét felhők érkezhetnek.
4: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Köszöntjük a hallgatóinkat, és köszöntöm a kollégáimat, akikkel nyári szünetokán viszonylag régen találkoztunk. Szia, Bence!
2: Szia, Laci! Mi is köszöntünk téged, mert nagyon rég találkoztunk, főleg így élő adásban.
1: Hát, felvett adásban nehezebb is lenne.
2: Felvett adásban találkoztunk az éterben valójában, de igen. Úgyhogy jó, hogy itt vagy, jó, hogy itt vagyunk. Mi lesz ma, és minek kapcsán?
1: Azt gondolom, hogy egy viszonylag különleges adással tudunk ma szolgálni mindazoknak, akik hallgatnak minket, hiszen ma van az olvasás világnapja.
2: Ráadásul azt hiszem, hogy 60. évfordulójának a jelesülőknek.
1: 1965-ben döntött úgy az UNESCO, tehát hivatalosan nem pontosan tudjuk, hogy mi számít hivatalosnak, de mivel velem kb. Egykorú, mondhatjuk, hogy körülbelül 60 éves az olvasás világnapja, és kerestünk egy olyan témát, hiszen a szerkesztőségünk azt gondolom, szinte minden adásban megpróbálta belevonni valahogyan az olvasás szeretetét.
2: Mai nap erről szólt,
1: a mai nap erről szóljon itt a rádióban, és mi is kerestünk egy olyan témát, amit talán meglepő lesz, és hívtunk egy olyan vendéget, aki ez a kicsit meglepő témához remekül fog tudni hozzászólni, hiszen ennek nagy ismerője. Úgyhogy zenélünk egyet, és aztán én pedig egy különleges attrakcióval készültem, mert verset fogok mondani.
2: Azt hittem, hogy nem mondod el, hogy mi lesz az attrakció, de a verset azt majd csak a szünet után.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Tehát amikor felmerült annak a gondolata, hogy az olvasás világnapján az Autórádióban is beszélgessünk mondjuk a mobilizációnak és az irodalomnak a kapcsolatáról, akkor a szerkesztőségből az ötlet érkezett, hogy erre semmilyen más márka nem jöhet szóba, csak mint a Trabant, amelynek nyilván a mai fiatalabb generáció számára nem bír olyan típusú örökséggel, mint mondjuk a 30-on túliak számára, de csak hogy ezt lássátok, milyen furi az élet, én most verset fogok nektek mondani. Ezt a verset Bartos Erika, a Bogyó és Babóca című mesesorozatnak a megálmodója és megszerkesztője, nagyon cuki gyerekirodalom, írt egy verset, ami a Trabantról szólt, ami úgy kezdődik, hogy volt régen egy Trabantunk, a Trabantunkkal utaztunk, pöfögtünk és zötyögtünk, macska kövön döcögtünk. Elvitt minket bárhová, Debrecenből Sopronba, hogyha leáll, megtoltuk, a Trabantunkkal szaladtunk. Úgyhogy ezzel a cuki gyerekversre szeretném felütni ezt annak a műsornak a könyvét.
2: Ez óriási, Laci, tényleg. Én már csak annyit tudnék hozzátenni kis kiegészítésként maradván az irodalomnál, hogy a Trabant útfekvése kitűnő, a gyorsulása kifogástalan. Ez azonban nem szabad, hogy könnyelműségre csábítson.
1: Mondta.
2: Akár egy hallgatói kérdés is lehet. Ajándékcsomagot aki megírja SMS-ben, de egyébként lelőjük a poént, az Eszterházinak a Kis Magyar Pornográfia című könyvének a nyitó szövege, a nyitő mondata. Van,
1: ami aztán mémmé változott, és,
2: igen.
1: És úgy tekintünk rá, mint egy Trabantszang könyv bevezető soraira.
2: Mert hogy egyébként az abból van, szó szerint onnan lett átemelve.
1: Úgyhogy még egyszer szeretném köszönteni a stúdióban ülőket, elsősorban vendégünket, akit azért hívtunk meg, mert ő a magyarországi Trabant kluboknak az elnöke, és nyilván nála senki nem tudja ezt az egész témát jobban vázolni, mint ő, illetve Jobbágy Robi, aki a zenei szerkesztőnk, és nem maradt más, Bence, hogy bemutasd a vendégünket.
2: A vendégünk a mai jeles napon és ezen a rendhagyó autórádión Mucán Gábor, ahogy a Laci mondta már, a Magyar Trabant Klub elnöke. Szia Gábor, köszöntünk a műsorban.
3: Köszöntünk mindenkit, a Trabant Warburg Klub elnöke.
2: Egy kis kiegészítés már is. De most ugye elsősorban a Trabantról lesz szó, ugye itt a felvezetőben már beszéltünk róla, mindenféle irodalmi vonatkozásokban, amiről egyébként téged is szívesen meghallgatunk, bár alapvetően nem ezért hívtunk a műsorba, hogy irodalmi aspektusból vizsgáljuk a Trabantot veled, de igazából bármire nyitottak vagyunk.
1: Hogy viszed át még ma a Trabant életérzést, vagy hány Trabantod van, vagy mennyire vagy függő?
3: Fél tucatnyi Trabantom van körülbelül, de rendkívül sok megfordult a kezem között, igyekeztem színre, szagra, ízre gyűjteni őket. Hát mert ebben a szegmensben is lehet ezt. A legutóbbi, legfrissebb szerzeményem volt, ami nemrég távozott a gyűjteményemből, például egy 1991-es fekete négyütemű 1.1 Trump, amely már nem a Kelet-Németországban készült.
1: De mondd, hogy nincs köze az Egyesült Államok jelenlegi elnökéhez.
3: Nem.
2: Igen, róla kaptam nevét, igen.
3: Igen, ez a civil, ez a polgári változata volt egyébként a Kübelnek, aminek viszont meg sok köze volt például a szegény berlini falhoz. Ez egy szomorú sztori.
2: És ezek például hova távoznak ilyenkor, amire azt mondtad, hogy már nincs meg? Egyébként ez mennyire unikális, mert most én a Laci a felvezetőben azt mondta, hogy a fiatalabbak már nem annyira élénken emlékeznek rá. Nekem egy nagyon kora gyerekkori emlékem van a Trabantról. Azt hiszem anyukámnak volt egy sárga Trabantja, de hát akkor nagyon kicsi voltam. Nekem összvisz ennyi az empirikus részem a Trabanttól. Sokkal többet nem tudok már róla, de hát ez ki fogunk faggatni téged. Visszatérve, hova távozik ez az unikális fekete Trabant?
3: Ő például Németországba, saját hazájába távozott, de megjegyzem, hogy már amikor gyártották, akkor is Német Szövetségi Köztársaságnak hívták. Ez az a pár darab, amely már a falomlás és az egyesítés után készült, tehát már nem népi tulajdonú szászországi üzemben gyártották, hanem már Trabant Kft-nél, úgymond, magyarra fordítva.
1: Ja, nagyon érdekes, mert itt generációk ülnek most a stúdióban. Ja, te ültél, Bence, valaha Trabantban?
2: Igen. Volt nekünk.
1: Volt hozzá.
2: Igen, de nagyon régen volt. Emlékszem a szagára, a belsejére, meg arra, hogy kormányváltója volt, és nagyon szerettem.
1: mert hogy Eszterházit idéztük az előbb, akinek a, például a kis magyar pornográfiában a Trabant, ez egy csomó mindennek a szatírája, a hiánygazdaságnak, annak, hogy, hogy a létező, a szocializmusnak valami manifestációja. És egy nagyon ironikus eszköze az irodalommal Eszterházinak.
2: Majd, igen, az egész Kádár korszakot az egész szimbolizálja Kádár korszak gyakorlatilag.
1: Majd most azt halljuk, hogy Magyarországról reimportáljuk az újjáépített Trabantokat. Gondolom, hogy ezek nagyon sok hozzáadott értékkel újjászületve, és gondolom, hogy jó sok pénzért lehetnek exporttermékek Németországba, vagy akár az, amely Egyesült Államokba is mondtad, hogy talán oda is
3: így van,
1: a Trumpot. Milyen autót küldtél az Egyesület? Hát én ezt fel nem foghatom, hogy ott Amerikában, a nagy vasak hazájában mit keres ott egy ilyen pici ország, ami szerintem 600 köbcentis, vagy 601 talán.
3: Szerintem röviden menjünk vissza 1989-be, vagyis a falomlás környékére, és ott milliárdjai a tévénézőknek láthatták, hogy leomlik a berlini fal, és Trabanttal, hát meg egyéb típusokkal, de a Trabant ragadt meg leginkább az embereknek a tudatában, hogy Trabanttal szinte áttörik a falat. Tömegesen mennek át a kelet-német állampolgárok, és innentől fogva ez egy ilyen világ, egy ilyen politikai hős lett ez az autó. Egyben ez a végének a kezdete is volt, de innentől fogva egy örök nosztalgia. És ami a legcsodálatosabb, az a klubunkban is észlelhető, hogy masszívan a rendszerváltás után született fiatalok szeretik a legjobban a Trabantot, és olyan nosztalgia, amit a szüleik éltek meg, és úgy vették át tőlük, hogy nem élhették meg, de mégis megélik egy-egy találkozón.
2: Hát igen, de a nosztalgia alapvetően annak az újraélése, ami már veled megtörtént korábban, nem?
3: Tehát, de ők olyanok élik meg, akiknek a szülei is gyerekek voltak, amikor még a Trabant az utcakép része volt.
2: Van, akinek akkor a falomlás volt egy ilyen ősélmény, amikor a Trabantot látta, de neked mikor kattant be? Ez egy újdonsült dolog, vagy például te vettél újonnan Trabantot?
3: Nekem pár évvel ezelőtt 1987-ben kattant be, amikor katona voltam, és egy katonatársamnak ilyen autója volt, versenyzett vele, és a laktanya udvarán Moszkva tér mögött a térképészeti intézetemben voltam katona, és hát hétvégenként reszeltünk Trabantot, mert az volt az egyetlen elérhető, büntetlenül barkácsolható autó egy havi 600 forint zsoldal rendelkező katonának. Nekem például innen kezdődött.
1: Nekem is volt, beszéltünk róla, nekem egy fekete színű Trabanton volt, amikor katona voltam, és nem volt benne fűtés, úgyhogy remekül lehetett vele télen nagy atádra közlekedni az első.
2: És ezt hogy oldottad meg, érezni kell már akkor is?
1: Nem, öngyújtóval melegítettük az ablaküveget erről, hogy kilássunk, amikor jegesedett, de ugyanakkor ez adott valami, hogy az én szüleimnek volt ilyen autója, és adott ez valamiféle szabadságérzetet abban a korban, tehát akinek lehetett egy Trabantja, az tudott utat. El tudott menni A-ból B-be. Ez egy elképesztő nagy dolog volt. Az én szüleim például autónyereménybetétkönyvben nyerték az első haragos zöld gépjárművüket, és nálunk ez egy csoda volt. Csodaszámba ment.
2: Hát az is csodaszámba ment, hogy valaki nyert ilyen autót, mert ezt nem tudom, hogy tudod, de ez a mai napig létezik. Ez az autós dolog, és nem tudom, hogy valaki. Én te vagy az első, akit ismerek, aki ilyenben.
1: Az én szüleim, az egyszer nyertek, azt hiszem, egy 5000 forintos betétkönyvet, akkor azt hiszem, egy ilyen Trabantán 47000 volt.
3: Attól függ, mikor, de
1: körül. Hát a 80-as évek elején 47-48000 forint volt egy ilyen. És a másik meg, hogy nyertek egy ilyen jó számot.
2: Igen, de most akkor maradván az előző kérdésnél, meg felvetésnél, ugye manapság hogy vesz az ember autót? Konfigurátor, katalógusok, lyukat beszélnek az értékesítők a hasába az egyes márka kereskedéseknél. Úgy szabott szemére, ahogy akarod, tele kütyűvel. Milyen volt újonnan megvenni azt a Trabantot, és mondjuk hogy össze lehet egyáltalán hasonlítani a mai autóvásárlást az akkoriban?
3: Egyáltalán nem, mert akkoriban a legnagyobb különbség az volt, hogy van kocsid, vagy nincs. És onnantól jött az, hogy autó, azon belül is voltak komoly kasztok, erre most kár lenne itt kitérni, mert ugye a Trabant annak a legalján tanyázott, de mégis egy óriási különbség volt ahhoz képest, hogy nincs autód. Tehát ha valakinek lett autója, te akkor nem azt mondta, hogy belépő autó, hanem van autóm, nem kell reggel 6-kor várnom a 7-es buszra. Elmehetek Balatonra a telekre vele. Tehát ez volt a legfontosabb. Hát annak idén hiánygazdaság volt, a Trabantra kellett a legtöbbet. És az autókra nagyon sokat kellett várni, a Trabantra viszonylag a legkevesebbet. De a 80-as évek közepén jött egy másik boom, egy második boom, amikor a többi kelet-európai szocialista ország szinte kitiltotta a kétütemű járműveket a piacáról, mivel megtehették, mert volt saját autóiparuk, és a ont felszabaduló kontingenst is hozzánk hozták. Onnantól fogva egy kicsit csökkent ennek az ázsiója, könnyebb volt hozzájutni. Sőt, 89-ben a Merkur úgy reklámozta a Trabantot, hogy délelőtt befizeti, délután átveheti.
2: Ó, ez igaz volt vajon?
3: Ez igaz volt, igen, de ez 89 a legvége, amikor készletkisöprés volt, vagyis hát 90-ben. Martinelli téren a Merkur bemutató szalonjába befizethetted, és délután átvehetted. De itt egy kicsit már elkéstek, mert akkor már mindenki az Opel Bogojnál állt sorba Bécsnél, Bécs alatt, és mindenki osztrák használt kocsit szeretett volna susnyágból előrángatni.
2: De egyébként ez egy nagy dolog, mert nem kell nagyon sokat visszautazni az időbe, hogy egy hasonló szituáció legyen a modernkori autógyártásban és értékesítésben, hogy volt itt is, hogy hónapokat, éveket, fél éveket várni kellett egy autóra, akkor is a Merkurt emlegették többen, amikor ez a félvezető hiány volt, meg tehát mai napig lehet, van olyan, hogy fél év múlva kapod meg csak az autót. Ez mennyi idő volt annó?
3: Hát annak idején átlagban a kezdeti szakaszokban 4-5-6 évet is kellett
2: azt
3: várni. Aztán ez fokozatosan csökkent. 85-től ez egyre kevesebb volt, de a tápláléklánc csúcsán a használható utcai autók táplálékláncának csúcsán a Lada állt. Ott nagyon komoly várakozási idők voltak. Kelet-Németországban például 15 év, ez elképzelhetetlen. Tehát Jézusom. Valaki 89-ben előfizetett egy Ladára, egy 1005-ösre, az 15 éves visszaigazolást kapott. Az bőven túlmutatott már magán az államon is, ahol ő ezt az előjelzést megtette.
2: És egyébként az nem, itt kint meséltél egy sztorit, már valószínűleg elévült, az nem működött az a dolog? Egy kis zsebbe, egy hát kis valami?
3: Azt a rendszer természetesen a JAT határozta meg, tehát én új autót vettem, Trabantot is, meg Warburgot is a Merkurnál, de nem Csepelen, hanem a hírhet Röppenty utcai használt autótelepen, ahol a kifosztott, értékcsökkent sérült autókat, amit maguk a Merkur dolgozók fosztottak ki egyébként, azokat ott értékesítették, és emlékszem, hogy 88-ban 5000 forint jattot kellett adnom azért, hogy nekem sorsolják ki állok módon azt a Trabantot, meg azt a Warburgot, amiből hiányzott egy-két dolog. Ez az 5000 forint darabonként, ez 10000 forint összeg, az anyám nem keresett annyit annak, de momba.
2: Mennyi volt a kocsi?
3: Az autó, a Warburg, az például 150 ezer helyett 95 ezer, a Trabant meg 100 ezer helyett 50 ezer, tehát egy akkori vidéki kis családi ház árát lehetett megsporolni. De hát ez ritka jelenség volt, és hát annyit mondott az átadó, hogy ha átveszed a kocsit, menekülj, mert megölnek itt a nepperek, engem is, meg téged is.
4: Abból indultunk ki, hogy az olvasás világnapja, és aztán kicsit átmentünk a filmek világa irányába is, de hát legendás filmjeleneteket tudunk párosítani például magához a Trabanthoz. Gáspár Sándor számtalan alkalommal, hanyan vannak a Trabantban, hatan, vagy amikor lebilincseli a Csablecsacsiban a Trabantot mindig a ház előtt. Ez annyira, annyira jellemzően egy ilyen ikonikus figurájává is vált a régi rendszernek, illetve a régi autóknak, de ma meg büszkeség ilyet birtokolni.
3: Nem csak, hogy büszkeség, hanem nagyon nehéz hozzájutni, nagyon komoly áldozatokat igényel a fenntartása. És ha például nézzük itt a használt piacot, egy susnyágból előrángatott restaurálási alapnak alkalmatlan Trabant, az 1 millió forinttól kezdődik.
2: Komolyan?
3: Igen, tehát amit 500 ezerért adnak, az már arról letehetsz már szinte, az már roncs.
2: Az már menthetetlen.
3: Igen.
2: De az a metese tudsz mit csinálni.
3: Igen, amiből egyébként egy légkondis kombi mai, hát egy úgynevezett modern nyugati autót vehesz, így megfordult a világ.
2: De ez mikor indult el egyébként? Mert az előző témánál említetted, hogy nagyon sok Trabant áramlott be Magyarországon. Hát ott ez ilyen Trabant-roncs telep lett az ország, és ebből fakadóan nagyon sok alapot szolgáltatott az exportra, amit például most te is csinálsz. Hány van még, ami Magyarországon fut, vagy nem is tudom, működőképes, és tényleg tudott-e ez segíteni abban, hogy innen exportra tudjanak menni a Trabantok.
3: De azért lettünk Trabant nagyhatalom, mint ahogy már korábban említettem, hogy a egyéb kelet-európai országok visszamondtak egy csomó rendelést, illetve eleve mi voltunk a legnagyobb vásárlói, 600 ezer kétütemű jármű futott a 80-as években, ami az autók számának azért kétharmada volt körülbelül, tehát egy Trabant nagyhatalom lettünk, illetve azt is hozzátenném még, hogy itt engedték ezeket a kádárkocka alsógarás kisiparokat. És ezek a kisiparosok alapozták meg egyébként azt az alkatrész gyártói kultúrát, ha szabad így fejeznem, amit én is megvettem például az elődömtől, és ami által alkatrészeket állítunk elő, amelyeket felszív a német piac.
4: Remek ilyen kézikönyvek születtek annó a Trabant szerelésről. Tehát, hogy azt gondolom, hogy akkor, amit mondasz, a garázs manufaktúrákban egy csomó ember képezte ki saját magát abból, hogy elolvasta ezeket a Trabant kézikönyveket, amiknek szintén ma már elég komoly ára van, egy ilyen eredeti kézikönyv, és ma már nagyon komoly pénzbe kerül a piacon. De azt akartam még kérdezni, illetve mondani talán, hogy mi olyan nagyon magától értetődőnek vesszük, hogy a hallgatóink tudják, hogy mi az, hogy Trabant. Hogy összefoglalnád, hogy mit tudott egy ilyen Trabant? Tehát, hogy hány lóerős volt, hány embert vitt, mennyivel ment? Káros olyan kibocsátást nem kérdezem.
2: Hány ütemű?
4: Hány ütemű?

0: kilowatt felhasználásban a tötyörögve a Rákóczi úton, az gyakorlatilag ilyen energiafelhasználás is elég lenne ahhoz, hogy mozgassuk a csúcsforomba a járművet, de komolyra, azaz viccesre visszafordítva a szót, ez már akkoriban is kevés volt a többi autóhoz képest, mert egy Lada már akár 50-60 lóerőt is tudott, tehát ez a fele volt ennek. Szerintem bőven elég volt, hogy a 700 kiló alatti 615 kiló alapban ennyi volt a Trabant önsúlya, és ez nem azért, mert műanyagból volt a karosszéria, mert itt egy tévhitet szeretnék eloszlatni.
1: Bocsánat, papírból, nem?
0: Igen, amit nem is merült fel, de ezt mindig megelőzöm, hogy az acél karosszéria vázra duroplaszt elemeket rögzítettek, és valójában ezek voltak, amik nem fémből készültek.
2: Ami valójában egy préselt papír volt.
0: Gyapott, szovjet piacról megmaradt.
1: Ezt lehet azért eufemizálni még egy ideig, ez papír.
0: Papírt azért terjedt ez el, mert a Trabant gyártásáról rengeteg film kering a neten, és amikor a gyapott préselmény utolsó fázisában, az utolsó préselésnek, akkor ott az ember valóban ráterít egy papírt, és úgy préselik meg 8 percen keresztül az anyagot, ami már a piacgazdaságban elképzelhetetlen hosszúságú folyamat, mikor egy másodperc alatt préselik, neki 100 sárvédőt annyi idő alatt.
2: Így van, viszont a mai magyar valóságban az sem lehetne újságcikk, ami valamikor a 80-as évek közepén az akkori Népszabadságban jelent meg, a Megette a ló a Trabantot című veretes írás, amikor egy...
1: Volt ilyen?
2: Volt ilyen.
0: Hát a Kosturica filmből sikerült a macskajajból ez így beépülni a köztudatba. Ugyan, így.
2: Kénytelenek vagyunk reklámozni egy kicsit, és aztán utána jövünk vissza, és szerintem ez még nagyon sok mindent.
1: Bármeddig
2: tudunk erről beszélgetni.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
4: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
3: És Ördögi Roy.
5: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
3: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
5: Fogadjunk, hogy nem mersz betelefonálni.
6: 1, 2, 3, ho!
3: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
7: Az igazi pasztafárik egy tésztaszűrőt hordanak a fejükön, a legigazabbak pedig a személyi igazolványuk fényképén is tésztaszűrővel a fejükön szerepelnek.
8: Ilyenkor szokott elhangzani. Ugat a halál kutyuskája, dokikám, sakk. Ekkor minden bácsi rugózni kezd, hogy lássa a helyzetet. Mire a másik? Tasak az csak, tanár úr, tasak.
3: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
9: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
3: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
10: Pincér! Pincér!
11: Igen, mit parancsol?
10: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
3: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra. 3/4. A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
12: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Továbbra is a stúdióban a téma, még egy szünetben is maga Trabant volt, mert nem tudunk betelni a sztorizással, de azért én idéznék nektek egy műből, amit egy nagyon-nagyon híres cseh filmrendező, Jiří Mencel beszélgető könyvében találtam, ami arról szól, hogy mi itt, mondja ő, a vasfüggöny mögött egy Trabantban ültünk, bütyköltük, szereltük, mert a miénk volt, és minket elvitt A-ból B-be. De pontosan tudtuk, hogy a világ szerencsése fele eközben már egész más tempóban halad. Amikor az Oscar-díjjal hirtelen kitárult előttem a világ, akkor az olyan volt, mintha egy Trabantból egyenesen a Hilton elnöki lakosztályába csöppentem volna, de a lelkem mélyén mindig az az ember maradtam, aki tudja, milyen az, amikor a két ütem motor füstöl, és nem indul reggel elsőre. Tehát még egy ilyen Jiří Mencel szintű ember is, aki onnan jött abból a korból, az nem felejtette a Trabantját.
2: Hát ebben is van némi kettőség.
1: Van, de szerintem ebben van valami nagyon-nagyon szép büszkeség. Mm. A múltunknak a büszkesége, úgyhogy ezt azért ismertem ezt az idézetet magam nem túl professzionális módján megosztani veletek, mert nem nagyon találónak
2: nagyon,
1: érzem.
2: Nagyon
1: találónak érzem. Ott hagytuk abba még, amikor elmentünk a szünetre, hogy technikai kis újdonságokkal, hogy nem indul elsőre, meg hogy töltjük bele a benzint, hogy elkezdtünk arról beszélgetni, hogy 26 lóerős, de hát azért van még itt egy-két hajmeresztő technikai adat ennek az autónak, például, hogy tankoltuk ezt annó.
3: Hát nagyon érdekes, valójában motorkerékpár technikát rejt a Trabant, és ma már teljesen értelmezhetetlen az a dolog, hogy az izzó hengerfej fölött pár centivel elhelyezkedő benzintankba töltünk benzint, hozzá olajat kell kevernünk, és hogyha elcsöppen a pisztolyról, akkor annak nincs más lehetősége máshol, mint magára a motorblokkra csöppennie, de ez ebből adódik, hogy ez valójában egy motorkerékpár-szerű technika volt, ejtőtartályos gravitációs módon jutott be a tankból az üzemanyag, ezért értelemszerűen a motor karburátor fölött kellett, hogy elhelyezkedjen.
1: Bármilyen töréstesten megállhatna ez? Mert amikor egyesült a két Németország, akkor emlékszem, volt ebből némi konfliktus, hogy az akkori nyugat-német hatóságok nem is nagyon akarták átengedni ezeket az autókat a saját közlekedési rendszerükbe, mert hogy semmilyen közlekedés biztonság előírásnak nem felelt meg.
3: Ez így van, akkor az ADAC komoly aggodalmát fejezte ki, hogy rászabadul az utakra ez az autó, és nem csak a törésteszt volt a problémája, hanem ha utolérnek egy ilyet. Mondjuk egy 200-zal közlekedő nyugati autó utolér egy Trabantot, akkor mi marad belőle hátulról, de valójában amikor ezeket a járműveket konstruálták, akkor ez nem volt szempont. Se a környezetvédelem, se a biztonság. Tehát ezeket nem lehet a sezlont a fazonnal összehasonlítani, egy lapon említeni. Ezt a történelem kényszerítette őket, hogy más utakon menjen a kelet-német autóipar, és hogy utána meg hirtelen egyesüljön, de ezek egy idő után eltűntek, és a közlekedésben betöltött szerepük marginális, és ha biztonságot nézzük, akkor nagyon sok ilyen múzeális jellegű autónál sem lehet erről megemlékezni, mert ha mindig félnénk, akkor nem mernénk ilyenekkel menni.
1: És tudjuk egyébként, mert hogy a Zwickaui gyár az a kommunizmust megelőző időkben ez egy profi autógyár volt. Azt tudjuk esetleg, hogy miért kezdtek el egy ilyen relatíve lebutított autót gyártani, amikor tudtak volna technológiailag is jobb autót gyártani. Egy tanult barátom mindig azt mondta nekem, hogy valamit jól meg rosszul megcsinálni, nagyjából ugyanannyi ideig tart. Mégis
2: kerül.
1: Miért választották ezt?
3: Egyet nem árt tisztázni, hogy a Trabant gyár elődje egy rendkívül ismeretlen, szerény múltú kis autógyár, ami az Auto Union 4 karikája, ezt úgy hívják, hogy Audi.
2: Igen.
3: Hát itt négy német gyár egyesült, és ebből lett az Audi, de a vörös hadsereg, amikor irányítása alá vonta a háború után és népi tulajdonba helyezte a gyárakat, akkor úgy rendelkezett, hogy itt továbbiakban kivezeti a luxusmárkákat, például a Horchot, ami közvetlen elődje volt, meg a Sachsenring P240, hogy a Sachsenring az a 100 gyűrű, amit nálunk a Hungaroring, ez volt az embléma, ebből ered egyébként a Trabant gép tetején az S betű, amit nagyon sokan nem tudnak. Ez micsoda a keretbe fanfekt. Foglalt S betű, ez olyan, mint a Hungaroring, csak ez a szászországi. Tehát mondom, egy nagyon szerény elődje volt, amit Audinak ismernek manapság. Tehát volt ott azért mérnöki tudás, ellenben nagyon sok minden nem volt, mint például alapanyag, illetve ideológia is volt hozzá, tehát nem lehet a népnek autója. Aztán, amikor meg lehetett, ők egyébként gyártották a DKV, mert a DKV is az egyik karika része volt az Autunion, az Audi 4 karikának. A DKV Meisterklasse nevű kis favázas műbőrrel borított autócskának, ami kétütemű, kéthengeres 700-as volt, annak volt egy P70 nevű elődje, vagy hát háború utáni utódja, ezt kezdték ott el gyártani, de ez túl nagynak bizonyult az NDK vezetése részről, és azt mondta, hogy egy 500 köbcentis minimál autót kell építeni, aminek egyébként megvolt a nyugat-német megfelelője, és a Lloyd LP 300 és 500, tehát pontosan ugyanolyan kis gömbölyű kis autó volt, mint amit mi Trabant 500 néven ismerünk, és az ideológia vezérelte a gyártásnak, a bemutatásnak az első napját, ez például 57. november 7-e volt.
4: Az októberi szocialista forradalom napja.
3: A Trabant egyébként Trabant az kísérőt jelent, egyébként ez Sputnik lett volna az igazi neve, csak aztán ezt lefordították valahogy, és az Trabant végül is ebből ered, hogy Sputnik kísérő. És 57. november 7-én egy null szériát kibocsájtva, egyébként az még nem volt alkalmas a sorozatgyártásra, így indult egy 500-as kétütemű léghűtéses motorú autó gyártása. Úgy gondolták, hogy ez legyen a kis autó, és majd a Wartburg későbbiekben Eisenachból pedig majd a nagy családi limuzin.
1: Amelyik szintén egy viszonylag ismeretlen autógyár maradványa.
3: Igen, hát az Eisenach motoremberke, az EMV, ugye, ami ketté vált a háború után, és a BMW lett a Bayerische motoremberke, viszonylag szerény elődökkel rendelkezett ez a gyár is Eisenachban, de hát ott is, ott is a politika határozta meg, illetve a háború után, aztán később az úgynevezett tervgazdaság volt a legfőbb iránymutató az autógyártásban, és mint ezt tudjuk, ez nem volt a mai fejlődés nevezett folyamatnak az előnyére.
1: Beszéltünk itt a szünetben arra, a reklám szünetben, hogy a világ hány országában milyen váratlan helyeken tűnhetnek föl ezek a jószágok, de nem csak hogy hol, de milyen különleges trabantok vannak, amik nem azok, amiket megszoktunk.
3: A legkülönlegesebbet például maga gyár állította elő annak idején a 70-es években, ez a Trabant Kübel volt, az Armee Kübel, tehát ez a nyitott Trabant, nálunk Trump néven a polgári változatát forgalmazták elsősorban, meg vadászoknak lehetett kapni ezt a változatot.
1: Szintén szerepelt azt hiszem az Üvegtigrisben volt egy ikonikus.
3: Igen, az egy Trump volt.
1: Igen, Trump volt.
3: Amiből egyébként kevesebben gyártottak, mint a Kübelből, mert 925 darab Trump volt, és 10 000-es nagyságrendben készítettek a kelet-német hadsereg számára. Hát de ennek már egy kicsit azért olyan furcsa, hát ez végül is hadi alkalmazásban volt, határvadász jármű volt.
1: Az.
3: Betonúton közlekedtek a berlini falnál, tehát ez a visszatérő hofi vicc, mi ezt azért annyira nem szeretjük, mikor az Exotic Trabanton élvezet című száma mellett ezt felemlegetik nekünk, valójában ezek sík Riadó úton közlekedtek, és ott már viszonylag könnyű dolga volt, mert aki oda már átjutott, az már félig szét volt lőve, tehát az nagyon nehezen juthatott oda, de egy a lényeg, hogy a kelet-német hadsereg alkalmazta ezeket járőrautó.
1: Tehát mint egy kábrió.
3: Igen, könnyű volt belőle kiugrani, ott Stoffhun volt a neve, ugyanis az a stoff, az az anyagot, az textil anyagot jelenti, mert a teteje ilyen barna szövet kabrió tető volt, és ezért szövet kutyának volt. Ez volt a gúny neve az NDK belső körökben.
4: Jó, szövet.
1: Kész vagyok. És nyilván csak komoly menedzsment tagok kaphattak.
4: Természetesen.
1: A kelet-német
3: a nagy kutyák. Itthon is csak vadászok, itthon is állítólag, ez is egy legenda, hogy Cinege Lajos vezérelvezetes elvtárs, az akkori hadsereg parancsnoknak is volt ilyen, de ezt ki kell javítanom, mert Cinege elvtárs nyíltan gyűlölte a keleti technikát, úgyhogy ő már akkor Puch G-Wagennel ment, amit egyébként Mercedes G-Benznek ismerünk, ő már azzal lövöldözte gépágyúval, nyugati kocsikkal az erdőből a vendégeivel együtt az egyébként már félig elaltatott vadakat Ceausescuhoz hasonlóan, és Leonid Brezsnyev is például nagy nyugati autórajongó volt, meg nagyjából mindegyik kelet-európai vezér, a népnek megmaradtak a keleti autók.
5: Kicsit térünk vissza az irodalmi vonatkozásra itt az Olvasás világnapján. A korábban már idézett Eszterházi műben van egy olyan rész is, ami idézem, az ember, ha trabantos, úgy van a trabanta, mint a rendszerrel. Hát most ezt nem fogom megkérdezni, hogy te hogy vagy a rendszerrel, ellenben hogy vagy a trabantoddal, mert hogy a nosztalgia szép és jó, de hogy előbb-utóbb alkatrész kell, szerelő kell, műszaki vizsga kell, nem biztos, hogy ott és az autó. Hogy viszonyulsz? Lehet ezt megutálni, vagy csak szeretni lehet? Hogy vagy te most a trabanttal?
3: Hát egy gyűjtő megtehetné, hogy nem gyűjti tovább, de mivel gyűjtjük, ezért látszik, hogy szeretjük, és ezért meg is teszünk mindent, mindent megmozgatunk, hogy alkatrészekhez jussunk. Ezért van a klub, ezért vannak az egyéb lehetőségek a szociális médiában, és ezek nem mondom, hogy egyre jobbak, az információ áramlás egyre jobb, az alkatrészellátás egyre nehezebb, de az információ áramlás viszont jobban segít minket, mint korábban.
5: De látod a korlátait egyébként? Tehát, hogy tudsz józanul tekinteni erre a trabantra? Tehát például, hogy Eszterházi látja a rendszer korlátait, és kritikusan nyilvánul meg róla, te is tudsz kritikus szemmel nézni a trabantra? Káromkodtál már trabantra nézve?
3: Most már ilyet nem teszek. Tehát,
5: múlt időben volt, igen, köszönöm.
3: Tehát ez akkor lehetett esetleg, amikor katonakoromban lementünk Velencére diszkóba, és besült a motor, de én valójában, ha visszatekintek rá, akkor szerintem mi voltunk a hülyék. Tehát ennek a bajnak az okozója elsősorban mi voltunk, nem kellett volna 420-szal menni egy autóval, nem megfelelő arányban kevert olajjal, egy egyébként kivéhet autóval, szóval szerintem mi mindent megteszünk érte, hobbisták vagyunk, és szeretjük, és ez minden hobbira elmondható, hogy az ember erején felül áldoz rá.
1: Mondtad ezt a Trabant klubot, hogy ennek viszonylag sok aktív tagja van. Ma a közösségformálás, hogy mondtad a social media felületeken, ez egy borzasztó fontos dolog, de milyen élet van egy ilyen klubban? Tehát ti ismeritek egymást? Tudjátok, hogy kinek milyen van, milyen kocsija van, mit keres, mire büszke, hogy csinálta?
3: A tagok mindent tudnak egymásról, mindent tudnak egymás kocsijáról. Itt is vannak különböző szegmensek, vannak a Szeged számlálók, az a legmélyebb bugyra a gyűjtésnek, ahol hónapokra, hetekre lebontva tudjuk, hogy ez ekkor és ekkor 78. március 2-ától már ez a fajta dűzni volt benne, és nem az. És kritikus szemmel viseltetnek. Vannak a fiatalabbak, akik poénból veszik, és egyébként olyanok is vannak, 18-20 éves tagok, akik tényleg már a szüleik is akkor születtek, amikor a rendszerváltás volt, és nagyon szigorúan és komolyan veszik ezt a trabantozást. Nagyon, már nincs olyan, hogy veszek trabantot, levágom a tetejét, meg hülyéskedek vele, mert baromi drága, olyan, mint a Simpsonnál. Tehát, hogyha olcsó autót akarok, akkor veszek valamilyen átlagos. Ma már 1 millió alatt bármilyen nyugati autót meg lehet kapni, trabantot viszont nem.
1: Milyen egzotikus országokba küldtél paripát? Tehát, hogy hova, mire vagy a legbüszkébb? Hát
3: Kanadában és az Egyesült Államokban első sorban, de oda többet is. De egyébként gyűjtőkkel vagyunk kapcsolatban a világ minden tájáról, tehát Dél-Afrikától Japánig mindenhol van trabant. Volt, aki elment vele, volt, aki kiküldette magának. Kubában is például pár évvel ezelőtt láttam trabantot. Ők őrúluk mondható egyedül, hogy nem hobbisták. Tehát ott szükségből van.
5: Ott rendes közlekedési
3: eszközként.
1: Igen, ott még a hiánygazdaság üzemelteti ezeket a paripákat.
5: Milyen, tehát beszéltünk a klubról, azt mondtad, hogy 500-an vannak nagyjából, és a maradék 14.500, mert például Facebookon 15.000-en kedvelik ezt, vagy hát követik tagjai ennek a Facebook klubnak, aminek te vagy a vezetője.
3: Ilyen-olyan módon kapcsolatunk nagyjából minden felhasználóval vagy tulajdonossal van. Az egyesületünknek az a célja egyébként, hogy évben te több találkozót rendezzen.
5: Tehát, hogy
3: akár
5: van neki
3: szilveszterkor, nyáron.
5: Hány ilyen van, és ezek nagyjából mikről szólnak? Körbenézik egymás kocsiját a klubtagok?
3: Pontosan, a Szeged számlálók azok körbeülik, teljesen hátat fordítva a női nemnek, elmélyülnek a díszlécek, küszöbök dűznik világában, sütögetnek, felvonulni elmegyünk, tehát hogy így hülyék egymás közt, így jól érezzük magunkat.
1: Ma a nagy divatját éli ezeknek a régi klasszikus autóknak az újra élesztése, és időről időről felröppen az a hír, hogy lesz egy Renault 5-ös, hát lett. Nem nincs arról hír, hogy lesz Trabant.
3: Én ezt nagyon sajnálom, mert én úgy érzem, hogy én szívesen vinném is ezt a márkát Magyarországon, mert úgy érzem, hogy ezt hogy mindig vártam, hogy hát ha megkeresnek, hát ha feléled ez a márka, és egyáltalán nem igaz az, mert itt már a hallgatók rögtön ugyan már Trabant, micsoda rossz név ez, de hát azért nézzük már meg a Dacia nevű terméket, amely Európában és Dél-Amerikában és Afrikában, Ázsiában olyat fut, hogy el sem gond tudtuk volna képzelni.
1: Hát
3: én ugyanezt el tudnám képzelni a Trabantról, ez nem rajtam múlik, ez a név, ez valakinek a tulajdona, és nem látunk bele azoknak az óriás, gyáróriásoknak a gondolataiba, hogy milyen márkát élesszenek fel, és mivel milyen brandet futtassanak. Én kívánom, hogy ez a márka újraéledjen, és ott állnék az első sorba.
5: Venném a Trabantot?
3: Nem, hogy annál sokkal többet szeretnék magamból kinézni, abban a sorba, aki jelentkezne, hogy a képviseletét csinálja. De hát ez szerintem nem fog utolérni ez.
5: De hát ez csak egy logó lenne valójában, mint hogy a Dacia is manapság.
3: Egy olyan
5: nem
3: logó,
5: az,
3: ami szerintem akkorát futhatna, mint a Dacia, de ezt én mondom, nem
5: ez
3: tudom,
5: csak
3: kinek
5: Margóra.
3: Mi a véleménye erről, én ezt pártolnám.
1: Jobbágy Robi ritkán kér szót.
6: Igen, bocsánat, hogy itt belepofátlankodom egy picit, de hogy azért itt volt ebben a korszakban egy négy ütemű része is, ugye, amikor én nem tudom pontosan, talán a Volkswagen próbálkozott vele, vagy nem tudom milyen motorral.
3: Nem a Volkswagen próbálkozott vele, hanem a Volkswagentől vettek egy licenszet, egy 1050-es póló motor licenszet, egy motor és váltó gyárat megvettek.
6: Azért, mert hogy volt egy ilyen újraélesztési próbálkozás.
3: Igen, hát ez nem túlzottan sikerült, mert
6: köszönöm szépen a lehetőséget.
5: Mi köszönjük, Robi.
3: A törés tesztje például nem sikerült olyan jól, mert ugyanaz a karosszéria volt szinte, viszont azt tudni kell, hogy az első Polo 86C Zwickauban az egy soron készült az utolsó Trabantokkal, már van is róla kép, hogy együtt vannak, tehát olyan módon, úgyhogy nem tudom, kinek a birtokába jutott ez a márkanév, de az biztos, hogy én olyan jövőt jósolhatnék neki, mint például, ami a Dacia-nak is megadatott.
1: Ez szerintem egy majdnem tökéletes végszó volt a mai műsorunkhoz, amit
5: így van.
1: Megpróbáltunk egy kicsit az olvasásból, a könyvekből, a kicsit talán a művészetekből elindítani, és
5: egy kis
1: hozzá.
5: Kultúra, egy kis történelem.
1: Egy kis történelem, de hát nagyon, nagyon szórakoztatóra sikerült, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, mert azt gondolom, hogy ez nélküled nem jöhetett volna így létre. És köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Gábor, neked is nagyon köszönjük, hogy
5: köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm, tudásoddal lenyűgöztél, legalábbis engem feltétlenül.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Csongolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinját hallottátok Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével. Találkozunk jövő kedden este 6-kor.
1: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
0: Minisztárszki és Hadzsesz Klub a Rádiókafé 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
1: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
6: R.E.M. Screaming Trees Mad Season, Queens of the Stone Age. Nem, nem egy új fesztivál lájnapját hallod. Peter Buck, Beret Martin, Ellen Johannes és társaik egy frissen alakult szuperbunk tagjaiként érkeznek Budapestre. A Drain the Sea október 27-én először lép fel Magyarországon az Aquarium Clubban. Jegyek már elérhetők a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Több segítséget kapnak a gyermekvédelemben dolgozók. Ismét itt a 21 napos kihívás, kungfurugással támad fejlesztőjére egy robot. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Mintegy 10 milliárd forintos azonnali programot indít a kormány a gyermekvédelmi rendszer megerősítésére. Kármán András pénzügyminiszter ismertetése szerint 6 milliárd forintot szakmai programokra, további 3,5 milliárdot fejlesztésekre fordítanak. Új férőhelyeket alakítanak ki, bővítik a krízisellátást, valamint a pszichológiai, pszichiátriai és függőségi problémákkal küzdő gyerekek támogatását. A gyermekvédelemben dolgozók pedig szakmai és mentális segítséget is kapnak. Egy 40 fős magyar csoportot is kimenekítettek a horvátországi Brács szigetén tomboló bozott tűz miatt. Milánából evakuálták őket. Mindannyian biztonságban vannak, magyar sérültről nincs tudomás. A szigeten mintegy 3000 hektár égett le, csak nem 700 ember kellett biztonságos helyre vinni. A lángok ellen több mint 200 tűzoltó és 7 repülőgép küzdött. Milána felé már feloldották az útlezárást. A befogadó központokban elhelyezett emberek visszatérhettek a településre. Ismét itt a 21 napos kihívás. Országszerte 17 helyszínen csatlakozhatunk a szabadidős sportos akcióhoz. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen mozogjanak rendszeresen, és a sport hosszabb távon is a mindennapjaik részévé váljon. Részletek Antal Ferenctől, a szabadidős sport esemény szervezők országos szövetségének elnökétől.
8: Elindult a harmadik 21 napos kihívás, a második őszi. A mostani alkalommal 17 futókör csatlakozott a programhoz. Ennek a száma fog még bővülni, újabb-újabb jelentkezők is még lehet a 21 napos kihíváshoz csatlakozzanak. 21 napon keresztül vagy reggel, vagy este 6 és fél hét között kell futócipőt vagy gyaloglócipőt húzni, és a GeoGo applikáció segítségével minimum 2 kilométert sétálni vagy futni egy-egy ilyen pályán.
7: Kungfurugással támadt saját fejlesztőire egy humanoid robot Kínában. A gép egy mozgásteszt közben vált irányíthatatlanná, előbb kirúgta a mérnök kezéből az ott tartott eszközt, majd egy pörgőrugással is próbálkozott. Ez már nem találta el a férfit. A HVG szúrta ki az interneten terjedő biztonsági kamera felvételt, amin az is látszik, hogy a robot az akció végén, a hagyományokhoz híven, illedelmesen meghajolt. Holnap átmenetileg komorabbra válhat az idő, az ország nagy részén erősen felhős vagy borult lehet az ég. Napközben elszórtan gyenge eső, zápor is kialakulhat, de a Tiszán túl ismét szárazon maradhat. Délutántól nyugat felől már újra szakadozhatnak a felhők. A hőmérők 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak. Kedden már barátságosabb arcát mutathatja az időjárás. A reggeli 5 foltok után több felé kisüthet a nap, legfeljebb keleten lehet futózápor. Szerdán sok napsütésre és száraz időre számíthatunk.
9: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nem akarsz lemaradni az üzleti világ legfontosabb trendjeiről? Érdekel, hogyan születik meg egy sikeres üzleti stratégia? Business Lounge. Hallgasd a marketing és média magazin inspiráló beszélgetéseit a szakma legjobbjaival minden második szerdán délután 2-től Kutasi Judittal a Rádiókafén.
10: A műsor támogatói Etmédia, Mastercard, TV2 csoport.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Business Lounge, a marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival itt a Rádió Cafén. A műsor támogatói Etmedia, Mastercard, TV2 csoport.
1: Szép napot, ez itt a Business Lunch, a Rádió Café és a Marketing Média marketinggal, médiával, kommunikációval, üzleti stratégiával foglalkozó közös műsora, a mikrofonnál Kutasi Judit, és szokás szerint itt van velem a stúdióban Ritter Tamás, a Marketing és Média társtulajdonosa. Szervusz, Tomi!
2: Szia, sziasztok, üdvözlöm én is a hallgatókat!
1: És a mai műsorban a mesterséges intelligencia térnyerését, valamint az ezzel járó üzleti, társadalmi és biztonsági kihívásokat járjuk körül. A mesterséges intelligencia néhány év alatt a sci-fi ígéretéből a mindennapi működésünk szinte láthatatlan motorjává vált. Használjuk munkára, információszerzésre, a döntéseink előkészítésére, miközben sokszor azt sem tudjuk pontosan, hogy mi történik a háttérben, akár az adatainkkal, és milyen új kockázatoknak tesszük ki magunkat. De mai vendégünkkel arról beszélgetünk, hogy hogyan alakítja át az AI a vállalatok, a lakosság és az állami szereplők működését, miként változtatja meg a döntéshozatalt és a munka világát, illetve milyen kiberbiztonsági, etikai és társadalmi kérdéseket fed fel, és hát Keleti Artúr kiberbiztonsági szakértő tart ma velünk. Artúr, örülök, hogy itt vagy.
3: Örülök én is, köszönöm szépen a meghívást.
1: És akkor vágjunk is bele, ami itt ennek kapcsán egyből eszembe jut, hogy a mesterséges intelligencia elképesztő tempóban fejlődik. Azt sem mondhatjuk, hogy hónapról hónapra, mert hogy napról napra újra kell értékelnünk, hogy hol tartunk. Mi most a helyzet? Mennyire épült már be az AI a vállalatok, illetve a hétköznapi felhasználók mindennapi működésébe, egyáltalán az életünkbe?
3: Ez azért is érdekes kérdés, mert sok szempontból már szerintem többen unják, hogy a mesterséges intelligencia még mindig téma, mindenhol valahogy erre vezetődik le a kérdés. Ráadásul azt tapasztalom, hogy amíg bizonyos területeken óriási ütemben halad előre, és kb. Minden nap van valami újdonság, olyan szinti, képzeljétek el, hogy a modellek tekintetében naponta több új, tehát nem egy, hanem több új modell mutatkozik be. Ha pedig levetítjük ezt az ezekből származtatott további modellek számára, akkor már ilyen havi ezres darab számokról beszélünk. Tehát egy egészen megdöbbentő méret és mennyiség és tempó. Miközben a másik oldalon meg azt érzékelik mondjuk a nagyvállalatoknál, vagy esetleg több más szervezetnél, hogy megpróbálnak valamilyen AI megoldást bevezetni, és ez nem egészen úgy performál, vagy teljesít, ahogy ezt elvárnák, miközben van egy másik ilyen nagyon diszonáns jelenség, hogy ugyanakkor viszont nagyon sokan otthon a saját AI eszközükkel meg marha jól haladnak előre. Tehát, minthogyha valahogy egy ilyen fura helyzetbe került volna ez az egész, és már a tech óriások vezetői is arról beszélnek, hogy ők látják azt a képességet, ami az AI-ban benne van, ezt a felhasználóiknak egy jelentős része ki is tudja szedni belőle, de mégis úgy tűnik, hogy mondjuk a vállalati felhasználás, meg akár az állami felhasználás, az sokkal lassabban alkalmazkodik ehhez az új környezethez, mint például a lakossági, vagy, és akkor itt nyitnék egy pici zárójelet, mondjuk a lakossági és a kisvállalkozási szint, akik közül nekem is az ismeretségi körömben és a tágabb üzleti ismeretségi körömben is rengeteg olyan ember van, akinek nagyságrenddel növekedett meg a képessége, tempója a saját közép-kisvállalkozásában az AI miatt. Tehát egy nagyon furcsa, ilyen hullámzó teljesítményt látunk, vagy hullámzó eredményt látunk, és akkor még egy utolsó gondolat ez, hogy érdekes módon volt egy nagyon jól ezt a jelenséget már korán megfogalmazó tanulmány, egy Ethan Mollick fogalmazta azt meg, hogy még talán 2023-ban, hogy az AI az valójában nem egy ilyen lineáris vonal mentén, vagy egy általunk könnyen felismerető vonal mentén okos, vagy képes különböző dolgok teljesítésére, hanem egy ilyen hullámos vonal ez. Tehát valamiben sokkal jobb, mint amit mi eddig tudtunk, valamiben meg érdekes módon nem annyira jó, mint amire számítottak rá, de ez a hullámos vonal ez úgy tűnik, hogy bizonyos helyeken, mint például egy kisvállalkozásnál, egy ilyen nagy lendülést okoz, de mondjuk egy nagy vállalatnál, ahol rengeteg egyéb paraméter fogja még vissza a fejlődést, ott meg nem biztos, hogy minden esetben beváltja ezt az ígéretet, amit úgy eredetileg gondoltak, hogy fog.
1: Hát igen, mindenképpen egy érdekes ellentmondás, amiről beszélsz, meg hogy egy picit ilyen megfoghatatlan az egész. Korábban beszélgettünk arról, hogy te napi szinten nagyon sokat foglalkozol a mesterséges intelligenciával, gyakorlatilag rajta tartod ennek az ütőerén a kezedet. Hány órát, hány percet jelent ez az életedben, hogy ne maradj le?
3: Ez egy szörnyű kérdés, bármint a kérdés szuper, csak az eredménye szörnyű, hogy hát ez nekem ilyen napi 2-4 óra körülbelül, és már most azt érzem, hogy ez kevés. Tehát még rá kellene tolni, és azt hiszem, hogy az én esetem az jól mutatja, és szerintem más is hasonló cipőbe jár, amikor azt érzi az ember, azt a jelenséget jól mutatja, amikor azt érzi az ember, hogy bizony ezek a cuccok, ezek minimum gyorsabbak, de bizonyos szempontból okosabbak is. És amikor mondjuk ma reggel is volt egy műsor, amiben szerepeltem, és ott is az volt, hogy tulajdonképpen egymásnak magyaráztuk a technológiát a kollégákkal, de valójában ezeket a magyarázatokat mindenki megtalálja az AI-ban. Tehát ha érdekli, akkor tulajdonképpen ezt tudja használni, vagy mondok egy másik példát, van olyan ismerősöm, aki nulla programozási tudással már számítógépes játékot fejleszt gyakorlatilag 2 hónapja, és majdnem olyan minőséget gyárt, mint amit valaki 10 éves tudással mondjuk, és nem is egy ember, hanem mondjuk egy kisebb csapat. Tehát, hogy itt én azt érzem, hogy borzasztó intenzív és gyors ez a fejlődés, ami valahol kipuposodik, ugye ez a hullámos vonal, valahol pedig mindenféle körülmények hatására, ami nem biztos, hogy csak technológiai, pedig egy kicsit hátrábban.
2: Azon gondolkoztam, hogy lehet-e a fejlődésnek bizonyos szakaszait megállapítani? Tehát ugye nagyon sokszor beszélünk arról, hogy nagyon gyorsan fejlődik, de hogy vannak-e olyan szakaszok, hogy most már itt tartunk, most már ezt is tudja, vagy pedig értelmetlen erről beszélni?
3: Nem, abszolút van. Az látható volt, hogy amikor ugye volt ez a ChatGPT pillanat, ami csak bizonyos embereknek volt ilyen, mondjuk az átlag közönségnek volt ilyen pillanat, mert már az azt megelőző években is lehetett látni ezt a trendet. Ez annyira így volt, képzeljétek el, hogy 22-ben, ugye ez november, ha jól emlékszem, akkor jött ki a ChatGPT.
2: Bocsánat, Juditnak igaza volt, mert
1: igen, mert itt a műsor előtt beszéltünk, hogy 22 az ilyen szempontból az életünket teljesen megváltoztatta.
3: Igen,
1: a
3: igen,
1: hétköznapi
3: igen.
1: Ember életét.
3: Így van, és az én eseményem, az informatikai biztonság napja, az szeptember végén van. És szeptember végén, szeptember 20-valahányadikán emlékszem, hogy Achilles-szel voltunk, aki most ugye a MOL-nak az innovációs meg AI vezetője, ültünk a színpadon, és csináltunk egy olyan kísérletet, hogy bevontuk a GPT-t, 3-valahányast, ami akkor még annyi volt, ugye az OpenAI-nak az akkori modellje, bevontuk egy beszélgetésbe. Még nem a ChatGPT-vel, mert arról még nem tudtunk, hogy az lesz. Hanem egy beszélgetésbe bevontuk a színpadon, és a beszélgetésnek adtunk egy hangot is, és úgy nézett ki a dolog, hogy mi beszéltünk, és ezekre reagált az AI. Gyakorlatilag csináltunk egy ChatGPT-t a színpadon. És rá pár hónappal jött ki maga a ChatGPT. Ez egy ilyen pillanat volt valóban, és egy kicsit így meg is előztük a korunkat ezzel. Viszont, amit ebből ki akarok hozni, az az, hogy attól a pillanattól fogva az emberek elkezdtek az iránt érdeklődni, és egyébként a vállalatokra is igaz, a kisvállalkozásokra, meg az államra is, hogy ezzel a cuccal mit lehet megcsinálni. És sorba jöttek a meglepetések, egyébként a kutatóknak is, meg a fejlesztőknek is, hogy nézd, ezt is meg lehet vele csinálni, meg nem is gondoltuk volna, hogy erre is képes. Szerintem a következő pillanatok azok voltak, és most nem darabolnám ennyire föl, csak visszaigazolnám, hogy teljesen jogos vagy valid volt a kérdésed, hogy jöttek azok, szerintem egy nagyon komoly lépés volt, amikor multimodálissá váltak ezek a modellek, tehát képeket tudtak értelmezni, majd képeket tudtak csinálni, hangot tudtak értelmezni, hangot tudtak csinálni, és így tovább. Tehát az összes olyan modalitást, amiben az emberek amúgy vannak, vagy amit most is csinálunk, hogy egymással hangban beszélgetünk például, ezeket már tudták kezelni, és szerintem ami egy fontos ilyen stáció, és ebben járunk most, illetve ezek körül járunk, az egyik az ágensszerű működés, ez az önálló működés, ez az automata működés, hogy elindul valami, és folyamatosan megy, nem kell megvárni az eredményét, és így tovább. És ami még egy ilyen fontos dolog, és ennek is már nagyon a mélyében járunk, az pedig ez az úgynevezett eszközhasználat. Tehát az, hogy úgy, mint ahogy egy valódi ember, ez a rendszer is hozzá tud nyúlni eszközökhez, és ha valami ez nem ért, akkor fogja ezt használni. És ha jobban megnézitek, ez tulajdonképpen kirajzol egy embert. az embert, aki többféle módon tud kommunikálni, az ember, aki eszközöket tud használni, az ember, aki akkor is nekiáll valaminek, és nem hagyja abba a munkát, amíg be nem fejezte, és aztán emberek csoportja, vagyis ágensek csoportja, tökében nem történik más, mint ami egyébként is szokott, lemásoljuk az embert, a természetet, és valami olyasmit akarunk csinálni. Az az igazán meglepő szerintem ebben, és ettől lehet ez ilyen ütős, hogy eddig ezeket a kognitív képességeket, amiket most tud az AI és egyre jobban tudja, ezek idáig nem voltak műsoron. Idáig az izomzatunk volt műsoron, meg az, hogy milyen jól csinálunk meg egy feladatot, hogy milyen gyorsan, de nem, tehát az Excel tábla, mondjuk ha már ilyen kognitív folyamatot nézünk, meg a könyvelő szoftver, az nem kezdett filozofálgatni, meg nem kezdett magától megoldani feladatokat, hanem abba beleírtunk valamit, ezt neki számolta. Na, ez változott szerintem.
1: Egyébként észrevesszük egyáltalán, hogy mikor vagyunk annak a határán, hogy a használat az biztonságos, vagy már veszélyeztet minket?
3: Az az igazság, hogy ugye, ha már itt a stációkról beszélünk, szépen lassan beérkeztünk abba az időszakba, amikor már nem feladatokat adunk ezeknek a rendszereknek olyan szempontból, hogy lebontjuk elemi lépésekre, hanem célokat határozunk meg.
1: És sokszor átengedjük a döntést.
3: Így van, ez valójában döntések sorozata. Egyébként a munkatársainkkal is ezt csináljuk, a bárkivel, akikkel együtt dolgozunk, akikkel együtt élünk, azok is azt csinálják, mert magas szinten fogalmazunk meg feladatokat. Nyilván a vidd le a szemetet az egy egyszerűbb dolog, de mondjuk az, hogy legyen tiszta a lakás, az már egy bonyolultabb dolog. És ezért szerintem minél magasabb szinten fogalmazunk meg egy feladatot, annál nagyobb önállósága kell rendelkezzen az AI ahhoz, hogy ezt végrehajtsa. És ezért, ahogy mondtátok is, egyre több dolgot átengedünk döntésben, vagy mondjuk úgy, hogy hasonlóan, mint ahogy a hadsereg is elkezdett használni automatizmust, ugye voltak ezek a stációk, hogy ez a man in the loop, man at the loop, man on the loop, ugye, hogy hol van az ember a folyamatban, hogy benne van, tehát megáll a folyamat, ha az ember nem dönt valamit, vagy csak felügyeli a folyamatot, vagy csak jóvá hagyja, vagy mondjuk már csak megnézi, hogy jól csinálta-e, mint egy felügyelő. És jobban belegondoltok, amikor egymással dolgozunk, akkor is így megy a dolog. Valakit megkérünk valamire, hogy csináljon meg egy feladatot, de látjuk, hogy így elemi feladatot tud, akkor rábízunk egy nagyobbat, aztán ha azt is jól csinálja, ötször egy idő után már meg se kérdezzük, hanem csak így mondjuk neki, hogy tedd a dolgod. Na, ugyanez van az AI-jal is, és így válik egyébként mindenféle elemben egyre inkább részévé a mindennek. Persze az Európai Unióban lévő törvény az jelenleg tiltja azt, hogy igazán kritikus folyamatokba bekerüljön, de nekem az a jóslatom, hogy egyre több ilyen kritikus infrastruktúrában is egyre mélyebbre integráljuk majd ezeket a elemibb és nagyobb ilyen AI elemeket, és innentől kezdve az a kérdés, hogy biztonságos-e, az több szinten felmerül, ott, ahol a döntéseket hozza, ott, ahol azt kérdezzük, hogy mi alapján végezel bizonyos feladatokat, és ami nagyon érdekes, nem akarnám túl filozofálni, mert ez egyik kedvenc témaköröm, de hogy ami miatt ez izgalmas, hogy valójában, amikor egy embernek, ahogy az előbb mondtam, odaadunk egy feladatot, ott is azért bízunk meg benne, mert már úgy többször beszélgettünk, olyan normálisnak tűnik, igaz? Meg, hogy ilyen norma rendszerben úgy nagyjából ugyanabban gondolkodunk, ugye azt a nyelvet beszéljük, valószínűleg ez se biztos, valószínű. Szóval, hogy az AI-nál is ez van, hogy valójában akkor bízunk meg benne, hogyha hasonlóan csinál dolgokat, mint ahogy mi azt elképzeltük, hogy fog csinálni, és ezért az átláthatóságon, az elmagyarázhatóságon, transzparencia, stb. Komoly hangsúly van, és ezt egyébként a törvények is megkövetelnék. A kérdés csak az, hogy tényleg átlátjuk-e, és ennek meg az a válasz, hogy nem teljesen, meg nem mindig.
2: Ezzel azt akarod mondani, hogy ez egy folyamat, tehát, hogy mondjuk elkezdek dolgozni valamilyen AI asszisztenssel, és egyre jobban meg fogok benne bízni, amikor látom azt, hogy egyre több jó választ ad mondjuk nekem?
3: Ez biztosan így van, és szerintem nagyon sok ember tapasztalta már ezt meg a saját működésében is, még lehet, hogy nem is dolgozik vele, csak egyszerűen végeznek el, ha nem is feladatokat, hanem egyszer rábíz dolgokat, hogy mondjál recepteket, segíts innen eljutni oda, találd ki, hogy mit tudom én, mikor lenne a legalkalmasabb egy utazás, vagy honnan tudnék ilyen meg a papucsot venni, vagy ilyen kerítés.
1: De hát itt azért nem olyan nagy a kockázat, tehát azért azt tegyük hozzá.
3: Hát attól
1: ezeknél
3: függ.
1: A kérdéseknél.
3: Persze,
1: tehát egy hamis biztonságérzetet adhat azért a komolyabb döntéseknél, akár vállalati szinten, vagy kormányzati szinten.
3: Én nem mondanám, hogy hamis ez a biztonságérzet, inkább én azt mondanám, hogy hogy megszokunk egyfajta képességet ezektől a rendszerektől, és abban lehet probléma, hogyha ezt a képességet projektáljuk más dolgokra is, amiben nem biztos, hogy van ilyen képessége. Mm. Azt kell látni ezeknél a rendszereknél, hogy kicsit olyan úgy működnek ezek neurális hálózatok, mint egy ilyen vizsgázó diák, aki arra van kényszerítve, hogy muszáj mondania valamit. És ebből szokott lenni a probléma, hogy miután muszáj mondania valamit, ezért, hogyha nem jut eszébe az adott válasz, akkor valamit kitalál. Ez egy ismert jelenség, szerintem mindannyian vizsgáztunk
1: már. Halucináció, ugye? Amit
3: tapasztalunk. Igen, igen, igen, de ezt egyre jobban csökkentik nyilván, és mondjuk úgy, hogy meg van engedve az AI-nak már, hogy nemet mondjon, meg olyan dolgokat mondjon, hogy hát ebben nem vagyok teljesen biztos, annak ellenére, hogy a működése meg a tréningje az nem erre, nem e felé vinné. Tehát igen, ki tud alakulni ez a hamis biztonságérzet, de ez olyasmi lesz, mint amilyet egy jó kollégával szemben is úgymond kialakíthatunk, hogy én azt gondoltam, hogy ő ezt is meg tudja csinálni, aztán kiderült, hogy ja, mégsem tudta megcsinálni.
2: Többször felhoztad a kolléga hasonlatot, és pont ezt szerettem volna visszahozni, hogy a kollégákat is szoktuk ellenőrizni, hogy milyen, van-e valamilyen ajánlás, hogy egyébként hogyan lenne érdemes az AI-t csekkolni?
3: Uh-huh. Nagyon sok és eltérő megoldás van erre, ez a helyzettől függ, a feladattól függ. A legfontosabb szerintem mindig az, és ez talán egy olyan hiba, amit sokan elkövetnek, amikor ilyen AI projekteket terveznek, vagy bevezetnek, hogy nem táplálják meg megfelelő mennyiségű adattal, és nem győződnek meg róla, hogy az AI biztosan ezekből az adatokból dolgozik-e. Tehát nagyobb teret engednek neki, mozgásteret engednek neki, mert kényelmesnek tűnik, meg olyan szépen fogalmaz meg jókat, úgy tűnik, hogy jókat mond. Tehát ez szerintem egy nagyon nagy hiba, így az ez egyik módja annak, hogy az ember ellenőrizze. A másik módja az az, hogy kell ezekkel a rendszerekkel különböző terveket, elképzeléseket iratni. Ha már említetted a kolléga ellenőrzését, ez is egy módszer, igaz? Amikor azt mondjuk neki, hogy mielőtt elkezdesz valamit dolgozni, mutasd meg, hogy mit szeretnél csinálni. És hogyha látjuk azt, hogy ez valami értelmes irányba megy, akkor el lehet engedni, és időnként ránézni, hogy éppen mit csinálsz, és hogyan csinálja. Ugyanígy vannak olyan technikák, például más AI rendszerek használatával, amiben vissza lehet ellenőriztetni dolgokat egy-egy AI rendszerrel, tehát akár egymást is kérdezgethetik. Ugyanígy egyébként a különböző ilyen ellenőrzési audit technikákban is vannak ehhez hasonló dolgok, de az a helyzet, hogy nagyon sok tekintetben ezeken most dolgozik még a piac, és ilyen szempontból az én eredeti szakmám, a kiberbiztonsági szakma is egy pici lépés követésben, vagy lépés hátrányban van, mert nem tudnám nektek megállás nélkül sorolni a különböző szabványokat és audit módszertanokat, amivel ezeket a nagyon gyorsan változó és szuper, vagy legalábbis nagyon intelligens AI rendszereket ellenőrizni lehet.
1: Igen, egy nagyon érdekes kérdés, hogy milyen új készségekre lesz szükségünk ahhoz, hogy ne csupán használni tudjuk az AI-t, hanem ellenőrizni, illetve kritikusan értékelni is, és azt gondolom, hogy folytassuk innen. Egy rövid szünetet tartunk, majd innen megyünk tovább Keleti Artúr kiberbiztonsági szakértővel. A szünet után én azt gondolom, hogy fontos, hogy beszéljünk a mesterséges intelligencia biztonsági kockázatairól, az adataink védelméről, valamint az emberi felelősség kérdéseiről is. Úgyhogy hamarosan innen folytatjuk, maradjatok velünk továbbra is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Business Lounge. A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival. Lemaradtál? Visszahallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor támogatói az Etmédia, az Indamédia és a Mastercard. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Business Lounge. A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival itt a Rádió Cafén.
4: A műsor támogatói Etmédia, Mastercard, TV2 csoport.
0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Business Lounge. A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival itt a Rádió Cafén.
4: A műsor támogatói Etmédia, Mastercard, TV2 csoport.
5: Már is folytatjuk a Business Lounge-ot, a mikrofonnál Kutas Judit, illetve itt van Ritter Tamás is velünk a stúdióban. Vendégünk pedig a mai műsorban továbbra is Keleti Artúr, kiberbiztonsági szakértő, akivel eddig arról beszélgetünk, hogy hogyan épül be a mesterséges intelligencia a mindennapi működésünkbe, a vállalati működésbe, hogyan befolyásolja a döntéseinket, illetve hát, hogy azt is pedzegettük, hogy milyen új készségek, milyen új tudás szükséges ahhoz, hogy ezt jól használjuk. Én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy ha azt mondjuk, hogy kockázat, akkor mennyire vagyunk tisztában a kockázatokkal szerinted, Artúr?
6: Az igazság, hogy miután én 30 éve foglalkozom kiberbiztonsággal, az az illúzióm, hogy majd az emberek így föleszmélnek, hogy vannak kockázatok, és ezekkel nekik foglalkozniuk kellene, ez már szerte foszlott. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az ember egy alapvetően pozitív ilyen funkció, bekapcsoló, kicsit ilyen életigenlő, feladatmegoldó, kíváncsi üzemmódban működik, és ennek az az eredménye, hogy egy csomó olyan kockázattal nem foglalkozik, ami ellenkező irányba mutat. Nem véletlen, hogy a

0: az emberiségek egy jelentős része nem biztonsági őr, meg rendőr, meg mindenféle egyéb. Tehát szerintem ennek ez az alapvető oka, és ezért én már nem is gondolom azt, hogy a legtöbb ember kiberbiztonsági kockázatokban gondolkodik, amikor az AI-jal kommunikál, viszont ettől még a problémák ott vannak. Ezek több rétűek, ez nagyon érdekes terület, mert hogy van egyfajta olyan kockázat, ami teljesen logikusnak tűnik, és talán először eszünkbe jut, hogy milyen adatokhoz fér hozzá a mesterséges intelligencia, mit kezd vele, és aztán ennek mi lesz a hatása. Ez azért izgalmas, mert idáig ugye mindenféle adatbázisokban, meg algoritmusokban dolgoztunk fel adatokat, és ott sem volt könnyű követni őket, hogy mi hova kerül, mi történik vele. Gondoljunk csak a közösségi médiára, meg annak a profilozó és egyéb képességeire, hogy ott sem teljesen értjük, hogy lehet hagyományos, ha úgy tetszik, algoritmikus technológiákkal odáig eljutni, hogy már előbb tudja a közösségi platform, hogy én mit akarok holnap enni, meg venni, mint én magam. Na most ezt nyugodtan felszorozhatjátok akár 100-zal vagy 1000-rel. A neurális hálózatok így működnek, tehát oda bekerül egy információ, akkor azok lényegesen összetettebben, úgy tetszik, gondolkodnak erről a dologról, mert hogy a tanításuk során eleve már úgy épülnek fel, hogy nagyon sok fogalom és tartalom közötti összefüggést ismernek, és ezeket egyszerre tudják kezelni, vagy legalábbis nagyon gyorsan tudják kezelni, hasonlóan az emberhez. Tehát, amikor biztonsági kockázatokról beszélünk, akkor arról is beszélünk, hogy az oda berakott adat, tehát az AI-nak odaadott információ, az a mi történik az AI-ban. Ezt mennyire értjük, hogy ott mi történik, és hát ezzel vannak gondok, tehát nem teljesen tiszta, hogy mi történik egy ilyen adattal, hogy lesz az A adatból B adat. Matematikailag lekövethető, de a gyakorlatban ezek a rendszerek annyira összetettek, hogy nem biztos, hogy erre mindig tudjuk a megfelelő választ. És akkor van ez a fajta, hogy mit kezd az adatunkkal az AI, hova azt oda betettük, akkor azzal mi történik ott, és így tovább. És van a másik kockázat, ilyen nagy gombócokba gondolkodva, az pedig az, hogy maga az AI milyen kockázati tényezőket tud létrehozni. Például azáltal, hogy olyan nagy tudása van mondjuk az informatikai rendszerekre, hogy fel tud törni ilyen rendszereket. Ugye most az elmúlt fél évnek a legnagyobb felismerései az átlagember számára, sőt szerintem sok szakember számára is az volt, hogy na hát, hogyha jól tud programozni a mesterséges intelligencia, akkor jól tud feltörni rendszereket. Hát persze, hogy jól tud feltörni rendszereket, mert ismeri a hibáikat. És akkor a következő kérdés, hogy ennek a kettőnek a kombinációjából mit csinál, vagy mondjuk mit csinálnak azok a bűnözői körök, akik a világ harmadik legnagyobb GDP termelik problémákból, meg kockázatból, meg támadásokból, és ezért egy óriási jó bizniszt, a kiberbűnözés bizniszét működtetik, gyakran állami szinten, vagy állami támogatással. Na ezek az adatokból, meg az automatizációból olyan extra kockázatokat állítanak elő, amiből viszont már geopolitikai problémák, tényezők is lesznek, tehát nem csak ott, ahol a hadsereg használja a kibertámadásokat, hanem ott is, ahol mondjuk ezt már a hackerek csinálják. És innen következik számomra, ha így még egy absztrakció szinten följebb lépetek, a dolognak az ellátási láncokra és a szuverenitásra gyakorolt hatása, mert ha jobban belegondoltok, hogyha ma egy hacker képes megállítani mondjuk Ausztráliának a logisztikai rendszerét a hajózásban egy hétre, úgyhogy kb. A fél Ausztrália nem működött egy hétig, vagy ugyanezt elmondhatnám az USA-ban mondjuk a benzinellátásról és így tovább, vagy bankrendszerről Észtországban. Szóval, hogyha ezt egyébként hackerek meg tudják valósítani, akkor el tudjátok képzelni, hogy ugyanennek az automatizált verziója, ami magasabb szinten old meg feladatokat, ez a mennyi és törje föl sok rendszert nevű parancs, kicsit leegyszerűsítve. Na, hogyha ezt az AI ilyen minőségben tudja csinálni, vagy ennél sokkal jobb minőségben tudja csinálni, ez viszont már olyan kockázatokat hordoz, ami túlmutat ezeken a milyen adat van benne, vagy milyen képességei vannak kérdésben, és világpolitikai, geopolitikai tényező lesz egy ellátási lánc kockáztatása miatt.
1: Lehet ennek egyébként határt szabni? Kiberbiztonsági szakértőként hogyan érted? Tehát lehet ezeket a kockázatokat valahogy minimalizálni? Mert említetted a 4 évvel ezelőtti rendezvényeteket, de hát ugye minden évben összeültek a szakmával. Beszéltek erről, hogy mit lehet tenni?
0: Persze. Folyamatosan erről beszélünk, és azt is meg kell mondjam őszintén, hogy még az én szakmámban is éveken át egy kicsit az volt a hangulat, hogy ugyan már ez az AI, ez egy ilyen hype, hogy el fog majd múlni, meg hát úgyse teljesíti azt, amit ígérnek, meg hát úgyis rengeteg energiát visz, majd ezt egyszer biztos lekapcsolja valaki. Ehhez képest pedig pár hónappal ezelőtt kijöttek azok a modellek, amik több ezer olyan sérülékenységet, sőt 10 000 olyan sérülékenységet találtak rendszerekben, amelyeket eddig még senki nem fedezett föl, voltak köztük 10-20 éve a rendszerekben lévő hibák, milliószor tesztelték őket, mégsem találták meg, de az AI megtalálta. Tehát ezekről nem csak, hogy beszélünk, hanem én folyamatosan szirénázok. Képzeljétek el, hogy 2017-ben volt az első olyan ITBN, ahol már AI téma volt, tehát majdnem 10 évvel ezelőtt már elővettük, akkor tényleg korán volt ez, de már akkor is lehetett látni, hogy ha ez elindul, akkor ennek a nem is a vége, de egy bizonyos ponton már nagyon meg fog szaladni, tehát ez tök nyilvánvaló volt, és utána folyamatosan elővettük ezeket a témákat, és most arra odáig jutottunk, hogy már beszélni fogunk a honvédelmi miniszterrel, erről beszélni fogunk rengeteg államtitkárral, innovációs, mesterséges intelligenciával foglalkozó területekkel, rendvédelem témájával, és ezekről mind magas állami szinten is jönnek az eseményre, és erről beszélgetünk, meg hát itt van a piac, aki megoldásokat kell, hogy szállítson, itt vannak az auditorok, akiktől várjuk, meg a kockázatelemzők, hogy ezeket felmérjék, amit itt tőlem is kérdeztek ezeket a kockázatokat, akkor itt vannak az EU-val való kapcsolódásaink, lesznek olyan beszélgetések, ahol például arról azt a megoldást keressük, hogy ez hogyan kapcsolódik, ez a szuverenitás kérdés össze Magyarország szerepével, mondjuk az EU-ban. Miben legyünk mi jobbak? Lehet, hogy pont ebben kellene jobbak lennünk, tök jó hackereink vannak. Lehet, hogy ez a mi útunk, hogy mi legyünk ennek a biztonságnak a megvalósítója, tehát marha messze vagyunk, de a lényeg az, hogy igen, ezekről folyamatosan beszélgetünk minden évben, több 1000-1500-2000 ember, és most egyébként a Bálnában leszünk, ami külön izgalmas terület, és sok szálon kötődik a honvédelemhez.
2: Egyébként te hogy látod, hogy Magyarországon ez a védelmi fejlettség, ez milyen szinten van? Nyilván tökéletes soha nem tud lenni, ezt értem, de...
0: Hát nézd, azután, ami a külügyminisztériumban, meg az államkincstárban, meg még itt sorolhatnám, hogy mi minden helyeken történt, meg a Kréta rendszerben, meg a EST-ben, meg a... és így tovább, és így tovább. Szerintem nem mondhatjuk azt, hogy jól áll a magyar kiberbiztonság.
1: Van még feladat, igen, kiberbiztonság terén.
0: Hát hogy ne lenne? Tehát ezeket mind meg kell csinálni, viszont azt hiszem, hogy az a lényeg, hogy hogyan állunk hozzá. És hogyha már azt mondtuk, hogy elmagyarázható kell legyen az AI meg transzparens, akkor azt is ki kell szerintem mondanunk, hogy nem ilyen köldök nézegetve, hanem előre tekintve, de igenis hasonló módon kell kommunikálnunk. Például az incidensek nyilvánosságra hozatala az egy ilyen téma, minden évben visszajön az ITBN-en. Én 10 sok évvel ezelőtt Hollandiában már nagyon jó példákat láttam erre, ahol például az állam, a hacker közösségek, a jogászok, az újságírók, azok megegyeztek abban, hogy mit csinálunk akkor, ha incidenssel találkozunk. Nem dugjuk el, nem próbálunk meg úgy csinálni, mint hogyha nem létezne, nem beszélünk mellé, nem hallgatunk, nem fenyegetőzünk jogásszal, meg rendőrrel, hanem megpróbáljuk közösen megoldani a problémát. Na és hát azért most tudjátok, sok témában van ez a műsorszám, hogy kellően önreflexív-e a társadalmunk, meg az emberek, és vajon tök érdekes, hogy az AI-tól elvárjuk azt, hogy hát ne legyen túlságosan kedves hozzánk, csak amennyire kell, meg legyen kritikus, meg adjon visszajelzést, de csak olyat adjon, amilyet nem tudom micsoda. Ehhez képest az emberektől meg nem várjuk ezt el. Szerintem mi emberek is kell, hogy tanuljunk ezekből a dolgokból, és pont ezért érdekes, hogy itt az AI meg a kiberbiztonság kapcsán is előkerül ez, hogy Magyarország ebben hogyan áll. Rengeteg feladat van, és nem csak az, hogy szabályozzunk, mert azt egyébként tök jól tudunk, hanem az is, hogy tényleg szembenézzünk magunkkal, meg megnevezzük azt, hogy ki miért felelős, meg mondjuk egy kicsit talán a saját felelősségünket is keressük dolgokban, ne csak szakértsünk más problémájában. De azt hiszem, hogy ez kimutat a kiberbiztonságból, ezt más területekre is el lehetne mondani.
2: Tehát, hogy azt mondod, hogyha esetleg mégis megtámadtak minket, vagy ellopták az adatainkat, akkor egyébként ne szégyeljük, és hogy azt arról beszéljünk, mert hogy az lehet, hogy példa lehet másnak.
0: Jól kell róla beszélni. De abszolút jól értetted, igen, kell róla beszélni, mert mindenkit feltörnek, mindenkit feltörnek, tehát iszonyat, tehát előbb is említettem, hogy olyan üzletté vált ez a dolog, teljes iparágak épültek rá, képzeljétek el, hogy a hacker világban, a kiberbűnözői világban kiszervezett szolgáltatásként nyújtják a támadási képességet más hackereknek, vagy más támadóknak, és minőségbiztosító rendszerek vannak, ügyfélszolgálatok vannak, versenyeznek egymással a különböző szervezetek, hogy ki tud jobb feltörő rendszereket csinálni, és erre most még rápakoljuk az AI-t is. Tehát egy ilyen szervezettségű és ilyen nagy bizniszsel szemben szerintem csak összefogással, meg őszinteséggel lehet fellépni. Az ITBN-en is ezt csináljuk mindig, idén pont ezért hívjuk seregszemlének, mert azt várjuk, hogy mindenki itt legyen. Viszont ez csak őszintén lehet, mert ha mindenki oda megy azzal, hogy majd más valaki megoldja, ugye? Ez nem lesz megoldás. Szerintem csak így lehet végeredményre jutni, és persze kicsit most elsodródtunk itt az AI-tól, de ha jobban belegondoltok, minden olyan tulajdonság, amit az elején mondtunk az AI-ról, hogy ez csapatban hogyan dolgozik, saját magával folyamatosan fejlődik, megold, magas szinten fogalmazunk meg problémát, és azt lebontja elemekre, tervet ír róla, végrehajtja, stb. Na, hát így kellene az embereknek is működni tulajdonképpen.
1: Igen, hát jól értem, akkor vannak sürgető etikai dilemmák, van sürgető szabályozási igény, hogy az AI fejlődését ne bénítsuk meg, de közben az emberek biztonságát meg a jogait se rendeljük alá a technológiai versenynek.
0: Ezt nagyon jól látod, pontosan ez egy ilyen feladat. Talán azt még hozzátenném, hogy most itt ostorozgatom magunkat, mint embereket, hogy mitten lassan haladunk, viszont amit most az előbb mondtál, az egy olyan probléma halmaz, amit az emberiség soha nem tudott rendesen megoldani. És ennél szerintem nem kisebb, hanem hasonlóan nagy, de hogy is mondjam, hétköznapinak tűnő feladatok, mint például a klíma problémák, a túlnépesedés, a háborúk, a stb. Még ebben se tudtuk ezt megoldani. Na hát akkor az AI-ban, ami ilyen tempót diktál, nekem vannak komoly kételjeim, hogy ezt a tempót tudjuk el majd tartani, de muszáj lesz. És azt is hozzá kell tennem, hogy egy csomó olyan etikai probléma, dilemma, kérdés merül fel, amire már eddig is kellett volna megoldást találnunk, és ha belegondoltuk, a világon van több mint 30 különböző norma kategória, meg rendszer, tehát most mi beszélgetünk egy európai, nyugati civilizációs oldalról, mondjuk az Európai Unióban, de nem minden az Európai Unió. Jelenleg az USA meg Kína vezeti az AI fejlesztést, amit ők normának gondolnak, mondjuk az USA-ban a fejlesztést, a kapitalizmust, az üzlet mindenek fölött, meg az ember élet mindenek fölött gondolkodást, Kínában máshogy gondolkodnak erről, és most jelenleg ez a két csapat tolja ezeket a fejlesztéseket, tehát igenis ezeket az etikai dilemmák mellett olyan komoly gazdasági, meg geopolitikai válaszokat kell találnunk az EU-ban, amik nagyon emberpróbálóak. Tehát ez nem egy egyszerű, sem gazdaságilag, sem emberileg, sem politikailag, nem egy egyszerű kérdés.
1: Egy rövid záró kérdésre maradt időnk, és mondtad, hogy mindenkit feltörnek meg, hogy már iparágak épülnek mindenre, de hogyha visszatérünk az egyén szintjére, mi az az információ, amit te mondjuk semmiképpen nem adnál meg egy AI rendszer?
0: Most megfogtál, mert én azt gondolom, hogy szinte mindegy, hogy én erre most mit mondok, hogy én mit adnék meg mit nem adnék meg, előbb-utóbb minden információt megadunk az AI-nak. Egyszerűen azért, mert azt érzem, hogy, és azt fogja érezni az ember, hogy egyre jobban segít neki, például amikor a Google meg az OpenAI szinte egyszerre jelenti be azt, hogy itt van az egészségügyi alkalmazás, amiben már fel tudod tölteni az összes adatodat. Én is, amikor kijöttem legutóbb az orvostól, és láttam az EKG-mat, mit csináltam először, persze kitakartam a nevemet rutinból,
1: de azért jól megkérdezted, hogy...
0: Hát persze, hogy megkérdeztem. Hát persze. És ha jobban megnézitek, már kezd előállni az a helyzet, amikor mondjuk a vállalati döntésekben már nem biztos, hogy a tanácsadót hívja először az ügyvezető, hanem megkérdezi az AI-tól. A mentális kérdésekben second opinion a pszichológus. Most már lassacskán kezd az orvos is egy picit ilyesmi területre tévedni, vagy kerülni, hogy...
1: Jogi kérdések is sorolhatnánk.
0: Az jogi kérdés, és a többi, a könyvelés, a stb. Édesanyám 77 éves, egy iPad-del és egy izével, két AI-jal felszerelve, már nem nagyon kérdezi meg az ügyvédet. Egyszer-kétszer a könyvelőt, meg ilyesmit. Hát, Látod, de haladunk előre. Szóval szerintem ez nem azt jelenti, hogy én most azt mondom, hogy mindent töltsünk fel. Én csak azt gondolom, hogy kellő odafigyeléssel, megfelelő AI kiválasztásával és ügyes saját megfontolások berakásával szerintem nagyon sok adat föltölthető az AI-ba, de mondjuk fizessünk előre, nézzük meg a különböző ígéreteket, hogy mit mondanak az AI, fejlesztjük azzal kapcsolatban. Például, hogy csak mondok egy példát, mondjuk a Google Workspace-be alattfutó Gemini-nál az az ígéret, hogy azt nem használják mondjuk semmilyen tréningezésre és hasonlókra, tehát ezekre azért érdemes odafigyelni, hogy mondjuk, ha valamit nem akarunk föltenni, amire úgy gondoljuk, hogy nem tartozik másra, akkor nézzük meg, hogy melyik AI mit ígér ezzel kapcsolatban, hogy melyik fejlesztő mit ígér.
1: Folytassuk majd legközelebb innen. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, mert hogy egyébként rengeteg témát ad még ez a terület. Keleti Artúr kiberbiztonsági szakértő volt ma a Business Lunch vendége. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm én is.
1: És hát ez volt akkor ma a Business Lunch. Ritter Tamással együtt köszönjük, hogy velünk tartottatok. Találkozunk 2 hét múlva. Kutasi Juditot hallottátok. Sziasztok.
2: Sziasztok.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Business Lounge. A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival. Lemaradtál? Visszahallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor támogatói Etmedia, Mastercard, TV2 csoport. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádiókafé gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
7: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Online is hozzáférhetővé tennék az ügynök aktákat. Várják a teszed önkénteseit. Történelmi hurikáncsend van az Atlanti óceánon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Online is hozzáférhetővé tennék az ügynök aktákat. Az erről szóló törvényjavaslatot holnap tárgyalja az országgyűlés. A cél, hogy az állambiztonsági levéltár eddig titkos iratai minél szélesebb körben megismerhetők legyenek. Napirendre kerül az Alkotmánybíróság működésének átalakítása is. A testület elnökét ezután maguk az alkotmánybírók választanák meg. Egy harmadik javaslat megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. A tervezetekről kedden szavazhat a parlament. Betegellátás közben törtek fel egy mentőautót, a lezárt járműből az egyik mentő tisztáskáját vitték el, miközben az egység néhány méterrel arrébb egy betegen segített. A történteket egy járókelő vette észre, aki szólt a közelben lévő biztonsági őrnek. A mentők értesítették a hatóságokat. Az országos mentőszolgálat arra is emlékeztetett, ha egy mentőautó az út szélén vagy egy ház előtt áll, a szakemberek gyakran éppen életet mentenek a közelben. Idén is megszervezik a Teszed önkéntes szemétszedési akciót. Az ország minden részéből várják a jelentkezőket. A regisztráció szeptember 22-ig tart. Az önkéntesek a szelektálok.hu oldalon jelentkezhetnek. mondta a rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
1: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók elszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolódóan a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség. 2011 óta összességében 1,5 millió önkéntesre pedig 22 000 helyszínen, és közel 19 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióhét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Azt is el lehet majd dönteni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni programot.
8: Minden idők leghosszabb hurrikánmentes szezonját jegyezték fel az Atlanti-óceánon. 5 trópusi vihar pusztított tegnapig, de egyik sem ért el a hurrikán szintet, vagyis óránkénti 119 km/óránál nem volt erősebb a szél. Ilyenre nem volt példa a modern meteorológiai mérések kezdete óta. A háttérben a szokatlanul erős El Niño jelenség állhat. Holnap sokfelé erősen felhős vagy borult égboltra készülhetünk. Délutántól nyugat felül aztán újra szakadozhat, vékonyodhat a felhőtakaró. Elszórtan gyenge eső, zápor is előfordulhat, északnyugaton pedig egy-egy zivatal sem kizárt. Délután 19 és 25 fok között alakulhat a hőmérséklet. Kedden a reggeli ködés réteg felhőzet felosztása után napos gomoly felhős idő jöhet, keleten néhol záporral. Szerdán már többnyire derült, száraz időre készülhetünk, estétől azonban ismét felhők érkezhetnek.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
3: Te mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
9: Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
0: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. Cyborg Templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
3: Na és mi lesz a moziban?
9: Na, ez a Terminator franchise. Az első baromi jó volt, a másodikban nekem még az Exorcist sivítása van csak meg. Na mindegy, az első baromi jó film, a második inkább ilyen akció hiszti. Ezt a két részt egybesűrítette és újra zenélte Korski.

Sziasztok, Reisz Gábor vagyok, ti a Rádió Café 98.0-át hallgatjátok, és hallgassátok tovább.

0: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. A mai DJ Korszki volt.
1: Utasd, mi szépet hallgat.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
1: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod? A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Szív megálláskor minden perc számít. Megkezdték a balatoni kikötők felújítását. 5 napon át a boroké lesz a Szegedi Dombtér. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ha többen ismernék az újraélesztés lépéseit, több életet menthetnénk meg. Erre hívták fel a figyelmet a szakmai szervezetek a Szívünk Napja rendezvényhez kapcsolódva. Hirtelen szívmegálláskor minden perc számít, ezért fontos, hogy a közelben lévők azonnal megkezdjék az újraélesztést. Ugyancsak jelentősen növelhetné a túlélés esélyét, ha több helyen lennének könnyen elérhető automata defibrillátorok. A szívmegállás hátterében leggyakrabban koszorú érbetegség áll. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 vármegyében. Györmoson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában oldották fel a korlátozást, miután az elmúlt napok csapadéka mérsékelte a tűzveszélyt. Az ország többi részén azonban továbbra sem esett annyi eső, hogy kellően átmentesedjen a talaj. Az erdőkben található száraz növényzet ezért könnyen lángra kaphat. A szakemberek arra figyelmeztetnek, ezeken a területeken továbbra is fokozott óvatosságra van szükség, és érvényben marad a tűzgyújtási tilalom is. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak. A kompok továbbra is közlekednek. Vegya Gábor, a Bahart vezérigazgatója elmondta, mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
4: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indul a hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is, kikötőfelújítások, a réveknek a felújítása, kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idejében, azért ebből volt bőven a hőség, vízállás, de azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdött. Meg a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
3: Jövő szerdán 125 borászat költözik a Szegedi Dombtérre, 5 napon át tart a bortér. Az ország minden jelentős borvidékéről érkeznek pincészetek, amelyek az ősz első friss borait is elhozzák. A kínálatot gasztronómiai kiállítók és pálinkaházak egészítik ki, esténként pedig koncertekkel várják a látogatókat. Az ingyenes fesztivált vasárnap Must Kóstoló zárja. Holnap átmenetileg komorabbra válhat az idő, az ország nagy részén erősen felhős vagy borult lehet az ég. Napközben elszórtan gyenge eső, zápor is kialakulhat, de a Tiszántúl ismét szárazon maradhat. Délutántól nyugat felől már újra szakadozhatnak a felhők. A hőmérők 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak. Kedden már barátságosabb arcát mutathatja az időjárás, a reggeli 5 foltok után több felé kisüthet a nap, legfeljebb keleten lehet futózápor. Szerdán sok napsütésre és száraz időre számíthatunk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírálj!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Azt nagyon fontos szerintem elmondani, hogy nagyon nehéz visszatérni, szerintem anyaként, a színpadra, vagy a színpad elé, vagy bárhova, ami művészet. Tehát van egy ilyen daráló része ennek az egésznek, amikor azt érzed, hogy kimaradsz, folyton kimaradsz, mindig jön helyetted egy új, mindig lesz helyetted valaki, aki jobban tudja, jobban csinálja. Szóval ez eleve indít benned valami feszültséget, hogy ott kell lenni, de közben ott kell lenni otthon is, tehát ez egy kettősség. És hát én tapasztaltam a színházban, hogy nem annyira nyitottak édesanyák felé, tehát nehezebb nekik úgy szerepet adni, hogy tudják, hogy bármikor az óvodából haza kell jönni, mert betegség van, mert picik még a gyerekek. Tehát egy kicsit nehéz visszaasszimilálódni a művészetbe.
2: Jó estét kívánok, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem, színházi alternatívák a Rádiókafén. Ma két olyan alkotóval beszélgetek, akiknek a rendezés nem az első állomás volt a pályájukon, és mindketten az elmúlt évadban tértek vissza a munkához a gyermekeik születése után. Molnár Génóra színész, koreográfus és rendező a Vajdaságban született, gyerekkora óta fontos része volt életének a tánc, majd a színház felé fordult. A Vajdasági Színi Akadémia után a színház és filmművészeti egyetemen is tanult. Színészként több társulatban dolgozott, miközben a mozgás és a koreográfia mindig meghatározó maradt számára. Rendezőként a Jurányiban a Megöltem az anyámat című előadással debütált. Munkáiban gyakran fontos szerepet kap a test, a ritmus és az érzelmek fizikai megjelenítése. Szakács Hajnalka 2014-ben végzett a Kaposvári Egyetemen színművészként, majd a Jászai Mari Színház társulatának lett tagja. Színészi pályája után egyre inkább a rendezés felé fordult, és első rendezésével a Hosszú Virágzás című előadással mutatkozott be. Az előadás egy személyes és érzékeny történeten keresztül beszél veszteségről, újrakezdésről és az önmagunkhoz való visszatalálásról. Sziasztok!
3: Szia.
2: Mindketten egy hosszabb kihagyás után tértetek vissza az alkotáshoz. Van olyan, hogy az ember ugyanoda tér vissza, vagy minden megváltozik?
3: Hű, nagyon-nagyon-nagyon sok ponton kapcsolódunk mi a Nórával ebben a kihagyásos időszakban, és abban is, hogy hogyan tértünk vissza, akár a színpadra, vagy akár a rendezéssel. Az első beszélgetésünk az még pocakosan történt, és aztán nagyon sok beszélgetés pedig már anyaként, és rengeteg dolog megváltozott bennünk is, az identitásunkban, párkapcsolatunkban, a munkához való viszonyunkban. Itt két új nő ül, mint 3 évvel ezelőtt ültünk volna, az biztos.
1: Még azt hozzátenném, hogy szerintem ezek a változások, amik így végbe mentek, folyamatosak, tehát azóta is egyfolytában változunk. A kisfiam születésétől egy ilyen tiszta lap indult, és amikor én visszamentem a színházba, akkor voltak olyan pillanatok, amikor azt éreztem, hogy hú, ezt én régen szerettem, és most meg már nem biztos, hogy ezt szeretem. Tehát, hogy megengedtem magamnak azt, hogy kritikával éljek mondjuk a színház irányába is, és szerintem a Hajni is, amit én úgy érzek, hogy előtte nem tettem meg.
2: Szóval akkor ki lehet jelenteni, hogy így az alkotói gondolkodást az anyaság megváltoztatja? Vagy egyáltalán az, hogy hogyan álltok bizonyos dolgokhoz hozzá? Hogy mi az, amiben anyatigrissé váltok, mi az, amiben puhábbak lesztek esetleg?
3: Bennem mindenképpen. Nekem már, amikor a kislányom megfogant bennem, és fontos volt az ő egészsége, és fontos volt az a sok-sok hónap, amit az én testemben töltött el, azt vettem észre, hogy nagyon sok dolgot megteszek érte, magamért, amit előtte nélküle nem tettem meg magamért. Úgyhogy ez egy nagyon nagy önismereti pont volt. Nagyon nagy problémám van a konfliktus kezeléssel. Ezt én kizárólag biztonságos közegben tudom megélni, családomban, párkapcsolatomban. Az élet bármely területén én lesöpörhető voltam az asztalról. És azzal, hogy a kislányom ott volt bennem, tudtam, hogy azt a stresszt, vagy azt a negatív energiát, azt nem tarthatom magamban, amikor éppen ér valami, és ezért elkezdtem helyzetekben úgy reagálni, amiről megdöbbentem, hogy én tudok, én képes vagyok ezekben a helyzetekben úgy reagálni. Előtte kizárólag biztonságos közegben voltam képes.
2: Igen, ez az önmagadért való kiállás, ez a erősebb lettél valamiben, megdönthetetlen.
1: Vagy amikor én még nem volt meg a kisfiam, akkor sokszor azt éreztem, hogy olyan helyzetbe kerülök, amelyben én vagyok a kiszolgáltatott, elment az erő. Vagy úgy, szóval, hogy úgy azt éreztem, hogy nekem nem tudom, hogy honnan kellene merítenem. És amióta mondjuk nekem is megvan a fiam, ez fel sem merül kérdésnek. De ez ugyanolyan, mint az embernek az időbeosztása, hogy amikor még nincs gyereke, akkor is nagyon kevés az a 24 óra, amikor meg van gyereke, akkor meg rájön az ember, hogy nem 24 órája van, hanem van 5, vagy nem tudom, amit nélküle tölt, és ezt az 5-öt hogyan lehet úgy kezelni, hogy ezt a 24 órát úgy kiváltsa. Szóval valahogy úgy megvált, persze nyilván megváltozik minden, de és nagyon nehéz is egy csomó helyzet, de közben meg valami olyan elementáris erő van szerintem a Hajniban is, meg bennem is, ami mind a ketten úgy élünk meg, hogy megpróbáljuk nagyon jól beforgatni, mondjuk művészeti alkotásokba is például.
2: Mikor jött el az alkalmas pillanat, hogy elkezdhettetek egy kicsit elfordulni az otthonlét, vagy a gyerek felé fordulásból, a munka felé, az alkotás felé?
1: Én sokkal korábban mentem szerintem vissza, ilyen picike munkát vállaltam el koreográfusként, és akkor nem, csak ilyen néhány napot töltöttem bent a színházban, és mi csináltuk azt is, hogy a férjem felkötötte a kisbabát, és elhozta, és ott kapott enni, és visszavitte, szóval, hogy ilyen csuda jó megoldásokkal dolgoztunk. Én fiam 3 éves, és én még most is bűntudatot érzek, amikor elmegyek. Szóval folyamatosan azt csinálom, hogy minden munkámat csak délelőttre próbálom beszuszakolni, hogy a délutánt vele tudjam tölteni, hogyha ő óvodában van, vagy eddig bölcsödében, akkor én azt úgy tudjam csinálni, hogy teljes értékűen vele vagyok. Pont ma fogalmaztam meg anyukámnak, hogy még telefonon se beszélek senkivel, amikor vele vagyok. Ami egyébként szerintem nagyon durva, tehát hogy azért pedig azt kellene csinálni, hogy megszokják ezt, hogy persze ott vagyunk, de azért eljövünk, de azért nem. Én most az elmúlt 1 évben tértem vissza, és nagyon sokszor volt olyan a színházban, amikor azt éreztem, hogy úristen, otthon akarok inkább lenni vele, sokkal inkább otthon akarok lenni vele, vagy nem otthon, hanem bárhol vele tölteni az időt. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem volt olyan nap, amikor meg nagyon jó volt, hogy bent voltam. És olyan fajta energiák mozogtak, főleg itt ebben a munkában, a Megöltemnél, ami olyan szinten visszatöltött, hogy az a délutáni együtt töltött idő tele volt energiával.
3: Én nem akartam visszamenni a színpadra. Én azt éreztem, hogy egyáltalán nem állok még rá készen. Picike dolgokat elvállaltam, néhány napos forgatás, egy kicsi szinkron, egy szerepet visszavettem, amit nagyon ritkán még lehetett játszani. Ugye a vidéki színházaknál egyébként is kifutnak az előadások évadonként. Bemutató kényszer van, és sok bemutatót kell próbálni egy színésznek. Egy-egy előadás éli túl azt, hogy átmehet egy következő évadra. Színházhoz visszatérni. Ez is volt az egyik komoly döntésem itt az utóbbi években, hogy lejárt a szülési szabadság, én nem mentem vissza a társulatba, bár nagyon-nagyon szerettem ott lenni, és nagyon-nagyon szép feladatokat kaptam, de már nem fért bele az életünkbe. Praktikus okokból kifolyólag szeretném reggel bevinni mondjuk szeptemberben a kislányomat az óvodába, szeretnék érte menni, szeretném a délutánt vele tölteni, és minél több estét otthon lenni vele. Ugye ez is egy közös pont az életünkben, hogy itt az apukák is színészek, rengeteget játszanak, hál' Istennek foglalkoztatott színészek, azért ránk hárul a több feladat. Úgyhogy én úgy voltam vele, hogy amennyire lehet kitolni ezt az időszakot, hogy én visszatérjek a színpadra, azt mindenhogy meg kell nekem most oldani, és így jött a rendezés, hogy a kreatív energiák felgyűltek, és minden játékban, minden mesélésben, minden, ami velünk történt a nap folyamán, azt én színházként láttam, vagy azt éreztem, hogy folyamatosan bugyognak bennem a felgyülemlett kreatív energiák, és hogy milyen jó lenne ezeket színházi eszközökkel megcsinálni, azt nem tudtam elképzelni, hogy én most aktívan estéről estére visszamenjek, és felálljak a színpadra, és ezzel foglalkozzak. És így jött, hogy Czech Juli barátnőm, kolléganőm, mert ő is valaha színésznő volt, mi a Debreceni Sokonai Színházban voltunk kolléganők jó néhány éven keresztül, és aztán az anyaság hozott össze minket újra. Írt egy csodálatos monodrámát, amit átküldött nekem. Én otthon ültem, egy éves volt a Vilma, még szoptattam, még a testem egyáltalán nem talált vissza régi formájába. Teljesen abban az időben voltam, ami az altatás, etetés, szoptatás körül forgott, és elolvastam ezt a monodrámát, és rácsodálkoztam, hogy hát ez egy színésznőért sikít, hogy ezt el kellene játszani, és a Juli azt kérte tőlem, hogy én ezt játszam el. Tehát azt, hogy egy élő szerző azt kéri egy színésznőtől, hogy játssza el a monodrámáját, és én erre azt mondom, hogy én erre még nem állok készen. Én még egyáltalán nem vagyok ebben az időben, meg ebben a hiában, vagy ezen az energiaszinten. És akkor így jött az, hogy viszont nagyon szeretnék próbálni. Jó, akkor ez hogy legyen? Jó, akkor külső szeme lennék ennek a próba folyamatnak, és akkor ezt játssza egy olyan színésznő, aki erre készen áll, akinek van ehhez valamiféle kötődése, valamit szeretne ezen keresztül kifejezni, közvetíteni, és így született meg ez a gondolat a fejemben. A Nóra volt az első emberek egyike, akihez odafordultam, hogy nem vagyok őrült, hogy színésznő létemre megfogalmazódik bennem egy ilyen gondolat, hogy rendezni szeretnék, hogy nekem ebben egyáltalán nincs gyakorlatom. Persze sokszor volt, hogy azt gondoltam bizonyos anyagokról, hogy vannak vízió, meg fú, de jó lenne, hogyha kapnék erre lehetőséget, de igen, nem, sosem jutottam el oda, soha nem hittem el azt, hogy képes lehetek erre, vagy hogy erre nekem van, adnak erre lehetőséget, vagy hogy bárki ebben támogatni fog. Ezt egyáltalán nem feltételeztem, mivel az anyaság ezt szülte bennem, hogy még nem akarom eljátszani, de akarnám próbálni, így lett ez a rendezés.
2: És ez lett a Hosszú virágzás Radnai Csillával.
3: Így van.
2: Hogy jött nálad az, hogy inkább a rendezés?
1: Színésznőként végeztem, és eljöttem Magyarországra, és befejeztem a rendezői koreográfusi szakot. Az már eleve adta magát, hogy akkor nyilván eszköztárat, valamilyen szintű eszköztárat kaptam. Még az egyetem alatt Horváth Csaba volt, aki nagyon biztatott arra, hogy rendezzek, és akkor csináltam egy Jermát, még az Ódri színpadon, és utána engem ugye felvettek a színházhoz, a Vörösmarty Színházhoz, és ott úgy Covid lett, úgy lezárult minden, és egy kicsit is stagnáltattam ezt a rendezői énemet. Azután én játszottam, és megszületett Ábel. Mindig is talán azt tudnám megfogalmazni, hogy én úgy tudnék, vagy úgy tudok színésznő lenni, hogy engem a közös munka érdekel a csapattal. És az, hogy a közös cél érdekében hogyan alkotunk meg, és hogyan a saját kis víziónk, mert mind a háromunknak, aki itt ülünk, van egy víziónk mondjuk egy előadásról, de azt hogyan érjük el, hogy abban a másfél hónapban, vagy többen, ez így egyfelé terelődjön. Számomra ez nagyon izgalmas. És az egyetemen is mindig ez vonzott, hogy az, ami az én vízióm, az nem biztos, hogy a legjobb, de a csapattal való közös munka által egyszer csak elkezd valami olyan fajta massza, egy olyan fajta dolog szárnyalni, amikor már csak fényezünk. Nekem az a kedvenc részem, amikor már csak úgy ülünk, és az van, hogy mindenki tudja a dolgát, mindenki csinálja, és egyszer csak azt érzem, hogy történhetett ez, hogy jutottunk el ide onnan, hogy keresünk egy anyagot. Szóval, hogy nekem valahogy nagyon euforikus érzetet ad, hogyha én rendezek, és hogyha emberekkel dolgozom, és sokkal jobban vonz, mint a színészet. A színészetben nagyon szerettem, főleg mozgásszínházi előadásokat csinálni, ez még mindig nagyon vonz. Amikor tavaly kitaláltam, hogy rendeznék egy előadást a Jurányiban, és a Jurányi nagyon-nagyon boldogan nyitotta ki az ajtót, akkor valahogy az önbizalmam megint így visszaugrott, hogy hello, hát neked ezen a pályán van mit keresned, de hogy ez ilyen nagyon ingatag bennem, hogy amikor emberekkel elkezdünk dolgozni, akkor ez hogyan tud tényleg egy közös cél felé menni. És a Viski darabot én nagyon régen találtam, és nagyon szerettem belőle egy-két monológot, és teljesen mást jelentett, úgyhogy nem volt gyerekem, és most teljesen mást jelent, úgyhogy van egy gyerekem. És mi az Eszterrel, Bánfalvi Eszterrel a ligetben sétálva toltuk a babákat. A Hajnalka is ott volt.
2: Tehát és akkor bejön még egy harmadik színésznő, aki ugye hosszasan babázik, majd visszatér.
1: Igen, és mi ezt eleve úgy találtuk ki, a Viski darabot, hogy öten lettünk volna benne visszatérő anyukák, mert azt nagyon fontos szerintem elmondani, hogy nagyon nehéz visszatérni, szerintem anyaként a színpadra, vagy a színpad elé, vagy bárhova, ami művészet. Tehát van egy ilyen daráló része ennek az egésznek, amikor azt érzed, hogy kimaradsz, folyton kimaradsz, mindig jön helyetted egy új, mindig lesz helyetted valaki, aki jobban tudja, jobban csinálja. Szóval ez eleve indít benned valami feszültséget, hogy ott kell lenni, de közben ott kell lenni otthon is, tehát ez egy kettősség. És hát én tapasztaltam a színházban, hogy nem annyira nyitottak édesanyák felé, tehát nehezebb nekik úgy szerepet adni, hogy tudják, hogy bármikor az óvodából haza kell jönni, mert betegség van, mert picik még a gyerekek. Tehát egy kicsit nehéz visszaasszimilálódni a művészetbe, azt hiszem, legalábbis nekem ez volt. Ezt tapasztalta Eszter is, és ezt tapasztalta Horváth Jenny is, aki a látványtervező. És a másik három személy átvariálódott, de hogy igazából már eleve ez, hogy mi hárman édesanyaként visszatérők vagyunk ebbe a szakmába. Én nagyon szeretem helyzetbe hozni az embereket, és főleg, hogyha olyan embereket tudok helyzetbe hozni, akiknek tudom, hogy nehezebb, akkor ez engem nagyon, nagyon motivál. Mind a hármunknak ezek a kisgyerekektől való elszakadás okoz nehézséget, és közben okozott ilyen felemelő, kikapcsolódó pillanatokat is együtt.
2: Könnyebb vagy nehezebb most nemet mondani egy munkára?
1: Pont erről beszélgettünk kint. Hát attól függ, hogy milyen munkára, szerintem.
2: Mert olyan kell, amelyik figyelembe veszi, hogy neked van más jellegű elfoglaltságod is? Vagy mi a probléma?
1: Engem meghívtak idén rendezni ő Nyíregyházára egy gyerek előadást, és az, hogy eleve úgy hívtak fel, hogy nagyon, tehát az volt az első kérdésük, hogy hogy vagyok, és hogy van a kisfiam. Uh-huh. És hogy szeretettel várnak mind a kettőnket. Tehát, hogyha úgy van, hogy nyilván le kell költöznöm a rendezést, akkor ők nyilván számítanak arra, hogy viszem a kisfiamat. Tehát ez egy eleve egy olyan indítás egy színház részéről, ami nekem nagyon jó leső, ami egy olyan biztonsági hálót ad, amiben nagyon jó, hogyha, tehát így visszatérni, mondjuk dolgozni.
3: A munkára könnyebb nemet mondani, de vannak olyan helyzetek, amikor igen, erős agyalás
1: igen.
3: megy, hogy ez még belefér az életünkbe, vagy ezt most vissza kell utasítani.
1: Vagy hogy vagy felelős szülő.
3: Igen, tehát voltam olyan állat még a debreceni időszakban, hogy 7 bemutatón volt egy évadban, és egyszerre, tehát volt olyan, hogy párhuzamosan próbáltam 2 a stúdió színpadon és a nagy színpadon, és igen, ennek a korszaknak vége. Szóval most már nem merek ilyeneket bevállalni, vagy nem mernék ilyeneket bevállalni, csak azért, mert azt mondják, hogy most rám van szükség. Tehát most már nem gondolom azt, hogy mindenhol rám van szükség, vagy hogy minden lehetőséget meg kell ragadni. Név nélkül pont történt egy olyan, hogy egy álom próba folyamat így beköszönt az ablakon, és vissza kellett utasítani, mert nem lehet beilleszteni most az életünkbe.
2: Egy rövid szünetet tartunk, aztán folytatódik a Tandem itt a Rádió Cafén.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Ez a Tandem színházi alternatívák a Rádiókafén. Ma Molnár G. Nóra és Szakács Hajnak a vendégeim, mindketten hosszabb szünet után, babavállalás után tértek vissza a szakmájukhoz. Vállalnátok még gyereket?
2: Hát ez azért nehéz, mert szerintem nekem nagyon sokan mondták azt, hogy nagyon gyorsan kellene, hogy gyorsan egymás után, hogy ne éreznek, hogy visszamentél, és akkor de hogy mi ezt nem így csináltuk. Szóval ezt elrontottuk ebben az erővel. Én nagyon szeretnék még gyereket. Fiatal vagyok, azt gondolom, hogy jó, ha az embernek testvére van. Egyenlőre most nem úgy alakul az életem.
3: Nálunk is inkább praktikus okokból kifolyólag döntöttünk úgy, hogy még egy picit várunk ezzel a tesó témával, de azt érzem, hogy nekem és a férjemnek is van testvérünk, mi szeretnénk, hogyha a Vilma is ezt megtapasztalná. A név kötelez, és ugye az egyik jelentés az, hogy erős akaratú, úgyhogy most így a dac korszakban gondolkodom azon, hogy mi lett volna, hogyha más nevet kap, másra kereszteljük. Nehéz lenne újra kezdeni, és kár, hogy nem úgy alakult, hogy gyorsabban jöjjenek egymás után. Kell egy kis levegőhöz jutnunk, és aztán, hogyha a praktikus, tehát a gyakorlati dolgok is engedik, akkor vágyunk mindketten arra, hogy legyen kis tesó.
1: Volt szerencsém beszélgetni mindkét szereplőjével a Megöltem az anyámat előadásnak. Nagyon jó beszélgetéssel sikeredett belőle. Nem egy könnyű téma egyáltalán. Milyen fázisokon mentél keresztül, amíg ez készült?
2: A legnehezebb fázisa szerintem így lelkileg az volt, amikor még nem kezdtünk próbálni. És ez azért volt, mert tehát az, hogy megvolt az anyag, és ismertem, és engedélyt kaptunk a Viskitől arra, hogy belenyúljunk, ezt meg is tettük a dramaturggal, de az, hogy a körülmények, hogy hogyan született ez az anyag, hogy Romániában ténylegesen mi történt, és hogy ugye ez egy igaz történet alapján van írva. Szóval ezeknek az anyagoknak az elolvasása, és rengeteg BBC-s felvétel van, és ezeknek a tanulmányozása az volt a legnehezebb szakasza egyébként. Pont a Jennyvel sokszor beszéltünk arról, hogy lefektettük a gyerekeket, ugye külön-külön, és akkor így még meetingeltünk este, és mondta, hogy nem tudja, most nem tudom, küldtem neki valami anyagot, és mondtam, hogy légy szíves, ezt olvasd át, mert ehhez képest gondoltam a kisházat, a nem tudom, izé, és akkor mondta, hogy nem tudja most végigolvasni, mert egyszerűen az van, hogy nehéz neki lelkileg, hogy lefektet két gyereket, azután pedig arról olvas, hogy hogyan voltak leláncolva a gyerekek egy vas ágyba, a sötétbe, a hidegbe hagyva. Tehát, hogy ennek a, most is átfutott rajta a hideg. És egyébként az, aki nem tudja ezt az időszakot, annak ez az előadás nem feltétlen hozza be ezt az egész. Tehát, hogy ugye nincs, a Viski eleve nem írt bele ilyen mondatokat. Mi tettünk bele a dramaturggal interjúkból származó mondatokat, nem sokat, mert nem
1: az áldozatokkal
2: túl.
1: Készült interjú.
2: Igen. Túlélt áldozatokkal készült interjúból, de Eszter úgy szervesíti, hogy nem is ugrik ki egyáltalán. Uh-huh. De mondjuk, amikor azt hiszem, hogy úgy van a mondat, hogy vaságyakhoz kötözve, csővel verve, hideg vízzel, nem tudom, tehát ezek mind ilyen interjúkból vannak, és ezen kívül nagyon sok, ennél brutálisabb mondat is volt, csak én éreztem azt, hogy valahogy sok lenne talán. Szóval, hogy nekem az a része volt a legnehezebb, amíg felkészültünk. Meg kell mondjam a próba folyamat, nekem életem egyik legjobb próba folyamata volt, de nyilván ismered az Esztert is, és a Bálintot is, és mind a két ember olyan szinten tele van pozitív energiával, hogy az, hogy ezeket a nagyon mély, megrázó témákat, amikkel folyamatosan foglalkozunk, nem mondhatom azt, hogy csak egyről szól, mert az identitáskeresésben és azoknak a családtagoknak a letételében mindegyiknél más szintet üt meg, hogy hogyan váltja le önmagáról, akár az édesapját, akár az édesanyját, akár a nővérét, hogy egyszer volt, amikor az Eszter először mondta el a mesét, amikor az apukáját, meg az anyukáját elképzeli gyerekként, hogy jöhettek össze, vagy hogy milyen volt egy ilyen idilli kapcsolat, és ahogy ezt elmondta, ott ültünk benne, nem tudom, négyen, és mindannyian bőgtünk, és az volt, hogy befejezte, de hogy annyira mérhetetlen komolysággal és hittel, és fölked, na, jó lesz így? Tehát így ez volt. Tehát, hogy azonnal zökkentett ki abból.
1: Éles váltás.
2: Igen, szóval, hogy ehhez képest, szóval ezért nekem nagyon-nagyon jó volt ez a próba folyamat, hogy azt megtapasztalni, hogy igen, mélységesen nehéz ez a téma, és nagyon nagy aktualitása van, és az a szörnyű, hogy 15 évvel ezelőtt íródott, és még mindig ugyanolyan aktualitása van Magyarországon is, de hogy kikönnyítettük szerintem egymásnak a próba folyamat alatt a humorral, meg a szeretettel, azt hiszem.
1: Hát a hosszú virágzás sem egy fáklyás menet, ilyen szempontból, tele veszteséggel, vágyal, újrakezdéssel, sok oldalú színésznővel, Radnai Csilla. Te hogy érezted, hogy az, amit ő véghez vitt, megcsinált, produkált?
3: Nekünk ez egy elnyújtott próba folyamat volt. Én nem bíztam a véletlenre, mivel ugye ez az első rendezésem volt, és elkezdtük tavasszal, elolvastuk, kicsit dolgoztunk a szövegen. Itt közbeszúrnám, hogy Orlai Tibor producernek volt azért néhány kikötése a próba folyamatot és a darabot illetően is, hogy merre szeretné formálni. Mivel ez egy koprodukció a Fügével, tudnom kellett, hogy ez nem lehet kizárólag művészszínház. Itt egy szélesebb közönséget is meg kell tudnom ezzel az anyaggal szólítani. Így történt, hogy Purosz Leonidász dramaturggal egy kicsit elkezdtünk azon dolgozni, hogy ne legyen annyira sötét a darab. És így került bele egy szereplő, talán ezt nem fogom spoilerezni, de a ChatGPT-nek a szerepe az nem volt benne eredetileg. ChatGPT magyar hangja jelen esetben Mészáros Béla, az én kedves férjem, aki több ízben támogatott ebben a produkcióban, és szerintem nagyon jó karaktert talált hozzá. Én nagyon szerettem. Hát próbálgattuk otthon, persze keresgettük, de nagyon nyitott volt, és nagyon, tényleg nagyon elégedett vagyok a végeredménnyel.
1: És Csillára hogy esett a választás?
3: Több kritériumunk volt, de ez elsősorban a Juli, Czech Julia a darabírója, és az én választásom volt, hogy ki legyen a szereplő. Én már úgy kerestem meg a Tibort, hogy a Csilla addigra már rábólintott. Uh-huh. És nagyon szerettem volna, hogy egy olyan színésznő játssza ezt az előadást, akinek még nincs monodrámája, és aki miatt el fognak jönni a nézők. A Juli sem ismert még íróként, én sem rendezőként, és itt kellett egy olyan név, aki miatt kíváncsiak lesznek a nézők erre a történetre. És az is nagyon fontos szempont volt, hogy legyen olyan szegmense az anyagnak, ami megszólítja az adott színésznőt, amitől azt gondoljuk, hogy ezt neki kell elmesélnie. Uh-huh. És ő maga is szeresse ezt elmesélni, akarjon valamit közvetíteni.
1: Ezáltal. És volt olyan része, amit rászaptatok később?
3: Nekem egy teljesen más koncepcióm volt az elején. Én ebben a darabban egy Murakami Harukis mágikus, realista világot képzeltem.
1: Tényleg.
3: Teljesen elemelt, misztikus.
1: Ezt már elfelejtettem.
3: Térben.
2: Szóval legyezőkkel. Legyezők.
3: Mondjuk igen, pont a legyező az maradt, de nagyon
2: meg
3: finom.
2: Legyezőkkel meg az esernyővel.
3: Igen.
2: Igen.
3: Szóval én teljesen máshonnan indítottam a dolgot, és ahogy becsatlakoztak az alkotók, főleg a Csilla, azzal együtt elkezdett ez az egész alakulni. És akkor rájöttünk, hogy főleg az, ami a Csillának fontos ebből, arra kell fókuszálnunk, és hogy neki kell megteremtenünk, tehát nekem az a dolgom, hogy én abban segítsem őt, hogy ő ezt minél természetesebben, minél könnyedebben, minél önazonosabban tudja átadni a nézőknek. Teljesen áthangolódott az egész. Hmm. És az lett a fontos, ami megszólított minket. Tehát egyénenként is az alkotókat, illetve a Csillát, ami megszólította ebből, azok lettek hangsúlyosabbak. És így lett a történet olyan szempontból univerzális, hogy már nem csak a meddőségről kezdtünk el beszélgetni, vagy nem csak a női identitásról, vagy annak elvesztéséről, hanem hirtelen nő-férfi alkotók, mindenki tudott a történethez kapcsolódni, a gyász, az újrakezdés, párkapcsolati nehézségek, anya-gyerek viszony, társadalmi nyomás. Szóval, hogy hirtelen olyan egyetemes emberi tapasztalatok egyvelege lett az egész történet, hogy tényleg bárki tud hozzá kapcsolódni.
1: Mindkét darab olyan, hogy ha az ember ül a közönség soraiban, akkor így érezni a rezdüléseket, hogy ki hogyan reagál. Rendezőként figyeltétek, hogy milyen jelek érkeznek a közönségből?
3: Jaj, de érdekes téma, mert hát ugye én ezt csak színészként tapasztaltam.
1: És ez nagyon más?
3: Hát nagyon. Nagyon, mert én tudok reagálni rájuk. Vagy hogy engem, sőt, mindig ez volt a nagy feladat, hogy ne vigyen el az, hogy hirtelen harsányan nevetnek, és akkor akkor most bátrabb vagyok, vagy most olyan közönség van, aki nem nevet, és akkor ettől befeszülök, hogy jaj, nem jönnek, vagy nem kapom úgy a reakciót. De hát ez kintről teljesen más élmény volt. És nekem kellett a Csillának mindig elmondani, hogy de, nagyon, nagyon bevonódtak, ők nagyon jöttek veled, csak ők nem voltak olyan harsányok, ők nem tudták olyan hangosan kifejezni, hogy jönnek veled, de szipogtak mellettem, vagy jó érzés volt, amikor felnevettek olyan részeken, ami nem feltétlen kitett humor, hanem csak valami nagyon apró finomság, és amikor együtt sok ember ezt olvassa.
1: De minden alkalom más.
3: Minden alkalom más. És persze az is nagyon nehéz, hogy nem tudok közben segíteni, hogyha azt látom, hogy most nem azon a vágányon haladunk, ahogy próbáltuk, hanem most valami új utakon kezdtünk el keresgélni és indulni, de aztán persze azért vannak erős cölöpök letéve, amibe bele lehet kapaszkodni, és aztán vissza lehet térni, és aztán mindig felébredek az egészből, hogy de hát ez a színház varázsa, hogy lehet más, és hogy így is érvényes, és azt a néző nem tudja, hogy tegnap előtt máshogyan más volt hangolva.
2: Nekem az jutott most eszembe, hogy még volt az egyetemen, akár az egyetemen is volt olyan mozgásszínházi előadás, amit úgy rendeztem meg, hogy egy lány, azt hiszem, hogy szerintem ilyen 20 percig ugrált végig, és utána mozdul csak, de addig végig ugrált, és én azt csináltam mindig kint. Tehát én, amikor rendeztem, akkor mindig a trafóban is, én ezt csináltam, így ugrálok állandóan, mert annyira tele vagyok stresszel, meg energiával, és ők azt ugye ki tudják ott adni, de mi nem tudjuk ezt. Tehát én nagyon-nagyon-nagyon sok, nagyon izgulós vagyok ilyenkor. Szerintem sokkal jobban izgulok, mint amikor színpadon vagyok, tehát ehhez képest. Mert ugye tehát ez a tehetetlenségnek az érzése, és most volt olyan, hogy a Bálint mondjuk más szót mondott, vagy nem tudom, és láttam, ahogyan, és tudom, hogy úristen, mi lesz, de hát nyilván megoldják, tehát hogy el kell, hogy engedjük ezt, vagy egy idő után. Nekem egyébként ebben az előadásban az, hogy egy ilyen U alakban ülnek a nézők, ezt én nagyon szeretem, ezt a fajta struktúrát, mert nem hagy bevonódni annyira, hogy időnként, tehát jól esik kizumolni egy másik arcra. Én tanítok egy iskolában, és a diákjaim eljöttek megnézni a főpróbát, csak ők voltak bent, és szerintem akkor volt a legjobb az előadás. Egyszerűen úgy kezdtek el játszani az Eszterék, hogy ilyen valami teljesen más hangulatot ütöttek meg. Addig is afelé haladt a darab, de hogy ott elindult egy olyan hangulat a diákok felé, a fiatalok felé, hogy én rajtuk nyilván látom, hogy nevetnek, látom, hogy könnyeznek, tehát látok ilyenfajta reakciókat, de az, hogy utána, amikor vége volt, ezt most elmesélem, volt egy diákom, aki, én nem voltam bent, kijöttem már a térből, és volt egy diákom, aki visszament, és így sírva megköszönte nekik az előadást. Yeah. És utána nekem is sírva megköszönte az előadást, és azt hiszem, hogy igazából talán ez volt a legnagyobb olyan reakció, vagy a legjobb olyan reakció, amire azt mondom, hogy megérte, megéri ezzel foglalkozni, megéri így színházat csinálni, hogy valakiben elindít egy olyan folyamatot, ami magam keresésében valahol egy ilyen jó pont lesz, hogy ez az előadás így mit okoz.
1: Milyen következő rendezési feladatok előtt állt.
3: Barangoló pályázaton nyertünk kis csapatunkkal, a Szalma lányokkal, Szalma Lenke és Szalma Noémivel fogunk egy 90-es évekbeli, vagy egy 90-es évekre íródott darabot próbálni és októberben bemutatni. Majd a további játszása az kérdéses, mert ugye ennek a pályázatnak több fázisa van, úgyhogy majd meglátjuk. Az én álmom az az, hogy könyvtárakba játsszuk ezt az előadást, mert ez egy írónő és egy kezdő írónőnek a közös története, egy mestertanítvány viszonyt dolgoz fel, és egy intim térben képzelem el, majd meglátjuk a sorsát még.
2: Én ugye, mint koreográfus is dolgozom, és most az évad elején Tatabányán fogok dolgozni, a József és testvéreiben, ami egy hatalmas anyag, nagyon sok ember, és egy csodálatos csapat. Ez lesz az első bemutatóm. A második bemutatón pedig Nyíregyházán egy gyermekelőadás, ami 3-6 éveseknek lesz majd. Uh-huh. És ilyet még én sose csináltam, és nagyon kíváncsi vagyok. Azért is jó, hogy Ábel néha majd eljön velem, mert szóval szeretném látni a reakcióit időközönként, hogy jó fele megy az én gondolatom. Tehát bonyolultabb témával is lehet foglalkozni, és nem kell annyira leegyszerűsíteni a dolgokat, mert azt hiszem, hogy 3 évesek egyáltalán nem. Tehát nagyon szép, gyönyörű mesét találtunk, ami szól halálról, ami szól oda nem figyelésről, szeretetről, együttjátszásról, és ezt fogjuk megcsinálni. És hát egy csomó tervem van, rengeteg dolog van bent a fiókban, amiket így évek óta összegyűjtögettem, és nagyon várom, hogy milyen pályázati lehetőségek fognak majd nyílni ezután, meg hogy most szeptembertől a megszokott pályázatokra mindenképp szeretnénk jelentkezni néhány anyaggal, és meglátjuk, hogy hogyan tovább.
3: Én még csak, hogy Jurányit említsem, ugyanez nem saját rendezés, hanem ezt közösen fogjuk megcsinálni a férjemmel, Mészáros Bélával. A Habatortán mesesorozatot fogjuk feltehetőleg januárban folytatni, és még nem hivatalos, hogy melyik mesével fogunk készülni, de visszatérünk a Jurányiba.
1: Nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek, hogy eljöttetek.
2: Mi is köszönjük.
3: Köszönjük szépen.
1: Ez volt a Tandem Színházi Alternatívák itt a Rádió Cafén.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: Tandem. Színházi alternatívák Balázsi Pannával legközelebb jövő szerdán este 8-kor itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Több segítséget kapnak a gyermekvédelemben dolgozók. Ismét itt a 21 napos kihívás, kungfurugással támad fejlesztőjére egy robot. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Mintegy 10 milliárd forintos azonnali programot indít a kormány a gyermekvédelmi rendszer megerősítésére. Kármán András pénzügyminiszter ismertetése szerint 6 milliárd forintot szakmai programokra, további 3,5 milliárdot fejlesztésekre fordítanak. Új férőhelyeket alakítanak ki, bővítik a krízisellátást, valamint a pszichológiai, pszichiátriai és függőségi problémákkal küzdő gyerekek támogatását. A gyermekvédelemben dolgozók pedig szakmai és mentális segítséget is kapnak. Egy 40 fős magyar csoportot is kimenekítettek a horvátországi Brács szigetén tomboló bozott tűz miatt. Milánából evakuálták őket. Mindannyian biztonságban vannak, magyar sérültről nincs tudomás. A szigeten mintegy 3000 hektár égett le, csak nem 700 ember kellett biztonságos helyre vinni. A lángok ellen több mint 200 tűzoltó és 7 repülőgép küzdött. Milána felé már feloldották az útlezárást. A befogadó központokban elhelyezett emberek visszatérhettek a településre. Ismét itt a 21 napos kihívás. Országszerte 17 helyszínen csatlakozhatunk a szabadidős sportos akcióhoz. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen mozogjanak rendszeresen, és a sport hosszabb távon is a mindennapjaik részévé váljon. Részletek Antal Ferenctől, a szabadidős sport esemény szervezők országos szövetségének elnökétől.
3: Elindult a harmadik 21 napos kihívás, a második őszi. A mostani alkalommal 17 futókör csatlakozott a programhoz. Ennek a száma fog még bővülni, újabb-újabb jelentkezők is még lehet a 21 napos kihíváshoz, hogy csatlakozzanak. 21 napon keresztül vagy reggel, vagy este 6:30 között kell futócipőt vagy gyaloglócipőt húzni, és a GeoGo applikáció segítségével minimum 2 kilométert sétálni vagy futni egy-egy ilyen pályán.
2: Kungfurugással támadt saját fejlesztőire egy humanoid robot Kínában. A gép egy mozgásteszt közben vált irányíthatatlanná, előbb kirúgta a mérnök kezéből az ott tartott eszközt, majd egy pörgőrugással is próbálkozott. Ez már nem találta el a férfit. A HVG szúrta ki az interneten terjedő biztonsági kamera felvételt, amin az is látszik, hogy a robot az akció végén, a hagyományokhoz híven, illedelmesen meghajolt. Holnap sok felé erősen felhős vagy borult égboltra készülhetünk. Délutántól nyugat felől aztán újra szakadozhat, vékonyodhat a felhőtakaró. Elszórtan gyenge eső, zápor is előfordulhat, északnyugaton pedig egy-egy zivatar sem kizárt. Délután 19 és 25 fok között alakulhat a hőmérséklet. Kedden a reggeli ködés réteg felhőzet feloszlása után napos gomoly felhős idő jöhet, keleten néhol záporral. Szerdán már többnyire derült, száraz időre készülhetünk, estétől azonban ismét felhők érkezhetnek.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: A kopasz őrnek kész a kávéja. Kész a kávé.
5: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
6: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
7: Vasárnap este 22 órától.
0: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
8: Arthur Kent, Dave Mason és Red Evans írtak egy dalt Don't Go to Strangers címmel. Ez lesz az első felvétel arról a lemezről, amit mindjárt felkonferálok.
7: A mikrofon mögött a Jazz Jedi, Zsuffa Péter.
8: Köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. Itt kedvenc rádió műsorotok a Minisztárszki és High Jazz Club. Nancy Landwehrnek a Ballet, azaz a Balladák című lemezét fogjuk meghallgatni a Trombone Productions-nél jelent meg 93-ban. Ekkor még gyanútlan ember voltam, nem is tudtam, hogy rádiózni fogok. A lemez egyébként megvan nekem. Amint említettem a intróban, a Don't Go to Strangers lesz egy egyes felvétel, Arthur Kent, Dave Mason és Red Evans a szerző trió. Ezt követi majd a Lament, az altató, Gigi Johnson a szerző. There Will Never Be Another You lesz a hármas felvétel, Harry Warren és Mac Gordon a szerzőpáros. There's the Rainy Day. Erre rákerestem, mert ugye ez az esős nap, most az eső szót is megkerestem, ez a Wikipédián egy csapadékforma, ami a égből hulló szabad hullású vízcseppeket jelent. Mindenki keres az emlékei között hasonlót, illetve ha más nem, akkor a YouTube-on rákeres olyan dolog helyekre, ahol ez szokott lenni. Jimmy Van Housen és Johnny Burke a szerzőpáros. Akkor jön még egy felvétel. Nem, ezzel zárjuk az első blokkot. Igen. És akkor legyen ez, hogy elindulnak ezek a felvételek. Azért ezt hagyd mondjam el, hogy a basszusnál Palle Danielsont halljuk, a doboknál Anders Klier, hát ezt mondjad ki, Kjellberget, Johan Norberg gitározik, Bobo Stenson zongorázik. A Bobo név alapján egyébként gondolhatnák, hogy ő a perkussion művész, de nem. Tenorszaxofon Joachim Mulder, és trombon, ének és a produkció producere Nils Landgren, aki ugye a trombon hangszert használja, annak a nagy mestere, a svéd zseni. Egyébként érdekesség, hogy a trombon mint vonókürt, pozán, és van neki egyik nevű, és csak most nem jut az eszembe, majd menet közben visszatérünk erre. Indul az említett öt felvétel.
7: Vegyük észre, hogy a rádióműsor milyen vidám,

Köszöntöm. Ön a Starsky & Hutch Jazz Club telefonszámát hívta. A főmenüt hallja. Kérem, nyomógombos készüléke segítségével válasszon az alábbi menüpontok közül. 1-es gomb. Mi ez a zene? 2-es gomb. Ki beszél most? 3-as gomb. Ki adott engedélyt erre a műsorra? 4-es gomb. Hátralévő műsoridő lekérdezése. 5-ös gomb. Milyen gyakran jelentkezik ez a műsor? 6-os gomb. Műsorletiltás a vevőkészüléken. 7-es gomb. Műsorletiltás a kistérségben. 8-as gomb. Áramszünet a stúdióban. Suporze a Redionyot, press Nyinyec. Ügyintézők kapcsolása 0-ás gomb. Az ügyintéző kapcsolásáig szíves türelmét kérjük. A becsült várakozási idő

0: a Starsky és Hard Jazz Club stábja, Zsuffa Péter és Felics Miklós, pedagógus, rajz-vizuális kommunikáció tanár, továbbá Molnár Péter Salamon, szobrászművész, költő, egyben pedagógus. Most elkezdenek nevetni. Majd Molnár Péter Salamon leveszi a zokniát, és...
1: Nézd csak Miklós.
0: És nézd csak Miklós megszólítással megmutatja neki. Ezt követően nyelvével vicces hangokat képez a szájában. Kedves hallgatóink! A 21. század pedagógus társadalmának négy alakja. Akár egy metszet. Yes.

0: lánya, vidámabban.
1: Starsky és Hutch Jazz Club.
2: Vidámabban.
1: Starsky és Hutch Jazz Club.
0: Nem jó.
3: Ez egy szakműsor.
1: Jazz zenei szakadása.
4: Vidámabban.
1: Megrendezésre kerül.
4: Magyarul.
1: Minden? Megrendezésre kerül.
2: Nem jó.
4: Tegyünk alá zenét.

0: Egy oldalú szerződés módosítás.
1: 30 éve vagyok már a pályán, de nekem még ilyet soha senki az életben nem mondott. 150 ezer példányban lemásolni ugyanazt a szerződés módosítást egy hét alatt. Hát mit gondol ez? Hát az én napom is 24 órából áll.
2: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője.
3: Apa, ma te mesélj!
4: Jól van, gyere!
5: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
2: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
2: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eszkimó csiga, Eszkimó csiga, Eszkimó csiga, Eszkimó.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: R.E.M. Screaming Trees, Next Season, Queens of the Stone Age. Nem egy új fesztivál line-upját hallod. Peter Buck, Beret Martin, Ellen Johannes és társaik egy frissen alakult szupergroup tagjaiként érkeznek Budapestre. A Drain the Sea október 27-én először lép fel Magyarországon az Aquarium Clubban. Jegyek már elérhetők a livenation.hu-n.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják! Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Mini Starsky és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
8: Опять проснулся и увидел.
9: Mit kedvenc rádió műsorotok a...
8: И больше ничего.
9: Itt kedvenc rádió műsorotok benne a mini... Igen, itt kedvenc rádió műsorotok a Mini Starsky és Hard Jazz Club. A mikrofon meg a Zsuffa Péter, Nils Landgren Ballet című balladák című lemezet hallgatjuk. 93-ból. A lemez 5 felvételét hallgattuk meg az első blogban, és most 4 fog jönni, és 2 lesz pedig oda időtúli zenei blogban. A Vice-ban a Summertime lesz a következő, ugye ezt még szinte senki soha nem hallhatta. Eddie Barclay, Eddie Merli és Michel Legrand a szerző trió. Everything Happens to Me, ezt a felvétel egy ideje rendszeresen konferálom, valahogy ráállt az élet. Hoagy Carr Mitchell és John Mercer a szerző duó, a szerzőpáros. Killing Me Softly, ezt a számcímet még soha nem láttam. Charles Fox és Norman Gimbel a szerzőpáros, ez a 7-es felvétel. És még egyet elindítunk,

Virgin Berlin, serce mi nie to. They say it's wonderful. Ez utájva vissza búcsúzni, és a Child is Born, ami ugyancsak egy nagyon gyakran visszatérő standard, jazz standard ebben a műsorban, illetve az I Thought About You, mi lesznek oda időnkívüli zenék ebben az adásban. A nyugalom szigetén köszöntöm a rádióhallgatókat, a műsor neve Starsky és Hot Jazz Club.

0: Starski és Hot Jazz Club a zenei szépség szalonja. Várja a készülékek elé a hallgatókat. Zsuffa Péter, fülbelövő.
1: Black Cats Creep.

0: Oldjuk meg ezt a problémát. Az önre bízott teve elszabadult. Hogyan hívná vissza?
1: Kutyú! Éjjá! Kutyú!
2: Teve, gyere vissza! Gyere! Teve, gyere vissza! Gyere!

0: Te Isti, gyere már ki egy kicsit.
1: Micsoda kihívás.
0: Te, kérlek, nézd már meg, mi van a cipőmre ragadva?
1: Talpig férfi.
2: Már szívébe régi emlékek tódultak, fölsejlettek a régi idők, azok a napok, a régiek. Ez időtájt biztonság kedvéért Márkot nem a nevén, és Márk nem nevemen szólított, hanem én hármasnak, ő 17-esnek hívott. A fokozott óvatosságról idővel kiderült, hogy nem hiába való. Nehéz időket éltünk, és tudtuk, a túléléshez mindenek előtt bátorságra lesz szükségünk, és talán egy kis szerencsére is.
3: Hát, meg egy kis élelmiszerre esetleg.
2: Italról nem beszélve. Az is kell.
3: Meg talán
2: az Isten segítsége sem árt van. Mellettük van meg, ugye egy kis tonikkal, valami innivaló, szalonna. Füstölt sonka. Még esetleg füstölt sonka babbal, hát ezt szigorúan babbal. Másképp nem. Barna babbal.
4: Az elhangzó bejátszásért mindenkitől elnézést.

0: kedvenc rádió műsorotok a Nyugalom szigete, a Starsky és Hard Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter, és Nézz Lendvén Bellec Balladák című lemezét hallgatjuk. 93-ból a Tromben Production aztán megjelent lemeznek 8 felvételét hallgattuk meg, és kettővel megyünk majd tovább, ezek időn túli zenék lesznek, és a technika le fogja őket majd keverni. De aki ezt szeretné teljes hosszában hallani, majd aznak elmondom, hogy hol találja meg a műsort. A Chinese Born lesz Tadeusz Jones szerzeménye az első időn túli zenénk, a Float About You pedig Jimmy Van Heusen és John Mercer szerzeménye, a I Float About You lesz a 10-es, mint mondtam, ugye ez már tényleg abban a szektorban van, amit nem hallható valószínűleg a rádióhallgató, vagy csak a legszerencsésebbek, ahol ezeket a műsorokat teljes hosszában le tudják adni. És akkor most ugye 3w.zsuffajazz.hu, itt a forrás, itt lehet megtalálni a rádióadásokat, és ezt idegennyelvű hallgatóink kedvéért, így is elmondom, www.csuffajazz.hu, találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen a következő órában, ezzel a Nyugalom szigete. Búcsúzik tőletek, viszont hallásra, sziasztok!
1: Figyelj, te nálam az van beírva, hogy a közműszolgáltató 20 perce következik, hogy nem tudnál valami vízcsobogásosat csinálni, vagy betenni, vagy mit tudom, meg produkálni egy jó lefolyó dugulást, vagy ilyesmit.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
3: That's my kind of music.
2: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
4: The Soul Session.
5: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
6: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 Hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 Holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
6: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.

0: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát.
1: Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98, Facebookon és Instagramon is.

Kire számíthatsz az éjszaka közepén? Rádió Café. Van barátod.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Sziasztok, Hánszi János vagyok, hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondol.

Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.

0: Sziasztok, Puskás Peti vagyok, ez pedig itt a Rádió Café. Nekem is van barátom. Vagy ez van?
1: Egy-kettő, egy-kettő. Egy-kettő. Megláttál, megláttalak, és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb? Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál, ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált, a szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek. Hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad szolnokot, beértem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma, szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam, a jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyósülésen, nagyobb zenékkel meg nagyobb büdzsével. Az óra kattog, úgy zavar engem. Egy az egyben, nem egyedül, nem is ketten. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy velem van az Úr, azt nem tudhatom, csak sejtem. A végén úgyis elveszítem, amit megszereztem. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy szeretlek, volt egy álmom, most is magam előtt látom, hogy boldog a családom, egész nap üszik és ünnepel a stábom. Valamit majd kitalálok, valamit majd kitalálok, hogy újra boldogok legyünk, valamit majd kitalálok.
0: Sziasztok, én Heinz Gábor, Biga vagyok. Hallgassátok a Rádió Cafét a 98.0-án. Ne felejtsd el, van barátod.

0: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Különös egybeesés, hogy az amerikai hadsereg soha nem támad meg olyan országot, amelyikben van McDonald's.
2: Az a közös James Brownban és a Ferencvárosi Tornaklubban, hogy mind a kettő felbukkanása esetén az emberek elkezdenek énekelni, mégpedig ilyen nagy marhaságokat.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
3: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
2: The Soul Session.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: a svén? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.